0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják október 7-én, szerdán. Az előttünk álló három órában visszatérünk a jövő évi költségvetéshez, majd arról beszélgetünk, okozhat-e veszélyt, ha túl sok kék villogóval közlekedő jármű kerül az utakra. Fél nyolc után Gubik László pártelnököt kérdezzük arról, miért került összetűzésbe a Magyar Szövetség és az SAS az ellenzéki együttműködés témájában. 8 óra után a franciaországi diák tüntetések kerülnek szóba, végül pedig a volt magyar külügyminiszter Szijjártó Péter új munkájával és az elszámoltatás politikai következményeivel foglalkozunk. A reggeli szerkesztője Bábel Ivett, a műszaki berendezéseket Kubányi Péter kezeli, a legfontosabb hazai és külföldi eseményeket pedig Paszmár Lívia foglalja össze.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Dévénynél. A koszovói parlament megválasztotta az államfőt, így elkerülte a feloszlatást. Pozsonyban 8, Kassán 9 fok van, következnek a részletek. Szlovákia adott hont a visegrádi négyek elnöki csúcs találkozójának november 4-én és 5-én Trencsénben találkozik a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar államfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a tárgyaláson, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Peter Pellegrini államfő fogadja Petra Pavel cseh, Karol Navrocki lengyel és Baka András magyar elnököt. A találkozónak otthont adó Trencsén 2026-ban Európa kulturális fővárosa. A plenáris ülés központi témája az Európai Unió bővítése lesz, amely a szlovák V4 elnökség egyik prioritása, közölte a hivatal. Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Pozsonyban, Dévénynél. Az adatok szerint hétfőn 575,9 köbméter per másodperc volt az átlagos napi vízhozam. Több mint 125 évnyi mérés után ez új történelmi minimum, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, az SHMO szóvivője. Tájékoztatása szerint a júniusi, a júliusi és az augusztusi értékek jelentősen az átlag alatt voltak. A Duna vízmérő állomásain az átlagos havi vízhozamok az átlag havi értékeknek körülbelül 36%-át érték el. Október 6-án az átlagos havi vízhozam a sokéves átlag 41%-a. Az SHMO közölte, a Duna-szlovákiai szakaszán péntektől javulni kezd a helyzet, a vízszint emelkedése várható. A koszovói képviselők már a virradó éjszaka új elnököt választottak. A tisztséget Justina Sirokapula, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke tölti be. Ha nem sikerült volna új elnököt választani, a parlament automatikusan feloszlott volna, és 45 napon belül újabb előrehozott választásokat kellett volna tartani. A 2025-ös éveleje óta már a negyediket. Erről az AFP hírügynökség számolt be, amely szerint a szavazással véget ért az országban a hosszú ideje tartó politikai válság. A szükséges alkotmányos többséget Albin Kurti miniszterelnök kormánypártja, az önrendelkezés az utolsó pillanatban sikerült biztosítania. A Pristina Insight portál szerint Kurti kevesebb, mint egy órával éjfél előtt sajtótájékoztatóján jelentette be Pula jelöltségét. Koszovónak április óta nincs elnöke. A svéd rendőrség tegnap lelőtt egy fegyveres férfit a stockholmi belvárosban található királyi palota előtt. A súlyos sérüléseket szenvedett férfit ezután kórházba szállították. Este kaptak bejelentést, aki a királyi palota közelében agresszíven viselkedett és fegyvert tartott magánál. A stockholmi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a sérülései nem életveszélyesek. A svéd Expressen napilap arról számolt be, hogy a férfi késsel közlekedett a palota őreihez és felszólított őket, hogy lőjék le. Cselekedete indítéka nem ismert. A halálra ítélt 50 éves amerikai nő Krista Pike, aki a múlt héten túlélte a sikertelen kivégzési kísérletet egy amerikai börtönben, eszméleténél van és kommunikál. Erről este az AP hírügynökség számolt be ügyvédeire hivatkozva. Gyógyulása orvosi szempontból példátlan, a prognózisa továbbra is bizonytalan, de legalábbis hosszú felépülésre számítunk, áll a jogászok nyilatkozatában. Ugyanakkor köszönetet mondtak a mentősöknek és a kórház orvosi csapatának, a akik Krisztát emberként kezelték és kivételes gondoskodást nyújtottak neki. Pike-ot osztálytársnője 1995-ben történt brutális meggyilkolása miatt ítélték el, és múlt szerda reggel a Nashville-i börtönben kellett volna kivégezni őt 200 év óta első nőként Tennessee államban. A hatóságok azonban két adag pentobarbitálhat beadása után sem tudták végrehajtani a kivégzést. Az ügyvédek úgy vélik, hogy a szer az intravénás katéterekkel kapcsolatos problémák miatt nem jutott a véráramba.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet a felhő, reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Párkányban rendezvény miatt lezárták a Komenszki és a Nánai utat a Szvetoplukovával és a főúttal való kereszteződések között, a teherforgalom Köbölk úton átvezet, és radar méri a sebességet Kassán a Herlienszkán a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gándi Lászlóval.
1: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóvban könnyedén győzte le 4-0-ra Moldovát a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik fordulójában, és már csak egy pontot kell szereznie, hogy kiharcolja a második vonalba jutást. Remekül kezdtek a szlovákok, már a 8. percben megszerezték a vezetést. Milan Skriniar lövését még blokkolták a hazai védők, de a jókor érkező Dávid Strelec a hálóba továbbította a labdát. Egy perccel a szünet előtt Tomás Szuszlov megduplázta az előnyt. A 60. percben ismét a hazaiak hálójában táncolt a labda. Dávid Hanszko lövése az egyik moldáv hátvédről a felső sarokba pattant. Negyed órával később Lukás Haraszlin is betalált. Ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert a minden tekintetben jobb szlovák válogatott. A csoport másik mérkőzésén Kazaksztán Feröer-szigetek 2-2. A szlovákok 6 ponttal vezetnek a feröeriek és a moldávok előtt. Vladimir Weiss vezetőedző legénysége november 13-án Kassán a feröeri csapatot fogadja a csoportkör utolsó előtti 5. fordulójában. A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának tegnapi eredményei Horvátország-Spanyolország 1-2, a 80. perctől emberelőnyben futballozó világ- és Európa-bajnok spanyolok a 89. percben lőtték a győztes gólt, és Anglia-Csehország 3-0. U21-es labdarúgó EB-selejtezőn Andorra-Szlovákia 1-2 és Törökország-Magyarország 0-0. A szlovákok csoportjukban a 3., a magyarok pedig a 4. helyen végeztek. Egyik csapat sem jutott tovább. A 45 éves, 36-szoros válogatott Szabics Imre lett, a belga élvonalban jelenleg a 10. helyen álló Henk labdarúgó csapatának másodedzője. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Fribourg vendégeként a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. Az 5 pontos Nyitra, amely még bejuthat a legjobb 16 közé, a zárófordulóban október 13-án a svéd Rögle együttesét fogadja. Elkezdődtek a csoportküzdelmek a férfi kosárlabda Európa kupában. A lévaiak hazai közönség előtt 76-69 arányú vereséget szenvedtek a belga Ostendétől, a privigyeiek pedig 83-69-re kikaptak a török Denizli vendégeként. A férfi kosárlabda liga 3. felvonásának záró mérkőzésén Slovan Spiska Novaves 97-62. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 2. fordulójában Triglav, horvát csapat Prešov 36-36. Szabó Áron és Gábor Áron az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 32 közé a férfi 73 kg-osok keddi versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Vég Luca is kikapott az első mérkőzésén, s nem került be a 16 közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában. Ezzel mindhárom magyar helyezetlenül zárt. Novak Djokovic 7-szer nyerte meg a pekingi tenisztornát, miután a döntőben ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur a 2. szett elején sérülés miatt feladta, így a szerb játékos győzelmi sorozata már 34 mérkőzést számlál. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner hónapok óta húzódó térdsérülése miatt idén már nem játszik. Az olaszok sztárja júliusi Wimbledoni Grand Slam győzelme óta nem lépett pályára.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália germán eredetű női név, jelentése tevékeny, szorgalmas. A szlovák naptár szerint október 7-én az Eliskákat köszöntjük. Boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc van. Váratlanul megsemmisült egy amerikai kémműhold. Kiderült, mit érdemes kikapcsolni a Google térkép alkalmazásban, ha gyorsabban szeretnénk célba érni. És megfejtették Napóleon titkos írását. Nyitrai Nóra színes hírei következnek.
1: Váratlanul darabokra hullott egy hidegháborús amerikai kémműhold, erősítette meg az amerikai űrhaderő műholdfigyelő rendszere. Információik alapján az USA 32 nevű eszköz még szeptember 13-án eshetett szét. A műhold megsemmisülésének oka egyelőre nem ismert, annak darabjai pedig jelenleg nem jelentenek közvetlen veszélyt más űreszközökre. Az USA 32 kémműholdat még a hidegháború idején 1988 szeptember 5-én bocsátották fel egy titkos árprogram részeként. Nagy henger alakú űreszköz volt, amelyet egyes leírások egy tonhal konzervhez hasonlítottak. Rádiófrekvenciás jelek lehallgatására tervezték, amelyek között kommunikációs és egyéb elektronikus jelek is lehettek. Pontos képességei és feladatai máig nem nyilvánosak, ahogy az sem ismert, hogy meddig működtették. Azt is homály fedi, hogy mi okozhatta a megsemmisülését. Egyes feltételezések szerint a benne maradt üzemanyag esetleg egy meghibásodott akkumulátor cella válthatott ki robbanást. A Google változtatott a térkép alkalmazás alapbeállításain, aminek eredményeként egy ideje az üzemanyag takarékos útvonalakat részesíti előnyben a leggyorsabb útvonalakkal szemben. A környezetbarát útvonalakat onnan ismerhetjük fel, hogy ezek mellett egy kis levélikon jelenik meg. A rendszer az üzemanyag takarékos útvonalak kiválasztásához elemzi a vezetési mintákat és a terepet a legkisebb fogyasztás érdekében. Az algoritmus az egyenletes, gyorsulású, állandó sebességű és minimális fékezéssel járó utakat részesíti előnyben, mivel akár még a benzinkútnál is spórolhatunk. Igen ám, de egy ilyen üzemanyag takarékos útvonal akár 10-15 perccel is megnövelheti a menetidőt, céltól függően. Szerencsére meg lehet változtatni ezt a beállítást, akár androidos, akár Apple készüléket használunk. Ehhez csupán meg kell nyitni a Google térképet, majd a jobb felső sarokban lévő profilra koppintani, majd lejjebb görgetve a beállítások lehetőséget kell kiválasztani. Itt keressük meg a navigáció pontot, majd görgessünk le az üzemanyag takarékos útvonalak preferálása lehetőséghez. Ez alapból be lesz kapcsolva, így csak ki kell kapcsolni. Mesterséges intelligencia segítségével sikerült megfejteni azt a titkosírást, amelyet Bonaparte Napóleon használt, hogy rejtjelezett üzeneteket küldjön a tábornokainak. A teljesítményt Carter Church amerikai szoftvermérnöknek sikerült elérnie, aki a GPT-6 Astra használatával mindössze 6 óra leforgása alatt törte fel a kódot, és ehhez csupán egyetlen képet és utasítást kellett adnia a modellnek. A GPT-6 a kódfejtést egy 217 éve 1809-ben íródott levél alapján végezte el, amelyet Napóleon utasítására nevelt fia vetett papírra a Habsburg birodalom elleni hadjárat kritikus időszakában. A levél összesen 1300 karakterből és 55 különböző szimbólumból áll. Megfejtése azért fogott ki egészen máig a kódfejtőkön, mert egy-egy latin betűt akár több különböző szimbólum is helyettesíthet benne, és egy szimbólum akár egyszerre több latin betűt is lefedhet. Az OpenAI modelljén viszont még így sem fogott ki, azóta már több történész és kódfejtő is megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia megfejtése helyes.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A kormány elfogadta a jövő évi költségvetés tervezetét, amelyben már jól látszik a közelgő választások hatása. Erről hallhatnak egy tegnapi beszélgetést a régiók hírei után. Most Paszmár Líviáé a mikrofon.
2: Október 8-a és 11-e között a hagyományos Simonyudavásár idején forgalomkorlátozásra kell számítani Párkányban, és ezeken a napokon változások lesznek a tömegközlekedésben is, tájékoztatott a városi hivatal. A vásár idejére lezárják a városközpontot és néhány környező utcát. Az éjfélkor kezdődő és október 12-én hétfőn éjfélig tartó lezárás érinti a Fő utcát, a Tűzoltó utca egy részét, a Szent István utcát, a Komenszky utca egy részét és a Nánai utcát. Csak a mentők, a tűzoltók és az áruszállítók hajthatnak be. A vásár ideje alatt változik a buszmenetrend is. Egyes megállókban nem állnak meg a buszok. A Bocskai utcában, a Fő utcán és a Postánál nem fognak megállni az iskolabuszok, ezek a járatok autóbuszállomásról indulnak. Az Esztergomba közlekedő járatok a Párkány, vasútállomás, Tereszi 2, Tereszi 1, Poliklinika, Jeszenszkeho autóbuszállomás, Esztergom útvonalon közlekednek. Folytatódik a gimnázium melletti fedett uszoda építése Királyhelmecen a Géresi úton. A 9,74 eurós új sportlétesítmény célja, hogy színvonalasabb legyen az úszásoktatás és elérhetőbbek legyenek a sporttevékenységek a Bodrog közben és az Ungvidéken, ahol eddig hiányoztak hasonló létesítmények. Az úszoda a diákok és a lakosság számára is elérhető lesz. Jelenleg a tartóoszlopok építése folyik, ezután következik az úszoda külső falainak és tetőszerkezetének építése. A kétszintes épületben egy 25 méteres úszómedence és egy kisebb gyerekmedence lesz, egy 250 férőhelyes előadóterem, öltözők, szociális helyiségek és egy büfé is helyet kap a komplexumban. A projekt alacsony energiafogyasztással és megújuló energiaforrások felhasználásával számol. A Konvak Komáromi Vízművek és Csatornázási Részvénytársaság olyan beruházást készít elő, amely a csapadékvíz hatékonyabb kezelését és helyben tartását szolgálja a Nefelejts, a Csajak és a Fácán utcában. A beruházás célja, hogy a lehulló csapadékvíz összegyűjtése, ideiglenes tárolása, majd a talajba történő elszivárogtatása közvetlenül a keletkezés helyén történjen. A projekt a Pozsonyi út és az egykori hajógyár területe közötti városrész csapadékvíz vezetésének problémájára reagál. A projekt dokumentációja három építési objektumra osztja a beruházást, a Nefelejts utcai vízvisszatartó intézkedésekre, a Fácán és a Csajak utca legalacsonyabban fekvő részén megvalósuló beavatkozásra, valamint a Fácán utcában kialakítandó önálló intézkedésekre. A tervezett intézkedések mintegy 7000 négyzetméternyi közhasználatú burkolt felületet érintenek. A három építési objektum tervezett teljes víztározó kapacitása mintegy 85 köbméter.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton, több lehet a felhő. Reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó részt téli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitrán a Stúrován, két autó ütközött össze, az egyik sáv nem járható, és Kassán a Palackehon a városközpont irányában 10 perc várakozással számoljanak. Végül radar mérje sebességet Pozsonyban, a Dunaparton, az SMP híd után Károly falu felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 perc elmúlt fél hét. A kormány a szociális partnerek rosszallása ellenére is áldását adta a jövő évi költségvetés tervezetére, amelyen egyértelműen érződik a közelgő parlamenti választások hatása. 2027-ben nem fenyeget semmilyen új adó vagy járulék emelés, és az olyan közkedvelt, ám igen költséges intézkedések is velünk maradnak, mint az energiasegély és a 13. nyugdíj. Ez viszont azt jelenti, hogy a spórolással kapcsolatos tervek részben mellékvágányra kerültek. A költségvetéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Sidó Házoltán gazdasági szakíró, az Újszó főszerkesztő helyettese és Tilajcsik Dóra összegezték a tegnapi reggeliben.
1: A miniszterelnök Robert Fico a tegnapi kormányülés után a jó hírek költségvetéseként hivatkozott a jövő évi büdzsé tervezetére. De hogyha a felelősségteljes gazdálkodás szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor is van okunk az optimizmusra?
2: Hát a jelenlegi feltételek mellett összeállítani a 2027-es költségvetést felére kisebb csodával eszközölte Robert Fico hétfőn. Én viszont azt tartom kisebb csodának, hogy nem szakadt rá a plafon a miniszterelnökre, amikor ekkora szamárságot mondott, ugyanis a jövő évi államháztartási hiány arányaiban ugyanakkora lesz, mint a 2023-as, amikor átvették a hatalmat, jelesül a hazai össztermékhez viszonyított közel 5%. Ebből adódóan 3 év gazdaságnyomorító és lakosság sanyargató konszolidációja ment a levesbe. Magyarán hiába emelték az adókat, a járulékokat, az áfakulcsokat, hiába vezették be az eurózónában ismeretlen tranzakciós adót, mégsem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet. Ehelyett csillagászati mértékben nőtt az államadósság, ebben a költségvetési ciklusban mintegy 30 milliárd euróval, vagyis jövőre 100 milliárd euró körüli adóssághegyet görgetünk magunk előtt, ami azt jelenti, hogy 2027-ben már mintegy közel 2,5 milliárd eurót költhetünk az adósság törlesztésére. És ezek után a kormányfő csodáról beszél, hát ez lehet, hogy még a hétvégi úgymond politikai betegségének a szövődménye, bízunk benne, hogy nem a tudománynak hátat fordító Peter Kotlárral kezeltette magát. Tehát előjáróban összegezve, Ficóék gyakorlatilag zárójelbe tették a spórolással kapcsolatos terveiket, és komoly pénzosztást terveznek a jövő évben. Induljunk ki abból, hogy mi is volt az eredeti terv. Jelesül az, hogy a ciklus végére, azaz 2027-re a hiányt leszorítják a hazai össztermék 3%-ára, ehelyett még az idei várható olyan valahol 4,4% körüli deficitet is megfejelték, és az eredeti koncepcióhoz képest jövőre szolíd 3 milliárd euróval lesz magasabb a hiány. Nem véletlenül rugózom ezen a témán, tehát a hiány irdatlan mértékén, ugyanis döntően a Ficóék alatt összehozott 100 milliárdos adósságpiramist mi polgárok fogjuk visszafizetni, és ennek terhét még akkor is nyögni fogjuk, amikor ő már csupán egy szomorú lábjegyzet lesz az ország történetében. De hát ne csodálkozzunk, Fico kormányai az osztogatáshoz szoktak, a takarékoskodás gyakorlatilag nem szerepel a Smer szótárában, és ha mégis, akkor mindig más zsebéből állják a számlát, és végül még bevezetőben említsünk meg egy tüneményes buktatót, az adósságszékről szóló sarkalatos törvény értelmében kiegyenlített költségvetést kellett volna kidolgozni, tehát nem ilyen óriási hiánnyal valót, ami eddig még soha nem sikerült a független Szlovákia történetében, és ezt az ügyszert kihasználva az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy hát kötelezze a kabinetet a hiánymentes büdzsé felmutatására, hát ami a jelen helyzetben olyan valószínűtlen, mint Martina Simkovics olyan miniszterrel megértetni, hogy mi az a kultúra. Ha esetleg az Alkotmánybíróság például december derekán úgy dönt, hogy bizony új költségvetés kell, akkor nem kizárt, hogy a karácsonyi káposztaleves mellől riasztott kormánykoalíciós képviselők olyan káoszt okoznak, hogy végül költségvetési provizóriummal indítjuk a választási évet, ami a mostani kormánykoalíció számára felér egy harakirivel, már a dankói képesre kell kézügyességet igénylő rituális műveletre.
1: A pénzügyminiszter Ladislav Kamenyicki azzal igyekezett elvenni az ön által felvázolt kedvezőtlen körülmények élét, hogy a kabinet egy olyan költségvetést hagyott jóvá, amely biztosítja, hogy az emberek szociális életszínvonala jövőre se csökkenjen, hiszen választási évbe lépünk, amikor fontos, hogy a lakosok hogy érzik magukat, de egészen konkrétan melyek azok a népszerű, ugyanakkor eléggé költséges szociális intézkedések, amik jövőre is velünk maradnak majd.
2: Ma mindenképpen az energiasegély és a 13. nyugdíj, tehát ahogy jeleztem, takarékosság nem lesz osztogatás, annál inkább ilyen egyszer élünk, ha nyugodjunk alapon. Tehát minden 85 év feletti nyugdíjas legalacsonyabb nyugdíját 708 euróra tornázzák fel. Marad ugye a lakossági energiatámogatás is, ami hát legalább 250 millió eurót emész fel. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter közölte, hogy 3 év, hát tegyük megint hozzá, hogy sikertelen konszolidáció után már nem nyúlnak az adókhoz, viszont 3-4%-kal nőhet a közszférában dolgozók bére, a rendőrök bére, marad a 13. nyugdíj, a befagyasztott 667 euró szintén. Ennek költségvonzata közel 920 millió euró, hát külön csemege, hogy a közszférában alkalmazottak száma jövőre további legalább 2500 fővel nő, elérve mintegy 450 ezeret, akiknek bérére 17 milliárd euró megy, ez 1 milliárddal több az idejénél, és a már hagyományosnak tekinthető szociális csomagok mellett a miniszterelnök ezt a választási ciklust a kórházépítésnek szenteli. Erre a célra mintegy 700 millió eurót különítettek el az államkasszából, ebből a legnagyobb összeget mintegy 560 millió eurót a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház kapja. Nem vitás, 2027-ben, a választás évében nagyon jó fotók készülnek majd a magasba törő kórházépületek konstrukciója előtt a kormánypolitikusokról, rajtuk a láthatósági mellénye.

0: A hírhet tranzakciós adó beszedése is megszűnik, de meddig kell még számolnia a vállalatoknak a szóban forgó adó nem okozta extra anyagi terhekkel?
1: Hát ezt senki sem tudja, hiszen nem is olyan régen Robert Fico égre földre esküdözött, hogy jövőre kivezetik a tranzakciós adót, és úgymond már utasította a pénzügyminisztert, hogy ezt lépje is meg. Aztán éreztük, hogy kell visszakodni, és most már szó sincs erről, és most ott tartunk, hogy majd 2028-tól szűnik meg ez az adó, amikor is már egy másik összetételű formán lesz, tehát ez a bizonytalan jövőre van bízva. És annak dacára, hogy ettől a tranzakciós adótól mint 400-500 millió euró bevételt vártak, marad a gigantikus hiány, tehát a jövő évi javaslat az államháztartás bevételi oldalán 63,3 milliárd euróval, a kiadási oldalon pedig 70,7 milliárd euróval számol, tehát az államháztartás hiány ezzel eléri a 7,4 milliárd eurót, ami a hazai össztermék 4,9%-ának felel meg, és ez a gigászi költségvetési lyuk tehát úgy jön össze, hogy megmarad a tranzakciós adó, és ráadásul az sem számít, hogy idén az év első 9 hónapjában 1,4 milliárd euróval több adó folyt be, mint tavaly ilyenkor, mégsem javul a helyzet, és végül jövőre a gazdasági növekedés üteme is felgyorsul az idei 0,8%-ról 1,8%-ra, már pedig lent a hazai össztermék egyetlen százaléka is közel 1400 millió eurót jelent. De nem, ez sem számít, a világpénzét is elköltik, hogy bizonyítsák, nálunk aztán olyan szociális biztonságot teremt a magát a szociáldemokratának álcázók, mert és azt, hogy öröm nézni.
0: A vállalkozói környezet rontására irányuló hagyományok tehát folytatódnak, és nem ez az egyetlen olyan tradíció, ami mondhatni idén is megvalósult, hiszen a háromoldalú érdekegyeztető tanács képviselőivel folytatott párbeszéd ebben az évben is igen sajátosra sikerült, mivel a szociális partnerek szinte csak az utolsó pillanatban, egészen konkrétan vasárnap kapták készhez a javaslatot, amiről tegnap délelőtt már tárgyaltak is. De a körülményeken túl a dokumentum tartalmát illetően milyen kritikát fogalmaztak meg a munkaadók, illetve a szakszervezetek képviselői, tehát mit hiányolnak a jövő évi büdzsé tervezetéből?
1: Valóban ez a helyzet, hogy a kormány költségvetési javaslatával a munkáltatók és a munkavállalók képviselői sem értenek egyet, a szakszervezet meg aztán végképp nem, és ahogy elhangzott, a kabinet hétfői ülése előtt összeült az érdekegyeztető tanács is, ám a szakszervezetek és a többi érintett valóban mindössze egy nappal az ülés előtt, mondhatni a vasárnapi ebéd idején kapták készhez a javaslatot, mint egy desszertként a kirántott hús után. Márpedig ilyen méretes desszertről van szó, hiszen a költségvetési tervezet vagy 250 oldalas, és hát képtelenséget érdemben átnézni hétfő reggelig. Egyébként az érintetteknek minimum 3 nappal előtte kellett volna megkapni a paksamézet, de ez nem ez történt, de hát a Fico kormánytól más ugye nem is igazán várható. És hát emiatt az érintett szervezetek úgy vélik, hogy a kormány csak a látszólag tartja fontosnak a társadalmi egyeztetést. Hát Monika Ullerová, a szakszervezetek szövetségének elnöke állítja, hogy viszont Kamenyszki pénzügyminiszter a svédséget a koalíció instabil állapotával indokolta. Hát igen, 76 koalíciós képviselővel nehéz biztosra menni a 150 fős parlamentben, hiszen a három kormánypárt egyre jobban atomizálódik, van egy különutas újabb trió, van az esetlegesen kormánypárti javaslatra szavazni hajlandó Tarabaduó, és van még a Laszból kiugrott Késmárk polgármestere, aki ugye a legutóbbi parlamenti cirkusz popcornnal és kólával a kezében néztem élveteg mosolyjal. Rasszislav Makhunka, a munkáltatók szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy a kormány egyetlen olyan intézkedésen fogadott el, amely valóban támogatná a gazdasági növekedést, sőt egyenesen a Matovics korszak zűrzavarához hasonlította a mostani kabinetet, hát ami komoly sértés lehet Robert Fico számára. Mondani sem kell, hogy az ellenzék is nagyon élesen bírálta a javaslatot, tehát a progresszív Szlovákia szerint a kormány csak átveri az embereket, hiszen az elmúlt 3 évben folyamatosan konszolidáltak, ennek ellenére a költségek

0: alapján nem sikerült csökkenteni, vagyis ott vagyunk, hol a part szakad. A Szlovákia mozgalom szerint a kormány ezzel a költségvetéssel még a szoron következő generációkat is eladósítja. Igor Matovic szeret ugye nagyokat mondani, de mondjuk Szárgyának ez a gondolata valóban helytálló.
1: A költségvetés tartalma pedig azt is kiválóan mutatja, hogy az egyes koalíciós partnerek igyekeztek becsempészni a saját prioritásaikat a jövő évi büdzsébe, ugyanakkor a felvázolt tetemes államháztartási hiányra való tekintettel mindenkiben maradt némi tüske, hiszen Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem tehetett eleget minden kívánságnak. Figyelembe véve, hogy a koalíció mostanra igen szűk parlamenti többséggel rendelkezik, elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik a parlamenti a során azért megmakacsolják magukat, és a felvetéseik teljesítésétől teszik majd függővé a költségvetés támogatását? Tehát milyennek ígérkezik az előttünk álló költségvetési vita?
0: Szerintem Robert Fico soha nem volt ennyire gyenge, mint napjainkban, mind politikailag, mind egészségügyileg, hiszen rendszeresen jelent betegséget, bármit is jelent ez. Másrészt, ahogy elesik, csupán 76 megbízhatónak mondható képviselővel rendelkezik a parlamentben, tehát a minimális többséggel rendelkezik, és hogy az imént felvázoltuk, még a három pártból álló kormánykoalíció és atomizálódott, tehát töredezett, vannak még különálló kis csoportocskák, ebből adódóan a zsarulási potenciál rendkívül erős, hogy más nem mondjak, Tomás Taraba, ugye, akit nagy kínnal keserrel most penderítettek ki a miniszteri bárson székből, közölte, hogy a tranzakciós adó megmaradása, mármint a jövő évi folytatása óriási szégyen, nem ezt ígérték az embereknek, és ez őt úgymond elgondolkodtatja. Ez akár azt is jelezheti, hogyha marad a tranzakciós adó, akkor esetleg a költségvetés megszavazás, akkor nem emeli fel a kezét, illetőleg a gépen nem regisztrál. És elég, ha csak egy vagy két kormánykoalíciós képviselő úgymond batar, mert akkor már romlik a rendszer, nincs meg a többség, és vagy kénytelenek lesznek úgymond egyéni igényeket kielégíteni, ez volt azt értem, hogy ha egy-egy koalíciós képviselőnek van valami másfél-két-három millió eurós ötlete, akkor azt inkább finanszírozzák, csak szavazza meg a költségvetést. Másrészt, tehát ennek kicsit ellentmondva, az összes kormánykoalíciós párt esküdözik, hogy mindenképpen megszavazza a költségvetés lesz, ahogy ez, ugyanis nem szeretnének előrehozott parlamenti választást tartani, ez egyiknek sem az érdeke, a Szlovák Nemzeti Pártnak azért, mert mélyen és rendre 5%-os parlamenti küszöb alatt mérik a pártot, a Hlas pedig Sutajeskok vezérlete alatt folyamatosan gyengül, jó, ha 7-8%-on van, és hát azt már sem igazán izmos, arról nem is szólva, hogy jeleztem vezére Fico egyre inkább lankad, tehát nem igazán lenne jó, ha valóban januárban vagy februárban előrehozott választás volna, amit szintén meglebegtetett Robert Fico, mert ha ez következne be, akár még a márciusi időpont is ilyen lenne, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy ideiglenes költségvetéssel vágnánk neki a 2027-es évnek, és az senkinek sem volna jó, sem a kormánykoalíciónak, sem az országnak, mert esetleg még le is minősíthetnék, mert az ideiglenes költségvetés az instabilitás jele, bár Szlovákia viszonylag rövid történetében erre is volt példa, itt már gyakorlatilag mindenre volt példa, még annak idején, Necsiar idején, 1995-ben kezdtük ideiglenes költségvetéssel az évet, majd a Necsiar rendszer megbukása után, ugye az 1998 őszén volt, 1999 legelején az első Zurinda kormány hát ideiglenes költségvetéssel indított, mert nem volt ideje összeállítani egy épkislább büdzsét.
1: Még maga a miniszterelnök Robert Fico is elismerte, hogy a körülményekre való tekintettel kis csoda, hogy végül összeállt a jövő évi költségvetés tervezete. Azt, hogy a szűk többséggel rendelkező kormánykoalíció képes lesz elég képviselőt szerezni a büdzsé elfogadásához, Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is a megkeresést.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Nem sokára a kék villogók használatáról beszélgetünk. Magyarország szigorított a szabályokon, Szlovákiában viszont időről időre felmerül a jogosultak körének bővítése. Fél nyolc után pedig Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével az ellenzéki együttműködés körül kialakult vitáról beszélgetünk. Előtte még hírblokkunk jön, a legfrissebb hazai és külföldi események összefoglalóját Paszmár Líviától hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Dévénynél. A koszovói parlament megválasztotta az államfőt, így elkerülte a feloszlatást. Ma 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Szlovákia ad otthont a Visegrádi négyek elnöki csúcs találkozójának november 4-én és 5-én. Trencsénben találkozik a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar államfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a tárgyaláson, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Peter Pellegrini államfő fogadja Petr Pavel cseh, Karol Navrocki lengyel és Baka András magyar elnököt. A találkozónak otthont adó Trencsén 2026-ban Európa kulturális fővárosa. A plenáris ülés központi témája az Európai Unió bővítése lesz, amely a szlovák V4 elnökség egyik prioritása, közölte az elnöki hivatal. Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Pozsonyban Dévénynél. Az adatok szerint hétfőn 575,9 köbméter per másodperc volt az átlagos napi vízhozam. Több mint 125 évnyi mérés után ez új történelmi minimum, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológia Intézet, az SHMU szóvivője. Tájékoztatása szerint a júniusi, a júliusi és az augusztusi értékek jelentősen az átlag alatt voltak. A Duna vízmérő állomásain az átlagos havi vízhozamok az átlag havi értékeknek körülbelül 36%-át érték el. Október 6-án az átlagos havi vízhozam a sok éves átlag 41%-a. Az SHMU közölte, a Duna-szlovákiai szakaszán péntektől javulni kezd a helyzet, a vízszint emelkedésre válható. A koszovói képviselők már a virradó éjszaka új elnököt választottak. A tisztséget Justina Sirokapula, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke tölti be. Ha nem sikerült volna új elnököt választani, a parlament automatikusan feloszlott volna, és 45 napon belül újabb előrehozott választásokat kellett volna tartani, a 2025-ös éveleje óta már a negyediket. Erről az AFP hírügynökség számolt be, amely szerint a szavazással véget ért az országban a hosszú ideje tartó politikai válság. A szükséges alkotmányos többséget Albin Kurti miniszterelnök kormánypártja, az Önrendelkezés az utolsó pillanatban sikerült biztosítania. A Pristina Insight portál szerint Kurti kevesebb mint egy órával éjfél előtt sajtótájékoztatón jelentette be Pula jelöltségét. Koszovónak április óta nincs elnöke. A svéd rendőrség tegnap lelőtt egy fegyveres férfit a stockholmi belvárosban található királyi palota előtt. A súlyos sérüléseket szenvedett férfit ezután kórházba szállították. Este kaptak bejelentést róla, hogy a királyi palota közelében egy férfi agresszíven viselkedett és fegyvert tartott magánál. A rendőrség szóvivője elmondta, hogy a sérülései nem életveszélyesek. A svéd Expressen napilap arról számolt be, hogy a férfi késsel közeledett a palota őreihez, és felszólította őket, hogy lőjék le. Cselekedete indítéka nem ismert. A halálra ítélt 50 éves amerikai nő Krista Pike, aki a múlt héten túlélte a sikertelen kivégzési kísérletet egy amerikai börtönben, eszméleténél van és kommunikál. Erről este az AP hírügynökség számolt be ügyvédeire hivatkozva. Gyógyulása orvosi szempontból példátlan, a prognózisa továbbra is bizonytalan, de legalábbis hosszú felépülésre számítunk, áll a jogászok nyilatkozatában. Ugyanakkor köszönetet mondtak a mentősöknek és a kórház orvosi csapatának. voltak. Pálykot osztálytársnője 1995-ben történt brutális meggyilkolása miatt ítélték el, és múlt szerda reggel a Nashville-i börtönben kellett volna kivégezni őt, 200 év óta első nőként Tennessee államban. A hatóságok azonban két adag pentobarbital beadása után sem tudták végrehajtani a kivégzést. Az ügyvédek úgy vélik, hogy a szer az intravénás katéterekkel kapcsolatos problémák miatt nem jutott a véráramba.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet a felhő. Reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó részt déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitrán, a Cabaiszkán a városközpont irányában, megközelítőleg 15 perc várakozási idővel számolhatnak, és Kassan a Palackéhon szintén a városközpont felé, itt is. Itt egy óránál tovább tart a várakozás. Torródik a forgalom, Pozsony előtt Malacka felől a D2-esen 15 percet várhatnak, és Kassa-Sacán-Csécs felől 10 percet. Radarméri a sebességet Pozsonyban, a Dunaparton, az SMP híd után Károly falu felé, és Kassán a Moldavszkán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóvban könnyedén győzte le 4-0-ra Moldovát a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik fordulójában, és már csak egy pontot kell szereznie, hogy kiharcolja a második vonalba jutást. Remekül kezdtek a szlovákok, már a 8. percben megszerezték a vezetést. Milan Skriniar lövését még blokkolták a hazai védők, de a jókor érkező Dávid Strelec a hálóba továbbította a labdát. Egy perccel a szünet előtt Tomás Szuszlov megduplázta az előnyt. A 60. percben ismét a hazaiak hálójában táncolt a labda. Dávid Hanszko lövése az egyik moldáv hátvédről a felső sarokba pattant. Negyed órával később Lukás Haraszlin is betalált. Ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert a minden tekintetben jobb szlovák válogatott. A csoport másik mérkőzésén Kazaksztán Feröer-szigetek 2-2. A szlovákok 6 ponttal vezetnek a feröeriek és a moldávok előtt. Vladimir Weiss vezetőedző legénysége november 13-án Kassán a feröeri csapatot fogadja a csoportkör utolsó előtti 5. fordulójában. A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának tegnapi eredményei Horvátország-Spanyolország 1-2, a 80. perctől emberelőnyben futballozó világ- és Európa-bajnok spanyolok a 89. percben lőtték a győztes gólt, és Anglia-Csehország 3-0. U21-es labdarúgó EB-selejtezőn Andorra-Szlovákia 1-2 és Törökország-Magyarország 0-0. A szlovákok csoportjukban a 3., a magyarok pedig a 4. helyen végeztek. Egyik csapat sem jutott tovább. A 45 éves 36-szoros válogatott Szabics Imre lett, a belga élvonalban jelenleg a 10. helyen álló Henk labdarúgó csapatának másodedzője. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Fribourg vendégeként a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. Az 5 pontos Nyitra, amely még bejuthat a legjobb 16 közé, a zárófordulóban október 13-án a svéd Rögle együttesét fogadja. Elkezdődtek a csoportküzdelmek a férfi kosárlabda Európa kupában. A lévaiak hazai közönség előtt 76-69 arányú vereséget szenvedtek a belga Ostendétől, a privigyeiek pedig 83-69-re kikaptak a török Denizli vendégeként. A férfi kosárlabda liga 3. felvonásának záró mérkőzésén Slovan Spiszka Novaves 97-62. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 2. fordulójában Triglav, horvát csapat Prešov 36-36. Szabó Áron és Gábor Áron az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 32 közé a férfi 73 kg-osok keddi versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Végluca is kikapott az első mérkőzésén, s nem került be a 16 közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, ezzel mindhárom magyar helyezetlenül zárt. Novak Djokovic 7-szer nyerte meg a pekingi tenisztornát, miután a döntőben ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur a 2. szett elején sérülés miatt feladta, így a szerb játékos győzelmi sorozata már 34 mérkőzést számlál. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner hónapok óta húzódó térdsérülése miatt idén már nem játszik. Az olaszok sztárja júliusi Wimbledoni Grand Slam győzelme óta nem lépett pályára.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Magyarországon szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatának szabályait. A miniszterek közül a jövőben csak a belügyminiszter közlekedhet rendőrségi személyvédelemmel biztosított járművel, a korábban kiadott engedélyeket pedig felülvizsgálják. Szlovákiában is egyre gyakrabban felmerül a kérdés, vajon nem túl sokan használhatnak már most is kék villogót? Kinek jár ez a jogosultság, mikor valóban indokolt a megkülönböztető jelzés használata, és mi lehet a következménye annak, ha az autósok egy idő után már nem tudják, mikor kell valóban azonnal utat adniuk. Erről is kérdezem Major József közlekedésbiztonsági szakértőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Magyarország most szigorított a kék villogó használatán. Közlekedésbiztonsági szempontból indokolt volt ez a lépés?
1: Közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt, de nem az a lényeg. Tehát közlekedésbiztonsági szempontból, mivel hogy a kéklámpás autóknak nem minden esetben kell betartani az összes közlekedési szabályt, bizonyos szabályokat megszeghetnek, ezért ugye ez egy fokozott veszélyforrás az utakon. Tehát hogyha egy kéklámpás autó közlekedik, az mindig veszélyesebb, mint a normál forgalom, ahol ugye világosak a szabályok, és mindenkinek be kellene tartani. Magyarországon most a lényeg viszont inkább politikai indítatású, tehát ott elindult egy folyamat, most azt hiszem a politikában mélyebben nem menjünk bele, de elindult egy folyamat, hogy megpróbálja kiszűrni a közéletből és az állam működéséből azokat az elemeket, amik egy demokratikus társadalomban nem egészen illenek bele.
0: Térjünk is át Szlovákiára. Nálunk pontosan kik jogosultak ma a kék villogó és megkülönböztető hangjelzés használatára a gépkocsikon?
1: Hát ha most ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy inkább soroljuk fel azokat, akik nem jogosultak, mert hogy abból van kevesebb. Megpróbálom elsorolni röviden és egyszerűsítve, de azért arra kérem, hogyha közben letelne a műsoridő, hogy akkor figyelmeztessen erre. Tehát Szlovákiában jogosultak, és ez egy egyszerűsített lista. Szlovákiában jogosultak a fegyveres erők, a katonai rendőrség, a csendőrség, a katonai hírszerzés, az adóhatóság, a polgári védelem, a tűzoltóság és az önkéntes tűzoltók, ipari tűzoltók, bányamentők, mentőszolgálat, titkos szolgálat, államelnöki hivatal, nemzeti tanácshivatal, alkotmánybíróság, legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb ellenőrző hivatal, a nemzetbiztonsági hivatal, a legfőbb ügyész helyettese, a kerületi ügyészek, a miniszter, államtitkár, nemzeti bank, városi rendőrség, betegszállítók, rendezvénybiztosító, egészségügyi szolgálat, munkafelügyelőség, rádióaktív anyagot szállító cégek, városi közlekedési vállalat és az autópálya kezelőség.
0: Ez eléggé döbbenetes ez a lista, azt kell mondanom. Közülük valójában kinek lehet ténylegesen szüksége a kék villogóra?
1: Hát ami mindenképpen egyértelmű, az a rendőrség, mentők, tűzoltók. Aztán bizonyos esetekben, tehát előfordulhat, hogy a betegszállítók, városi rendőrség nyilvánvalóan a utakon való helyzetre való tekintettel, tehát még az, hogy az autópálya kezelőség is bizonyos esetekben használja. Azt, hogy egy kerületi ügyésznek mondjuk miért van szükség kék lámpára, hát az egyértelmű, hogy nincs. Ha esetleg előfordulhat olyan eset néhány évente egyszer, hogy szüksége lenne rá valamilyen nem tudom, bünténnyel kapcsolatban, vagy valami okból, akkor nyugodtan elég ez rendelkezés a törvényben, hogy a rendőrség ilyenkor el tudja szállítani a saját autójával, az egyszerűen megoldható. Tehát ez egyértelműen politikai indok, az, hogy ennyien használhatják a kék lámpát. Erre, a szlovák nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, azt úgy hívják, hogy papalásizmus.
0: Uh-huh. Tehát ez akik mondjuk kiskirálykodnak, talán
1: magyarra igen, így fordíthatnánk, tehát itt ilyen bizonyos fajta státusz szimbólum lett az, hogy megmutassák, hogy neki is van kék lámpája.
0: Egyébként nálunk a jogosultság személyekhez, funkciókhoz kötődik, vagy pedig egy olyan járműhöz, ami konkrét feladatot lát el?
1: Hát is, tehát mondjuk a mentőszolgálat esetében, tehát minden mentőautóra, teljesen függetlenül attól, hogy ki vezeti, bizonyos esetekben pedig úgy fogalmaz a törvény, hogy például a legfelsőbb bíróság elnökét szállító autó. Uh-huh. Tehát az az autó, amelyik ha a legfőbb bíróságnak lenne 10 ilyen autója, akkor éppen az az autó, amelyik őt szállítja, akkor éppen akkor jogosult.
0: Akkor jól értem, hogy nem csak ilyen sürgős, vagy életet, egészséget, biztonságot érintő esetekben használják ezeket a jelzéseket Szlovákiában?
1: Sajnos nem. Sajnos nem.
0: És van arra valamilyen adat, vagy akár tapasztalat, hogy politikusok, egyes hivatalok, hivatalnokok, vagy más szervezetek visszaélnek a kék villogóval? Mert hát feltételezem, hogy csak bizonyos helyzetben használhatnák ők is.
1: Bizonyos helyzetben, tehát hogy azért, hogy egyáltalán a politikusok kék villogót kezdtek el használni, annak nem az volt az oka, hogy valahova sietnek. Ja, egy politikus, ha saját idejét nem tudja irányítani, akkor az országot végképp nem tudja. Tehát nem az volt az oka, hanem biztonsági ok. Tehát, hogyha egy forgalomban araszoló autót, ha esetleg merényletet akarnak megkísérelni, akkor ugye sokkal könnyebb helyzete menne a merénylőnek, mint hogyha az autó folyamatosan halad. Tehát a biztonság volt a fő ok. Viszont Szlovákiában nagyon kicsi annak a veszélyeztetettsége, hogy tehát ilyen merényletet kíséreljenek meg. Szlovákia történetében nem is történt olyan, hogy autóban kíséreltek, vagy autóban tartózkodó, vagy haladó politikus ellen kíséreltek meg merényletet. Autón kívül is csak egy esetről tudunk. Tehát az, hogy siet például az államelnök siet a Borbélyhoz, ugye erről megjelentek hírek az interneten, ezt láthattuk is képen, tehát ez egyáltalán nem indok szerintem, és szerintem az állampolgárok szerint sem.
0: Egyébként milyen veszélyhelyzetet okozhat a közúti közlekedésben, hogyha túl sok ilyen kék szirénával vagy villogóval ellátott autó jelenik meg az utakon?
1: Egyik, hogyha azt nézzük, a konkrét helyzeteket nézzük, az, hogy ahogy már elmondtuk az elején, tehát egy mindig veszélyforrás, mert bizonyos szabályokat megfeghet, és akkor ezáltal tulajdonképpen arra kényszeríti a többi autóst, hogy ők is egy nem standard helyzetbe kerüljenek, nem standard módon reagáljanak, esetleg nem tudom, felhajtson a járdára, hogy elengedje a kék lámpás autót, ez mindig veszélyforrás, ez az egyik. A másik az, hogy túl van telítve, már most Szlovákiában túl van telítve a forgalom szirénázó és kéken vagy pirosan villogó autókkal. Én még emlékszem azokra az időkre, amikor, hogyha végigment egy mentő a városon, akkor egy hétig mindig arról beszélt, hogy Jézus Mária, mi történt, ment egy mentőautó. Már egy közepes városban 10-20 mentőautó halad át, és egyszerűen a gépjárművezetők már nem győznek rá reagálni, és sokan nem is veszik komolyan.
0: Egyébként ezt már egy fél mondattal az előbb említette, de mit kell pontosan tennie egy sofőrnek, ha kék villogóval és szirénával érkező járművet lát maga mögött, vagy hall maga mögött? Mit tegyek én, mint sofőr ilyenkor?
1: Hát ha részletesen el akarnak magyarázni, ez most több időt venne igénybe.
0: Mi a legfontosabb dolog akkor? Egy vagy két dolog?
1: Egy az, hogy igyekezzen félreállni, tehát ne azt mondja, hogy ez majd talál magának utad. A másik az, hogy figyelje, hogy hova szeretne menni. Tehát mondjuk egy kék lámpás autó megteheti azt, hogy a kereszteződésben a bal sávból kanyarodik jobbra, például, tehát figyelje, hova szeret haladni, figyelje az irányjelzőjét, és maga az autós is próbáljon kommunikálni. Tehát, hogyha jobbra húzódik le, akkor ezt jelezze irányjelzővel, ha mit bal oldalon áll meg, akkor ezt is próbálja jelezni, és hogy egy olvasható legyen, úgymond olvasható legyen, előrelátható legyen a viselkedése, és ami fontos, a legtöbb esetben, nem minden esetben, a legtöbb esetben meg kell állni. Tehát az, hogyha ha halad egy tűzoltó autó előtt, halad százzal egy úton, és csak lehúzódik úgy, hogy az útpatkáról az összes kavicsot a tűzoltó autónak a szélvédőjébe vágja, azzal nem sokat segített, miközben ő úgy gondolta, hogy segítettem, mert félrehúzottam.
0: Van még egy percünk, nagyon röviden. Ön szigorítaná, vagy inkább pontosítaná a kék villogóra, illetve a megkülönböztető jelzésekre vonatkozó szlovákiai szabályokat?
1: Hát rajta múlna, akkor egyértelműen szigorítanám, tehát ez ismétlen, ez politikai kérdés is. Tehát hogy áll a kormány az állampolgárokhoz, mennyire becsüli meg, mennyire akarja nekik megmutatni, hogy ők többek, mert kéklámpás autóval közlekedhetnek, de egyébként közlekedés biztonsági szempontból is minél kevesebb a kéklámpás autó, annál biztonságosabb, tehát ha nekem módonban állna, mindenképpen szigorítanám.
0: A kékvillogó csak addig működik valódi megkülönböztető jelzésként, amíg az autósok elhiszik, hogy használata indokolt. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Alkalmas-e a DNS számítógépnek, illetve adattárolásra? A modern biotechnológia és a számítástechnika határterületén az utóbbi időben elképesztő áttörések születtek, amelyek újra értelmezik a hagyományos hardverek korlátait. A biológiai számítástechnikában a digitális információt a négy fő genetikai bázis, az adenin, a citozin, a guanin és a timin meghatározott elrendezéseire alakítják át a szilícium alapú tranzisztorok helyett. Egy nemrégiben megjelent kutatás szerint az ír tudósok által megépített új molekuláris rendszer képes áram nélkül tisztán biokémiai úton működni, és olyan egyszerű matematikai feladatokat, mint egy összeadás, 30 másodperc alatt megoldani. A komplexebb, milliós nagyságrendű problémákkal pedig 14 óra alatt végzett, ráadásul a rendszer 25 számítás után sem veszített a teljesítményéből. Ugyanakkor felmerül a kérdés, leválthatják-e ezek a megoldások a mindennapi eszközeinket? Bár a DNS adatsűrűsége elméletileg lenyűgöző, egyetlen gramban petabájtnyi adat férne el, a technológia jelenleg nem arra hivatott, hogy a következő okostelefonunkban vagy laptopunkban dolgozzon. A lassabb feldolgozási sebesség és a biológiai közeg sajátosságai miatt a DNS alapú rendszerek inkább a hatalmas tömegű passzív archívumok, a hosszú távú adattárolás és a speciális energiatakarékos számítások területén nyithatnak teljesen új fejezetet a jövőben.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Igor Matovics közös november 17-i megemlékezésre hívta az ellenzéket. Branislav Gröling viszont azt mondja, a Magyar Szövetséget nem szívesen látná ugyanazon a színpadon. Hogyan lehet így közös kormányváltó alternatíváról beszélni? Ezt kérdezzük néhány perc múlva Gubik László pártelnöktől. Előtte még a régiók híreivel Paszmár Lívia következik.
2: Október 8-a és 11-e között a hagyományos Simonyi udavásár idején forgalomkorlátozásra kell számítani Párkányban, és ezeken a napokon változások lesznek a tömegközlekedésben is, tájékoztatott a városi hivatal. A vásár idejére lezárják a városközpontot és néhány környező utcát. Az éjfélkor kezdődő és október 12-én hétfőn éjfélig tartó lezárás érinti a Fő utcát, a Tűzoltó utca egy részét, a Szent István utcát, a Komenszky utca egy részét és a Nánai utcát. Csak a mentők, a tűzoltók és az áruszállítók hajthatnak be. A vásár ideje alatt változik a buszmenetrend is. Egyes megállókban nem állnak meg a buszok. A Bocskai utcában, a Fő utcán és a Postánál nem fognak megállni az iskolabuszok, ezek a járatok autóbuszállomásról indulnak. Az Esztergomba közlekedő járatok a Párkány, vasútállomás, Tereszi 2, Tereszi 1, Poliklinika, Jeszenszkeho autóbuszállomás, Esztergom útvonalon közlekednek. Folytatódik a gimnázium melletti fedett uszoda építése Királyhelmecen a Géresi úton. Az új sport létesítmény célja, hogy színvonalasabb legyen az úszásoktatás és elérhetőbbek legyenek a sporttevékenységek a Bodrog közben és az Ungvidéken, ahol eddig hiányoztak hasonló létesítmények. Az úszoda a diákok és a lakosság számára is elérhető lesz. Jelenleg a tartóoszlopok építése folyik, ezután következik az úszoda külső falainak és tetőszerkezetének építése. A kétszintes épületben egy 25 méteres úszómedence és egy kisebb gyerekmedence lesz, egy 250 férőhelyes előadóterem, öltözők, szociális helyiségek és egy büfé is helyet kap a komplexumban. A projekt alacsony energiafogyasztással és megújuló energiaforrások felhasználásával számol. A Konvak Komáromi Vízművek és Csatornázási Részvénytársaság olyan beruházást készít elő, amely a csapadékvíz hatékonyabb kezelését és helyben tartását szolgálja a Ne felejts, a Csajak és a Fácán utcában. A beruházás célja, hogy a lehulló csapadékvíz összegyűjtése, ideiglenes tárolása, majd a talajba történő elszivárogtatása közvetlenül a keletkezés helyén történjen. A projekt a Pozsonyi út és az egykori hajógyár területe közötti városrész csapadékvíz vezetésének problémájára reagál. A projekt dokumentációja három építési objektumra osztja a beruházást, a Ne felejts utcai vízvisszatartó intézkedésekre, a Fácán és a Csajak utca legalacsonyabban fekvő részén megvalósuló beavatkozásra, valamint a Fácán utcában kialakítandó önálló intézkedésekre. A tervezett intézkedések mintegy 7000 négyzetméternyi közhasználatú burkolt felületet érintenek. A három építési objektum tervezett teljes víztározó kapacitása mintegy 85 köbméter.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton, több lehet a felhő. Reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó részt téli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitrán, a Czabajszkán a városközpont felé 20 perc a várakozási idő, Kassa, Saca előtt Csécs felől 10 perc, Kassán a Palackeon a városközpont felé pedig 30 perc a várakozás, torlódik a forgalom, Pozsony előtt Malacka felől a D2-esen itt 20 percet várakozhatnak, Pozsonyban a Rácsiánszkán a városközpont felé 10 percet, Rovinkán Pozsony felé 20 percet, végül radarméri a sebességet Kassán a Moldavszkán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Amerika!
1: 7 óra 37 perc van. Az ellenzéki pártok hónapok óta arról beszélnek, hogy csak együttes erővel lehet leváltani Robert Fico kormányát, most azonban már egy közös november 17-i rendezvény is vitát okoz. Igor Matovics közös fellépésre hívta az ellenzéket, Branislav Gröling, az SZSZ elnöke viszont azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy a Magyar Szövetség is velük álljon egy színpadon. Gubik László pártelnök szerint viszont pártja egyértelműen a kormányváltás oldalán áll, és a novemberi rendezvényre meghívása is van. Hogyan lehet ebből valódi ellenzéki együttműködés? Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével beszélgetek. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ön azt mondja, Branislav Gröling ki akarja zárni a Magyar Szövetséget az ellenzéki együttműködésből. Pontosan mi alapján jutott erre a következtetésre?
2: Hát talán azért gondolom ezt, mert szó szerint ezt mondta. És ezt nem egyszer hangoztatta ezt a véleményét, hanem amikor mikrofont kap, vagy lehetőséget egy stúdióban, hogy erről beszéljen, akkor valamiért soha nem államférfiúi érényeket, meg nagyvonalúságot tanúsít azon pártok irányába. Beszélünk itt a Magyar Szövetségről, amelyekkel meg lehet hozni a változást 2027-ben, hanem valamiért minden ok nélkül támad bennünket.
1: Tényleg minden ok nélkül teszi ezt? Mi baja az SZSZ-nek személyesen önnel, vagy a Magyar Szövetséggel? Hogy érzi?
2: Személyesen nem lehet gondja Branislav Gröningnek, mert mi még nem találkoztunk személyesen. Egyetlen egy úrmot leszámítva, amikor az egyik pártársával, Stefan Hamrannal vitáztunk a nyitrai zsinagógában, a múlt évben, tehát úgy tűnik, mintha ez valamilyen személyes és elfogult vélemény lenne, egyébként valóban az is, de ahogy említem, teljesen indokolatlan és úgy értetlenül is állunk előtte sok esetben.
1: Én pedig elnézést félbeszakítom, elnök úr, én azelőtt állok értetlenül, hogy önök még Branislav Gröllinggel nem találkoztak, hiszen ön még májusban azt mondta, hogy nyitott a tárgyalásokra az SZSZ elnökével, tehát hogy nem az a gond, hogy mindkét fél a nyilvánosság előtt beszél a másikról, miközben egymással nem beszélgetnek, nem tárgyalnak?
2: Hát, de én nagyon szívesen tárgyalnék, tehát én nem mondtam azt, hogy mi elzárkózunk ezelől. Hát, ha csak a földelkobzások ügyét nézzük, mondjuk tavaly őszétől, novembertől, amikor ez új fordulatszámot kapott a földlopások ügye a föld alapon belül, akkor mi meghívtuk a Magyar Szövetség székházába az összes parlamenti párt elnökét, illetve frakcióvezetőjét, és mondhatnék még jó néhány alkalmat, amikor mi kezdeményeztünk találkozást. Valaki nyitott volt ezekre a kérdésekre, például a legnagyobb ellenzéki párt nyitott volt a találkozókra, hogy akkor nézzük meg, lehet, hogy számos dologban távol állunk egymástól, de hát nem tudjuk meg, hogy mi sülhet ki egy potenciális együttműködésből, illetve van ennek egyáltalán alapja vagy relevanciája, anélkül, hogy ne találkoznánk. Nem tudom őszintén szólva, és politikus fejjel gondolkodva sem értem, hogy valaki ennek a legalább egymás kölcsönös megismerésének az esélyét sem akarja megadni. Márpedig Branislav Gröningről és csapatáról per pillanat leri ez a mentalitás. Ami szerintem rendkívül sajnálatos, és most nem csak ilyen Magyar Szövetség szempontjából sajnálatos, hanem egyrészt november 17 szellemisége szempontjából sajnálatos, tehát hogy azok a politikai formációk, azok a pártok, azok a közszereplők, azok a véleményformálók, azok a politikusok, akiknek azért fontos, hogy ma már nem diktatúrában élünk, és nem vállalnak semmilyen sorsközösséget a 20. század diktatórikus pártjaival, legyen az ilyen színezetű, vagy olyan színezetű, hát azoknak valahol azért mégiscsak közös ünnepe kell, hogy legyen november 17-e, és a magyar pártok hívják, vagy hívhatták őket bárhogyan 90 óta egészen 2026-ig, most hál' Istennek csak egyetlen egy releváns magyar párt van. Tehát, hogy mindig ilyen szempontból ezen az oldalon, az antidiktatórikus oldalon álltak. Hogy valaki nem képes felfogni, hogy egy ilyen ünnep kapcsán ilyen szellemi alapok mentén egyeztetni kéne, hogy aztán a 21. században hogy tudunk megtalálni valamilyen együttműködési formákat, és 2027-ben a beharangozóban is elhangzott kormányváltást valahogy kieszközölni, úgy, ahogy az 98-ban sikerült, azt szerintem nem méltó politikusi magatartás.
1: Az SZSZ elnöke konkrétan a megyei választásokat említette, azt kifogásolja, hogy Nyitra és Nagyszombat megyében olyan jelöltet indítanak önök, aki az ellenzéki pártok által támogatott jelölttel szemben indul. Nincs ebben igaza?
2: Nincs. Nincs, mert nem az ellenzék jelöltel szemben indul, ennyiről mondhatnánk azt is, hogy a kormánypárti jelöltel szemben indul. Hát ebben a két megyében azért a magyarságnak a hányada még mindig számottevő, tehát hogy teljes mértékben indokoltott saját jelöltet állítsunk. Egyébként meg a történelmi tapasztalatok az elmúlt ciklusokból azt mutatják, hogy amikor indult magyar jelölt, akkor ez több mandátumot is eredményezett a közgyűlésben. Ennyire egyszerű a történet. Ráadásul az elmúlt 4 évben, a Nyitra megyében és Nagyszombat megyében, de mondhatnám a keleti megyéket is, Besztercebányát és Kassát, a frakciónk rendkívül sok eredményt tett le az asztalra, többek között azért, mert 4 évvel ezelőtt is indult megyeelnök jelölt, és a legnagyobb frakciókat sikerült ennek köszönhetően kialakítani ezekben a megyékben. Tehát nem mással szemben indulunk a felvidéki magyar közösségét, no meg ezeknek a megyéknek a déli járásainak a képviseletért indulunk.
1: Önök egyértelműen kizárták a Smerrel és a Republikával való választás utáni együttműködést, de ugyanezt nem mondták ki ennyire világosan a Hlasról és az SNS-ről. Most a Gröling egyik fő kifogása éppen az, hogy emiatt nem látja biztosnak, hogy a Magyar Szövetség valóban egy Fico utáni kormány stabil partnere lenne. Ha ön azt mondja, hogy a kormányváltás oldalán áll, akkor miért nem teszik teljesen egyértelművé azt is, hogy a jelenlegi kormány oldal egyik pártjával sem hajlandók koalícióra lépni?
2: Szerintem ez meglehetősen átlátszó játék, mert hogyha tehát nem látom túl valószínűleg, hogy az említett pártokkal együtt működnénk, annak ellenére, hogy ezt nem zártuk ki. De ezt is többször elmondtam és megindokoltam, hogy egyrészt, mivel Nyitra megyében azért Branislav Becik csapatával kormányzunk per pillanat, ezért az rendkívül komoly képzavart okozott volna, hogyha mi a Halaszt kizárjuk. Ez szerintem politológiailag teljesen érthető gondolatmenet. A Szlovák Nemzeti Párttal pedig némi malíciával azt mondtuk, hogy nem számolunk velük 2027-ben, tehát felesleges őket kizárni is. No, de tegyük föl, hogy kizártuk volna őket. Hogy elmondtuk volna, hogy akkor sem velük már ugyanúgy, ahogy a Smerrel és a Republikával nem tudjuk elképzelni, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy Gröling úr előjött volna valamilyen következő kifogással, ami miatt nem tud a Magyar Szövetséggel együttműködni. Tehát itt nem a pártokról beszélünk, itt kifogások kereséséről van szó. Egészen áprilisig az volt a kifogás, hogy Robert Ficot nem zártuk ki. Ez megtörtént, ennek ellenére folytatódik ez a kétszínű játék. Aztán az volt a probléma, hogy nem önálló politikát folytat a Magyar Szövetség, hanem mindig a Fidesz székházból diktálják le, hogy mit kell a Csajakován tenni. Április 12-e óta nem Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, mégis folytatódik Gröling úr részéről ez a játék. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, mit lép a Magyar Szövetség, az SZSZ per pillanat olyan mentális és politikai állapotban van, hogy mindig találni fog, de valamilyen kifogásnak ezt keresi. Én matek tanárt javasolnék meg.

0: hogy ez nem is ellenünk szemben fogalmazódik meg, nem Magyar Szövetséggel szemben, vagy Bublik Lászlóval szemben, hanem ez egy meglehetősen kicsinyes versengés az ellenzéki oldalon. Tehát, hogy tegyük fel, hogy a Progresszív Szlovákia nem mutatna semmilyen nyitottságot a Magyar Szövetség nemzetiségi programja és 13 pontja iránt, vagy ők támadnának bennünket a leghangosabban mindenféle jelzőkkel, illetve a Magyar Szövetséget, akkor nekem meggyőződésem, hogy a Szabadság és a Szolidaritás, illetve Igor Matovics is a legkomolyabb védelmébe venni a Magyar Szövetséget, és mellénk állna.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével beszélgetünk, aki pár perc ezelőtt épp Orbán Viktort és Magyarországot említette, akkor erre kapcsolnék rá. Ugye Branislav Gröling azzal vádolta önt, hogy csak Orbán Viktor magyarországi választási veresége után kezdett határozottabban nyitni a szlovák ellenzék felé, vagyis szerinte az ön politikája a budapesti helyzet változásával együtt változott. Mit válaszolna erre a vádra?
0: Hát 2026. decemberében én ott voltam azon az ellenzéki tüntetésen a színpadon, amikor még Fidesz kormány volt hatalmon Magyarországon. Nem tudom, hogy Gröling úr ott volt-e. A színpadra ugye nem akart följönni, mivel én is beszédet mondtam, de ennél egyértelmű választ erre a dilemmájára én nem tudnék adni.
1: A Magyar Szövetség viszont hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt a Fidesszel és Orbán Viktorral. Érti ön azoknak az ellenzéki pártoknak a bizalmatlanságát, amelyek ezt politikai kockázatnak tekintik?
0: Értem, illetve azt mondom inkább, hogy érteni vélem. De nekik pedig azt kell megérteniük, amit mi egyébként teljesen nyíltan és őszintén kommunikálunk, hogy egy számbeli kisebbségbe sodródott közösség pártja, mint amilyen a Felvidéki Magyarság, és annak pártja a Magyar Szövetség. Annak elemi érdeke a mindenkori magyar kormánnyal történő kapcsolattartás. Ennek ezer és egy oka van, és ezek nem is politikai okok, kulturális, közösségi, nemzetet összetartó okok. Ezt hívják nemzeti együttműködésnek, stratégiai partnerségnek, meg mondhatnánk még több jelzőt is, amelyeket úgy gyakran ragoznak az éterben. Tehát ennyi a történetnek a magyarázata, és hát most Tisza kormány van Magyarországon. Nagyon az elején jár ide az együttműködési keretrendszernek a kialakítása. Egyelőre még nem látjuk teljesen világosan, hogy milyen magyarságpolitikát kíván folytatni a Tisza kormány, de hát nem véletlenül ülünk le az ő képviselőikkel sem, hogy meglássuk, hogy a Kárpát-medencével milyen elképzeléseik vannak, és a magyar-magyar együttműködést hogyan és miként kívánnak folytatni. Tehát most a stratégiai együttműködés velük folytatódik. Nem olyan bonyolult ezt egyébként megérteni, ezért mondom, hogy érteni vélem a fenntartásokat, 16 év hosszú idő, de hát mi a mindenkori magyar kormánnyal fogunk együttműködni, ennyit tudok erre mondani.
1: Ön többször azt mondta, hogy a Magyar Szövetség kizárólag a szlovákiai magyar emberek és a magyar lakta régiók érdekei alapján választ politikai partnereket. Most tegyük föl, és engedjen meg egy ilyen gondolatkísérletet, és hogy a következő választás után a HLASZ több kisebbségi, regionális vagy nyelvhasználati követelésüket lenne hajlandó teljesíteni, mint mondjuk valamelyik ellenzéki párt. Ebben a helyzetben mi lenne fontosabb, az ellenzéki blokkhoz tartozás, vagy az a partner, amely többet vállal az önök programjából?
0: Hát nem tudom, hogy felelős politikus belemehet egy ilyen hipotézisbe, meg ilyen gondolkodásba, de én inkább azt mondanám, hogy nem fenyeget ez a veszély. Tehát olyan frakcióról beszélünk, meg olyan pártról, amelyeknek a képviselőcsoportja mondjuk megszavazta Alex Benest. Tehát, hogy meglehetősen messziről indítunk, hogy innét hogy jutunk el oda, hogy egy komoly, úgymond nemzetiségi programcsomaggal jöjjenek elő, az szerintem az egy meglehetősen hosszú út. És akkor még a HLASZ egyik miniszterének az iskola optimalizációjáról még nem is ejtettem szót.
1: Vagyis ki tudja most mondani egyértelműen, hogy a kormányváltás önmagában politikai prioritás a Magyar Szövetség számára, még akkor is, ha esetleg egy jelenlegi kormánypárt többet akarna megvalósítani az önök programjából?
0: Hát tekintettel arra, hogy a Magyar Szövetség nincs a parlamentben és nincs a kormányban is, teljesen logikus, hogy nem tud más mondani, mint hogy kormányváltást akar. Lehetőleg olyat, amelynek ő maga is a része.
1: Térjünk vissza a Szabadság és Szolidaritás pártjához. Ha valóban kormányváltást akar, milyen konkrét kérdésekben tudna együttműködni az SZSZ-szel? Tehát tud mondani olyan fontos ügyeket, amelyben nincs önök között érdemi vita?

0: Hát én úgy gondolom, hogy a gazdaság fellendítése az szerintem egy olyan közös pont, amiben egészen biztos, hogy ha vennék a fáradtságot az urak, akkor érdemi és még gyümölcsöző tárgyalásokat is tudnánk folytatni. Tehát ebben azért az 1-es, 2-es, 3-as, nem tudom hányas konszolidációs csomagokkal azért a kormány nem bizonyított túlságosan, mert spórolni se sikerült, és a gazdaságot beindítani sem. És ez szerintem top témája lesz a jövő évi választásoknak is, mert be kell startolni a gazdaságot, tehát hogy ez egészen biztos. És egyébként a közélet tisztasága is. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen téma. Tehát ha azt nézzük, hogy a tisztító tűz ügynek az aktáiban azért mik derülnek ki, meg mik jutnak, úgymond, tényre, hát én úgy gondolom, hogy ezek azért olyan kérdések, és nem nemzetiségi problémákról beszélünk, amelyekben mi teljesen világosan állást tudunk és állást is szoktunk foglalni. Például ebben a két témakörben egészen biztos, hogy érdemi beszélgetést tudnánk folytatni, ha a másik fél kicsit megerőltetné magát, és jó hiszeműséget tanúsítana.
1: És melyek azok a területek, ahol akkora a különbség a két párt között, hogy egy közös kormányban akár komoly konfliktusokra is lehetne számítani önök között?
0: Nem tudom, addig ezt nem tudom megítélni, amíg nem ültünk le. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk a Progresszív Szlovákia képviselővel már ugye leültünk. És látjuk azt, hogy melyik azok a kulturetikai kérdések, amelyekben nem jutunk dűlőre, és én úgy láttam az illetékeseken, hogy, és akkor még a kereszténydemokratákról ugye nem is beszéltünk, hogy felfogták azt, hogy ezt a nagyobb jó és cél érdekében nem is kéne szorgalmazniuk. Tehát, hogy van ilyen területe is a tárgyalásoknak természetesen, még hogyha néhányan azt is hiszik, hogy akkor ez valamilyen fene nagy boldogság, örömködés, együttműködés, barátkozás egy-egy ilyen tárgyalás. Épp az ellenkezője, ez nagyon komoly érveknek az ütköztetése, hogy meglássuk, hogy hányadan állunk, meg tudunk-e egyáltalán valaha együttműködni. És a másik oldalon pedig, hogyha a nemzetiségi kérdéseket nézzük, mi most már tehát ott látunk egy szűrőt, hogy mi az, ami a mi 13 pontunkból potenciálisan egy kormányprogram részévé válhat.
1: Ha már a meg nem valósult találkozásokról beszéltünk, akkor ön egyébként konkrétan már kezdeményezett négy szemközti vagy két párti megbeszélést az SZSZ-szel, vagy annak ellenkével?
0: Még a nyár előtt küldtünk tárgyalásra vagy találkozásra vonatkozó meghívás minden ellenzéki pártnak. Így külön, hogy csak az SZSZ-nek ilyenre nem került sor, de miért ne? Legalább első körben az kéne, hogy legalább egy kis neutrális álláspontot képviseljenek.
1: Tehát miért nem lehet ezeket az összetűzéseket vagy véleménykülönbségeket kibeszélni egy személyes találkozón? Tehát hogyha ön valóban komolyan gondolja az együttműködést, akkor mi akadályozza meg abban, hogy akár ön kezdeményezzen egy ilyen találkozót, ahelyett, hogy újabb ilyen nyilvános üzeneteket küldenének egymásnak?
0: Nincs ennek akadálya, meglátjuk, hogy október 24-e után, amikor a túlösszön közönkormányzati választások van, akkor ki milyen formáját és ínyét mutatja majd. Részemről az a nyitottság megvolt a múltban is, lehet, hogy még proaktívabbnak kell lenni, és akkor az majd sikerre vezet. Térjünk erre vissza október 24-a után.
1: Nem tart attól, hogy miközben az ellenzéki pártok hónapokkal a választás előtt azon vitatkoznak, ki állhat kivel egy színpadon, és ki kivel hajlandó tárgyalni, hogy ennek az egész, nevezzük talán konfliktusnak, végül Robert Fico lesz a legnagyobb politikai nyertese?
0: Határozottan fenyeget ez a lehetőség és ennek a kockázata, ez pontosan így van. Ezért ennek én hangot is adtam, hogy ide idézve a 98-as párhuzamot, hogy akkor még államférfiúi kvalitásokkal rendelkező politikusok voltak képesek levezényelni az ellenzéki tárgyalásokat, most az uraknak fel kéne nőni ez a feladathoz.
1: Igor Matovics minden ellenzéki pártot közös november 17-i fellépésre hívott. Önnek pontosan kitől van meghívása? Matovicstól? Illetve elmegy erre a rendezvényre akkor is, ha ezzel akár tovább mélyül a vita az SZSZ-szel?
0: Nekem ugyanaz a fél jelezte meghívási szándékát, és hogy ő úgy érzi, hogy a magyaroknak ott van a helye november 17-én, akik úgy érezték, hogy ott van a helye a magyaroknak egy Lex Benes és Lex Gaspar elleni tüntetésen is decemberben.
1: Konkretizálnál, Matovicsról van szó?
0: Nem, egyáltalán nem Matovicsról van szó.
1: Akkor a PS-ről, vagy találgassak, vagy pedig elárulja?
0: De hát én úgy gondolom, megválaszoltam. Tehát, hogy decemberben is tudva lévő volt, hogy ki tartotta fontosnak, hogy nyitni kell a magyar párt és a magyar közösség felé. Most is egyelőre ott tartunk, hogy mindössze ők tartják fontosnak, hogy egy ilyen ellenzéki megmozdulásban a Magyar Szövetség is részt vegyen.
1: A Magyar Szövetség és az SZSZ vitájából jól látszik, hogy a kormányváltás szándéka önmagában még nem jelenti azt, hogy az ellenzéki pártok minden fontos kérdésben partnerei is egymásnak. Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Megkezdtük műsorunk utolsó óráját. A hazai közélet és politikum kérdései után külföldi témákkal folytatjuk. 8:45 után Franciaországra fókuszálunk, ahol harmadik hete tartanak a középiskolások tiltakozásai, és már több száz iskola működését zavarták meg a blokkádok. 8:30 után pedig Magyarország került terítékre. Szijjártó Péter korábbi környezeti kormányzati munkája és jelenlegi állása miatt hallgatták meg a Parlament Nemzetbiztonság Bizottságában. Előtte azonban az elmúlt órák legfontosabb eseményeit Paszmár Lívia foglalja össze önöknek.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Dévénynél. Az izraeliek megemlékeznek a 3 évvel ezelőtti Hamász támadás áldozatairól. A 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Enyhítenék a költségvetési provizórium, vagyis a jóváhagyott állami költségvetés hiányában alkalmazott átmeneti szabályok korlátozásait. Az alapelv megmaradna, hogy az állam nem költhet többet az előző évinél, ugyanakkor megszüntetnék a havi kiadási korlátokat, és a pénzügyminiszter évközben is módosíthatná a költségvetést. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi szabályok mellett az állam nehezen tudna megfelelően működni. A változtatás különösen akkor lehet fontos, ha nem sikerül elfogadni a jövő évi költségvetést, vagy az Alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánítja. A módosításról tegnap délután tárgyalt a parlament, és várhatóan szavaznak is róla. Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Pozsonyban, Dévénynél. Az adatok szerint hétfőn 575,9 köbméter per másodperc volt az átlagos napi vízhozam. Több mint 125 évnyi mérés után ez új történelmi minimum, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Az SHMU tájékoztatása szerint a júniusi, a júliusi és az augusztusi értékek jelentősen az átlag alattiak voltak. A Duna vízmérő állomásain az átlagos havi vízhozamok az átlag havi értékeknek körülbelül 36%-át értékel. Október 6-án az átlagos havi vízhozama sokéves átlag 41%-a volt. Az SHMU közölte, a Duna-szlovákiai szakaszán péntektől javulni kezd a helyzet, a vízszint emelkedése várható. Az izraeliek kora reggel az ország déli területein megemlékeztek a 3 évvel ezelőtti a Hamász vezette palesztin militáns mozgalmak által elkövetett támadás áldozatairól. A fegyveresek 2023. október 7-i dél-izraeli behatolása során 1200 izraeli vesztette életét, további 251 embert pedig a gázai övezetbe hurcoltak. A megemlékezések közép-európai idő szerint 5 óra 29 perckor kezdődtek, amikor a Hamász a palesztin iszlám dzsihád és más csoportok megindították a hadműveletet. A túlélők és a hozzátartozók reggel a Reim kibuszban és a Nova Zenei Fesztivál helyszínén találkoztak, ahol a militánsok 378 embert gyilkoltak meg és 44 túszt raboltak el. Az egész országban lesznek megemlékezések, egyes településeken fél árbocra ereszik a zászlókat. Délben a támadás túlélőiből és a hozzátartozókból álló csoport országos egyperces csendet szervez, a fő megemlékezés 21 óra 15 perckor lesz a Tel Aviv Járkon Parkban. A koszovói képviselők már a virradó éjszaka új elnököt választottak, a tisztséget Justina Siroka Pula, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke tölti be. Ha nem sikerült volna új elnököt választani, a parlament automatikusan feloszlott volna, és 45 napon belül újabb előrehozott választásokat kellett volna tartani. A 2025-ös éveleje óta már a negyediket. Erről az AFP hírügynökség számolt be, amely szerint a szavazással véget ért az országban a hosszú ideje tartó politikai válság. A szükséges alkotmányos többséget Albin Kurti miniszterelnök kormánypártja, az önrendelkezés az utolsó pillanatban sikerült biztosítania. A Pristina Insight portál szerint Kurti kevesebb mint 1 órával évfél előtt sajtótájékoztatón jelentette be Pula jelöltségét. Koszovónak április óta nincs elnöke. A halálra ítélt 50 éves amerikai nő Krista Pike, aki a múlt héten túlélte a sikertelen kivégzési kísérletet egy amerikai börtönben, eszméleténél van és kommunikál. Erről este az AP hírügynökség számolt be ügyvédeire hivatkozva. Gyógyulása orvosi szempontból példátlan, a prognózisa továbbra is bizonytalan, de legalábbis hosszú felépülésre számítunk, áll a jogászok nyilatkozatában. Pike-ot osztálytársnője 1995-ben történt brutális meggyilkolása miatt ítélték el, és múlt szerda reggel a Nashville-i börtönben kellett volna kivégezni őt, 200 év óta első nőként Tennessee államban. A hatóságok azonban két adag pentobarital beadása után sem tudták végrehajtani a kivégzést. Az ügyvédek úgy vélik, hogy a szer az intravénás katéterekkel kapcsolatos problémák miatt nem jutott a véráramba.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több helyen lehet felhős az ég. Reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és Nyitrán a Szabályszkán a városközpont felé itt 20 percet várakozhatnak, és Kassa, Sacsa előtt Csécs felől 10 percet. Továbbá torlódik a forgalom Pozsony bevezető útjain. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Régádi László.
1: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóvban könnyedén győzte le 4-0-ra Moldovát a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik fordulójában, és már csak egy pontot kell szereznie, hogy kiharcolja a második vonalba jutást. Remekül kezdtek a szlovákok, már a 8. percben megszerezték a vezetést. Milan Skriniar lövését még blokkolták a hazai védők, de a jókor érkező Dávid Strelec a hálóba továbbította a labdát. Egy perccel a szünet előtt Tomás Szuszlov megduplázta az előnyt. A 60. percben ismét a hazaiak hálójában táncolt a labda. Dávid Hanszko lövése az egyik moldáv hátvédről a felső sarokba pattant. Negyed órával később Lukás Haraszlin is betalált. Ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert a minden tekintetben jobb szlovák válogatott. A csoport másik mérkőzésén Kazaksztán Feröer-szigetek 2-2. A szlovákok 6 ponttal vezetnek a feröeriek és a moldávok előtt. Vladimir Weiss vezetőedző legénysége november 13-án Kassán a feröeri csapatot fogadja a csoportkör utolsó előtti 5. fordulójában. A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának tegnapi eredményei Horvátország-Spanyolország 1-2, a 80. perctől emberelőnyben futballozó világ- és Európa-bajnok spanyolok a 89. percben lőtték a győztes gólt, és Anglia-Csehország 3-0. U21-es labdarúgó EB selejtezőn Andorra-Szlovákia 1-2 és Törökország-Magyarország 0-0. A szlovákok csoportjukban a 3., a magyarok pedig a 4. helyen végeztek. Egyik csapat sem jutott tovább. A 45 éves, 36-szoros válogatott Szabics Imre lett, a belga élvonalban jelenleg a 10. helyen álló Henk labdarúgó csapatának másodedzője. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Freiburg vendégeként a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. Az 5 pontos Nyitra, amely még bejuthat a legjobb 16 közé, a zárófordulóban október 13-án a svéd Rögle együttesét fogadja. Elkezdődtek a csoportküzdelmek a férfi kosárlabda Európa kupában. A lévaiak hazai közönség előtt 76-69 arányú vereséget szenvedtek a belga Ostendétől, a privigyeiek pedig 83-69-re kikaptak a török Denizli vendégeként. A férfi kosárlabda liga 3. felvonásának záró mérkőzésén Slovan Spiszkánová vesz 97-62. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 2. fordulójában Triglav, horvát csapat Prešov 36-36. Szabó Áron és Gábor Áron az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 32 közé a férfi 73 kg-osok keddi versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Vég Luca is kikapott az első mérkőzésén, s nem került be a 16 közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában. Ezzel mindhárom magyar helyezetlenül zárt. Novak Djokovic 7-szer nyerte meg a pekingi tenisztornát, miután a döntőben ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur a 2. szett elején sérülés miatt feladta, így a szerb játékos győzelmi sorozata már 34 mérkőzést számlál. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner hónapok óta húzódó térdsérülése miatt idén már nem játszik. Az olaszok sztárja júliusi Wimbledoni Grand Slam győzelme óta nem lépett pályára.

0: 8 óra 17 perc van. Harmadik hete tart a francia középiskolások tiltakozás sorozata. A hét elején már csak nem 600 iskola működését érintették a blokkádok és demonstrációk. A diákok több tanárt, jobb körülményeket és az egyetemi felvételi rendszer átalakítását követelik. Közben azonban egyre több az összecsapás is. Több ezer embert vettek őrizetbe, sokan megsérültek, és már a rendőri fellépés miatt is vizsgálatok indultak. Miért nőtt ilyen gyorsan országos mozgalommá a tiltakozás, és mennyire fenyeget az a veszély, hogy radikális csoportok is hasznot húznak belőle? Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com szerkesztőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Tulajdonképpen mi indította el ezt a tiltakozási hullámot?
1: Az elmúlt hetekben érződött Franciaországban, hogy van egy nagyon komoly társadalmi feszültség, valami fortyog, bugyog a mélyben, és valójában az volt a kérdés, hogy ez hol jön ki. És hát végül a középiskoláknál jött ki, egy intézményből indult, ahol az volt a nagyon konkrét panasz, hogy voltak betöltetlen tanári álláshelyek. És egyébként ezeket a betöltetlen tanári álláshelyeket az Oktatási Minisztérium rendezte. Tehát abban a konkrét, egyébként Párizstól északra lévő intézményben, ahol kezdődött ez a dolog, ez rendeződött, de egyébként onnantól tovább terjedt más intézményekbe. Saint-Saint-Denis megye volt egyébként a bölcső, ha szabad így fogalmazni. Ez Franciaország egyik, sőt, ha nem a legszegényebb megyéje, és onnan terjedt tovább más külvárosokra, de itt gondolok például az olyan úgymond burzsoának, tehát jól szituáltnak tartott településekre, mint mondjuk Versailles, és onnan ment tovább országosan ez a mozgalom. Tehát a szikra az valóban az oktatás kérdése, de nagyon fontos az a kontextus, hogy nagyon sok területen érződik, hogy valami van a levegőben, hogy más nem mondja, két héttel ezelőtt olyan beszélgetések voltak a médiában, hogy van-e olyan feszültség, van-e akkora feszültség, hogy abból például olyan valami történjen, mint a sárga mellényesek mozgalma. Tehát számomra az volt a kérdés, hogy hol fog kitörni, hát az oktatás lett.
0: Én még mindig értetlenül ingatom a fejemet, hiszen hát tanárhiány magyarországi vagy szlovákiai középiskolákban is előfordul, és mégsem válik országos mozgalommá, vagy tiltakozási hullámmá. Miért vált ennyire központi kérdéssé a tanárhiány és az iskolák állapota?
1: Ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy itt több faktor járulhatott ahhoz hozzá, hogy ez ilyen mértékben tört ki, vagy ilyen formában tört ki. Mert egyébként, hogyha statisztikákat nézegetünk, hogy mondjuk a PISA felmérésekben, és ezt a francia sajtó is megtette, nagyon jól teljesítő tankerületek, tanárállománya, és illetve bocsánat, a nagyon jól teljesítő országok tanárállománya, és a franciaországi tanárállomány, és a konkrétan említett körzetek tanárállománya milyen, akkor azért nem találunk olyan rettenetes nagy eltéréseket. Országon belül fogunk találni eltéréseket. Mondom, hogy szerintem mik azok a szempontok, amik szóba jöhetnek. Az egyik az az, hogy a nyilvános vitában, tehát a nagy politikai vitában érdekes módon a fiatalok kérdése nem nagyon jelenik meg. Tehát beszélünk nyugdíjreformról, nagyon sok mindenről, költségvetési stabilitásról, de a fiatalok kérdése alig-alig jelenik meg. A fiatalok között, és ezt most úgy mondom, hogy nyilván ez egy valószínűségi dolog, vannak speciális témák, amelyek érdekesek. Ilyen például a palesztin kérdés 2023 óta, az oktatás, a klímakérdés. Ezek így úgy megjelennek a nagypolitikában, de nem feltétlenül azt az álláspontot képviselve, amit a fiatalság képvisel. Ugye itt ez különösen az északi megyékben érdekes lehet. És egyébként is Franciaországban a fiatalok nagyon aktívak. Tehát ezt fontosan tudjuk, hogy a középiskolás fiatalság politizál. Az egyetemista fiatalság politizál. Teljesen függetlenül attól, hogy nekik van-e adott esetben szavazati joguk, elmúltak-e 18 vagy nem. És talán az a mondat nagyon árulkodó, amikor egy fiataltól megkérdezték, hogy akkor hát miért ez a hatalmas dű és ez a harag és stb. És azt mondta, hogy hát tiltakoztunk, blokkoltuk az iskolát, senki nem figyelt ránk, de most, hogy ennyire túlpörgött ez a dolog, most bezzeg mindenki figyel, és hát az oktatási miniszter erre reagált. Tehát van valami ilyen meg nem hallgatottság, meg nem értettség ez, és ezt nagyon nehéz politológiai eszközökkel megragadni, ez valószínűleg szociálpszichológus, más szakma kellene, de az, hogy Franciaországban nagyon könnyen megy az, hogy a fiatalok aktívan tiltakozzanak és politizáljanak, ez valószínűleg kenegeti a dolgokat. Kenegetheti a közösségi média, tehát ez egy ilyen, úgy szokták mondani, hogy horizontálisan szerveződő mozgalom, ugye nincs kiemelt vezetője, nincsenek arcai, hanem TikTokon, Snapchatten, nem tudom én hol szerveződik. Ugye ez önmagában egy külön kérdés, hogy ott valaki fűti-e, mert itt fölmerül a radikális baloldali csoportok, a lázadó Franciaország mint párt, ugye a kormány is szívesen mutat rájuk, meg adott esetben külföldi szereplők, hát ilyen fűtőaktivitása, tehát egy hibrid beavatkozás lehetősége. Na most ezt most itt pár nappal a kezdet után nem tudjuk szétszálazni, hogy mi az, ami adott esetben még hozzájárul. Itt azt szoktam mondani, hogy ezeknek a vádaknak, vagy fölmerült magyarázatoknak a kapcsán várjunk, lesznek jelentések, lesznek értelmezések, kutatásokkal megalapozva, ez 4-6 hónap barátok közt is, de akkor fogunk biztosan látni, ezeket most kezeljük hipotézisként, de hát itt most már legalább a 6.-8. lehetséges értelmezés és magyarázat környékén járok, tehát valószínűleg az lesz a vége, hogy mindegyik szerepet játszott, csak még nem tudjuk, hogy milyen arányban.
0: A hatóságok közben attól tartanak, hogy radikális csoportok is rátelepednek a diák tüntetésekre. Mennyire valós ez a veszély?
1: Minden egyes alkalommal, amikor utcai tüntetésre kerül sor, és az a vége, hogy oszlatni kell, zavargás lesz a vége, valamilyen rongálás a vége, és ez most is megtörtént, tehát hogyha az ember fölcsapja a francia sajtót, akkor bőven lát ezzel kapcsolatos képanyagot. Fönnáll a gyanú, vagy fönnáll az az állítás, inkább így mondom, hogy vannak olyan opportunista, anarchista, radikális, baloldali csoportok, amelyek rátelepednek ezekre a mozgalmakra, és csak a balhé kedvéért vesznek benne részt. Nyilván ezzel részben diszkreditálják az eredeti mozgalmat, az eredeti követeléseket, de hogy ez egy teljesen reális veszély, ez Franciaországban elő szokott fordulni, tehát ezzel valóban számolni kell.
0: A rendőri fellépés miatt már külön vizsgálatok is indultak. Nem növeli tovább a tiltakozók dühét, ha azt érzik, hogy túl keményen lépnek fel velük szemben?
1: Ez is benne lehet, ugye éppen a tegnapi napon egy ilyen könygránát letépte egy fiatalnak a kezét, tehát hogy most már súlyos sérült is van, de hát már pár nappal ezelőtt is az volt a mondás, hogyha ebben a tempóban megy tovább az erőszak, és hát ugye a másik oldalon meg benzinnel locsoltak le tanárt, meg nem tudom én, ilyen égősprével támadtak meg embert és hasonlók, tehát hogy nagyon komoly erőszak van a másik oldalon is, akkor nagyon könnyen lehet, hogy hát akár emberéletet is követelhet ez a történet. Tehát van egy nagyon komoly aggodalom az erőszak minősége, kegyetlensége, mélysége, stb. Miatt. Na most a rendőri fellépésnek a keménysége önmagában is vita téma. Ugyanis a közvéleménykutatások szerint a francia polgárok egyszerre ítélik el a mozgalom erőszakosságát, de egyszerre támogatják a követeléseit, tehát a fiatalok oktatással kapcsolatos követeléseit. És a kormány erre próbál, hogy mondjam, egy ilyen kiegyensúlyozó politikával rájátszani. Egyik oldalról rendpárti üzeneteket küld, hogy az erőszak tűrhetetlen, a másik oldalról viszont érdemben próbál majd reagálni a követelésekre, ugye a miniszterelnök októberre feladatot osztott a kormány tagjainak. És az, hogy a rendőrség hogy lép föl, az vita téma lett. A kormány egyik oldalról demonstrálja azt, hogy rendet akar, a másik oldalról többek között a lázadó Franciaország, a radikális baloldali párt túlságosan erőszakos, elnyomó fellépéssel vádolja a kormány oldalt, hogy ő brutalizálja és hát elnyomja a fiatalok mozgalmát. Tehát önmagában az, hogy a rendőrség hogyan lép föl, az már most politikai vita téma, tehát zajlik az a tovagyűrűző jelenség, amelyet a kérdésében említett.
0: Végezetül nagyon röviden, van esély gyors politikai megoldásra, vagy ez a tiltakozás sorozat még hetekig eltarthat Franciaországban?
1: Két kérdés van, két dolgot kell figyelni. Az egyik az, hogy a fiatalok hogyan reagálnak majd a konkrét javaslatokra, és hogy hát mondjuk úgy, hogy milyen ilyen külső támogatásokat kap a mozgalom, ugye, amiket említettem, hogy van-e, aki ezt átlálja. Tehát, hogy de mobilizálhatók-e a fiatalok konkrét megoldásokkal. A másik dolog, amit figyelni kell, az a másik irány. Ugye nagyon sokaknak 1968 jut az eszébe, de 1968 az azért volt olyan nagy dolog, mert más társadalmi csoportok is rákapcsolódtak, nevezetesen a munkásosztály, a munkásmozgalom. Tehát egy össztársadalmi problémája lett Dögol tábornoknak. Itt azt kell figyelni, hogy más csoportok konvergencia-szerűen jelentkeznek-e. Lesznek szakszervezeti tüntetések, akciónapok novemberben, de ez még nem konvergencia. Tehát, hogyha elkezd összekapcsolódni a konfliktusok, tömege, mindegy, legalább kettő, de inkább három, akkor azt mondhatjuk, hogy ez már társadalmi válság. Két irányba is mehet ez a dolog, szerintem ebben a pillanatban ez még nem dölt el.
0: Ami egyetlen iskola tiltakozásaként indult, már a Franciaország egyik legsúlyosabb társadalmi konfliktusává nőtte ki magát. Sós Eszter Petronella Franciaország szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Egy témával foglalkozunk még napindító hírmagazinunk hátralévő perceiben. Közel 3 órán át hallgatták meg, Szijjártó Péter volt magyar külügyminisztert a kínai BYD-nél vállalt munkájáról, és arról felvette összeférhetetlenségi vagy nemzetbiztonsági kérdéseket, hogy korábban kormánytagként segítette a vállalat magyarországi beruházását. Az ügyet az elszámoltatás tágabb politikai folyamatával együtt elemezzük néhány perc múlva. Előtte Paszmár Lívia jelentkezik a régiók híreivel.
2: Október 8-a és 11-e között a hagyományos Simony Uda vásár idején forgalomkorlátozásra kell számítani Párkányban, és ezeken a napokon változások lesznek a tömegközlekedésben is, tájékoztatott a városi hivatal. A vásár idejére lezárják a városközpontot és néhány környező utcát. Az éjfélkor kezdődő és október 12-én hétfőn éjfélig tartó lezárás érinti a Fő utcát, a Tűzoltó utca egy részét, a Szent István utcát, a Komenszky utca egy részét és a Nánai utcát. Csak a mentők, a tűzoltók és az áruszállítók hajthatnak be. A vásár ideje alatt változik a buszmenetrend is. Egyes megállókban nem állnak meg a buszok. A Bocskai utcában, a Fő utcán és a Postánál nem fognak megállni az iskolabuszok, ezek a járatok autóbuszállomásról indulnak. Az Esztergomba közlekedőjáratok a Párkány, vasútállomás, Tereszi 2, Tereszi 1, Poliklinika, Jeszenszkeho autóbuszállomás, Esztergom útvonalon közlekednek. Folytatódik a gimnázium melletti fedett uszoda építése Királyhelmecen a Géresi úton. Az új sport létesítmény célja, hogy színvonalasabb legyen az úszásoktatás és elérhetőbbek legyenek a sporttevékenységek a Bodrog közben és az Ungvidéken, ahol eddig hiányoztak hasonló létesítmények. Az úszoda a diákok és a lakosság számára is elérhető lesz. Jelenleg a tartóoszlopok építése folyik, ezután következik az uszoda külső falainak és tetőszerkezetének építése. A kétszintes épületben egy 25 méteres úszómedence és egy kisebb gyerekmedence lesz, egy 250 férőhelyes előadóterem, öltözők, szociális helyiségek és egy büfé is helyet kap a komplexumban. A projekt alacsony energiafogyasztással és megújuló energiaforrások felhasználásával számol. A Konvak, Komáromi Vízművek és Csatornázási Részvénytársaság olyan beruházást készít elő, amely a csapadékvíz hatékonyabb kezelését és helyben tartását szolgálja a Ne felejts, a Csajak és a Fácán utcában. A beruházás célja, hogy a lehulló csapadékvíz összegyűjtése, ideiglenes tárolása, majd a talajba történő elszivárogtatása közvetlenül a keletkezés helyén történjen. A projekt a Pozsonyi út és az egykori hajógyár területe közötti városrész csapadékvíz vezetésének problémájára reagál. A projekt dokumentációja 3 építési objektumra osztja a beruházást, a Ne felejts utcai vízvisszatartó intézkedésekre, a Fácán és a Csajak utca legalacsonyabban fekvő részén megvalósuló beavatkozásra, valamint a Fácán utcában kialakítandó önálló intézkedésekre. A tervezett intézkedések mintegy 7000 négyzetméternyi közhasználatú burkolt felületet érintenek. A 3 építési objektum tervezett teljes víztározó kapacitása mintegy 85 köbméter.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet a felhő. Reggel és délelőtt a völgyekben helyenként köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó részt téli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínelés Kassa-Sac előtt Csécs irányából, 10 perc várakozással számoljanak. Torlódik a forgalom Pozsony bevezető útjain, Nagyszombat elkerülő útján, Szered irányában, 10 perc a várakozás. Nyitra előtt Nyitra Ivánka felől 20 percet várakozhatnak, és Kassán a Komenszkeon a városközpont irányában pedig 10 percet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 9 perccel múlt 8:30. Hétfőn közel 3 órán át hallgatta meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter volt magyar külügyminisztert. A kérdések középpontjában az állt, jelent-e összeférhetetlenségi vagy nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a korábbi miniszter ma annál a kínai autógyártónál dolgozik vezetőként, amelynek magyarországi terjeszkedését kormánytagként éveken át segítette. Közben egy friss felmérés szerint a magyarok többsége bízik az elszámoltatás sikerében, bár a Tisza szavazói között is vannak, akik gyorsabb eredményeket várnának. Mit jelent politikai szempontból a Szijjártó ügy, és meddig tartható fenn az elszámoltatással kapcsolatos magas társadalmi várakozás? Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Miért lett egyáltalán nemzetbiztonsági ügy abból, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártónál vállalt munkát? Mennyire politikai értelemben, mennyire súlyos lépés ez?
1: Hát alapvetően politikailag és morálisan megkérdőjelezhető ez az ügy, tekintve, hogy Szijjártó Péter ugye előtte külügyminiszterként a másik fél volt a tárgyalóasztalnál, és ezekben az alkudozásokban is kifejezetten sok előnyben részesítette a kínai vállalatot, illetve hát természetesen olyan információk is lehetnek a birtokában, ami nem kényelmes Magyarország számára, hogyha ennél a cégnél dolgozik. Viszont itt van az a probléma, hogy jogilag semmi nem szabályozza Magyarországon azt, hogy egy politikus, akár egy ilyen magas tisztséget betöltő politikus egyből a piacon tudjon elhelyezkedni, úgyhogy ilyen szempontból ez egyelőre inkább aggályokat és kérdéseket vet fel, tényszerűen annyit tudunk, hogy még a szakszolgálatokat is meg fogja hallgatni ugyanez a bizottság, illetve azt feltételezhetjük, hogy a Tiszának szándékában áll ezt a fajta, mondjuk úgy, joghézagot kiigazítani, és egy olyan törvényjavaslatot benyújtani, amely a későbbiekre meg tudja akadályozni a hasonló eseteknek az előfordulását.
0: Szijjártó azt mondja, tiszta a lelki ismerete, és a BYD támogatása beleillett a korábbi kormány beruházás ösztönzési gyakorlatába. Ez politikailag elégséges válasz lehet?
1: Itt alapvetően ugye, mivel egy zárt ülésről beszélünk, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon kevés tényt tudunk róla, és nem is fog a jegyzőkönyv kikerülni. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen kérdések voltak. Ezt tudjuk, hogy Szijjártó Péter így válaszolt ezekre a kérdésekre, és ez beleilleszkedik abba a narratívába, amit ugye eddig is a volt kormánypártok részéről ebben az ügyben megfogalmaztak. Nyilvánvalóan itt egy narratíva alkotás van mind a két oldalról. Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, illetve Szijjártó Péterről a volt kormánypártokhoz tartozó politikusok is úgy nyilatkoztak, hogy ő rendelkezésre állt, annak ellenére állt rendelkezésre, hogy nem kötelező megjelennie, mindenre válaszolt és tiszta a lelkiismerete. Nyilvánvalóan ez a saját narratívájuk. Míg a másik oldalon, természetesen a Tisza pedig kifejezetten nyugtalanítónak tartja Szijjártó Péternek a válaszait, és ezt hangosítja ki az adott nyilatkozataikban.
0: Igen, a Tisza képviselői a meghallgatás után azt mondták, hogy őket nem győzték meg Szijjártó válaszai. A Fidesz szerint azonban nem derült ki nemzetbiztonsági veszély. Most a választó ebből mit tud leszűrni? Tehát, hogy mennyire tudhatjuk megítélni, hogy valóban fennállt a nemzetbiztonsági kockázat akár?
1: Itt alapvetően nehéz a tájékozódás, és én attól tartok, hogy inkább megint hitvitában fogunk bonyolódni, mivel tényszerű adataink nincsenek, hogy mi történt, vagy mi volt a válasz, illetve jogilag nem szabályozott a helyzet, ez nagyon aggályos a valóságban. És ennek megfelelően azt gondolom, hogy a választók a már meglévő pártpreferenciáik, vagy már a meglévő politikai preferenciáik szemüvegén keresztül tudják vizsgálni ezt az ügyet. Nyilvánvalóan azok, akik jobban támogatják a Tiszát, vagy támogatták azt, hogy itt kormányváltás legyen, és ebben kifejezetten nagy ügy volt az, hogy Magyarország nem a nyugati szövetségesei felé húsult, sokszor inkább úgy tűnt, hogy őket gáncsolja az Európai Uniót például, és ehelyett inkább keletnek nyit. Nyilvánvalóan számukra az, hogy Szijjártót kihallgatták, és és arról a tisztásuk azt mondták, hogy őket nem győzte meg, inkább az lesz a véleménye ezeknek az embereknek, hogy itt egy súlyos probléma van. És morálisan és politikailag én azt gondolom, hogy ez fedi is a valóságot. Még az is van, hogy nyilvánvalóan egyre fogyatkozik a Fidesznek a támogató bázisa, de azok az emberek, akik még mindig kitartanak a volt kormánypártok mellett, számukra pedig kielégítő válaszok tudnak ezek lenni.
0: Felmerült Orbán Viktor neve is a meghallgatáson. Mennyire szélesedhet még ez az ügy a volt kormány más vezetőire is esetleg?
1: Igen, itt alapvetően én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nevének a felmerülése az majd, hogy nem egy ilyen kulcskérdés, de egyelőre talán inkább egy politikai mozzanatnak tűnik. Nyilvánvalóan, ahogy itt a kezdeti mondatokban is említette, az elszámoltatás iránti igény az nagyon magas Magyarországon. Ez természetesen inkább azokat az ügyeket és azokat a szereplőket érinti, akik a leginkább a szemünk előtt voltak, így a miniszterelnök, volt miniszterelnök felé is megfogalmazódik az az elvárás, hogy őt felelőssé tudják tenni különböző ügyekben, és én azt gondolom, hogy azért is hangozhatott el a neve, mert ennek az elvárásnak egyrészt a tisztások sem szeretnének ellenállni, hiszen a politikai üzenetük volt az elszámoltatás. Az, hogy ebbe hogyan tud bekapcsolódni, vagy konkrétan ebbe az ügybe hogyan tudják bekapcsolni Orbán Viktor szerepét, az még egyelőre nem világos.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió műsorában továbbra is Galgóczi Eszter politológussal beszélgetek. Egy friss kutatás szerint a teljes népesség 61%-a arra számít, hogy sikeres lesz ez az elszámoltatás. Ez magas társadalmi elvárásnak számít?
1: Én azt gondolom, hogy igen, egyrészt magas társadalmi elvárásnak számít, másrészt pedig azt jelenti, hogy kifejezetten nagy még mindig a politikai érdeklődés, és még a kormánypártoknak a bizalmi szintje az kitart, tehát a választók egyrészt egyre nagyobb támogatásokat látunk, nagyon magas a kormánypártoknak a támogatási száma, másrészt pedig ugye ez az egyik legfontosabb üzenetük volt, amire felhívta mindenki a figyelmet, hogy ha ezt nem tudják teljesíteni, vagy csak részben tudják teljesíteni, akkor az akár problémákba is ütközhet. Ehelyett most azt látjuk, és ez szerintem kifejezetten fontos,

0: Egyébként a Fidesz is elszámoltatásukat ígért a kétharmados győzelme előtt és után is, és ezek is mondjuk úgy, hogy korlátozott sikereket tudtak elérni, inkább nem tudtak sikereket elérni. Úgyhogy ilyen szempontból van egy történelmi hagyománya annak, hogy ebben nem feltétlenül tudunk bízni. Mégis úgy tűnik, hogy a Tisza egyszerre kommunikációsan másfelől azzal, hogy felállítja mondjuk a vagyonvisszaszerzési hivatalt, azt, hogy látunk ügyeket, valóban elindulni, és valóban látványos, egyelőre inkább a látvány részét tudnám kiemelni, mert még döntés nem született, de látványos cselekvéseket látunk, az mégis az irányba tolja a társadalom nagy részét, hogy elmerje hinni, hogy ebben az esetben valóban lesz elszámoltatás Magyarországon.
1: Azért úgy tűnik, hogy elég nagy az optimizmus, mert hát a Tisza szavazóinak a 87%-a bízik a folyamat sikerében. Tehát ez viszont ugye a tiszások többsége, illetve pontosabban a tiszások kisebbsége maradéktalanul elégedett csak ezzel az elszámoltatással. Ez azt mutatja, hogy már megjelent a kormánypártok szimpatizánsai körében is a türelmetlenség?
0: Én azért azt gondolom, hogy ezek a számok, itt inkább tényleg a kiugró adatra érdemes figyelni, 80% fölötti adatra. Természetes az, hogy még a saját szavazóbázison belül is vannak olyanok, akik mondjuk kételkednek, vagy nem hiszik el, hogy ezek a folyamatok le tudnak zajlani. A már említett okok miatt azért itt van egy történelmi hagyománya annak, hogy ezek nem történnek meg. Másrészt pedig nagyon nehéz ezt a várakozást menedzselni, mert nyilvánvalóan itt az emberek egy része arra gondolhatott elszámoltatás témakörében, meg az Út a börtönbe program, ez egyszer elhangzott a kampány során, amit végül átneveztek a programban, de azért elő-elő kerül, hogy itt nagyon gyors letartóztatások, nagyon gyors kivizsgálások és nagyon gyors büntetések várhatóak, majd legalábbis ez így csapódott le a választók fejében. De nyilvánvalóan jogállamban élünk, nyilvánvalóan itt nyomozások zajlanak, és jogszerűen kell minden ilyen ügyet megoldani, ami ezt az időt kitolja, meghosszabbítja. Vannak nyilván azok, akik ezt is akár már egy nagyon hosszú időszaknak élik meg, vagy vannak azok, akiknek egész egyszerűen más ügyekben lett volna elvárás az, hogy kivizsgálják, és akár mondjuk Orbán Viktort jobban szeretnék már tényleg a bűnösök padján, vagy vezetőszáron elvezetve látni. Nagyon nehéz lenne mindenkinek az igényeit jogszerűen kielégíteni, én ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni, és én azt gondolom, hogy ez a 10 pár százalék, ez nem egy kiugró adat, és nem a kormánytól való elfordulást jelentheti már a meglévő bizalmatlanságot is akár, hogy persze ez egy nagyon jó ígéret, de azért meglátom majd a végét, hogy kivárom majd a végét, jelentheti azt, hogy ők másfajta ügyekben számítottak volna már most elszámoltatásra. Nem feltétlenül kell itt azt látni, hogy akkor ők azonnal a TISZ ellen fognak fordulni.
1: Nem fenyeget az a veszély, hogy az elszámoltatás idővel politikai leszámolásnak tűnhet azok szemében, akik mondjuk eleve bizalmatlanok az új kormánnyal szemben?
0: Ez a veszély, ez nem csak idővel jelentkezhet, ez alapvetően már jelentkezett. Nyilván itt nem feltétlenül a TISZA szavazókat értem, mert hogyha választói szempontból vizsgáljuk, akkor az nagyon erősen látszik, hogy a Fidesznek a legerősebb politikai üzenete jelenleg az, hogy önkény van Magyarországon, és a TISZA politikai leszámoltatást végez. A már említett NKA ügyben is egyébként nagyon erősen kihangosították, és mindenféle vizuális és képi megoldásokkal, videókkal próbálták arra az érzetre ráerősíteni, hogy Hankó Balázs egyébként egy mártír, aki csak egy politikai leszámoltatásnak az egyik szereplője. Itt azt érdemes látni, hogy a Fidesz még a saját szavazói felé azt kommunikálja, hogy ez bárkivel megtörténhet. Tehát nem alapvetően a választókkal is, tehát a saját politikai közösség felé intézett támadásként élik meg, amely alapvetően félelmet tud kelteni az emberekben. Nyilván kommunikálnak úgy a vagyonvisszaszerzési hivatalról, mintha az a ábó lenne, tehát ezzel a képpel élnek, és ezt a képet akarják.

0: még inkább súlykolni választópolgárokba. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt ki tudják ezzel a fajta kommunikációval szélesíteni a választókörüket, sőt, minden egyes felmérés inkább arra utal, hogy a Fidesz szavazói egyre kevesebben vannak, de a MAG szavazóknak az érzéseire kifejezetten erősen tudnak még akár hatni, és ők még inkább abban a narratívában tudnak gondolkodni, hogy ez egy politikai leszámolás.
1: És mit tehetne, vagy mit kellene tennie a Tisza kormánynak ahhoz, hogy ezek az eljárások a politikai akarattól függetlennek is tűnjenek, tehát hogy ne tűnjenek politikai leszámolásnak?
0: Ugye alapvetően itt hát egyrészt az, hogyha jogszerűen viszik végig ezeket a nyomozásokat, ez független szervezetek, mind az ügyészség, mind a vagyon visszaszerzési hivatal függetlenül járnak el az ügyekben, az én azt gondolom, hogy a bizalmat tudja növelni. Itt ugye van az a probléma, hogy jelenleg az ügyészségbe vetett bizalom az kifejezetten alacsony, nem véletlen, hogy egy új szervezetet is létrehoznak. Mellette egyébként csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ami szintén tud egy megerősítő és bizalmat építő szervezetként fellépni Magyarországon. Talán egyetlen egy kétel, ami inkább a fideszesek szemét szokta megragadni, és ők szokták kihangosítani, hogy a Magyar Péter nagyon erősen nyilatkozik folyó ügyekben, vagy szoktak olyat kihangosítani, hogy egy órával hamarabb nyilatkozott, ami nem feltétlenül így van, vagy lehet tudomása azokról a dolgokról, amik történnek. Nyilván ez a fajta kommunikáció ez abszolút és teljes mértékben kerülendő, de közben meg az is látható, hogy mondjuk a parlamenti kommunikáció is kifejezetten nagy érdeklődésre ad számot, és azon belül is az, amikor Magyar Péter vagy más egyéb kormánytagok felkérdezik a parlamentben ülő fideszeseket, és akár vádlóan is beszélnek hozzájuk azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amik felmerültek. Ezek ugye időben lehet, hogy összetolják azt, hogy ez egy politikai leszámolás, de a független intézmények szerepe az nagyon fontos, és hogyha a független intézmények szereplői ellen tudnak állni a politikai nyomásnak, akkor azért ez a valóságban nem tud összecsúszni. Az, hogy kommunikációsan milyen narratívák fognak még következni, és hogy ki fogja elhinni, az egy egészen más kérdés.
1: Befejezésül nagyon röviden, Orbánéknak milyen lehetőségei maradtak? Tehát, hogy a Fidesz hogyan tud ebben a helyzetben még politikailag védekezni, hogyha egyszerre több korábbi kormánytag kerül vizsgálat alá?
0: Igen, hát itt valóban csak azt látjuk, hogy eddig hogyan tették ezt, és ez alapvetően egy olyan kommunikáció, amiben azt állítják, hogy itt egy politikai leszámolás van, bárkiért eljöhetnek, akár a szavazókért is, és ez egy ilyen félelem és ellenállás érzését egyszerre tudja kiváltani a szavazóban, ami a közösséghez tartozását erősítheti.
1: Szijjártó Péter meghallgatása egyetlen ügy, az elszámoltatás politikai sikere vagy kudarca viszont hosszabb folyamatban dől el. Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm, és szép napot kívánom.
1: Kedves hallgatóink, a mai reggeli végére értünk. Műsorunk szerkesztője Bábel Ivett volt, a műszaki berendezéseket Kubányi Péter kezelte. A stúdióból Juhász László búcsúzik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat 2026. október 7-én Amália napján. A meteorológiai előrejelzések szerint ma még folytatódik a kellemes koraőszi időjárás. A sok napsütés mellé mi is érdekes témákkal készültünk. Cseh Tamás brácsa művész és japán származású felesége Cseh Ishiguri Hiromi zongora művész lesznek Arcmás portré sorozatunk mai vendégei. A további témáinkról a hírek után hallhatnak, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A képviselők tegnap a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló módosító javaslattal zárták az ülést. Az izraeliek megemlékeznek a 3 évvel ezelőtti Hamász támadás áldozatairól. Ma 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A parlamenti képviselők a 61. ülés keddi ülésnapját a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvény kormányzati módosító javaslatáról szóló szavazással zárták. Egész délután ezzel a kérdéssel foglalkoztak. A módosítás célja a törvény alkalmazásával járó adminisztratív terhek csökkentése. A jóváhagyott Daniel Karas által benyújtott módosítóindítvány egyebek mellett enyhíti az ideiglenes költségvetési szabályok egyes korlátozásait. Ma 14 órakor kezdődik a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat vitája. A képviselők legkorábban október 14-én tervezik a szavazást. Az állami költségvetés mellett más költségvetéseket is meg kell vitatniuk. Az Exim bankáét, a szociális biztosítóit és az egészségügyi felügyeleti hivatalét. Mától a tárgyalási napok 20 óráig meghosszabbodnak, kivéve a péntekeket, amikor hagyományosan 16 óráig tart az ülés. Szlovákia ad otthont a visegrádi négyek elnöki csúcs találkozójának november 4-én és 5-én. Trencsében találkozik a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar államfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a tárgyaláson, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Peter Pellegrini államfő fogadja Petr Pavel cseh, Karol Navrocki lengyel és Baka András magyar elnököt. A találkozónak otthont adó Trencsén 2026-ban Európa kulturális fővárosa. A plenáris ülés központi témája az Európai Unió bővítése lesz, amely a szlovák V4 elnökség egyik prioritása, közölte az elnöki hivatal. Az izraeliek kora reggel az ország déli területein megemlékeztek a 3 évvel ezelőtti a Hamász vezette palesztin militáns mozgalmak által elkövetett támadás áldozatairól. A fegyveresek 2023. október 7-i dél-izraeli behatolása során 1200 izraeli vesztette életét, további 251 embert pedig a gázai övezetbe hurcoltak. A megemlékezések közép-európai idő szerint 5 óra 29 perckor kezdődtek, amikor a Hamász, a palesztin iszlám dzsihád és más csoportok megindították a hadműveletet. A túlélők és a hozzátartozók reggel a Reim kibucban és a Nova Zenei Fesztivál helyszínén találkoztak, ahol a militánsok 378 ember gyilkoltak meg és 44 túszt raboltak el. Az egész országban lesznek megemlékezések, egyes településeken fél árbocra eresztik a zászlókat. Délben a támadás túlélőiből és a hozzátartozókból álló csoport országos egyperces csendet szervez. A fő megemlékezés 21 óra 15 perckor lesz a Tel Avivi Jarkon Parkban. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet igazgatója tegnap felszólította Oroszországot, hogy nyújtson átlátható információkat annak a laboránsnak a haláláról, aki egy szibériai kutatóintézetben Pestisben halt meg. A WHO vezetője az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy az adatok időben történő és teljes körű megosztása elengedhetetlen a közegészségre jelentett potenciális kockázatok felméréséhez. A WHO közölte, hogy az Oroszországban felmerült lehetséges tüdőpestis eset nagyon alacsony kockázatot jelent a világ többi része számára. Az ENSZ egészségügyi ügynöksége azt is megerősítette, hogy kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóvban könnyedén győzte le 4-0 arányban Moldovát, a labdarúgó nemzetek ligája C divíziójának negyedik fordulójában. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Fribourg vendégeként a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának 5. felvonásában.
2: Időjárás.
3: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet a felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó részt déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Nyitrán, a Sturova és a Holléhok kereszteződésénél, az egyik sáv nem járható. Torlódik a forgalom Pozsonyban, Malacka felől a D2-esen, 10 perc várakozással számoljanak, szintén Pozsonyban a Rácsiánszkán a városközpont felé 15 perc, a D1-esen Aranyhomok után Liget falu felé 20 perc, és Nyitra előtt Nyitra-Irvánka felől 15 perc a várakozási idő, végül radar méri a sebességet Kassán, a Jántárován, a városból kifele menet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
5: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majd nem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk, meg értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van.

bár még akad néhány koncert, beszéd, koncert, igazság. De a címkéken a szavatosság réges-rég lejárt. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót, kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is így. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol rég.

0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.

Ez van. Ez van. Ez van.

4:10 lesz, 5 perc múlva. Műsorunk mai tartalmából 22 év után ismét önálló kulturális központ működik Ipolyságon. A Bartók Béla Kulturális Központ új épületét szeptember 1-én adták át. Az intézmény első hónapjairól, jövőbeni terveiről és a város kulturális életében betöltött szerepéről Csákvári Szilvia igazgatóval beszélgetünk. Sel Judit is fellép az idei Pozsonyi Asztorka Fesztiválon, zenés önálló estjéről, a fesztivál további programjairól, valamint egyéb kulturális aktualitásokról Szabó G. László újságíróval és kultúra szervezővel beszélgetünk. Arcmás portré sorozatunkban pedig ezúttal Cseh Tamás brácsaművészt és Cseh Isiguri Hiromi zongoraművészt látjuk vendégül. Közös történetük a zenéből indult, és ma már nem csak a színpadon, hanem az életben is társai egymásnak. Két különböző kultúrából érkeztek meg egymáshoz. Beszélgetésünkből az is kiderül, mit jelent ez a színpadon és a mindennapokban. Munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak velünk!

A Simon and the Garfunkel felvételét hallották, kedves hallgatóink, 9:50 van, és október 7-e, az év 280. napja. Névnapjukat az Amáliák ünneplik, ma van a tisztes munka világnapja, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkit megillet a biztonságos, méltányosan fizetett és emberhez méltó munka. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1411-ben luxemburgi Zsigmond, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyeztette két éves lányát, Erzsébetet, a későbbi Albert királlyal. 1571-ben a lepantói tengeri csatában a Szent Liga flottája döntővereséget mért az Oszmán Birodalom hajóhadára. 1848-ban Ozoránál a magyar honvédsereg megadásra kényszerítette Rót és Filipovics császári hadtestét. 1879-ben létrejött a Német Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia kettős szövetsége. 1919-ben megalapították a KLM Holland Királyi Légitársaságot, amely ma a világ egyik legrégebb óta eredeti nevén működő légitársasága. 1938-ban József Tiszó került az újonnan megalakult szlovák kormány élére. 1944-ben brit és amerikai légitámadások érték többek között Érsekújvár és Komárom vasúti létesítményeit. 1949-ben megalakult a Német Demokratikus Köztársaság. 1959-ben a Luna 3 szovjet űrszonda először készített és továbbított felvételeket a Hold földről nem látható túlsó oldaláról. 1988-ban a Magyarországgyűlés megszavazta a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének folytatását, és 2001-ben megkezdődött az Egyesült Államok és szövetségesei afganisztáni hadművelete. Október 7-éhez számos ismert személyiség neve kötődik. Ezen a napon született többek között Falk Miksa, újságíró és publicista, Niels Bohr, Nobel-díjas dán fizikus, Polc Elein, író és pszichológus, valamint Toni Braxton, amerikai énekesnő, és Tom York, a Radiohead frontembere. Ezen a napon hunyt el Edgar Allan Poe, amerikai író és költő, valamint Mario Lanza, operaénekes is. Most a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...225 éve, 1801-ben ezen a napon született Müller Adolf, magyar származású osztrák zeneszerző és karmester. Pályája elsősorban Bécshez kötődött, ahol a kor népszerű zené és színpadi műfajainak termékeny szerzője volt. Műveit a 19. század első felében Pest-Budán is rendszeresen játszották. ...130 éve, 1896-ban ezen a napon hunyt el John Langdon Down, brit orvos, akinek nevét a Down-szindróma őrzi. A 19. században az elsők között írta le részletesen a később róla elnevezett állapot jellegzetességeit, és a korához képest úttörő módon foglalkozott az értelmi fogyatékossággal élő emberek gondozásával és oktatásával. ...95 éve, 1931-ben ezen a napon született Desmond Tutu, dél-afrikai anglikán érsek és emberi jogi aktivista. Az apartheid elleni békés küzdelem egyik legismertebb alakja lett. Munkásságáért 1984-ben Nobel békedíjat kapott. Nelson Mandela mellett a demokratikus Dél-Afrika egyik erkölcsi tekintélyeként tartották számon. ...80 éve, 1946-ban ezen a napon született Chiara Banchini, svájci hegedűművész és karmester. A historikus előadásmód és a barokk hegedűjáték nemzetközileg elismert képviselője, az Ensemble 415 alapítója volt. Előadóként és tanárként is jelentős szerepet játszott a régi zene 20. század végi megújulásában.
70 éve, 1956-ban, ezen a napon hunyt el Pécsi József fotóművész, szakíró és tanár. A magyar fotóművészet egyik fontos 20. századi alakja volt, portré, reklám és művészi fényképezéssel egyaránt foglalkozott. Fotográfusként és oktatóként is maradandó hatást gyakorolt a magyar fényképészetre. S végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 84. születésnapját Halász Jürit, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész és énekesnő. Több mint 6 évtizede a Víg Színház tagja, számos emlékezetes színpadi és filmszerep fűződik a nevéhez, ám generációk számára elsősorban gyermekeknek szóló dalai tették különösen szeretett előadóvá. Magyar költők verseinek megzenésített változataival tulajdonképpen önálló műfajt teremtett, amelyen több nemzedék nőtt fel. Eseménynaptárunk mai zárásaként most Halász Jürit egyik felvétele szól, amelynek a címe Helikopter.

0: Fél tíz lesz, öt és fél perc múlva. Hatalmas édesvíz készletet találtak Velence közelében. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában, kihirdették az orvosi és fizikai Nobel-díjak győzteseit. Színes híreink következnek Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: Hatalmas föld alatti édesvízkészletet fedeztek fel az olaszországi Velence közelében. A becslések szerint a víztározó 25-30 ezer hektáron terül el, vagyis nagyjából akkora területet foglal el, mint a Gardató. A víz mély geológiai rétegekben agyagból álló szivacshoz hasonló képződményben található, ezért a felszínhez közeli talajvízzel ellentétben kevésbé érinti a tengervíz beszivárgása. A térségben ugyanis egyre nagyobb problémát jelent a sótartalom növekedése, részben azért, mert az alacsonyabb folyóvízhozam miatt a tengervíz feljebb jut a folyókban. A felszínhez közeli víz sótartalma már literenként 14 g, ami a mezőgazdaság számára káros. A felfedezés egy európai kutatási program része, amely azt vizsgálja, hogyan hat a klímaváltozás az Adriamenti felszín alatti vizekre. A most feltárt készlet pontos vízmennyisége és kitermelhetősége egyelőre nem ismert, ezért további kutatásokra van szükség. Egy korábban ismeretlen, mintegy 240 millió éve élt állatfajt írtak le kutatók Tanzániából. A Dinodontosaurus Isiavamanda triász időszakban élt, és bár megjelenése a dinoszauruszokra emlékeztetett, valójában az emlősökkel távoli rokonságban álló emlősszerűek közé tartozott. A faj maradványait még 1963-ban gyűjtötték be brit kutatók, és csak nem 60 évig a londoni természettudományi múzeumban őrizték, anélkül, hogy részletesen megvizsgálták volna őket. A mostani elemzés azért is meglepő, mert a Dinodontosaurus nemzetség képviselőit korábban csak Dél-Amerikából ismerték. A lelet arra is hatással lehet, hogyan gondolkodnak a kutatók a dinoszauruszok korai történetéről. A fosszíliák ugyanabból a kőzetrétegből származnak, amelyről korábban úgy vélték, hogy a világ legősibb dinoszauruszainak maradványait őrzi. Az új eredmények szerint azonban ezek nem idősebbek a dél-amerikai leleteknél, így felül kell vizsgálni, hol és mikor jelentek meg először a dinoszauruszok. Ennek a hétnek a folyamán jelenti be a 2026-os év Nobel-díjainak győzteseit a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A tudományosság ezt a hetet Nobel-hétnek is nevezi. Hétfőn, október 5-én hirdették ki a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, amelyen három kutató osztozik idén, Karl Deisseroth, Peter Hegemann és George Nagel. A díjat az optogenetika, vagyis a fény segítségével irányítható idegsejtek kutatásában elért eredményeikért kapták meg. A fizika területén Francis Hudson amerikai fizikus részesült elismerésben, az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásához való meghatározó hozzájárulásáért, valamint a csillagászati eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. A győztesek bejelentése jövő hét hétfőn zárul, a díjak átadására december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján kerül sor.

0: 22 év után ismét önálló kulturális központ működik Ipolyságon. A Bartók Béla kulturális központ új épületét szeptember 1-én adták át ünnepélyesen, maga az intézmény azonban már január óta működik. Arról, hogyan telt az első 9 hónap, milyen célokkal indultak és milyen szerepet szánnak a központnak a város kulturális életében, Csákvári Szilvia igazgatóval beszélgetünk. Köszöntöm a vonalban, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Mit érzett az átadó napján, milyen érzések töltötték el akkor?
1: Nagyon kellemes és felemelő érzés volt látni az új épületet, hogy megtelt emberekkel, és végre otthont kapott a kultúra Ipolyságon, mondhatjuk ezzel a szóval, hogy végre háza is lett a kultúrának.
0: Ugye miközben az épület csak szeptemberben nyitotta meg a kapuit, a Bartók Béla kulturális központ már január 1-től létezik, ön pedig azóta az igazgatója. Miről szólt ez a januártól szeptemberig tartó időszak?
1: Ebben az időszakban úgymond elkezdtük a tervek megvalósítását, annak a célnak a megvalósítását, amivel maga a kulturális központ létrejött, tehát azt, hogy összefogja a város kulturális intézményeit, a kulturális élet egyéb szereplőit, a művészeti alapiskolát, civil szervezeteket, és összehangolja azok tevékenységét, és együttműködve, egy közös utat kijelölve alakítsuk Ipolyság és a régió kulturális életét.
0: Erről talán kevesebbet tudnak még a hallgatóink. Honnan érkezett erre a posztra, mivel foglalkozott korábban, és hogyan került ilyen közel Ipolyság kulturális életéhez?
1: Ezt megelőzően 14 éven keresztül én fordítóként, szlovák-magyar fordítóként dolgoztam, de mindig is közel állt hozzám a művészet, a kultúra. Saját magam is elvégeztem a művészeti alapiskola képzőművészeti szakát, illetve van egy 14 éves fiam, aki kis virtuóz, a virtuózok tehetségkutató versenyben tűnt fel a 2025-ös évadban, mint kis furulyás, úgyhogy rajta keresztül is még közelebb kerültem a kulturális élethez. Ipolysági születésűként pedig szívemen viselem a város, illetve a régió életét, ehhez fűződően elsősorban a kulturális életét, így kerültem közelebb ehhez a témához.
0: Néhányat már elmondott a tervei közül. Mégis milyen elképzelése volt arról, amikor az intézmény élére megválasztották, hogy valóban milyen intézményé szeretné formálni a Bartók Béla kulturális központot? Mi volt az a 2-3 legfontosabb cél, amit már az elején maga elé tűzött?
1: Ahogy már említettem, a legfontosabb cél az volt, hogy egy szervezett, összehangolt kulturális életnek a kialakítása Ipolyságon, ami azelőtt volt, hogy előfordult, hogy nagyon sok mindenki, szervezetek, intézmények működtek téren, de hiányzott ez az összehangolt munka, az, hogy a rendezvényeket is együtt átgondolva tudjuk szervezni. Ez volt a fő cél, ami előttem lebegett.
0: 22 év telt el azóta, hogy Ipolyságon megszűnt az önálló városi kulturális központ. Mi történt annak idején, miért szűnt meg, és valóban mit jelent ma a város számára, hogy ismét van egy önálló intézmény, amely, mint ön is mondja, összefoghatja a kulturális életet?
1: A megszűnését illetően az akkori vezetés, városvezetés döntött így, hogy megszünteti a városi művelődési központot. Valószínűleg ezek gazdasági megfontoltságból történtek az akkori döntések. Redukálni szerették volna, gondolom, a kiadásokat is, az alkalmazottak számát is, így történhetett meg az, hogy maga a városi művelődési központ, mint intézmény megszűnt, és a kultúra szervezése bekerült a városháza, tehát a épületébe is, egyetlen egy irodába, egy kulturális osztály keretén belül.
0: Valóban, ahogy ön is mondja, itt nem pusztán egy új épületről van szó, hiszen olvastam, a központ ernyője alá került többek között a Városi Könyvtár, a Honti Múzeum, a Simonyi Lajos Galéria, a Honti Lapok szerkesztősége és a Turisztikai Információs Iroda is. Mit tud hozzátenni Ipolyság kulturális életéhez az, hogy ezek most már egy intézményi rendszer részei? Miért volt erre szükség, erre az összefogásra?
1: Éppen azért, hogy összehangoltan tudjunk működni, és ki tudjuk egymást egészíteni a tevékenységeinkkel. Sokkal jobb most már az összhang ezek után, hogy heti szinten tartunk megbeszéléseket az egyes intézményvezetőkkel. Megbeszéljük ki, milyen programokat szervez, miben tudna segíteni a másik szervezet az egyes programok megvalósításában. Szóval sokkal összehangoltabb lett a munka, én azt látom.
0: Menjünk be most képzeletbe magába az új épületbe is. Mi működött itt korábban? Milyen állapotban volt az épület, amikor hozzákezdtek a felújításához, és mit talál ma az, aki belép a Bartók Béla Kulturális Központba?
1: Ez az épület maga körülbelül 100 éves, eredetileg egy polgári ház volt, amelyet aztán 1963-ban építettek át rendelőintézetté. Maga a rendelőintézet 2005-ig működött, akkor kiköltöztek az egészségügyi szolgáltatók az épületből, és használaton kívül állt az épület, ami lassan az enyészetnek indult, és nagy öröm számunkra, mindenki számára itt a városban, hogy sikerült ezt az épületet megmenteni. Egy Magyarország-Szlovákia Interreg program keretében szerzett Európai Uniós támogatásból. Tehát felújításra került maga az épület, amely egy szintes épületet jelent, egy hatalmas udvarral, és az udvar közepén sikerült megmenteni a 100 éves platánfát, amely talán Ipolyság egyik legidősebb fája. Magában az épületben helyet kapnak a Bartók Béla Kulturális Központ irodái, a Honti Lapok szerkesztősége, illetve a teljes művészeti alapiskola mindhárom tanszaka, amelyek eddig a város különböző pontjain működtek. Tehát megtalálható itt a zenei szak, képzőművészeti, illetve a tánc. És ehhez a felújított épülethez került hozzáépítésre egy új, modern táncterem, 100 négyzetméteres táncterem, amely is már kielégíti minden igényét a táncoktatásnak. Továbbá ugyanebben a teremben gyakorol a város néptánc együttese és a Sendergő néptánc együttes, amelyet úgy szintén most a napokban került megállapodás, hogy a működtetését részben felvállalja, a szárnyai alá veszi a Kulturális Központ.
0: Kinek a háza szeretne lenni ez a központ? Vagy inkább így kérdezném meg, hogy hogyan lehet úgy megtölteni élettel, hogy valóban az egész város a sajátjának érezze?
1: Elsősorban ugye, mint a művészeti alapiskola növendékei megtöltik zsivallyal, élettel, nyitva úgy a szülők, a gyerekek, mindenki előtt maga az épület is egy maga egy látványosság, azzal, hogy az Ipolyság történelmének képei is megtalálhatók a falakon, freskók, modernkori freskók formájában, illetve egy koncertterem is található az épületben, amelyet nem csak maga az iskola használ, hanem ugyanúgy nyilvános koncertekre, beszélgetéseknek ad helyet, könyvbemutatóknak, úgyhogy ez a terv, hogy ilyen rendezvényekre tudjuk használni ezt a közös teret. Továbbá itt kapott az épületben helyet a Csemadok is, egy közösségi helységgel, amelyet úgy szintén használnak a többi szervezetek is.
0: Értem.
1: Valamint a cserkészekkel is szorosan együttműködünk.
0: Ahogy tudom, az átadással még nincs vége a fejlesztéseknek. Ugye szó volt szabadtéri színpadról, további terekről, jól tudom, később egy színházteremről is. Mi következik most? Milyen további terveik vannak az épülettel és annak környezetével?
1: Igen, ez valóban így van. A további tervek között szerepel az építkezés folytatása, ugyanis a jelenlegi épület mellett van még egy szabad telek, ahol szeretnénk folytatni egy újabb épületszárny felhúzásával, megépítésével, és a két épület között kapna helyet egy szabadtéri színpad, az udvar folytatásaként, illetve az alatt pedig egy újabb épület, amelyben aztán helyet kapna egy 400 férőhelyes színházterem is.
0: Uh-huh. Beszéljünk még egy keveset arról, hogy milyen programokkal készülnek az ősz folyamán, mit emelnek ki a következő hetek kínálatából, és hát gondolom, hogy lassan már az adventi, karácsonyi időszakra is készülnek.
1: Igen, épp a napokban, pontosan holnap lép fel nálunk az Ifjú Szívek Táncszínház Tánciskola című előadásával, be az a szépkorúak ünneplését tervezzük még októberben, valamint helytörténeti kiállítást a galériában, illetve még van még egy kiállítóterünk, az egykori zsinagóga, ma Menora Centrum, Menora Szág Centrum Artis néven működik. Ott szintén terben van még egy keramikus kiállítás. Aztán szeretnénk még a novemberi hónap folyamán megemlékezni a Kulturális Központ névadójáról, Bartók Béláról is. Szeretnénk még egy Bartók Béla emlékünnepséget megvalósítani, amely szervezés alatt áll. A két művészeti alapiskola, az Ipolyság, illetve a Szobi Művészeti Alapiskola együttműködésében, amelynek az igazgatója Bogányi Gergely zongora művész, vele együttműködve szeretnénk ezt a napot megtartani, illetve aztán készülődünk az adventi időszakra, ahol koncerteket tervezünk, a városban működik Muzika Aura vegyeskar, az ő koncertjüket szeretnénk decemberben megtartani, valamint hagyományosan mindig van decemberben egy nagyobb adventi műsor, ahova az idén Szarka Gyula zenekara jön hozzánk fellépni.
0: Álljunk még egy pillanatra meg a valóban a névnél, vagy névválasztásnál, miért éppen Bartók Béla nevét viseli a központ. Annyit tudok, hogy Bartóknak nagyon konkrét kapcsolata volt Ipolysággal és a környékkel, népzenét is gyűjtött errefelé. Mit üzen ez a névválasztás, és mire kötelez?
1: Igen, pontosan ezért, mivel Bartók Béla szorosan kötődik Ipolysághoz, itt a környéken folytatta gyűjtőmunkáját. 1913-ban megszervezésre került itt Ipolyságon egy dudás verseny, ahol úgyszintén Bartók Béla jelen volt, részese volt, felvételeket készített, megörökítette ezt a környékünkhöz fűződő hagyományt, a ma már kihaló félben lévő duda zenét. És valójában szeretnénk megőrizni ezt a hagyományt, hogy megemlékezni Bartók Béla munkásságáról, mert nem csak magyar, de ugyanúgy szlovák népdalokat is gyűjtött itt a környéken, tehát gyűjtő munkájának nagy részét itt folytatta Ipolyság környékén. És úgy gondoljuk, hogy ez a név kötelez minket arra, hogy éltessük, továbbvigyük az ő nevét, munkásságát, a hagyományainkat.
0: Amikor ugye márciusban az elképzeléseiről beszélt, akkor három szót, vagy három fogalmat kihangsúlyozott: közösség, egység és együttműködés. Szó volt egy közös rendezvénynaptárról, a kulturális szereplők összefogásáról, és arról, hogy minden korosztályt szeretnének megszólítani. 9 hónappal az indulás után mennyire érzi úgy, hogy ebből már sikerült valamit megvalósítani, és mi az, amin még dolgozni kell?
1: Amit már sikerült megvalósítani, hogy valóban

0: Év után ismét önálló kulturális központ működik Ipolyságon. A Bartók Béla Kulturális Központ igazgatójával, Csákvári Szilviával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.

0: 5 perccel 10 óra előtt most a Vasárnap családi magazin előzetesét hallják Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Blanár Erik és Gabriella. A kisgéresi református közösség lelkipásztoraival Kuklis Katalin készített interjút. Bohumil Hrabal már majdnem 30 éve nincs köztünk, de emléke még ott él Prágában, és nem csak az Aranytigrishez címzett sörözőben. Tomás Mazal, a legendás cseh író, egykori barátja és fotográfusa Szabó G. Lászlónak mesélt egykori közös élményeikről, és arról, hol tart most a Hrabal kultusz. A konyha ma már jóval több, mint a főzés helyszíne. De hogyan tervezzünk álomkonyhát? Ehhez ad hasznos tanácsokat Seres Zoltán rovata, a lakberendező. Sok rajongójuk szerint ők a felvidéki Kis Pál, de a Bogas zenekar ennél sokkal több. Önazonos zenét szeretnének játszani, a közönség pedig ezt értékeli is, hangsúlyozza Mezei Máté és Ádám, valamint a dobos Meleg Zoltán, akikkel Szászi Fannik beszélgetett. Ezeken kívül pedig találnak még a labban Tokai Fesztivál riportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, kellemes rádiózást köszöntöm a hallgatókat. Pozsonyba érkezik Shell Judit, a folytatásban a közelgő Astorga Fesztivál programjaival foglalkozunk, de előtte még hírek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament először kezdi meg a költségvetésről szóló tárgyalásokat az állami számvevőszék véleménye nélkül. A háborúk és válságok jelentősebb hatással vannak az élelmiszerárakra, mint azt korábban feltételezték. Ma 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A parlamenti képviselők a 61. ülés keddi ülésnapját a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvény kormányzati módosító javaslatára szóló szavazással zárták. Egész délután ezzel a kérdéssel foglalkoztak, a módosítás célja a törvény alkalmazásával járó adminisztratív terhek csökkentése. A jóváhagyott Daniel Karas által benyújtott módosítóindítvány egyebek mellett enyhíti az ideiglenes költségvetési szabályok egyes korlátozását. Ma 14 órakor kezdődik a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat vitája. A képviselők legkorábban október 14-én tervezik a szavazást. Az állami költségvetés mellett más költségvetéseket is meg kell vitatniuk. Az Exim bankáét, a szociális biztosítóét és az egészségügyi felügyeleti hivatalét. Mától a tárgyalási napok 20 óráig meghosszabbodnak, kivéve a péntekeket, amikor hagyományosan 16 óráig tart az ülés. Idén a parlament először kezdi meg a költségvetési javaslatról szóló tárgyalásokat az állami számvevőszék szakértői véleménye nélkül. Erre a hivatal ma hívta fel a figyelmet a közösségi médiában. Emlékeztetett arra, hogy a törvényjavaslatra vonatkozó vélemény kidolgozására mindössze 48 órája van, és ennyi idő alatt nem lehetséges a javaslatot szakértői szempontból is részletesen értékelni. Hangsúlyozta, hogy a parlamentnek milliárdokról szóló döntéshozatalkor független szakértői véleményre is szüksége van. A kormány hétfőn hagyta jóvá a költségvetési tervezetet, amelynek ma délután kezdi meg a tárgyalását. A szlovák információs szolgálat vezetője Pavol Gašpar a parlament SZSZ tevékenységét ellenőrző bizottságának ülése után nem akarta sem megerősíteni, sem kizárni, hogy az orosz grúz hírszerző szolgálat munkatársai Szlovákiából működnének, ahogyan azt a német média leírta. Szerinte a titkos szolgálat összes hírszerzési információja titkos. A bizottság alelnöke Peter Schulz kétségbe vonta a német média információit és kijelentette, hogy az SZSZ vezetője a bizottság ülésén kellőképpen tájékoztatta őket az Eperjes melletti Enyicként tervezett támadásról. Az ellenzék ezzel nem ért egyet, és azzal vádolta a koalíciót, hogy nem hajlandó nyilvánosságra hozni az orosz fenyegetéseket. Erről a bizottsági ülés után számoltak be. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet igazgatója, tegnap felszólította Oroszországot, hogy nyújtson átlátható információkat annak a laboránsnak a haláláról, aki egy szibériai kutatóintézetben Pestisben halt meg. A WHO vezetője az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy az adatok időben történő és teljes körű megosztása elengedhetetlen a közegészségre jelentett potenciális kockázatok felméréséhez. A WHO közölte, hogy az Oroszországban felmerült lehetséges tüdőpestis eset nagyon alacsony kockázatot jelent a világ többi része számára. Az ENSZ egészségügyi ügynöksége azt is megerősítette, hogy kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal. A háborúk és válságok nagyobb hatással vannak a világ élelmiszer és energia áraira, mint azt eredetileg feltételezték. Az alapvető élelmiszerek árai más árukhoz képest már évek óta jelentősen magasabbak, figyelmeztetett tegnap a Nemzetközi Valuta Alap, az IMF. A világpiaci árakat kezdetben a koronavírus járványhoz kapcsolódó ellátási láncbeli problémák hajtották felfelé. A helyzetet tovább rontotta az ukrajnai és az iráni háború. A szervezet arra figyelmeztetett, jelzett, hogy a tartós inflációs nyomás számos ország makrogazdasági stabilitását veszélyezteti. Az infláció továbbra is magas szinten marad az élelmiszer és energiaárak kezdeti hirtelen emelkedése után. Az árnövekedést súlyosan érzik a munkavállalói családok, mivel az alapvető szükségleti cikkekre fordított kiadások teszik ki költségeik nagyobb részét, zárta a szervezet. Rövid sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóvban könnyedén győzte le 4-0 arányban Moldovát, a labdarúgó nemzetek ligája C divíziójának negyedik fordulójában. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Fribourg vendégeként a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának 5. felvonásában.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D2-esen Szekulenél Pozsony irányában, az egyik szabadsávba irányítják a forgalmat, számoljanak fennakadással. Torlódik a forgalom Pozsonyban a Rácsiánszkán, a városközpont felé, a D1-esen Aranyhomok után Ligetfalu irányában, és Nyitra előtt Nyitra Ivánka felől mindhárom helyen körülbelül 10 perc várakozással számolhatnak, és radarméri a sebességet Kassán a Jántárován, a városból kifele menet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10:45 lesz, 4,5 perc múlva hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk itt a Szerdai Nappaliban, majd a következő témákkal várom hallgatóinkat. Sel Judit is fellép az idei Pozsonyi Asztorka Fesztiválon, zenés önálló estjéről, a fesztivál további programjairól, valamint más kulturális aktualitásokról is Szabó G. László újságíróval és kultúra szervezővel beszélgetünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Cseh Tamás más Brácsa művészt és Cseh Isiguri Hiromi zongora művészt látjuk vendégül. Közös történetük a zenéből indult, és ma már nem csak a színpadon, hanem az életben is társai egymásnak. Két különböző kultúrából érkeztek meg egymáshoz. Beszélgetésünkből az is kiderül, mit jelent ez a színpadon és a mindennapokban. Munkatársaim nevében is további kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok, maradjanak velünk!

Kulturális ajánlónk következik, tartsanak velünk! Új bemutatóval jelentkezik a Kassai Thália Színház a Shakespeare XX című dalokkal kísért kétfelvonásos komédiát Ridley Károly rendezi. A nyilvános főpróbát ma, az első bérletes előadást holnap tartják, a produkció pedig októberben többször is műsoron marad. A márai stúdió színpadon október 13-án és 21-én a Kassa a Szerelemvárosa című sanzonest látható, a társulat pedig több tájelőadással is jár. A régiót. Új bemutatóra készül a Komáromi Jókai Színház is. Shakespeare Lír király című drámáját Roman Polák rendezi. A premiért október 9-én pénteken tartják. A hónap második felében műsorra kerül Egressy Zoltán 4x100 című darabja, Woody Allen Játszd újra Sam című vígjátéka, valamint a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról is. Ma este 7:30-tól a Bágyi Balázs New Quartet ad koncertet Pozsonyban, a Jazz Tikot klubban, a Liszt intézet által szervezett jazzestre a belépés díjtalan. Október 8-án csütörtökön 17 órakor Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros történész tart előadást Galántán az Eszterházi család Cseszneki ágáról és galántai kapcsolatairól. Szó lesz a család neogótikus kastélyáról és az újabb levéltári kutatások eredményeiről is. A helyszín az Eszterházi Wine & Coffee, a belépés díjtalan. Ötödik alkalommal rendezik meg a Szlovákiai Magyar Diákfilm Fesztivált. A 10-14 és a 15-19 éves fiatalok rövidfilmmel, animációval, kísérleti filmmel vagy videoklippel nevezhetnek november 15-éig. A jelentkezési űrlap és a szabályzat a fesztivál Facebook és Instagram oldalán található. A legjobb alkotásokat várhatóan december elején gála este mutatják be. Október 8-án csütörtökön 17 órakor Müller Péter tart előadást a Lévai Revicki házban, Léva aranykora 1859 és 1913 között címmel. Az est korabeli dokumentumok segítségével idézi fel a város történetének egyik fontos korszakát. Október 9-én Esztergomban nyílik meg Maya Gui, izraeli képzőművész, a 69. hídőr kiállítása. A Párkányi Hídőr házban október 16-án 18 órakor tartják a második megnyitót, amelyet különleges performance követ. A Párkányi műterem október 17-e és 22-e között is látogatható. Október 10-én Jókán folytatódik az 57. Szent Simonár Albert napok Bognár Hajnalka és Bognár László zenés műsorával. Október 18-án Dunasáp Újfalun Vajda Jánossal rendeznek író-olvasó találkozót, később Félen népzenei program, Rétén Fábián Zoltán koncertje, Szencen pedig a Párterápia című vígjáték szerepel a műsorban. A rendezvény sorozat november 14-én zárul, részletes program a szenc.sk oldalon. Nagy Zsuzsannát nevezték ki a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának igazgatójává. Az intézményhez tartozik a Betléri Andrássy kastély és a Krasznahorkai vár is. November 14-én Füleken rendezik meg a verséneklő együttesek 14. országos fesztiválját. Önálló műsorral rendelkező és kezdő előadók, együttesek is jelentkezhetnek. A nevezési határidő október 14-e, bővebb részletek a világhálón. A
Az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva közép-európai turnéra indul a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház Pupek minden kelet és nyugat között című előadása. A produkció táncon, zenén és történeteken keresztül vizsgálja a közép-európai történelmi tapasztalatok továbbélését. Az Emlékezet harca a felejtés ellen című turné október 13-án Prágában indul, majd Pozsony, Budapest, Varsó és Kolozsvár következik. Október 9-én pénteken 18 órakor a Komáromi Sejé János gimnáziumban a Mohácsi csatáról beszélget Bészabó János és Varga Szabolcs történész. Szó lesz arról, mennyiben volt elkerülhető az 1526-os vereség, milyen tévhitek élnek Mohácsról, és hogyan alakította az esemény emlékezetét az utókor. A házigazda Bödő Gergely történész. A Magyar Narancs világirodalmi sikerlistájának élére került Csehi Zoltán Ovidius fordítása. A rangsorban Merva Attila is szerepel Michal Habay művének fordításával. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Pozsonyban a 6. Bázisfesztivált, amely a kortárs szlovákiai magyar irodalom, színház és képzőművészet alkotóit kapcsolja össze. Felolvasások, beszélgetések, képzőművészeti programok és díjátadók várják a közönséget, átadják a madácsdíjakat és a bázisdíjat is. Október 10-én a Parti Tánc című zenés irodalmi előadás látható, a fesztivál pedig vasárnap a pozsonyi koronázás útvonalat bemutató városnéző sétával zárul. A Dunaszerdai NFG klubban pénteken 20 órától a Haddel Hadd ad koncertet. Szombaton folytatódik az Are You Free Music Festival, fellép a Lukás Schnabel Quartet, Adela Mede és Stefan Szabó, valamint Mike Montanaro és Vasilis Zlatanos. Október 10-én Érsekújvárban rendezik meg a Házi Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató énekverseny döntőjét. A legjobbak közül többen egy héttel később a komáromi 4. Leárfest gála koncertjén is bemutatkozhatnak, ahol a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar mellett Fischl Mónika, Boncsér Gergely és Klein Otto Kár is fellép. Októberben színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja a közönséget a Komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ. Október 10-én tartják a 13. Harmónia Gálát, 17-én pedig a 4. Lehárfestet, a hónapban látható lesz a Gimis Mítosz című előadása, a Fekete Tyúk és a Párterápia, valamint koncertet ad a Toto Forever Band is. Október 13-án kedden 18 órától Kassán a Csemadok nagytermében Sallai István a Bodrog Szerdahelyi Bonjour étterem megálmodója lesz a vendég. Havasi Péter és Köteles Szabolcs a színészből lett szakáccsal, utazásról, főzésről, színházról és zenéről beszélget. Az est egyben nyilvános podcast felvétel, a belépés díjtalan. Októberben több programot kínál az ipolysági Bartók Béla Kulturális Központ is. Holnap az Ifjú Szívek Tánciskola című előadása látható. Október 15-én Tóth György régiséggyűjteményéből nyíli kiállítás. 22-én pedig Nagy Csilla a Keletkezés formái című tárlata. Október 23-án Danis Lajos 1956-os naplóját mutatják be a Városi Könyvtárban.
Ősszel több városban is megszólal a Lennék valakié Adi szimfonikusokkal című produkció. Október 12-én Galántán, 19-én Margittán, novemberben pedig Léván és Rozsnyón. A Dunamente szimfonikus zenekar mellett Horváth Loretta, Móroc Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel működik közre, vezényelt Cseh Tamás. A koncert Adi költészetét és Pető Zoltán zenei örökségét kapcsolja össze. Október 13-án, kedden 18 órakor Ránki Fülöp ad zongora estet a Rimaszombati Kultúrházban. A junior primadíjas művész Liszt Ferenc műveiből játszik, köztük a Csárdás Makabret és a Spanyol Rapszódiát. Jegyek a kultúra.rs.sk oldalon kaphatók. És végül, de nem utolsó sorban, október 14-e és 18-a között a 120 éve született Rajter Lajos áll a pozsonyi Konvergencia Fesztivál középpontjában. A karmester és zeneszerző vezényelte a Szlovák Filharmónia történetének első koncertjét, és pályája során Bartókkal, Kodállyal és Dohnányival is kapcsolatba került. A fesztivál beszélgető esttel, kamarazenei koncertekkel és családi programmal idézi fel személyiségét és életművét.

0: Shell Judit is fellép az idei Astorka Fesztiválon Pozsonyban, az útitársam Shirley MacLaine című zenés önálló estjét hozza el a közönségnek, de vajon mi köti össze a magyar színésznőt a hollywoodi legendával, és miért éppen erre az előadásra esett a fesztivál szervezőinek választása? Erről, az Astorka további fesztivál további programjairól, de egyéb kulturális aktualitásokról és érdekességekről is beszélgetünk Szabó G. László újságíróval és kultúraszervezővel, az Astorka Fesztivál szervezőbizottságának tagjával. Szervusz, Laci, köszöntelek nálunk ismét.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, pedig nagyon szép napot.
0: Úgy tudom, hogy az Astorka Fesztivál magyarországi vendégeinek a kiválasztása többnyire rád hárul. Idén Shell Juditra esett a választásod. Miért éppen őt szereted volna elhozni Pozsonyba, és miért éppen az útitársam Shirley MacLaine című estjét?
1: Hát többnyire mindig az elmúlt 15 évben engem ért az a megtisztelő feladat, hogy mivel az Astorka vezérkara, hogy így mondjam, igazgatósága pontosan tudja, hogy mennyi színházi előadást látok Budapesten évente, és mivel itt ez egy nemzetközi színházi fesztivál, most az idei programot nem fogom felsorolni, hiszen a hallgatók, akik érdeklődnek a színház honlapján, pontosan mindent megtalálnak, de csehek jönnek, természetesen az Astorka Színház a saját repertoárjáról is felkínál egy-két előadást, lengyelek jönnek, és minden évben, ami nekem különösen kedves a szívemnek, soha nem feledkeznek meg a magyar színházról. És akkor engedd meg, hogy azt is elmondjam, hogy éveken át a Víg Színház volt az, amelyik vendég szerepelt itt a fesztiválon, ugyanis nem minden színháznak vannak olyan mozgatható, ez szempont, könnyen mozgatható, utaztatható kamara jellegű előadásai, amelyeket az Astorka Színház forgószínpaddal nem rendelkező színpadára ki lehet tenni. Tehát ez mindig egy ilyen fesztivál esetében mindig adott maga a színpad, mit tud a színpad, ha úgy tetszik, mennyire tehetséges a színpad. Jó, azt is tudjuk Peter Brooktól, a nagyszínházi mogultól, hogy jó előadást díszletek nélkül, magyarul teljesen üres színpadon is el lehet játszani. De hát a mai színház most már technikailag olyannyira előre haladott, hogy alig van előadás, amiben ne lenne vetítés, tehát videó, vagy valami borzasztóan érdekes dolog. Én már dolgoztam olyan előadásban is, tolmácsként, rendező asszisztensként, ahol ez történetesen a prágai rendi színházban volt, ahol a Hamupipőkében kerek 3 percre egy óriási limuzin jött le a zsinórpadlásról. De mondom, 3 percnél többet nem is töltött a színpadon a nézők szem előtt, utána elnyelte a színpad. Visszatérve az Astorkára és az Astorka Fesztiválra, az Astorka színpada ilyen lehetőségeket nem biztosít az előadásoknak. Így aztán, mivel a Víg Színháznak jó stúdiószínpada van, és ott állandóan nívós előadások születnek, a legtöbb esetben évekig a Víg Színház vendég szerepelt itt. Tavaly, ezt már te is tudod, hiszen úgy emlékszem, ott voltál, a Spinoza Színház a Zsidó Kutya című előadását egy Amerikában élő magyar származású, pontosabban magyar színész, Adam Meir hozta el, és az idén pedig valóban Shell Judit utazásom Shirley MacLaine-nel című előadása vendégszerepel, aminek én különösképpen azért örülök, mert nyilván a mai rádióhallgatók, főleg a fiatalabbakra gondolok, de az 50 felettiek azért pontosan tudják, hogy ki az a Shirley MacLaine. Elnézést kérek, hogyha 30-40 éveseket megsértettem ezzel, de lehet, hogy köztük is nagyon sokan ismerik őt, hiszen egy Oscar-díjas színésznőről van szó, aki a Becéző szavak című filmjével, de az Irma te édessel is nagyon be tudta lopni magát a nézők szívébe. Shirley MacLaine tehát egy óriási színésznő, és hát elsősorban, hogy a kérdésedre válaszoljak, aztán az előadásról bizonyára beszélünk még, hogy miért esett erre a választásom. Elsősorban azért, mert Shell Juditot remek színésznőnek tartom. Picit emlékeztetném csak a hallgatókat arra, hogy a Csak szex és más semmi című filmben Csányi Sándorral az élen egy, hát, hogy azt mondjam, zabálni való párost alakítottak.
0: Sok a kedvence.
1: Igen, igen, egy fiatal nő, aki eldönti, hogy szabadon szeretne gyereket vállalni, és most elkezdi keresni a filmben az apa szerepre méltó jelölteket. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt ez a film, és mindahányszor utamba jön, ha vetíti valamelyik tévécsatorna, akkor szívesen belefeledkezem, legalább néhány percre, vagy ha úgy adódik, akkor újra végig tudom nézni. Szóval Sel Judit egy remek színésznő, azt hozzáteszem, hogy ő több éven át a Thália Színház művészeti igazgatója volt, míg aztán eljött az életében egy esztendő, amikor úgy gondolta, hogy most már kilép, leteszi minden kötelezettségét, és elmegy pihenni, illetve teljes feltöltődésre Spanyolországba. És miután Spanyolországból hazajött, úgy gondolta, hogy azonnal nem fog ugrani minden lehetőségre, szép lassan fog visszacsörgedezni a pályára. És ettől a perctől fogva, amikor egy színésznő szabadúszóvá válik, eleinte időbe telik, míg megtalálja őt az újabb lehetőség. Ő pedig, mivel évek óta gondolt arra, hogy egyszer talán, bár tolta sokáig maga előtt, de egy monodrámával, vagy egy zenés estel, ha úgy tetszik, szeretne nézők elé lépni, és akkor felírt jó néhány nevet egy papírlapra, hogy kik azok a híres színésznők a világban, a világból, akiknek a sorsával az ő élet, eddigi életútja valahol rokonítható, valahol megtalálja keresztmetszeteket.
0: Hát itt van mindenképp egy párhuzam, mert ugye mindketten táncosként indultak. Judit 3 évesen kezdett el balettozni, később versenytáncolt is. Azt is mondta valahol magáról, hogy valahol legbelül ma is táncos, vagy annak érzi magát, és hát Shirley MacLaine útja is a tánctól vezetett a színészet felé. Mennyire szól ez az előadás Shirley MacLaine-ről, és mennyi van belőle magáról Sel Juditról?
1: Shirley MacLaine-ről alapvetően szól, hiszen útitársam Shirley MacLaine. Két magyarul megjelent könyvét olvast el Sel Judit, és a két könyv alapján állított össze egy anyagot róla, de olyan anyagot, hogy a leghíresebb Shirley MacLaine dalokat el is énekli, hiszen ő remekül énekül, és remekül énekel, és remekül táncol. És amikor azt mondtam az előbb, hogy ezek mindig nagyon erős szempontok, hogy melyik előadást lehet vendégszerepeltetni az Astorga Fesztiválon, az Astorga Színházában, ugye egy monodráma, vagy egy személyes zenés est azért mozgatható könnyen, mert hogy egyetlen színésznő látható a színen, illetve mivel úgy készül el az előadás, hogy utaztatható legyen, ezért itt jelen esetben is tulajdonképpen egy paraván van csak a színpad közepén, és itt a paraván mögött úgymond a nézők szeme, de nem éppen szeme láttára történik meg a nyílcini jelmezcsere is. Tehát nincs olyan egy perc, hogy Sel Judit elhagyná a színteret, inkább belép a paraván mögé, de akkor is játszik a fejét, akkor is látja a néző. Tehát egy pillanatra nem tud szünetet mutatni a közönségnek, nem is akar természetesen, minden pillanatát kihasználja az előadásnak. És hát csodálatosan énekli el a híres Shirley MacLaine dalokat, úgyhogy ez az előadás az értékét tekintve, a színészi kvalitásait tekintve, magát a tartalmat, és hogy egy ilyen gazdag életútból mit tud a színész kivenni, megmutatni, az teljes mértékben az ő kezében volt.
0: Itt általában nem csak egy-egy produkciót ismersz, az alkotókkal is személyesebb kapcsolatba kerülsz. Azt már elmondtad a véleményedet, hogy milyen művésznek, milyen színésznőnek tartod Sel Juditot, de milyen embernek ismerted meg őt?
1: Jó, nagyon külön köszönöm ezt a kérdést. Ez a kérdés ugyanis gyakran felmerül köztem is az alanyaim között, akikkel az életben interjúzni szoktam. Én nagyon szeretem azokat a művészeket, akik nem csak a színpadon és a kamera előtt nagyok, hanem magánemberként, emberként is nagyok. Nem szeretnék senkit kiábrándítani, de azért tudnék jó pár nevet mondani, hogy bizony-bizony este 7-től 10-ig ámulattal tudom nézni, de 10 után, amikor már az emberi nívója is megjelenik, vagy az ember bent a szakma sűrűjében hall róla megbízható kollégák szájából történeteket, akkor bizony azt kell, hogy mondjam, a színész is ember, és ő sem csak jóból, csak tehetségből van összegyúrva, sőt, mivel meglehetősen zaklatott életet él, rengeteg sorsot megfejtve, magában cipelve, olykor önmagát elveszítve a sorsok, a megjelenített sorsok között, bizony tudnak csalódást okozni emberként. Na most Shelley Judit az eklatáns példája annak, hogy valaki művészként is nagy tud lenni, és emberként is nagy tud lenni. Őt tényleg ugyanúgy lehet szeretni a színpadon kívül is, mint ahogy a színpadon az ember ámulattal tudja nézni őt.
0: Astorga Fesztiválon túl is van élet. Amikor előzetesen beszélgettünk, te említetted, hogy hamarosan egy újabb budapesti színházi munka vár rád. Elmondod a? Elmondható a hallgatóknak? Mire készülsz?
1: Persze. Hát pár éves kihagyás után újra a Vígszínházban fogok dolgozni egy orosz rendezővel, Sasha Bargmannal. Ő szentpétervári rendező, aki a Vígszínházban kétszer dolgozott már, és mindkét alkalommal én voltam a tolmácsa és az asszisztense, meg a mindenese, ahogy tetszik. Első alkalommal a Háború és békét rendezte, másodszorra pedig egy Woody Allen darabot, és most jó pár éves kihagyás után visszahívta őt a Vígszínház, hogy rendezze meg Csehovtól a Cseresznyés kertet, Nagy Kálózi Eszterrel, Hegyi Barbarával a címszerepben, illetve, bocsánat, még a nagyon fontos alakja az előadásnak, Firsz, az idős szolga, akit majd Lukács Sándor fog megjeleníteni. Neki is ez egy óriási lehetőség, ez egy nagy szerep a csehovi irodalomban, drámai irodalomban. Úgyhogy igen, még 2 hétig itthon vagyok az életemben Pozsonyban, aztán elkezdődnek a próbák, és a bemutató december közepén lesz. Ez nekem mindig óriási kihívás orosz rendezővel dolgozni, hiszen nekem jó, hogy beszélek németül is, angolul is, de lengyelül, csehül, de azért az orosz, hogyha szabad ilyet mondanom, nekem az első nyelveim egyike. Mondhatnám azt is, hogyha lennének orosz rokonaim, de nincsenek, hogy valamiféleképpen a magyar nyelv, a magyar és a szlovák csehnyelv után ez ül legjobban a nyelvemen, ezt szeretem a legjobban.
0: Egy orosz gimnáziumba jártál, ugye?
1: Úgy jártam.
0: Orosz nyelv.
1: Úgy jártam orosz gimnáziumba, hogy én Komáromba jártam gimnáziumba, és ott érettségiztem. De azokban az években, ugye még nagyon erős volt az orosz nyelvtanítás, hozzáteszem az alapokat, én a Gútai Általános Iskolában kaptam meg, egy Fekete Mihaela nevezetű tanárnőtől, aki rémségesen szigorú volt, elképesztően szigorú volt. Én mégis azt mondom, hogy hálával és köszönettel tartozom neki, szlovákra és oroszra tanított ő, de mindkét nyelvből olyan masszív alapokat kaptam tőle, hogy nekem a gimnáziumban semmiféle gondom ezzel a két nyelven nem volt. És mivel én humán gimnáziumban jártam Komáromba, ahol ugye az orosz nagyon fontos volt, de hát emellett tanultam, ott már az olaszszal is kapcsolatban voltam, magántanulóként teszem hozzá, magántanulóként az angollal, de a német és az orosz az fő tantárgyam volt. És a komáromi gimnáziumban az orosz tanárunk kiválasztotta azt az elsőtől a negyedik évfolyamig azt a 7 legjobb diákját, akinek az orosz legjobban ült a nyelvén, és magyar Komáromban, ugye azokban az években annyi ideiglenesen itt tartózkodó szovjet katonatiszt dolgozott, élt, hogy volt neki külön Komáromban a város peremén egy általános iskola orosz nyelvű, és egy orosz nyelvű gimnázium. És én is ott voltam a 7 kiválasztott ember között, ami azt jelentette, hogy hétfőtől péntekig komáromi gimnázium, és minden héten szombaton, amikor az osztálytársaim egyébként szüneteltek, én minden héten szombaton magyarországi Komáromba jártam, az orosz gimnáziumba, ahol be voltunk ültetve mind a heten a neki megfelelő évfolyamba, ami azt jelentette, hogy minden tantárgyat oroszul tanultam én is az ottani orosz növendék diákokkal.
0: Tehát és aztán Moszkvában is tanultam.
1: Igen, aztán tanultam Moszkvában a Lomonoszov Egyetemen, és hát ugye még a közgazdasági főiskolán is az orosz az egy főtantárgy volt akkoriban.
0: Úgyhogy bejegyében használt veszed ennek a tudásnak.
1: Abszolút, hát mondta. És én erre borzasztóan büszke vagyok. Tegnap említettem neked a telefonban, hogy akármilyen vadidőket is élünk az orosz-ukrán háború miatt, nekem az orosz irodalom, az orosz színház az én életemben ma is mérvadó. Tehát az, hogy Csehország például úgy döntött, a csehországi színházak úgy döntöttek, hogy amíg ilyen kaotikus, borzalmas éveket élünk e tekintetben, amíg Putyin be nem fejezi, megbeszéltük, hogy nem politizálunk, én sem, de amíg Putyin be nem fejezi, addig a cseh színházak nem játszanak Dosztojevszkit, Csehovot, Tolsztojt, Lermontovot, stb. Amit én borzasztó hiánynak érzek a nézők felé, hiszen...
0: Nyilván itt a prágai tavasz leverése, az nagyon
1: erősen nagy szerepet játszik ebben.
0: Szlovákiában most egy másik történt, hiszen egy olyan ember kapott szobrot, aki éppenséggel részt vett például a 68-as prágai tavasz leverésében, de valóban hagyjuk a politikát, talán inkább viszont még azt megkérdezném, az érdekelne, hogy ugye te nagyon sok orosz alkotóval vagy kapcsolatban, ismerőseid, alkotótársaid vannak Oroszországból, hogy az Ukrajnában zajló háború óta hogyan lehet velük erről beszélni? Mit tapasztalsz, hogy hogyan érik meg, vagy hogyan látják mindazt, ami most körülöttük és a nevükben történik?
1: Nehéz a kérdés számomra azért, mert amióta tart ez a háború, én azóta nem voltam természetesen sem Moszkvába, ahol voltam fesztiválon is, már a híres moszkvai nagyfilmfesztiválon. Többször voltam Szentpéterváron, ott dolgoztam is hosszasan, illetve Moszkvában is dolgoztam híres Taganka színházban, Yuri Pavlovics Lyubimov színházában. De azóta, hogy tart a háború, én csak azokkal az oroszokkal, de inkább ukránokkal tudok találkozni, akik itt dolgoznak már prágai színházakban. A csehek ugyanis nagyon a kebelükre emelték azokat az ukrán művészeket, akik elhagyták Ukrajnát. Na most embere válogatja természetesen, hogy ki hogy vélekedik bizonyos kérdésekben, avagy ebben a konkrét helyzetben hogy vélekedik. Én elmondhatom, hogy épp azoknak az ukrán művészeknek közvetően, akikkel dolgoztam, azoktól tudom azt, amit tudok, ismerem a véleményüket ez ügyben, és osztom is a véleményüket. Én magam inkább arra várok, hogy legyen már vége ennek az egésznek, és álljon vissza a világrendje, és igenis az orosz kultúrának, az orosz filmnek, ne felejtsük el már Karlovy Varyban is, amióta kitört a háború Ukrajna és Oroszország között, azóta Karlovy Vary sem hoz be orosz filmeket. Tehát és én ezt azért sajnálom, mert ennek a néző látja kárát, hiszen nem minden orosz, sőt, egy magára valamit is adó, egy számunkra fontos orosz művész, alkotóember természetesen elítéli Putyin hadműveleteit, sőt, aki tudta, elhagyta Oroszországot. A leghíresebb orosz filmrendező Kirill Szerebrennyikov, aki éppen Mengeléről forgatott nemrég filmet, éppen most fut ez a film a mozikban, magyar színészek is, Láng Anna Mária is játszik történetesen a filmben. Tehát ezek az emberek elhagyták, így fejezik ki véleményüket, hogy elhagyták Oroszországot. Szerebrennyikov Berlinben él, ott csinál remek színházat, illetve onnan elindulva a világ különböző pontjaira forgatja a filmjeit. Tehát én csak arra várok, hogy történjen meg végre valamiféle egyesség,

0: szüksége van arra, hogy leülepedjen, de az az érdekes, hogy a legszebb, legértékesebb filmek megmaradnak az agyadban. Én úgy gondolom, hogy Carlo Vivari nem véletlenül kapta meg anno az A-kategóriás fesztivál elismerését, valóban ugyanabban a vonalban áll, ahol Velence, Cannes és Berlin. Természetesen minden fesztiválnak más a profilja. Tudjuk, hogy Berlinben inkább a politikai töltetű filmek futnak. Velencének, Cannesnak ugyanígy megvan a sajátossága. Vannak filmrendezők, akik Cannes-t húzatosabb, hangzatosabb fesztiválnak élik meg, mert Cannes az Cannes, mert az egy nyugati fesztivál, és ott több nyugati film is fut versenyben és versenyen kívül. Annak idején pedig Carlo Vivari 94-ben úgy hirdette meg magát, hogy a Közép-Európa legjelesebb fesztiválja akarra lenni, ami igaz, ezzel együtt a világ különböző országaiból ott is a legjobb filmek vannak, de Carlo Vivari behozza minden évben a már lefutott Cannes-i, az évben lefutott Cannes-i és a berlini fesztivál, illetve az előző évi szeptemberi velencei fesztivál fontos győztes filmjeit. Tehát Carlo Vivari egy filmesnek ilyen értelemben maga a Kánaán. És mivel beszéltünk arról, hogy tegnap a telefonban, hogy az idei fesztivál műsorából mi az, amit még tudnánk ajánlani a nézőknek.
1: Akár a szlovákiai mozikban is, ami megtekinthető lesz.
0: Négy olyan filmet írtam fel, ami közül válogathatnak a nézők igazából. Elsőként akkor említem a Forrást, Iván Osztrakovszki filmjét, ugye, ami a romanők sterilizálásáról szól, 70-es, 80-as évek története. Ezt elsősorban azért emelem ki, mert két szlovákia magyar színészünk, Bandor Éva és Mokos Attila tényleg remek alakítást nyújt a filmben, de megemlíteném még Dékán Nikolettet is, aki a nyitrai Andrej Bagar színház tagja, ő is jelen van a filmben. A másik film az a cseheké, a Csika Csika, ez a címe. Erről a filmről annyit szeretnék elmondani, hogy egy vidéki postásnő és különböző kapcsolata az édesanyjával, aki elmenőben van az életből, és fiával, aki meg elment a falujából, és Párizsban él, és van egy titka az édesanyja előtt, amiről majd később fog szint vallani. A film tehát arról szól, hogy búcsúzik el a postásnő, az érett asszony a saját édesanyjától, és hogy fogadja a Párizsból megérkező fiát, aki ki fogja bontani a titkát előtte. Példamutató film sok anyának, én úgy gondolom, hogy a fiára úgy nézzen, hogy bármilyen titkot mesél is el, továbbra is úgy érezze, hogy az én fiam vagy, és én mindenképpen szeretlek téged. Megemlítenék egy nagyon érdekes dán filmet is, a Váratlan vendég, ez a címe. Ez szintén egy családi dráma tulajdonképpen. Egy fiatal pár most házasodtak össze, és ott van az újdonsült férj, váratlanul megjelenik az újdonsült férj édesanyja, és a friss feleség anyósa. De hát a vőlegény volt, de az ifjú férj és az édesanyja elég viharos kapcsolatban voltak már eddig is. Tudja, hogy az anya mennyire kiszámíthatatlan természetű, és ha ide be fog robbanni, itt kőkövön alig, ha marad. Ez történik. Megjelenik az édesanyja, és hát bizony szélvihar. Hallatlanul izgalmas. Mondhatnám azt is, hogy egy kamaradráma zajlik a vásznon. A néző mégis úgy érzi, hogy úristen, egy népes család mindennapi életébe kap betekintést úgy, hogy azért a gondolatok kavarognak benne is. Rögtön le tudja vetíteni a saját családjára, talál párhuzamokat. Mindenképpen érdekes filmnek tartom. Aztán még van egy bolgár film, ha még belefér, ezt elmondanám. Fekete pénz, Fehér éjszakák, ez a címe. Ez pedig egy idős házaspárról szól, bolgár házaspár, akik elhatározzák, hogy végre hosszú idő után összetudtak kaparni, hát tegyem hozzá, nem mindig tisztességes úton annyi pénzt, hogy végre egy régi tervüket megvalósítsák, hogy eljussanak Szentpétervárra.

0: az utazás napján kiderül, hogy befutcsol az utazási iroda, és akkor innentől fogva futunk a pénzünk után, ami meglehetősen gyötrelmes, fárasztó, és az esetek legtöbb esetben értelmetlen vállalkozás.
1: Na, köszönjük szépen ezeket az ajánlókat. Tehát ezeket már a szlovákiai mozikban igen, kereshetik a kedves hallgatók. Legvégén kanyarodjunk vissza oda, onnan elindultunk. Hogyha valaki még gondolkodik rajta, hogy hétfőn elmenjene
0: az mindenképpen menjen el, ne gondolkozzon
1: előadására. Mert hogy mivel ajánlanád így végül a előadást még egyszer?
0: Azzal ajánlanám, hogy lát egy remek, csinos, nagyon jól táncoló, szépen éneklő színésznőt, aki olyan kalandos útra csábítja el őt, ami meglehetősen izgalmassá, érdekessé, érdekfeszítővé teszi azt a másfél órát, amit vele fog tölteni. Egy olyan előadás, ami után kint nem roppansz össze lelkileg, hanem egyszerűen úgy érzed, hogy jaj, de jó, megismertem egy embert, akivel jó volt szárnyalni, és még most is egy picit hazafelé úton tudná repülni. Annyit engedj meg még, hogy hozzátegyek Shirley MacLaine-ről, ugye említettük, hogy Oscar-díjas színésznő, ma 92 éves, nem pontosan ma, hanem már 92 éves Shirley MacLaine, és valamelyik nap láttam róla egy friss, pici-pici kis videófelvételt a neten, valahol Amerikában talán egy vendéglő, vagy egy gyors étkezde teraszán csípték el őt napszemüvegben. Iszonyú jól néz ki még most is, nagyon vitális, egészséges, és azt mondja, hogy nyitott minden feladatra, hogyha olyan szerepet kapna, még ma is boldogan vállalná. Én legutóbb egy talán háromrészes sorozatban láttam őt, ami Coco Chanel életéről szólt. A fiatal Coco Chanelt egyébként az a Barbara Bobulová játszotta, aki Szlovákiából lett híres, Donatello díjas olasz színésznő, és sok éve már Rómában él. Ő játszott a fiatal Coco Chanelt, és az idős Coco Chanelt pedig a Duna Televízió vetítette többször a sorozatot, azért említem, az idősebb Coco Chanelt pedig Shirley MacLaine hozta remekül.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szabó G. Lászlót hallották, és ilyen érdekességeket elmondtál ismét. Gyere máskor is.
0: Köszönöm szépen, és még egyszer szép napot kívánok a hallgatóknak.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot, kellemes délelőtti kikapcsolódást kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Arcmás portré sorozatunkban az ősz folyamán a szlovákiai magyar kulturális élet ismert házaspárjaival beszélgetünk. A mai részben a neves brácsaművész Cseh Tamás és neje, a japán származású zongoraművész Cseh Ishiguri Hiromi lesznek vendégeink. Rádiózzanak kérem továbbra is velünk, most hírek, a mikrofonnál Baszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament először kezdi meg a költségvetésről szóló tárgyalásokat az állami számvevőszék véleménye nélkül. Az orosz támadások után legkevesebb 11 áldozatot jelentettek Ukrajnában. Ma 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Idén a parlament először kezdi meg a költségvetési javaslatról szóló tárgyalásokat az állami számvevőszék szakértői véleménye nélkül. Erre a hivatal ma hívta fel a figyelmet a közösségi médiában. Emlékeztetett arra, hogy a törvényjavaslatra vonatkozó vélemény kidolgozására mindössze 48 órája van, és ennyi idő alatt nem lehetséges a javaslatot szakértői szempontból is részletesen értékelni. Az NKU hangsúlyozta, hogy a parlamentnek milliárdokról szóló döntéshozatal akkor független szakértői véleményre is szüksége van. A kormány hétfőn hagyta jóvá a költségvetési tervezetet, amelynek ma délután kezdi meg a tárgyalását. A szlovák információs szolgálat vezetője Pavol Gašpar a parlament SZSZ tevékenységét ellenőrző bizottságának ülése után nem akarta sem megerősíteni, sem kizárni, hogy az orosz GRU hírszerző szolgálat munkatársai Szlovákiából működnének, ahogyan azt a német média leírta. Szerinte a titkosszolgálat összes hírszerzési információja titkos. A bizottság alelnöke Peter Schulze kétségbe vonta a német média információit, és kijelentette, hogy az SZSZ vezetője a bizottság ülésén kellőképpen tájékoztatta őket az Eperjes melletti Enyicként tervezett támadásról. Az ellenzék ezzel nem ért egyet, és azzal vádolta a koalíciót, hogy nem hajlandó nyilvánosságra hozni az orosz fenyegetéseket. Erről a bizottsági ülés után számoltak be. Ma egy orosz rakéta eltalált egy magas épületet Ukrajna északi részén, és 5 embert megölt, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Elmondása szerint további 26 ember megsérült, köztük 5 gyermek. Más helyszíneken az orosz támadások legkevesebb 6 ember életét követelték, köztük 2 a fővárosban, Kijevben. Zelenszky már tegnap este figyelmeztetett, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország hatalmas támadást készít elő Ukrajna ellen. Ma az X hálózaton azt írta, hogy az egyik fő célpont az ukrán energetikai infrastruktúra volt. Ma az orosz hadsereg Putyinnak szóló születésnapi ajándékként lerombolt egy lakóépületet Prilukában, Csernyihív megyében. Egy átlagos 5 emeletes lakóházról van szó, magyarázta tovább Zelenszky. Az orosz elnök ma ünnepli 74. születésnapját. Az ukrán államfő szerint további emberek is a romok alatt lehetnek. Zelenszky szerint az orosz rakéta támadások megrongáltak 5 lakóházat Dnyipróban és 4 toronyházat Kremencsukban, a központi Poltava megyében, ahol 2 ember vesztette életét. További 2 ember halt meg a Kirivohrad megyében és 2 Kijevben. A háborúk és válságok nagyobb hatással vannak a világ élelmiszer és energia áraira, mint azt eredetileg feltételezték. Az alapvető élelmiszerek árai más árukhoz képest már évek óta jelentősen magasabbak, figyelmeztetett tegnap a Nemzetközi Valuta Alap. A világpiaci árakat kezdetben a koronavírus járványhoz kapcsolódó ellátási láncbeli problémák hajtották felfelé. A helyzetet tovább rontotta az ukrajnai és az iráni háború. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a tartós inflációs nyomás számos ország makrogazdasági stabilitását veszélyezteti. Az infláció továbbra is magas szinten marad az élelmiszer és energiaárak kezdeti hirtelen emelkedése után. Az árnövekedést súlyosan érzik a munkavállalói családok, mivel az alapvető szükségleti cikkekre fordított kiadások teszik ki költségeik nagyobb részét, zárta a szervezet. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kisinyóban könnyedén győzte le 4-0 arányban Moldovát, a labdarúgó nemzetek ligája C divíziójának negyedik fordulójában. A nyitraiak kiütéses 6-1 arányú vereséget szenvedtek a svájci Fribourg vendégeként a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának 5. felvonásában.
0: Időjárás.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen Szekulenél Pozsony irányában 10 percre csökkent a várakozási idő, vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.

0: Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 9,5 perccel. Szonátázás közben kerültek közel egymáshoz. Így mondják zenész körökben, amikor két muzsikus együtt próbál, játszik egy szonátát. Arcmás portré sorozatunk mai vendégei Cseh Tamás brácsaművész és a japán származású zongoraművész Cseh Ishiguri Hiromi, akkoriban a pozsonyi zeneművészeti főiskola hallgatói voltak, és Schubert Arpeggione szonátáját próbálták együtt. Később, már házaspárként, a művet közös lemezükön is rögzítették, 2019-ben megjelent albumukon Hummel és Kodály művei mellett Schubert Arpeggione szonátája is helyet kapott. Cseh Ishiguri Hiromi Japánban kezdte zenei tanulmányait, a Yamagata Junior College-ban, majd a Shizuokai Kawai Academy of Music intézményben tanult. Ezután került Európába, a pozsonyi zeneművészeti főiskolán Marian Lapsanszky professzor osztályában folytatta zongora tanulmányait. Nem csak előadó művészként ismert, édesanyja példáját követve zongoratanárként is dolgozik, többek között az Erkel Ferenc konzervatóri klasszikus zenei tanszékén. Cseh Tamás Nagymegyeren nőtt fel, és már 4 évesen a 2,5 évvel idősebb bátyja hegedűje körül sündörgött, ha tehette, kézbe vette, és maga is próbált játszani rajta. Amikor 8-9 évesen megkapta dédnagyapja családi örökségként őrzött hegedűjét, a családban már szinte mindenki biztosra vette, hogy a kis Tomikából egyszer muzsikus lesz. A nagymegyeri Korvin Mátyás gimnázium elvégzése után a pozsonyi konzervatóriumban tanult, majd a pozsonyi zeneművészeti főiskolán József Hosek növendéke volt. Doktori tanulmányait 2014-ben fejezte be. Közben 2011 és 2013 között a bécsi Universität für Musik und Darstellende Kunst posztgraduális képzésén Wolfgang Klose osztályában is tanult. Jelenleg a Szlovák Nemzeti Színház zenekarának első szóló brácsása. 2020-ban létrehozta a Dunamenti Kamarazenei Fesztivált, amely 2026-ban már 7. alkalommal várta a közönséget. Koncertjeinek ma Komárom, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Sámot és Pozsony ad otthont. Az utóbbi években karmesterként és zeneszerzőként is egyre aktívabb, saját művei közül a Téma Contra Variazioni, valamint a brácsára és vonósokra írt versenyműve is közönség elé került. Két különböző kultúrából érkeztek meg egymáshoz. Beszélgetésünkből az is kiderül, mit jelent ez a színpadon és a mindennapokban. Cseh Ishiguri Hiromi magyar hangja, Reiter Éva. Arcmás portré sorozatunkban ezúttal egy zenészházaspárt látunk vendégül, Cseh Tamás brácsaművészt és Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművészt. Közös történetük a zenéből indult, és ma már nem csak az életben, hanem a színpadon is társai egymásnak. Köszöntelek benneteket, Szrigyecsnyi Lász Vítám.
1: Köszönjük szépen mi is.
0: Ez egy ilyen rendhagyó beszélgetés lesz, mert hogy Tamással majd magyarul, Hiromival pedig szlovákul fogunk beszélgetni. Tamás, egy korábbi beszélgetésünkben azt mondtad, hogy Hiromival tulajdonképpen a zene hozott össze benneteket, már a konzervatóriumi évek alatt ismertétek egymást, de igazán akkor kerültetek közel egymáshoz, amikor főiskolásként Schubert Arpeggione szonátáját kezdtétek együtt próbálni, ahogy te fogalmaztál, szonátáztatok. Igen. Hogy volt ez, mikor érezted először, hogy itt már valami több történik egy egyszerű közös muzsikálásnál?
1: Egyébként hosszú folyamat volt, mert már a konzervatóriumi évek alatt megismerkedtünk. Patharacká tanárnő tartott mindig csütörtök esténként ilyen házi muzsikálást, és ott találkoztunk legelőször. Aztán ez a ismerettség ez így tartott, közös koncertjeink voltak, ahol igazából ő kísérte a diákokat, akik felléptek, köztük én is. És egyszer csak főiskolás lettem, és elkezdtünk szonátázni. Ez ilyen szakszó, az annyit jelent, hogy szonátát játszottunk. És például, ahogy említetted már Schubert Arpeggione szonátáját, ami egyébként ámol, és szerintem a legszerelmesebb hangnem az ámol, úgyhogy már innen is ez így valahogy adódott a dolog. Aztán volt egy nagyon érdekes szituáció, közelgett a Mikulás, és vittem a próbára egy csokit. Vagy ő kapott tőlem így Mikulásra egy csokit. És utána írtam egy SMS-t neki, hogy megihatnánk egy kávét közösen, vagy ilyesmi, és akkor ő visszaírt egy üzenetet, hogy szlovákul, és akkor nem nagyon tudott szlovákul, hogy a kollégium társammal így körülbelül egy estét azzal töltöttünk el, hogy megfejtsük, mit írt abba az SMS-be. És valamilyen hagymákról, meg szenekről írt, de végül is az volt a vége az üzenetnek, hogy jó, hogy rendben, hogy akkor lesz kávé. És a kávéból lett ilyen szótáros találkozó, azt hiszem hozott 3 szótárt magával. És így kezdődött az egész, körülbelül.
0: Tamást épp arról az időszakról kérdeztem, amikor az egyetemi tanulmányaitok alatt elkezdtétek együtt próbálni Schubert arpeggione szonátáját. Tamás pedig azt mesélte, hogy éppen ezeknek a közös próbáknak köszönhetően kezdtetek közelebb kerülni egymáshoz. Mesélt még egy SMS-ről is, valamiféle hagymákról és különféle más dolgokról is. Te hogyan emlékszel erre az időszakra? Mikor vetted először észre, hogy talán valami több is kialakulhat köztetek, mint pusztán egy zenei partnerség?
2: Egyszerűen úgy éreztem, hogy vele kellemes. Hogy is fogalmazzak? Olyan természetesen kellemes. És ez így folytatódott később is.
0: Emlékszel még arra az SMS-re, hogy mi is volt benne?
2: Akkor még szinte egyáltalán nem tudtam szlovákul. És amit ő írt nekem, a szótár segítségével olvastam el. Akkor még nem volt olyan, mint most a mai világban, hogy okostelefonnal lefényképezem és azonnal lefordítja. Szóval az még mondhatni egy aranykor volt. Abban az értelemben, hogy bár egyetlen egy SMS-re rengeteg idő ment el, mint az idő elhúzódott volna, de ez közben boldogságot jelentett. Szóval érdekes és kellemes időszak volt.
0: Szóval leültetek egy szótárral a kezetekben, beszélgettetek és egyre közelebb kerültetek egymáshoz, megismerkedtetek. Mi volt az, ami akkor leginkább felkeltette az érdeklődésedet, vagy megfogott Tamásban?
2: Az már olyan régen volt. Számomra egyszerűen minden új volt akkor. Ami pedig a kommunikációt illeti, fogalmam sem volt, hogy milyen válasz érkezik majd, és ettől minden valahogy olyan varázslatos is volt.
0: Tamás, számodra mi volt az, ami Csíromiban először megfogott?
1: Valami volt a tekintetében ilyen érdeklődő vágy az iránt, hogy megismerjem mindent, ami körülötte van, és ez engem nagyon érdekelt, hogy igazából miért jön el valaki Japánból, Pozsonyba, hogy kerül egyáltalán ide, miért van itt, aztán utána, hogy miért akar itt maradni, és ezek a dolgok igazából jó kezdőpontok voltak arra, hogy megismerjük egymást, de egyébként nem volt olyan könnyű, szóval nem volt nagyon kommunikatív, valószínűleg az miatt, mert a nyelv a szlovák nyelv az nem ment, de valahogy mi tudtunk kommunikálni, én sem voltam az a nagy beszédes ember abba az időszakban, szóval erre nehéz válaszolni, most itt húzhattam ezt a dolgot, meg csavarhatnám, de igazából az ember az így tudja, hogy találkozott egy olyannal, akivel közelebb érzi magát, mint mással.
0: Mennyit segített számodra, számotokra, hogy érzed a zene nyelve?
1: Szerintem hihetetlenül sokat segített. Valójában nem tudtunk kommunikálni, szóval azokat a finomságokat, amit a nyelvekben az emberek ki tudnak fejezni, azt mi a zenébe tudtuk igazából megélni, és őszintében nem lehet a másikhoz szólni, mint a zenén keresztül, ott nincs helye füllentésnek, vagy bármilyen nem teljesen igaz dolognak, mert azt leleplezi az ember saját magát is, meg a másik az kiérzi, szóval zenébe csak őszinte érzelmek vannak, igazából nem is mondani való, hanem csak érzelem, és ha az a érzelem igazzá válik cselekedettel, akkor szerintem onnantól kezdve elég egyszerű a dolog.
0: Akkor tudom, hogy rosszparában, mert... Arról beszélgetünk itt Tamással, hogy bár nehéz volt megértenetek egymást, de közben ott volt számotokra segédeszközként a zene, mert hiszen amikor együtt játszotok, akkor nem kell szavakkal kommunikálni. Szóval mennyiben segítette a ti megismerkedéseteket a zene, mint olyan?
2: Zenél is közben szavak nélkül is nagyon jól megvoltunk, és mindketten valami nagyon hasonlót éreztünk, és éreztük, hogy ez több egyszerű szimpátiánál.
0: Az elejétől kezdve?
2: Úgy érzem, hogy igen.
0: Tamás, számodra az, hogy Schubert, ha jól tudom, azóta is az egyik kedvenc zeneszerződ, hogyha ma így előveszed az arpeggione szonátát, akkor tudod még úgy hallgatni, mint egy más klasszikus zeneművet, vagy óvatatlanul benne van az egész közös történetetek is?
1: Benne van a történet, és mi fel is játszottuk lemezre ezt a szonátát. Annak is van, hogy ez volt az oka, hogy ez volt az első kapcsolódó pont, meg szóval szerintem szebb zenét találni annál a szonátánál, meg magával Schubert zenénél nagyon nehéz. Szerintem Schubert bár csapongó életet élt, mint sokan mások abban az időszakban, de szerintem őszintén tudott szeretni. Uh-huh. És ezt hallani a műveiben.
0: Kedves író, mi Tamással épp Schubertről és a közös próbáitokról beszélgettünk, de most próbáljunk visszatérni egy kicsit korábbra, a te gyerekkorodba. Milyen szerepet játszott a zene a családodban? Mindig is jelen volt?
2: Én tulajdonképpen, mintha a zongora alatt születtem volna, mert az édesanyám egész életében tanított. Ő egy zongora tanárnő. Nálunk Japánban nincs alapfokú művészeti iskola, állami konzervatórium sincs, így aki zenét tanul, magántanárhoz jár. Az édesanyám pedig otthon tanított. Akkor is jártak hozzá tanítványok, amikor én még anyukám hasában voltam. Szóval minden nap hallottam a zenét. Az első dalt a nagypapám tanította nekem, aki velünk élt, de ő nem volt zongorista. Van egy 2 évvel idősebb nővérem, aki elkezdett zongoraórára járni, és anyukánk azonnal beiratott engem is az ő tanárnőjéhez. Tehát otthon nem anyukámtól tanultam, hanem ehhez a tanárnőhöz jártunk zeneórára. Amikor testvérem elkezdte, én még csak 3 éves voltam, és azt mondtam, hogy én is szeretnék. Anyukám elvitt a tanárnőhöz, aki azt mondta, hogy a kezem még nagyon kicsi, és várjak még 1 évet. Így 4 éves koromban kezdtem el. Japánban ez így szokás. Később hegedű órákra is jártam. A nővérem pedig csellózni tanult. Így mindig körülöttünk volt a klasszikus zene. Amikor valahova utaztunk, az autóban végig a világhírű mesterek felvételei szóltak. Így nőttem fel.
0: És gyerekként mi vonzott téged leginkább? Az, hogy nagyon tetszett neked a zene, vagy az, hogy amit anya csinál, azt szeretném csinálni én is?
2: Nekem az volt az álmom, hogy gyerekeket fogok tanítani. Most már egy művészeti általános iskolában is tanítok itt Pozsonyban. Az is az álmom volt, hogy koncertezni is fogok. Szóval mindkettő. Úgy értem, ez valahogy teljesen természetesen jött nekem. De volt még egy meghatározó élményem. Amikor 14 éves voltam, láttam a tévében egy műsort, egy dokumentumfilmet Leonard Bernsteinről, és láttam, ahogy ő karmesterkedik. Ez, emlékszem, mélyen megérintett akkor, és ez az élmény a professzionális zenei világ irányába terelt.
0: Az édesanyád is koncertezett, vagy csak tanított?
2: Anyukám tanított, de koncertezett is. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy az idősebb tanárok is úgymond keresik a lehetőségét annak, hogy bemutathassák a munkájukat. Ez nem egy a klasszikus értelemben vett koncertelőadás, hanem inkább valamilyen közös fellépés vagy szeminárium. Azzal, hogy ezen részt vesznek, egyben tovább is tanulnak.
0: Tamás, egy régebbi beszélgetésünk során arról meséltél nekem, hogy nagymamád és édesanyád is rengeteget énekelt, és hogy valahogy szinte evidens volt a családban, hogy a kis Tomikából, mint említetted, így hívtak, szóval, hogy zenész lesz, és úgy tudom, hogy a mai napig még őrzöd nagyapád hegedűjét is, amit 9 éves korodban megkaptál. Szóval, hogy mikor vetted ezt igazán komolyan először, hogy már pedig valóban én zenész szeretnék lenni?
1: Szerintem komolyabban vettem ezt a dolgot már azelőtt, mielőtt komolyan vettem saját magam. Szóval nem emlékszem olyanra, hogy nem lett volna valamilyen szempontból része a életemnek a zene, vagy kitörölt az időszak, nem tudom, de így evidenssé vált a kezdetektől. Még nem tudtam hangszeren játszani, nem is volt így nagyon a kezemben a hangszer, de akkor is tudtam, hogy zenész akarok lenni. Valami miatt ez ilyen evidens volt.
0: Azt még emlékszel, hogy mit játszottál nagyapád hegedűjén elsőként?
1: Hát, és konkrétan nagyon nem, de van egy dal, ami így belém rögződött, beültettem kiskertemet rezedával, ez így nagyon, nagyon belém rögződött, de arra emlékszem viszont, hogy akkor elvittek az első hegedű órára, a zeneiskolába, akkor ugye az szokott történni, hogy üres húrokat adnak fel leckének, hogy üres húrokat húzunk, és akkor igazából akkor alakul ki valamilyen közös pont a vonó és a hegedű és a kezek között, de én akkor már tudtam játszani. Valamit biztos tudtam játszani, mert otthon egyedül saját magamtól rájöttem igazából, hogy hogyan kéne ezt nagyjából csinálni, úgyhogy mindig kicsit előrébb voltam, mint a maga a házi feladat. De aztán ez nem tartott sokáig, mert meg kellett tanulni aztán rendesen hegedülni.
0: Tehát aztán gimnáziumba jelentkeztél, igen. Vagy téged gimnáziumba írattak be, ezt nem tudom, hogy pontosan hogyan
1: a
0: volt.
1: A második,
0: hogy...
1: igen.
0: A második.
1: Úgy szólt a történet, hogy a édesanyja nem szerette volna, hogyha elmegyek 14 évesen Pozsonyba. Úgyhogy nagymegyelen evidens volt, hogy ott jártam alapiskolában, és ott volt rögtön gimnázium, és nagyon jó hírű gimnázium volt, úgyhogy mondta, hogy először gimnázium, aztán, amit akarunk.
0: Bánod ezt?
1: Én most már nem. Uh-huh. Abban az időben igen, amikor mindig én voltam az, aki idősebb volt az osztályban, miután elmentem ugye konzervatóriumban, akkor újra középiskola. Én mondjuk nem jártam 6 évet, hanem csak 4 évet, a érettségi után, ami már második érettségim volt, mentem főiskolára, hogy ottan lefaragtam igazából 2 évet, de akkor is idősebb voltam, mint a többi. Szóval ilyen szempontból igen, ami miatt viszont nem bánom, az, amit adott a gimnázium, abban az időben megtanított tanulni, és így az egész világra való rálátás alakult ki, amit a praktikus életben tudtam alkalmazni, hogy mivel én már sokat zenéltem abban az időszakban, volt ilyen egyéni oktatási képzése, bevettem részt, ha nem kell bejárnom a tantárgyakra minden nap, viszont kellett csinálni vizsgát. És a vizsgákra fel tudtam úgy készülni, hogy felszálltam Nagymegyeren a 6 órási buszra, és 7:30-ra megtanultam az egész fél évi anyagot, mert gimnáziumban az egy 7-es anyag volt körülbelül. Szóval ilyen szempontból. De máson volt a fókusz, mert a napi 4-5 órát muszáj ott legyakorolni.
0: Cseh Tamás, Ben már fiatal korodban,
1: igen,
0: már akkor megalapítottátok, de hogy az, hogy te mégis a komoly zene irányába indulj el, ez teljesen a saját fejedből úgymond pattant ki, vagy miért döntöttél így?
1: Igen, mert én akkor már azt lehet mondani, hogy nagyon komoly szinten űztem a népzenét, és a választás előtt voltam, hogy a gimnáz után akkor mi fog történni, hogy most akkor, ugye népzenéhez nekem nem kellett, meg nem, akkor még nem is volt egyébként főiskola erre, akkor lehet egy olyan választás, hogy elmegyek egy polgári főiskolára, úgy mondjam, egy rendes időzőjelben foglalkozást választom, és mellette zenélgetek. Vagy pedig akkor professzionálisan elvégzem a zene képzéseket, konzervatórium, főiskola, ahhoz viszont meg klasszikus zene kellett. Szóval nem lehetett volna oda menni egy kalotaszegi legényessel. Bár most már a világ változik, úgyhogy például Budapesten Akadémián oktatnak népzenét, de akkor még nem, és akkor mondom, akkor jó, akkor meg kell most már tanulni rendesen klasszikus zenét is játszani, és akkor beiratkoztam előbb Győrbe, aztán végül Pozsonyban kötöttem ki a konzervatóriumba, és onnantól már adott volt a dolog.
0: Hiromi, Tamás arról mesélt nekünk, hogy milyen fontos szerepet játszott a zene már gyerekkorában is. A nagymamájáról mesélt, aki sokat énekelt nagyapja hegedűjéről, és arról is, hogy a családban szinte magától értetődő volt, hogy egyszer zenész lesz belőle. Te pedig az imént arról meséltél, hogy fiatalkorodban megnéztél egy dokumentumfilmet Bernsteinről. Emlékszel még arra az érzésre, amit akkor éreztél?
2: Igen, emlékszem. Olyan volt, mintha valaki a kezében tartotta volna a szívemet. Tehát nem egy hangulat maradt meg belőle, hanem az az érzés. Mintha valaki tényleg a kezében tartaná a szívemet.
0: Később is éreztél ilyesmit, amikor már profiként játszottál?
1: Cítila aj neskôr, keď si už ako bola na profesionálnej dráhe? Taký pocit?
2: Ugyanezt az érzést nem. Nem is tudom, hogyan írjam le pontosan, milyen volt az akkor. Egyfajta nyomást éreztem a szívemen. De nem olyat, ami fájdalommal járna. Éppen ellenkezőleg. Volt ebben valami felemelő, csodálatos érzés. Mostanában már szoktam megélni koncertek közben. Olyat, mintha egy szabad világba lépnék. Mintha fény gyúlna ki a szabad világba.
0: Ez a dokumentumfilm volt számodra tulajdonképpen az a pillanat, amikor eldöntetted, hogy el akarsz indulni ezen az úton, hogy profi művésznővé válj?
2: Őszintén szólva, soha nem döntöttem el, hogy a hivatásos pályára lépjek-e vagy sem. Amikor még Japánban voltam, hegedűsként egy amatőr zenekarban játszottam. Három vagy négy zenekarban is játszottam, minden hétvégén egy másikban. Igazság szerint számomra tehát még mindig nincs olyan határ, hogy most ez az amatőr, ez pedig a profi világ. Természetesen a részletekben van különbség, de számomra a zene az egyszerűen csak zene. Nincs bennem olyan, hogy külön választanám a művészetet. Szóval, ahogy mondom, én ezt valójában soha nem döntöttem el, egyszerűen csak így alakult.
0: És miért döntöttél úgy, hogy el akarsz jönni Japánból?
2: Én tulajdonképpen már kisgyerekkorom óta szerettem volna külföldön élni. És amikor 17 éves lettem,
0: megkérdezhetem, hogy miért?
2: Ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy kiskorom óta, amikor a tévében valami külföldről szólt, főleg Európáról, akkor én azt tágra nyílt szemekkel néztem, és mindig arról álmodtam, hogy egyszer én is el szeretnék menni oda.
0: Hány európai szeretne Japánban élni?
2: Akkoriban így volt, és talán most is így van. Az európaiak számára Ázsia egyszerűen csak Ázsia. Nekem is valószínűleg akkoriban így volt. Akár Franciaország, Olaszország, Ausztria vagy Magyarország, számomra mindez egyszerűen csak Európa volt. Nem ismertem a különbséget. Mostanra ez persze megváltozott.
0: Na, de hogyan kerültél Pozsonyba?
1: Dostala do Bratislavy.
2: Az úgy volt, hogy Prágában tanfolyamokon vettem részt. Az egyik tanárom Marian Lapsenszky professzor úr volt. Amikor második alkalommal vettem részt a tanfolyamon, megkérdeztem tőle, hogy járhatnék-e hozzá. Ő akkoriban Prágában, Brünnben és Pozsonyban is tanított. Azt mondta, hogy Pozsonyba járhatnék hozzá, aminek nagyon örültem. Akkor én már 27 éves voltam, ha jól emlékszem. Előtte Japánban tanítottam, egyszóval már felnőtt voltam. Az érdekelt a leginkább, hogy milyen is valójában a zene Európában. A saját szememmel akartam ezt látni. És még egy dolog, olyan helyre akartam menni, ahol a legkevesebb japán van.
0: Olyan.
2: Igen, szóval Pozsonyt választottam.
0: Emlékszel még az első benyomásaidra Pozsonyról?
2: Úgy érted az első napomra, amit itt töltöttem?
0: Igen.
2: Azt a napot soha nem fogom elfelejteni. November 1-je volt. Bécsbe repülővel érkeztem, majd onnét Pozsonyba busszal utaztam be a városba. Már nem tudom pontosan hogyan, de valahogy sikerült eljutnom a kollégiumba is. Az egy külföldi hallgatóknak fenntartott kollégium volt. Volt ott egy japán diák, aki balettet tanult, és elvitt a városba, hogy együnk meg valami vacsorát. Emlékszem, sűrű köd volt mindenhol. Még a közlekedési lámpák sem működtek az ünnepnap miatt. Szóval ez volt az első benyomásom, ami egész életemben megmarad.
0: Mikor érezted először úgy, hogy a helyemen vagyok, erről álmodtam?
2: Először akkor éreztem ezt, amikor elmentem megnézni a VSM út, azt az egyetemet, ahová járni fogok. Ott van egy olyan hatalmas épület, amihez hasonlót nálunk Japánban sose láttam. Amikor megláttam azt a hatalmas díszes fajtót, azt gondoltam, hogy végre ide értem.
1: Tamás, te mikor érezted ezt először?
3: Hogy otthon vagyok?
1: Hogy így erről álmodtam, a helyén vagyok, hogy a helyemen vagyok. Nem helyhez kötném igazából, hanem sok kis áttélt zenéléskor, ilyen pár másodperces bevillanások. Igazából az, hogy helyén vagyok, hát valószínűleg ott vagyok, ahol lennem kell pont, de az, hogy megérkeztem, az talán még nem. De nem tudom. Majd ez jó kérdés. Nem azt mondom, hogy nincs, de az mindig gyanús. Szóval amikor azt érzed, hogy na, ez igen. Akkor így elkezded gyanakodni, hogy csak nem. Hittük el, hogy...
4: Mert az veszélyes lehet, mert az rutin bóljátszást hozhatta magával?
1: Valószínűleg vagy? Igen, de lehet, hogy egyébként meg nem. Lehet, hogy ez is még egy olyan fázis a életben, amin túl kell esni, de voltak pillanatok, amikor azt mondtam, hogy ezért megérte inkább így, hogy ezért megérte. De ezek szóval nem ilyen nagy események.
4: De mondasz egy példát?
1: Mondja. Mondani. Hát, mikor játszottam fel a lemezt a Liszt Ferenc kamarazenekarra például. Hallottam azokat a hangokat, amit így kiadtak a hangszerből, hogy rezonált a zene, ahogy vibráltott a stúdióban, ahogy megszólaltak azok a akkordok, a harmóniák, mondom, ez hogy mekkora szerencsém van nekem, hogy én lehetek itt, és ezt átélhetem ezt a dolgot. Mostanában inkább vezénylés közben érzem ezt, hogy összejön egy jó pillanat, és látom, hogy együtt pislognak a zenészek. Szóval azt jelenti, hogy teljesen ugyanazt gondolják, ugyanazt érzik, és egy a cél, egy irányba megyünk, akkor ezek ilyen jól eső dolgok, hogy volt hozzá közöm, hogy valamit tettem érte. De olyan, hogy most nagyon, még jó volt, most kicsit füllendettem, mert teljesen a zenére gondoltam. És olyankor volt, amikor például láttam élőben egy szumó mérkőzést.
4: Ez jól a Japánban.
1: Igen, és most nyáron.
4: Szuper. Arcmás portré sorozatunk mai vendégei Cseh Tamás, brácsaművész és felesége Cseh Isiguri Hiromi, zongoraművész. Három villám kérdéssel folytatjuk. Kávé vagy tea?
2: Korábban egyáltalán nem ittam kávét, de most már néha-néha iszom.
1: Kávé. Egyértelmű kávé.
4: Japán, magyar vagy szlovák konyha?
1: Hát ez hétvégén magyar, hétközben japán.
2: Nehéz megmondani. Minden konyhát szeretek, de a magyar konyhát különösen szeretem. Minden ízlik nekem. Még nem találkoztam olyannal, ami nem ízlett volna.
4: Ezeket a japán konyhából mi a kedvenc?
1: Hú, igazából nekem a japán konyhában a rizs, az, én imádtam a rizst előtte is. És a miso leves, ez a két alappillérje a japán konyhának, és bármi, ami jön így a japán konyhában, nekem nagyon-nagyon ízlik. Alkalmazkodtunk a lehetőségekhez, most már egyébként nagyon széles a lehetőség élelmiszerek szempontjából. Régebben ez nem volt ilyen egyértelmű, úgyhogy nálunk az történik, hogy itteni élelmiszereket felhasználva japán módon történik maga a főzés, de a hétvége az a rántott húsé.
4: Harmadik kérdés, tenger vagy hegyek?
2: Nehéz eldönteni, de talán inkább a hegyek, mert ott nyugodtabbnak érzem magam.
1: Hát én csalóközi vagyok, szóval a hegyek azok szóba sérhetnek, a tenger meg egy évben talán egyszer, max.
4: Akkor marad a síkság.
1: Igen, persze. Szerintem a legjobb.
4: Folytassuk a beszélgetésünket. Tamáshoz fordulnék ismét. Ugye egyszer valaki megkérdezte tőled, egy beszélgetésben mondtad, hogy melyik a kedvenc operád, és te rávágtad, hogy természetesen Puccini, a Pillangó kisasszonya, már csak a japán téma miatt is, hogy ezt még mindig tartod?
1: Még mindig tartom, és azt hiszem, hogy a idei évadban újra játszani fogjuk a Nemzeti Színházban, úgyhogy nagyon-nagyon várom, imádom minden hangját.
4: Nyilván maga a történet az tragikus, egy egészen igen, másfajta japán-nyugati találkozásról szól, de azóta, hogy Hiromival élsz, mennyire lett számodra ilyen személyes tapasztalat az, hogy ugyanazt a dolgot két kulturális háttérből nézve egészen másképpen lehet látni?
1: Természetesen foglalkoztam azokkal a történelmi témákkal, ami összeködünk Japánnal, hogy néznek rá ők szempontjukból. Nem szeretnék nagyon belemenni a részletek, de vannak filmek, amit közösen nem nézünk. mi igazából mi is máshol látjuk, ők is máshol látják a dolgokat.
4: Ez egy ilyen történelmi...
1: Igen, aspektusban nézik, szóval igen. Ha csak a második világháború a végét, vagy a kezdetét, ami még kontroverzálisabb, mint a vége talán, ők teljesen máshol látják, mint mi, természetesen. Úgyhogy vannak ajtók, amit nem nyitogatunk inkább.
4: Tamással viszont pedig van. Tamással arról beszélgettünk, hogy egy régebbi interjúnkban Puccini Pillangó kisasszony című operáját nevezte meg kedvenc operájaként, többek között a japán témája miatt is. Innen pedig arra terelődött a szó, hogy hogyan találkozhat egymással két különböző kulturális világ. Téged, amikor Európába érkeztél, mi lepett meg leginkább az európai vagy közép-európai életmódban?
5: Most mit a napadra terelt konkrétne, ale u nás...
2: Most erre nem tudok hirtelen konkrét választ adni, de nálunk Japánban létezik egy kifejezés, hogy olvasni a levegőt. Kuki o yomu. Mi japánok tulajdonképpen olyanok vagyunk, hogy szavak nélkül is megértünk, vagy megérzünk valamit. Hogy mi van abban a helyzetben, abban a térben, vagy tulajdonképpen abban a levegőben, ahol éppen vagyok. Egyfajta szavak nélküli kommunikáció. Itt Európában, vagy Szlovákiában, vagy Magyarországon, ahol most vagyunk, viszont inkább szavakkal mondunk el valamit a másiknak. A másik is szavakat vár, hogy az illető elmagyarázza, vagy megmutassa. Erre néha még ma is rácsodálkozom, de miután már én is 23 éve élek Szlovákiában, talán én is megváltoztam kissé.
4: Takže možno keď ste sa stretli... Szóval, amikor találkoztatok, és Tamás ugye azt mondta, hogy te talán a szokottnál kevesebbet beszéltél, az nem csak azért volt, mert nem ismerted olyan jól a nyelvet, hanem valamilyen kulturális különbözőség miatt is, vagyis másképp közelítetted meg a kommunikációt, vagy magát a megismerkedést. Hogy is fogalmaztál a levegő olvasása? Mit olvastál ki a Tamás körüli levegőből az első találkozásaitok alkalmával, ha ezt így megkérdezhetem?
1: Z ovzduchu okolo Tomáša. Ja tak to opýtať.
5: Ja som cítila niečo teple.
2: Valamiféle melegséget éreztem. Melegséget, ami számomra nagyon kellemes volt. Azt tudni kell, hogy a levegő olvasása nem azt jelenti, hogy látunk valamit a levegőben, vagy ilyesmi, hanem inkább azt, hogy mi japánok úgy működünk, hogy elmerülünk a másik világában, vagyis arra figyelünk, hogy mit érez a másik. Úgy gondolom, hogy ez a melegség érzett talán kölcsönös volt Tamással, hogy ő is valami hasonlót érzett.
4: Mit őriztél meg tudatosan a japán életmódból a mai napig, és fordítva, van-e valami szlovák vagy közép-európai dolog, ami az évek során szinte teljesen természetes részévé vált az életednek?
2: Ezer szál köt össze bennünket Tamással, és természetesen legfőképpen a zene által. Sokat próbálunk közösen, fellépésekre járunk és hasonlók, és valahogy minden alkalommal, amikor valamilyen rendezvényre megyünk közösen, érzem, hogy tulajdonképpen én azért jöttem ide Szlovákiába, mert itt senkit sem ismerek. Én egy kisvárosból származom, Japán északi részéről, ami tulajdonképpen egy falu, még ha városnak is mondják. Otthon úgy éreztem, hogy mindenkit ismerek, és engem is mindenki ismer. Mindenki, aki körülöttem mozgott, ismerős volt. Amikor dolgozni mentem, ott is ismertem valakit. Szlovákiában viszont senkit sem ismerek. Egy nagy bőröndel érkeztem, ez volt mindenem. És most, hogy már több mint 23 éve itt vagyok, tulajdonképpen minden, amit látok, ami körülvesz engem, az valahogy az otthon érzésével tölt el engem. Legyen az egy mobil, a férjem inge, a mosógép berregése, vagy akár csak a víz, ahogy a csapból folyik. Fura mód, ezt az otthonosság érzést korábban egyáltalán nem ismertem. És én annyira hálás vagyok azért, hogy ezt megélhettem.
4: Tamás, te hogy vagy ezzel? Tehát van olyan japán szokás, vagy bármilyen hétköznapi dolog, amit Hiromitól tanultál el, vagy a japán útjaid során tanultál el, és mondjuk ma már neked szintén ilyen természetes dolog?
1: Rengeteg dolog van egyébként. Így konkrét is legyek, De egyébként ez régen nálunk is szokás volt, csak valahogy elfelejtődött, hogy mondanak az étkezés előtt és után is ilyen kifejezést, vagy ilyen mondatot, vagy áldásnak is mondhatjuk így a európai szemszögből, akkor a étkezés nem csupán ilyen testi táplálkozásnak veszik, hanem meggondolják, hogy mit esznek és miért eszik, és megtisztelik az ennivalót. Igazából azért azt tudni kell, hogy a japánok azok egy szemre is marad a tányérba, az is bántás vagy sértésnek tartják. Szóval nem szabad. Vannak ilyen dolgok, hogy annyit rakj az asztalodra, vagy a tányérodba, hogy meg tudsz enni, ne többet. Akkor nálunk nincs cipő bent a házban. És rengeteg ilyen apróság, ami igazából teljesen a japán életstílusnak a nyomadéka.
4: Ugye nincs próba, nincs előadás, nincs semmilyen fesztivál, szervezés, igen, zenekar. Mit csinál Cseh Tamás, mit csinál Cseh Ishiguri Hiromi, amikor semmiért nem kell csinálnia? Hogyan szoktatok kikapcsolódni?
1: Hát például ma egy olyan napom van, hogy este van egy szabad estém, szóval az interjú után én hazamegyek, és átöltözöm, és megkeresem a fűnyírómat, és akkor megyek a füvet nyírni. Ilyen dolgokkal szoktam foglalkozni, szóval szeretek olyannal foglalkozni, ami teljesen elkülönül a zenétől, mert abban a pillanatban ki tudom kapcsoltatni valakivel, vagy valamivel az agyamat, és akkor szükség van olyan időszak, amikor nem csak a zene szól a fejemben, hanem például a fűnyírónak a monoton hangja. De régebben volt ilyen, hogy bútorokat újítottam fel, szóval nálam olyan igazából nincs, és valószínűleg ez problémákat is okozott, hogy csak úgy vagyok. Csak úgy vagyok, és akkor nem csinálok nagyon semmit. Mert ha csak így vagyok, akkor is szeretek podcastokat hallgatni, vagy nézni, onnan igazából tanulni tudok. Az, hogy én bekapcsoljam valamelyik streamelő platformot, és nézzek valami filmet, az nagyon, nagyon ritkán történik. Nem azt mondom, nem, de nagyon, nagyon ritkán. Közösen igazából mi szoktunk ilyen gasztroturizmusra járni, az nagyon-nagyon érdekel, meg bolhapiacok, ilyesmi körülbelül. Ennyi.
4: Tamástól azt kérdeztem, hogy milyen egy átlagos napotok, amikor nincs koncertetek, vagy próbátok, és hogy mik azok a legkedvesebb közös szokásaitok, vagy rítusok, amelyeket rendszeresen csak ti ketten csináltok. Ezek közül melyiket szereted te a legjobban?
2: Ezekben a pillanatokban elsősorban azt érzem, hogy boldog életem van. Az egyik ilyen pillanat, például én a konyhában állok, főzök valamit, és hallom a hangszert, legyen az brácsa, hegedű vagy zongora, sőt néha énekel is, vagy karmesterkedik a szobában. A másik változat, én gyakorlok, ő pedig nyírja a füvet.
4: És nem zavar a gép berregése gyakorlás közben?
2: Egyáltalán nem zavar, mert ilyenkor legalább nem hallja a játékomat. Amikor csend van, és én zongorázom, ő pedig kint van a kertben, az ablakon pedig nyitva van, akkor egy kicsit zavarban vagyok, hogy talán hallja, amit játszom. Gyakorlás közben ugyanis nem mindig csak szép hangok szólalnak meg a hangszeremből. Sok mindent meg kell ismételnem is, szóval valószínűleg senkinek sem kellemes ezt hallgatnia.
4: Mi tetszik ma a legjobban Tamásban? Akár olyan valami is, amit eleinte egyáltalán nem is fedeztél fel benne.
2: Ez egy nehéz kérdés, mert Tamás mindig egy kicsit más. Ő olyan típus, aki állandóan valami újba kezd, és én sose tudom, hogy épp mit és mikor. Szóval alig várom, hogy mi újat fog kitalálni, amiről jelenleg még fogalmam sincs.
4: Arcmásportrésorozatunk vendégei ma Cseh Tamás brácsa művész és felesége Cseh Ishiguri Hiromi zongora művész, és újabb három villám kérdéssel folytatjuk. Ki enged hamarabb egy zenei vitában?
5: Szia.
2: Valószínűleg én.
1: Most már nincs más választás, ami azt mondani, hogy ő.
4: Nem fogtok akkor összeveszni.
1: Szerintem én, de hát nagyon nagy veszekedések szoktak lenni.
4: Nagy viták vannak?
1: Nagyon nagyok.
4: Igen?
1: Ilyen háromnapos nem beszélés után van.
4: De most konkrétan, hogyha valamilyen kamarazenei...
1: Például, készülünk koncertre, és játszunk valami darabot, ketten például, az a legszebb.

0: a lakatlan szigetre, mert hogyan változik az ember, így változik a zeneszerzőkkel, a zenedarabokhoz való kötelék, de talán Bachot vinném, mert még ha most nem jutott elsőnek eszembe, de így a racionalitás, illetve a spiritualitás azt mondatja velem, hogy Bachot van.
1: Ja, viszont povedálzsem odnanika.
2: Én azt mondom, hogy talán egyet sem, mert tulajdonképpen minden zeneszerző a természetből merít illetet. Tehát, ha elmegyek egy szigetre, ott a természet ott van előtted. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ott minden megvan, amire egy embernek szüksége van.
3: Hiromi, milyen érzés együtt játszani, zenélni azzal a személlyel, akivel egyben együtt is élsz? Előnyez, mert tökéletesen ismeritek egymást, vagy éppen ezért néha nehezebb is lehet? Te hogyan látod? Azt már megtudtuk, hogy néha vannak vitáitok.
2: Ami a zenélést illeti, amikor már a színpadon vagyunk, úgy érzem, hogy Tamással ugyanolyan, mintha valaki mással játszanék. De ami a próbákat illeti, vagyis amikor együtt gyakorlunk, az mindig egy különleges élmény, amit nehéz elfelejteni. Mi ugyanis többnyire otthon gyakorlunk, szóval ezek a próbák olyanok, mintha mindennapok részei lennének.
3: Ismered már annyira Tamás játékát, hogy néha előre tudod, hogy mit fog tenni?
2: Egyetlen dolgot tudok csak, hogy nála sose lehet megjósolni, mi fog történni.
3: Tamás, neked ez mit jelent? Mennyiben más számodra, hogyha Hiromival játszotok, mint hogyha más zenésszel?
0: Szerintem idegennel könnyebb játszani.
3: Könnyebb?
0: Könnyebb játszani, de olyan emberek, akik közel áll hozzád, azzal meg jobb játszani. Szóval szerintem ezt úgy tudom összehasonlítani, hogy létezik ilyen jelenség, hogy a családtagjaira szigorúbb az ember, vagy őszintébb. Azért keletkeznek egyébként azok a híres veszekedések, mert azt szeretnénk mindketten, hogy a leg és legjobb legyen, és a másiknak a teljesítménye a leg és legjobb legyen. És nem biztos, hogy idegennek ezt én elmondom, mert ha azt látom, hogy ne talán megsértődne, vagy bármilyen szempontból, nem annyira őszinte az ember, mint a családtagjával. De ugye senki se szereti hallani a igazságot, és az a probléma ilyenkor, hogy nem válogatjuk meg a módját a családtagunkkal, sokkal őszintén, és rögtön kimondjuk, amire gondolunk. Mint egy idegennek, ilyen nem történik. Ott betartjuk azokat a társadalmi ciklusokat, míg eljutunk az igazsághoz. De ahogy mondtam az elején, hogy szerintem nehezebb játszani családtaggal, de sokkal jobb végül is.
3: Rengeteg közös zenei élményetek volt, Japántól kezdve Európán át, itthon is sokat játszotok. Hogyha ezek közül csak egyetlen közös koncertet, vagy utazást, vagy pillanatot emelnél ki, akkor melyik lenne az?
0: Szintén szerintem azt, amikor a lemezt feljátszottuk közösen Budapesten. Amikor a Sonata lemezt játszottuk fel.
3: Ez hány évre volt már a megismerkedésetek után?
0: Jó kérdés, de szerintem így tizenvalamennyi. Úgyhogy akkor ismertük jól egymást. Az az egyik olyan érzés volt, ami az elején a beszélgetésnek kérdeztél, amikor azt éreztem, hogy helyén van a dolog. Ez egy olyan volt.
3: Tamástól azt kérdeztem, hogy a közös zenei élményeitek közül melyik maradt meg benne a legmélyebben, legyen szó akár koncertről, utazásról, vagy valamilyen zenei pillanatról. Neked melyik ilyen közös élményetek volt a legemlékezetesebb?
2: Amikor a közös albumunkat vettük fel.
3: Tamás, annak idején, amikor, azt maradjunk ennél a Schubertnél, szóval amikor Schubertet próbáltatok, akkor még talán egyikőtök sem látta előre, hogy milyen élet következik majd ebből. Hogyha most így 20-30 évvel előre nézel, nem vissza, akkor hol és hogyan szeretnéd látni akkor kettőtöket?
0: Hát jó lenne, ha mindig Schubert, arpeggione, szonátát játszanak. Az szép lenne. Igen. Szerintem az lenne egy legszebb pillanat.
3: Most is van, hogy leültök és azt játszátok? Mikor játszottátok utoljára?
0: Nagyon régen, de ha megyünk valahova, akkor én mindig elviszem magammal a kottát. Ha kimegyünk külföldre, ahol lehet, hogy lesz a lehetőség, hogy el kell valamit játszani, akkor

0: Én a Schubert kottát, azt beteszem a brácsatakomba, és ott van
1: Tamás, szóval így a beszélgetésünk zárásaként azt kérdeztem Tamástól, hogy hogyan képzeli el magát és kettőtöket 20 vagy 30 év múlva, és ugyanezt a kérdést szeretném feltenni neked is, ha elképzeled magatokat 20-30 év múlva, mit kívánnál, milyen legyen?
2: Szerintem ugyanaz.
1: Schubert arpeggio szonátája?
2: Igen.
1: Azt kívánom, hogy ez így is legyen a szóvalóban. Éppen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gyakorlóan Peknyézára szóval.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Arcmás portré sorozatunkban ma Cseh Tamás brácsaművésszel és feleségével, a japán származású Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművésszel hallhattak beszélgetést. Cseh Ishiguri Hiromi magyar hangja Reiter Éva volt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Kubányi Péter hangmérnök és Paszmár Lívia hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunk mai zárásoként most hallgassuk meg Cseh Tamás és Cseh Ishiguri Hiromi közös lemezéről Schubert az interjú már sokat emlegetett arpeggione szonátájának Adagio tételét. Maradjanak a Pátriával, további szép napot és hetet kívánok, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A parlament először kezdi meg a költségvetésről szóló tárgyalásokat az állami számbevőszék véleménye nélkül. Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Dévénynél. Az orosz támadások után legkevesebb 11 áldozatot jelentettek Ukrajnában. Pozsonyban 17, Kassán 19 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Idén a parlament először kezdi meg a költségvetési javaslatról szóló tárgyalásokat az állami számbevőszék szakértői véleménye nélkül. Erre a hivatal ma hívta fel a figyelmet a közösségi médiában. Emlékeztetett arra, hogy a törvényjavaslatra vonatkozó vélemény kidolgozására mindössze 48 órája van, és ennyi idő alatt nem lehetséges a javaslatot szakértői szempontból is részletesen értékelni. Az NKU hangsúlyozta, hogy a parlamentnek milliárdokról szóló döntés és hozatalkor független szakértői véleményre is szüksége van. A kormány hétfőn hagyta jóvá a költségvetési tervezetet, amelynek ma délután kezdi meg a tárgyalását. A szlovák információs szolgálat vezetője Pavol Gašpár a parlament SZSZ tevékenységét ellenőrző bizottságának ülése után nem akarta sem megerősíteni, sem kizárni, hogy az orosz GRU hírszerző szolgálat munkatársai Szlovákiából működnének, ahogyan azt a német média leírta. Szerinte a titkos szolgálat összes hírszerzési információja titkos. A bizottság alelnöke Peter Schutz kétségbe vonta a német média információit, és kijelentette, hogy az SZSZ vezetője a bizottság ülésén kellőképpen tájékoztatta őket az Eperjes melletti Ennyicként tervezett támadásról. Az ellenzék ezzel nem ért egyet, és azzal vádolta a koalíciót, hogy nem hajlandó nyilvánosságra hozni az orosz fenyegetéseket. Erről a bizottsági ülés után számoltak be. Történelmi minimumra süllyedt a Duna vízszintje Pozsonyban Dévénynél. Az adatok szerint hétfőn 575,9 köbméter per másodperc volt az átlagos napi vízhozam. Több mint 125 évnyi mérés után ez új történelmi minimum, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológia Intézet szóvivője. Az SHMU tájékoztatása szerint a júniusi, a júliusi és az augusztusi értékek jelentősen az átlag alatt voltak. A Duna vízmérő állomásain az átlagos havi vízhozamok az átlag havi értékeknek körülbelül 36%-át érték el. Október 6-án a vízhozam a sok éves átlag 41%-a volt. Az SHMU közölte, a Duna-szlovákiai szakaszán péntektől javulni kezd a helyzet, a vízszint emelkedése várható. Ma egy orosz rakéta eltalált egy magas lakóépületet Ukrajna északi részén, és 5 embert megölt, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Elmondása szerint további 26 ember megsérült, köztük 5 gyermek. Más helyszíneken az orosz támadások legkevesebb 6 ember életét követelték, köztük 2-t a fővárosban, Kijevben. Zelenszkij már tegnap este figyelmeztetett, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország hatalmas támadást készít elő Ukrajna ellen. Ma az X hálózaton azt írta, hogy az ország egyik fő cél, hogy az egyik fő célpont az ukrán energetikai infrastruktúra volt. Zelenszkij a támadást az orosz elnöknek szóló születésnapi ajándéknak nevezte, aki ma ünnepli 74. születésnapját. Az ukrán államfő szerint az orosz rakétatámadások 5 lakóépületet is megrongáltak Dnyipróban, valamint 4 toronyházat Kremencsukban, a központi Poltava megyében, ahol 2 ember vesztette életét. További 2 ember halt meg a Kirovohrad megyében és 2 Kijevben. Zaporizsjában egy drón egy sokemeletes épületet talált el. Az izraeliek kora reggel az ország déli területein megemlékeztek a 3 évvel ezelőtti a Hamász vezette palesztin militáns mozgalmak által elkövetett támadás áldozatairól. A fegyveresek 2023. október 7-i dél-izraeli behatolása során 1200 izraeli vesztette életét, további 251 embert pedig a gázai övezetbe hurcoltak. A megemlékezések közép-európai idő szerint 5 óra 29 perckor kezdődtek, amikor a Hamász a palesztin iszlám dzsihád brigád és más csoportok megindították a hadműveletet. A túlélők és a hozzátartozók reggel a Reim kibucban és a Nova Zenai Fesztivál helyszínén találkoztak, ahol a militánsok 378 embert gyilkoltak meg és 44 túszt raboltak el. Az egész országban lesznek megemlékezések, egyes településeken fél árbócra eresztik a zászlókat. Délben a támadás túlélőiből és a hozzátartozókból álló csoport országos egyperces csendet szervezett. A fő megemlékezés 21 óra 15 perckor lesz a Tel Avivi Járkom Parkban. A koszovói képviselők már a virradó éjszaka új elnököt választottak. A tisztséget Justina Sirokapula, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke tölti be. Ha nem sikerült volna új elnököt választani, a parlament automatikusan feloszlott volna, és 45 napon belül újabb előrehozott választásokat kellett volna tartani, a 2025-ös év eleje óta már a negyediket. Erről az AFP hírügynökség számolt be, amely szerint a szavazással véget ért az országban a hosszú ideje tartó politikai válság. A szükséges alkotmányos többséget Albin Kurti miniszterelnök kormánypártja az önrendelkezés az utolsó pillanatban biztosította. A Pristina Insight portál szerint Kurti kevesebb mint egy órával éjfél előtt sajtótájékoztatón jelentette be Pula jelöltségét. Koszovónak április óta nincs elnöke. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet igazgatója, tegnap felszólította Oroszországot, hogy nyújtson átlátható információkat annak a laboránsnak a haláláról, aki egy szibériai kutatóintézetben Pestisben halt meg. A WHO vezetője az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy az adatok időben történő és teljes körű megosztása elengedhetetlen a közegészségre jelentett potenciális kockázatok felméréséhez. Az ENSZ egészségügyi ügynöksége azt is megerősítette, hogy kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal. A háborúk és válságok nagyobb hatással vannak a világ élelmiszer és energia áraira, mint azt eredetileg feltételezték. Az alapvető élelmiszerek árai más árukhoz képest már évek óta jelentősen magasabbak, figyelmeztetett tegnap a Nemzetközi Valuta Alap. A világpiaci árakat kezdetben a koronavírus járványhoz kapcsolódó ellátási láncbeli problémák hajtották felfelé. A helyzetet tovább rontotta az ukrajnai és az iráni háború. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a tartós inflációs nyomás számos ország makrogazdasági stabilitását veszélyezteti. Az infláció továbbra is magas szinten marad az élelmiszer és energiaárak kezdeti hirtelen emelkedése után. Az árnövekedést súlyosan érzik a munkavállalói családok, mivel az alapvető szükségleti cikkekre fordított kiadások teszik ki költségeik nagyobb részét, zárta a szervezet.
2: Sport. Zsigárdi László.
3: A szlovák labdarúgó válogatott tegnap este Kisinyóban 4-0-ra legyőzte Moldovát a Nemzetek Ligája C divíziójában, és már csak egy pontot kell szereznie, hogy kiharcolja a második vonalba jutást. Két keddi eredmény az A divízióból, Horvátország-Spanyolország 1-2 és Anglia-Csehország 3-0. Az argentin labdarúgó válogatott a ma hajnali felkészülési mérkőzésen 3-0-ra legyőzte Benint. Lionel Messi válogatott beli búcsú meccsén egy gólt és két gólpasszt jegyzett, majd hosszú beszédben mondott köszönetet. A nyitraiak 6-1-re kikaptak a svájci Fribourg vendégeként, a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában. A lévaiak odahaza 76-69 arányú vereséget szenvedtek a belga Ostendétől, a privigyeiek pedig 83-69-re kikaptak a török Denizli vendégeként a férfi kosárlabda Európa Kupa csoportkör nyitó felvonásában. Alex Molchan 4-6-6-1-6-2 arányban legyőzte az olasz Federico Csinát a Shanghai tenisztorna nyitó fordulójában.
2: Időjárás.
1: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, kezdetben főként nyugaton több lehet a felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Alika baleseti helyszínen és a D2-esen Szekulennél Pozsony irányában 10 perc a várakozási idő, és baleset történt szintén a D2-esen Malacka után Csehország irányában. 3 autó ütközött össze, a jobb sáv nem járható, menetidő hosszabbodással kell számolniuk. Vezessenek óvatosan, jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
5: Tegnap a múltban barangoltunk, ma visszatérünk a mába, jelenleg hódító slágerekből és slágeresélyes újdonságokból kötünk színes csokrot önöknek. Szép napot, jó szórakozást kívánok! Elsőként Sallai László énekes-gitáros főzenekara a Felső 10.000 legutóbbi 2024-ben megjelent Kicsi forradalom című stúdiólemezébe hallgatunk bele. Szól a Minden, amit eddig tudtál, az Ugyanolyan nap és a címadó Kicsi forradalom. Hölgyeim és uraim, a Felső 10.000 zenél.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Sallai László fő együttese a felső 10 000 zenélt. Laci szerepel még a Galaxisok, a Platon Karatev, a Somersault Boy és a szólóprodukciójából kinőtt Captain Average zenekarokban is. Szintén több formációban feltűnik a felső 10 000 dobosa Dorozsmai Gergő. Most a Szalai Annával alkotott Elé Suzi együttese legutóbbi tavalyi Itt a nyár című albumáról forog 3 dal, a Csak egy tánc volt Kéti, a Campus 3000 és a Baba. Tisztelt hallgatóink, az Elé Suzi zenél.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúója, az Elé Szuzi zenélt, a Csak egy tánc volt Kéti, a Campus 3000 és a Baba című szerzeményei csendültek fel. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelyben szerdánként napjaink terméséből válogatunk. Sallai László kapcsán említettem már a Platon Karatev zenekart. Játsszuk az Odaér című zeneszámát a magyar nyelvű felvételeket tartalmazó Napkötöző című nagylemezéről. Velünk lesz még az erdélyi származású Csinszka, a Hibrid, a szintén Erdélyből Gyergyó Szent Miklósról indult Bagosi Brothers Company, az Esőt Horda Szél, a Telehold Együttes, a Toronyházak, Audio Poéta, az Egyre Nagyobb, a Magyar X-Faktor legutóbbi nagy felfedezettje, aki gyökeret is tudott ereszteni a zenei életben, Paulina, a Ragada, valamint a Pavilon és a Bohemian Betyársz, a Nem Tisztul című dallal. Hölgyeim és uraim, folytatódik a zenefolyam, rádiónk hullámhosszain. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: túl soha a kép. Hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik. Elmúlsz majd, mit ha lettél volna. Nem tisztul soha a kép. Hiába rendezed önmagad.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a te meg én.

Az elmúlt percekben a Platon Karatev, Csinszka, a Bagosi Brothers Company, a Telehold, Audio Poéta, Paulina, valamint a Babylon és a Bohemian Betyárz zenélt, énekelt. Könnyűzenei összeállításunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból csemegésztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban. Várom önöket újra, és számítok a figyelmükre még ma is a 4 órai hírek után a beszélgetős Pentatonban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei. A számvevőszék szakmai véleménye nélkül tárgyal a parlament a jövő évi költségvetésről. Több halálos áldozata is volt a legutóbbi Ukrajna elleni orosz támadásnak. Hidegfront érkezik, holnap az eső is eleredhet. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. Idén először a szlovák számvevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását. A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol. A HLAS szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a Szlovákia jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLASZ arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Kritizálta a jövő évi szlovák állami költségvetés tervezetét az exportőrök és a vállalkozók szövetsége is. Az exportőrök szerint hiányoznak a gazdasági növekedést és a vállalatok versenyképességét ösztönző konkrét intézkedések. A vállalkozói szövetség egyebek mellett az egyeztetés hiányát, egyes adók fenntartását és a költségvetési konszolidáció elhalasztását kifogásolja. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a személyvonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizetőutast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek. A Progresszív Szlovákia a vasúti beruházások közbeszerzéseinek kivizsgálását kéri a hatóságoktól. Az ellenzéki párt szerint a szlovák vasutak egyes felújításokat több kisebb megrendelésre oszthattak fel, hogy elkerüljék a nyílt közbeszerzést. Példaként a Tardos-Kedd és Tótmegyer közötti mintegy 14 millió eurós beruházást említették, amelyet három részre bontottak. A PS szerint egyes közvetlenül odaítélt munkák jelentősen drágábbak lehettek, ezért a közbeszerzési hivatalhoz és a számvevőszékhez fordulnak. Egy 2018-ban írt levélről hallgattak meg tanút ma a Kuciak gyilkosság perében a Bazini Specializált Büntetőbíróságon. A levelet állítólag Andruskó Zoltán, a gyilkosság közvetítője írta még őrizetbevétele előtt, és abban Marian K-val, valamint Alena Zsével kapcsolatos félelmeiről is beszámol. A tanú szerint Andruskó attól tartott, hogy a börtönben megölik, ezért a dokumentumot egyfajta biztosítéknak szánta. A tárgyaláson egy rendőrségi szakértőt és egy másik tanút is meghallgattak. Ján Kuciák újságírót és menyasszonyát Martina Kusnyírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K-t és Alena Zsét vádolják, az ügyben hozott két korábbi ítéletet azonban a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A bíróság egyúttal három ügyész ellen tervezett, de végre nem hajtott merényletek ügyét is tárgyalja. Legalább 11 ember meghalt az Ukrajna elleni szerdai orosz légitámadásban. Prilukiban egy rakéta 5 emeletes lakóházat talált el, ahol 5-en életüket vesztették, 26-an pedig megsérültek, köztük 5 gyermek. Vladimir Zelenszkij szerint Oroszország mintegy 70 rakétát és számos drónt vetett be, elsősorban az energetikai infrastruktúrát támadva. Kijevben és több más ukrajnai régióban további 6 ember vesztette életét.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, a délután folyamán 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Párkányi Simon Júda vásár miatt lezárták a Komenszki és a Nánai utat. A teherforgalomnak Köbölkúton át kell kerülnie a várost. Az R2-es Tornaját elkerülő szakaszán a hidak karbantartása folyik. Egy sáv nem járható, a forgalmat jelzőlámpák irányítják. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
1: Nyugaton a helyzet
3: Jakubec Lászlóval.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Nyugaton a helyzet mai adásában Méri Margit néprajzkutatóval hallhatnak beszélgetést, aki a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Tardoskedden született, majd a komáromi magyar gimnázium elvégzése után 7 évig szülőfalujában tanított. A népi kultúra iránti érdeklődése már gimnazistaként erősen megmutatkozott. Énekelt, táncolt, és egyre közelebb került ahhoz a hagyományvilághoz, amely később egész pályáját meghatározta. 1961-től a Csemadok Központi Bizottságának néprajzi szakelőadójaként dolgozott, s közben levelező tagozaton elvégezte a pozsonyi Comenius Egyetem néprajz szakát. A 80-as évek elejétől a Szlovák Tudományos Akadémia néprajzi intézetének volt a munkatársa, 1988 és 2006 között pedig a Szlovák Rádió magyar adása számára szerkesztett néprajzi műsorokat. Szlovákiai Magyar Népviseletek című Jókai Máriával közös kötete 1998-ban jelent meg. A kötet mintegy 200 település viselet anyagát dolgozta fel, több mint 20 éves gyűjtőmunka eredményeként. 2002-ben jelent meg Méri Margit önálló munkája, a Szlovákiai Magyar Parasztviseletek című könyv. Munkásságát számos rangos kitüntetéssel ismerték el, megkapta többek között az Életfa díjat és a Kodály Zoltán díjat, 2017-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki, 2020-ban pedig Csemadok életműdíjban részesült. Méri Margittal beszélgettem életéről és pályafutásáról, gyermekkori emlékeiről, kutató útjairól, és arról is, hogyan változott meg az a világ, amelyet kutatóként évtizedeken át dokumentált. Vasies Olivia hangmérnök nevében is tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánok. Ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Talán ott kezdeném, hogy Tardoskedden születtem, és a gyerekkoromat, hát a legszebb éveimnek számítom még most is. Apácazárdába kezdtem az iskoláimat, kedves nővéreknél, az nagyon szép volt az a 3 év, de utána aztán jött a változás. Mikor hetedikes voltam, akkor jött az iskolánkba egy leírat Komáromból, hogy akik tiszta egyes tanulók voltak, azoknak lehetőségük van a nyár folyamán Komáromba elvégezni a 8. osztályt és tovább tanulni. Igazgató rábeszélte a szüleimet, hogy vigyenek el, édesapám elvitt Komáromba, voltunk ott vagy 200-an, felvételiztünk, na most akiket felvettek, azoknak rögtön be kellett jelenteni, hogy hol fognak tovább tanulni. Akkor azt mondja édesapám, hogy ha itt leszel nyáron a szünetbe, akkor maradj itt ebbe a gimnáziumba. Hát azt hiszem, hogy ez volt a legmeghatározóbb és a legjobb döntés az én fiatal koromban akkor. Nem volt könnyű, mert tehát tanulni kellett bőven, no de olyan osztálytársaim voltak, Tőzsér Árpád, Koncsol László, Zsénagy Lajos, Nagy János, a szobrászművész. És hát sorolhatnám, Erdélyi Géza is, én voltunk a legfiatalabbak, mert voltak tőlünk idősebbek is. Hát érettségi után aztán én akartam menni azonnal főiskolára, de még két testvérem akkor még tanult. Öcsém az érettségi előtt volt, a húgom meg még lejjebb, és nem volt hát pénz. Miattunk belépett az apám a szövetkezetbe, mert különben kidobtak volna az iskolából, és nem jelentkeztem a főiskolára, hanem a pedagógián csináltam különbözeti érettségit, és tanítani kezdtem Tardoskedden. 7 évig tanítottam, az megint egy nagyon szép időszak volt az életemben, nagyon szerettem a gyerekeket, ők is engem. Megalapítottam ott, mert én Komáromban, a gimnáziumban alakult egy táncsoport, és abban a táncsoportban táncoltam, sőt, szólista voltam. Presznivi Laci volt a párom, nagyon, nagyon sok szép élmény volt. Takács András alapította a csoportot, de ő már nem volt ott a csoportnál, hanem egy tanárnőre bízta, aki nem volt nagyon táncos alak, és elvitt bennünket Martosra gyűjteni a párommal együtt. Hát akkor tulajdonképpen, mert Tardosked már nem volt olyan hagyományőrző értelemben, egy olyan hagyományos falu, de ott láttam először a hagyományokat, és hát a táncot is ott sejtítottam el. Most, mikor én tanítani kezdtem, akkor ott is megalapítottam a Tardoskeden a tánccsoportot. Hát nem a martosi táncokkal kezdtük, hanem a tardoskeddi anyagot próbáltam az idősektől ugyanúgy, mint ahogy Martoson volt előbb hívni. Na és azon a 7 év alatt, amíg ott voltam, működött, majdnem minden országos rendezvényen ott voltunk, és akkor jött egy Takács András, meg nem tudom én ki a Csemadokból, hogy szeretnék, ha eljönnék Pozsonyba Csemadokhoz dolgozni néptánccal előadónak. Hát először nagyon gondolkodtam, meg édesanyám is, hogy milyen jó nekünk így együtt, olyan nagyon jó volt otthon, de nagyon akartam tovább tanulni, és gondoltam, hogy ha én eljövök Pozsonyba, akkor az első utam, és az is volt, hogy megyek az egyetemre beiratkozni, hogy tanulhassak tovább. Na most én először magyar történelem szakra akartam menni, mert az iskolában a történelmet tanítottam, és a gyerekek nagyon szerették, meg én is. És volt gimnáziumi tanárunk, Turcell Lajos bácsi, a folyosón találkoztam vele, azt mondja, hogy hova megyek? Mondom, megyek önökhöz jelentkezni. Azt kéri, hogy milyen szakra? Mondom, hogy hát magyar történelemre. Azt mondja, idefejei, azokból már Dunát lehet rekeszteni, annyian vannak. Menj te néprajzra. Te arra születtél, te arra vagy a legalkalmasabb.
4: Hát akkor így kezdődött valahogyan ez a néprajzos történet. Lényegében szépen fel is vázoltuk rögtön így a beszélgetésünk elején is, hogy hogyan lett Méri Margitból később aztán néprajzkutató, vagy hogyan is kezdte el ezt tanulni. De ugorjunk még egy kicsit vissza az időben, én azt javasolnám, és az ön gyerekkorához térünk vissza. Ugye Tardoskedden született, erről már szó volt. Hogyha így visszalopozunk az életében, és visszatekint az akkori évek, a gyermekkorára, a szülői házra, milyennek látta, hogyan nézett ki, milyen emlékeket őriz ebből a korból?
5: Hát én csak szépet tudok mondani, szépre is emlékszem. Még most is azt mondom, hogy de ott soha nem volt gyűlölet, soha nem volt rossz viszony a szomszédokkal. Újfaluban laktunk, most az új iskola közel van hozzánk. Mindenki mindenkinek segített, mindenki mindenkit tisztelt és szeretett. Édesapám szüleinél laktunk, akkor az volt, hogy a férfi hozza a lányt a házhoz, és még ott volt a édesapámnak egyik húga, aki férjhez ment, hogy voltunk az udvarban 3 lány, meg egy fiú, hát a nagyapám csak a fiút ölelgette, mert abból ember lesz. Mi meg hát játszottunk ott együtt, és nagyon-nagyon szerettünk. A lányok mind Apácazárdába jártunk, tehát nem volt közös iskolánk a fiúkkal. Gimnáziumban volt egy osztálytársam, akit akkor tudtam meg, hogy ő is Tardoskeddi, nem ismertük egymást. Tehát nagyon szép volt, nagyon jó volt minden, csak aztán szörnyű volt, mikor jött a deportálás. Hát a falunkból Tardoskedről 600 családot távolítottak el, 400-at Csehországba deportáltak, és 200-at Magyarországra. Na most mi a deportáltak közé estünk, 50 kilós csomaggal. A szörnyű, azt a sok könnyet, azt a sok panaszt, azt a sok bánatot, amit a gyereknek látni kellett, azt mind végig kellett szenvednünk.
4: Akkor nagyjából volt Margit néni 10-12 éves?
5: Igen,
4: Margit
5: 10,
4: néni volt,
5: igen.
4: Akkor ilyen fiatal.
5: 36-ban születtem, igen, valahogy úgy akkor. Úgyhogy azért nagyon mély nyomot hagyott bennem. Na most a deportálás után később vitték Magyarországra a fiúkat. Édesanyám 9 gyerekből származott, ő volt a legfiatalabb. A 4 fiút Magyarországra telepítették, és az 5 lányt meg Csehországba. Megelőzte ezt egy, ami szintén gyereknek nagyon nehéz volt, hogy jártak, hogy reszlovakizáljanak. És ott győzködték a szüleimet, egy férfi meg egy nő volt, magyarul beszéltek, de nem magyarok voltak. És csak arra emlékszem, hogy akkor azt mondta az édesapám, hogy én magyarnak születtem, római katolikusnak, és sem a hitemet, sem a nemzetiségemet nem vagyok hajlandó megváltoztatni. És erre azt mondta az a férfi, hogy maga ezt nagyon meg fogja bánni. Akkor nem tudtuk, hogy miről szól. Voltak, akik reszlovakizáltak, azokat otthon hagyták, de akik nem, ott kinézték, hogy melyik ház lenne nekik jó. Na most mi nem voltunk, egyforma nagy házak voltak ott, de mi 3 család laktunk benne, 3 szoba volt, minden családnak volt egy szobája, meg egy közös konyha, és az első transport apámnak a húgát, nagynénimet, Balogné volt, ABC szerint kezdték a vagonok megtöltését, tehát őket vitték el, teherautóval jártak, fegyveres erők. Már az szörnyű volt, mikor arra ébredtünk, hogy fegyveres erők körbefogták a falut, se kisebbe nem engedtek senkit. Jöttek hozzánk, és keresték a Tóth Vendelt. Nagyapám mondja, hogy nincs itthon, mert kezébe volt már a dekrét számunkra. Akkor azt mondja nagyapám, hogy el akarják vinni a fiamat is? Hát ki fog rólunk 3 öregről gondoskodni? És akkor rátartotta a puskát, és ráorított, hogy kurva magyarcsus. Akkor nagyon megijedtünk, na most az elmentek. Ledobta ott a deportálási papírt, és akkor hazajöttek a szüleim, hát az volt az első, hogy minket elhelyezzenek. Az egyik tanítónál én a kamrába, egy sose hűtött kamrába, ágyba beágyaztak, hogy ott legyek. A húgomat a másik tanító vitte. Az öcsém az meg nagyon nagyás volt, azok meg elmentek, még a nagynéném, akit szintén őket is deportálni akarták. Egy nagy gazdának a házába, egy olyan fűtetlen szobába voltak. Édesapám, meg a nagynémnek a férje, azok meg a lovakat, meg a állatokat, hogy legalább az megmaradjon. És egy olyan gazdánál voltak, a mi környékünk másik utcába, akinek felmentése volt, mert tüdőbeteg volt. Ott ültek a konyhába, egyszer csak látják, hogy megállt a teherautó, jöttek be a fegyveres katonák. Nem volt más lehetőségük, felmentek a padlásra, és belülről beakasztották az ajtót. Hát bejöttek, látták, hogy meleg van, senki nincs, elkezdtek lövöldözni. Akkor lejöttek ők a padlásról, felrakták őket a teherautóra, és vitték, hogy azonosítsák magukat. Hát nem volt náluk semmi. Elvitték a községházára, és az édesanyám meg a nagynénim látták az ablakból, hogy őket viszik. És hát jöttek, akkor minket összeszedtek, a húgomat meg engemet, elkezdett csomagolni, mert tudtuk, hogy 50 kilós csomaggal. Hát vagy 2 óra múlva, vagy később is jött haza az édesapám, kiderült, hogy Újvárból hívnak tolmácsot, mert hát, hogy nem tudnak velük értekezni, és még a tolmácsra vártak, az alatt a állomásról megjöttek a csendőrök, hogy megteltek a vagonok, az 5. szerelvény, és akkor már elengedték őket. Úgyhogy mi így véletlenül maradtunk itthon, de hát az idős szülőket, meg a édesapának a legidősebb bátyja az gyerekkorában beszakadt a jég vele, és agyhártyagyulladása volt, az nem volt nős. Úgyhogy 3 időset gondoztak.
4: Ezek traumatikus élmények lehettek. Azt mondta Margit néni, hogy amikor az édesapjának alá kellett volna írnia ezt a reszlovakizációs dokumentumot, akkor azt mondta, hogy ő nem fog reszlovakizálni, és ő nem adja fel a nemzetiségét sem a vallását. Megfenyegették az édesapját, hogy ezt nagyon meg fogja bánni. Hogy azok után, ami megtörtént, később hogyan beszélt erről az édesapja? Megbánta, hogy nem írta?
5: Nem bánta meg soha, mert nagyon erős volt benne az érzés. Egyrészt a hite, egyrészt a nemzetisége iránt. Talán 18 kedves nővér volt nálunk. Felrakták a teherautóra, elvitték. Nem is tudtuk, hogy hová. Hát akkor úgy otthon voltunk. Na most otthon az mesekönyvek voltak, ezt azt olvasgattunk, és hát szlovák iskola. Na most akkor, mikor lehetőség volt arra, hogy megnyitják a magyar iskolákat, akkor a édesapám volt az, aki megszervezte a szülőket. Nem tudom, sokat, mert hát Tardoskedn ugye nagy területen sok lakósa van, és jártak a családokhoz, úgyhogy összeírták, hogy ki az, aki magyar iskolába akar menni, és akkor megnyílt a magyar iskola. Hát akkor több mint 1000 gyerek lépett ott a magyar iskolába. Na most szlovákok is voltak, de nem mind a falunkba települtek. Az első földreform meghatározta, hogy kinek mennyi földje lehet, és elég sok magyartól elvettek földeket, akkor hoztak szlovákokat, de ezeknek úgy Jatón, meg Dögösön, az a két falu alakult ki utána, ott mérték ki nekik a földet, úgyhogy nem a falunkba laktak, de a gyerekeik ide jártak szlovák iskolába. Hát csak azok maradtak, aztán a szlovák iskolába, még mentünk a magyar iskolába, és hát nagyon szép élmények voltak, mert annak ellenére, hogy a kedves nővéreknél az volt a legmeghatározóbb az életemben, de nagyon aranyos tanítónők voltak. Ma is innen kerültem aztán Komáromba.
4: Még nagyon kicsit, ha maradunk a gyermekkoránál, arra hogyan emlékszik, hogy hogyan teltek, most leszámítva ezeket a nagyon nehéz és traumatikus időszakokat, úgy általában hogyan teltek gyerekként a mindennapjai, mennyi idő jutott a játékra, mennyiben kellett már egészen kicsiként is besegíteni az otthoni teendőkbe?
5: Hát tulajdonképpen olvastunk is, meg hát nagyon sokat játszottunk. Az nagyon jó volt, hogy úgy együtt volt az egész utcának a gyereksereget. Télen velünk szemben volt egy tó, mikor az befagyott, akkor ott csúszkáltunk. Hát persze nekünk nem volt körcsolyánk, szánkó az volt, azt a nagyapa csinálta. Majdnem minden idős ember tudott annyit faragni, hogy a gyerekeinek szánkót készített, és hát a játék az nagyon-nagyon fontos volt, az nagyon meghatározó volt, de imádkoztunk is. Most, mikor bejöttek a oroszok, akkor tudom, este ültünk az asztal körül, mindenkinek volt könyve, olvastunk, és igen, meglepődtek ezen, hogy mindenki, hát volt egy lámpa a szoba közepén, és az körül olvastunk. Tehát játék is volt, tanulás is volt, besegítettünk, meg kellett tanulnunk azért sok mindent, ami a gyereknek már hozzátartozott az életéhez, úgyhogy nem voltunk elkényeztetve, de szép volt.
4: Továbbra is Méri Margit néprajzkutatóval beszélgetünk, azt említette, hogy utána a komáromi gimnáziumban kezdett el tanulni, és említette a beszélgetésünk elején is azt az alkalmat, amikor a komáromi tánccsoporttal Martosra kerültek, és ugye a helybeli idősektől tanultak itt táncokat és énekeket, ahogy olvastam, és egy interjúban úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen ott találkozott először igazán a hagyományos paraszti kultúrával. Mi volt az ebben a világban, ami akkor annyira erősen megérintette, hogy ez a későbbi életére, pályájára is ilyen erős kihatással volt?
5: Nagyon megérintett azért, mert nálunk ez nem volt. A mi falunk korán kezdett polgárosodni. Itt se viselet már akkor nem volt a faluba. Megvoltak ezek az időszakok, hogy mikor szabad táncolni, mikor szabad bálba menni, de akkor meg én gyerek voltam. Én azt nem tudatosítottam. Engem az nagyon megfogott, és aztán tulajdonképpen ugye ez volt az, ami odavitt, hogy nekem tényleg ezzel kellene foglalkozni, mert ez érdekel, és szerettem, és hát a sors meg is adta a lehetőséget, mert aztán az egyetemen néprajztanszéken ezzel találkoztam, ezzel foglalkoztam, és utána a Szlovák Tudományos Akadémián dolgoztam. több éven keresztül, úgyhogy kapcsolatban voltam ezzel a témával, ezzel a módszerrel, a kutatásokkal. Hát közben férjhez mentem, és két lányom született. Akkor volt egy időszak, amikor nagyon nehéz volt, mert nem volt se napközi, se óvoda, se nagymama közelbe, aki segített volna, egyedül kellett megbirkózni. Most hát a férjemnek is munkába kellett járni. Akkor azzal nem nagyon tudtam foglalkozni. Tehát a néprajzzal. Az a Martos az aztán megmaradt továbbra is, mert már amikor dolgoztam, hát Csemadokban dolgoztam utána. Tudnédik, mikor a államvizsgán voltunk, akkor Szonya Kovacsovicsova, egy nagyon neves néprajzkutató, már ott várt, hogy visznek engem az akadémiára. De akkor már én vártam az első kislányomat, és mondtam nekik, hogy de én megyek most majd anyaszabadságra, hogy nem tudok tudni. 68-ban jöttek be az oroszok. Akkor volt államvizsgám, de valamikor decemberben, vagy hogy lett a promóció, mert elhalasztódott sok minden. Tehát akkor nem mentem az akadémiára, hanem akkor visszamentem a Csemadokba dolgozni, és hát ott is ezzel foglalkoztam, mert rengeteg tárcsoport volt akkor, több mint 150 az országban, de hát táncolták a ritka búza, a ritka árpára, a műmagyarba a táncokat, rossz volt rájuk nézni, úgyhogy akkor tulajdonképpen akkor úgy eldőlt bennem, hogy hát ezt én nem fogom így hagyni, és hát ezen működtem.
4: Ugye az egyik legkorábbi dokumentált közös terepmunkája az 1962-ben Martoson volt, azt olvastam, Martin Györgyel, Pesovár Ernővel és Takács Andrással. Ez volt, mondhatni, az ilyen első igazi kutató útja? Emlékszik-e még arra, hogy hogyan indultak el, ki mit csinált, egyáltalán milyen érzés volt először kutatóként belépni egy valódi falusi házba?
5: Akkor a Csemadokba valahogy úgy december 10-e körül Takács András jött gyűlés után, hogy maradt a Csemadoknak valamennyi pénze, hogy meg tudnák-e szervezni egy táncgyűjtést. Na, megpróbálom. Na most Kaposi Edit az már korábban is járt a Csemadokhoz, ő ilyen gyerektánc csoportokkal foglalkozott, és akkor azt mondja nekem Takács, hogy a Kaposi Editre gondolt, meg dr. Martin Györgyre. Kapos Editet ismertem, de Martin Györgyöt nem. Másnap reggel vonatra ültem, elmentem Budapestre, Edithez, és Editnek elmondtam, hogy mit szeretnénk, akkor azt mondja Edit, hogy Martin György legszívesebben a feleségével megy gyűjteni. Kérdezzem meg őt, és ha nem jönne a felesége, akkor Edit eljön. De nem tudtam azt, hogy hol laknak. Hát akkor Edit megmondta, hogy hol laknak, oda mentem, és hát én gondoltam, hogy Martin György az egy idős úri ember, mert már akkor a könyveit ismertem a táncgyűjtésről. Egy mosolygós fiatal ember nyitott ajtót, otthon volt a felesége is, nagyon örültek, elmondtam, hogy miről lenne szó, hogy 4 napos, egy nap egy előadás, első nap aztán egyik faluba, másik faluba néptáncgyűjtés, és egy összefoglalás. Annak is örültek, mert akkor a Jolikának, a feleségének 10 éves volt a fia Éri Péter, aki a muzsikás együttesnek az egyik meghatározó egyénisége volt, és hogy akkor a Péter is jöhet velük. Na hát én aztán visszajöttem, megírtam a meghívó levelet a táncsoportok vezetőinek, mert akkor sok volt belőle, és talán 32-en vagy 33-an visszajelentkeztek, hogy jönnének. Közben Érsekújvárba rendeltem szállást, Tardoskeddet és Kéméndet választottam. Én ezt még a Martin Györgyel megbeszéltük, hogy mondtam, hogy hát Tardoskedden ének idősekkel már kapcsolatban vagyok, és akkor azt mondja, hogy melyik falu. Hát mondom, hogy hát van ott egy 6 faluból álló falucsoport, ahol egészen eltérő a viseletük, hát ha a táncaik is eltérnek, és így Kéméndet választottuk ki. Wittner Jancsi akkor volt először tánc tanfolyamon, vagy néptánccal kapcsolatban, és sok ilyen nagyon aktív résztvevője volt. Hát az előadások remekek voltak, mentünk Tardoskedre, hát először elsöpörtük a havat az udvaron, az iskolaudvarról, mert iskolába beszéltem meg az igazgatóval, hogy egy osztályt nyisson ki nekünk, fűtsenek be, hogy ott tudjunk öltözni, és filmeztek egész nap, hát rengeteg anyag került elő. Aztán jöttek olyanok is, akiket én nem hívtam, hanem kíváncsiságból, úgyhogy a Jolika, a felesége gyűjtötte a tánc élet szokásait, Martin György filmezett, no de neki olyan filmfelhő jött, ami vette a hangot, illetve a hangot azt fel kellett külön játszani, csak a képet. Hát megdolgoztunk vele bőven, mert olyan hideg volt, hogy a elemek befagytak, és a hang nem működött, de hát valahogy megoldottuk azt is. Aztán másnap Kéményre mentünk, és ott gyűjtöttünk. Na most ez a néptánc gyűjtés, ez nem csak a csoportvezetőknek adott nagyon nagy lendületet, de Martin Györggyel a kapcsolatunk, meg a feleségével végig megmaradt, amíg ő élt. És aztán, amikor már én néprajzosként kezdtem dolgozni, akkor mindig meghívtam őt a tanfolyamokra előadást tartani, és haláláig megvolt a kapcsolat velük. Nagyon sokat segítettek mind a ketten, úgyhogy azt nem is tudom, hogyan hálálunk meg. Sok felvétel van, sok film van róla, megvan mind, a hangfelvételek is, úgyhogy tulajdonképpen van miből a táncsoportoknak most táplálkozni.
4: Ugye évtizedeken át járt faluról falura, és sokszor olyan tudást, szokást, viseletet, táncot rögzített, amelynek már mondhatni az utolsó őrzőivel találkozott, hogy ilyenkor mit érzett, amikor tudta, hogy lényegében egy eltűnő világnak az utolsó emlékeit menti meg?
5: Hát azt az érzést nagyon nehéz lenne szavakban kifejezni, én nagyon szerettem. Nagyon jó kapcsolatom volt ezekkel az idősekkel, megtaláltam mindig a hangot, hogy hogyan, és olyan hálásak voltak ők, olyan szívesen nyilatkoztak a múltjukról, hogy az nekem egy külön nagy élmény volt. Akkor szegény édesanyám egyszer megjegyezte, hogy édeslányom, ha én tudtam volna, hogy te mit tanulsz az egyetemen, nem engedtem volna meg, mert sokat utaztam, és persze a két lányom mind a kettő más természet. A nagyobbik az rettentő eleven volt, a kisebbik meg csendes. Hát azt elvittem az édesanyámhoz, ha nyáron mentem, a nagyot vittem magammal, mert azt mondta, hogy egyet elvállad, a kettőt nem. De hogy őt megkimegyem, úgyhogy a lányom tizenvalahány évesen már járt velünk. Tudnélik, ezek a táncgyűjtések, ezek majdnem mindig akkor zajlottak, amikor, főleg amikor az emberek, idős emberek ráértek. De nyáron megszerveztem minden nyáron a nyári néprajzi szemináriumot a táncsoportvezetők és néprajza foglalkozók részére minden éven más járásba, hogy mindenhol legyen áttekintésünk, és mindenhol ilyen dokumentáció arról, hogy hogy él. Hát ezt a nagyobbik lányomat vittem mindig magammal. Persze nagyon sok jó előadás volt nekem, akkor már a magyarországi kutatókkal volt nagyon jó kapcsolatom, és mindig meghívtam pár előadót. A módszert megtanulni, néprajzgyűjtés módszerét, a lejegyzést, a dokumentálást, és az én lányom azt mondta, hogy mert délelőtt voltak az előadások, délután mentünk ki a faluba, minden nap más faluba. És akkor azt mondta, hogy de én nem veled akarok menni több csoportba, mert akkor azt fogják hinni, hogy te segítesz nekem. Úgyhogy majdnem mindig Jókai Marikával, vagy valamelyik másik ott lévő hallgatóval jött, és ő is cédulázott, megvannak most is a leírásai, hogy milyen. Hát persze ő nem lett néprajzos, de ezzel tulajdonképpen én édesanyámnak a munkáját is megkönnyítem, és hát egy kicsit úgy beletekintett ő is a hagyományba, úgyhogy szerette nagyon. Meg volt ilyen fiatal több is, aki nem rendelkezett még nagyon nagy tudással, táncsoportvezető, aki eljött, és minden éven nagyon nagy sikere volt ennek a nyári néprajzi szemináriumnak. Persze nekem az rettentő fárasztó volt, mert a fesztiválok után rögtön a nyári szünetbe, ugye a pedagógusok miatt csak akkor lehetett hosszabb ideig távol lenniük, amikor a nyári szünet van.
4: Egy-egy ilyen kutató útja során, amikor ezekkel az idős emberekkel beszélgetett, aki különféle személyes dolgokat, családi emlékeket, régi történeteket bíztak magára, mi kellett ahhoz, hogy megnyíljanak ön előtt? Hogyan kellett kérdezni őket? Mi volt ennek a technikája?
5: Hát azt hiszem, hogy erre születni kell. Nagyon szép kapcsolatom volt velük, és nagyon sok emlék. Kolonyban a Fülöp Anni néni, több CD is megjelent az ő gyönyörű énekeival, azt mondja nekem egyszer, Mériné, hát maga hújjár, nálunk már milyen régen nem volt, mondom, Andrénegyi sok falu van, el kell menni mindenhova. Sose volt a rádiónak annyi hallgatója, mint akkor, amikor mentek ezek a néprajzi műsorok, hogy ez nekik is a múltjukat elevenítette fel, és nagyon szívesen nyilatkoztak. Volt egy olyan hallgató a nyár néprajzi szemináriumon, aki szintén néprajzot végzett Budapesten, és ő nem hagyta beszélni a beradat közlöm, ugye ők elkezdték, tudja, akkor sokáig tartott, akkor azt mondta, hogy ezt nem akarom hallani. Na most ezt nem szerették az idősek, én hagytam őket beszélni, aztán én ültem a vágóasztal mellett órákat, hogy kivágjam azt, ami nem odavaló volt. Én azt hiszem, hogy ez nekik is nagy élmény volt, hogy elmondhatták, és nekünk meg nagy érték, hogy tudjuk, hogy milyen volt régen az élet.
4: Biztosan voltak, vagy vannak olyan arcok, amelyek nem halványultak el az évek során sem. Hát van olyan adatközlője, akire ma is különösen sokszor gondol, és hogyha igen, akkor miért éppen ő maradt meg így az emlékezetében?
5: Hát nagyon sok meghalt közülük, az igaz, de vannak még mindig. Ez az Anni néni, ez is meghalt már akkor. A Kluka Margit, az is nagyon-nagyon szívesen, és sokszor voltam nála. Ők nagyon sokat tudtak, és nagyon örültek annak, hogy ezt továbbadhatják. Azt hiszem, hogy ez nem csak nekem volt nagy élmény, hanem nekik is, hogy, és aztán hallgatták a rádióba. Hát rengeteg levelet kaptam, valamennyit meg is őriztem, meg most itt van, hogy írják, hogy és milyen jó időben volt vasárnap délután 3:30, már akkor hazamentünk a létanyjáról, és akkor kezdődött a műsor. Hát egy nagyon aranyos élményem volt Gömörbe. Fáni nénihez mentem volna, egyedül lakott a öreg házba, de előtte építettek a fiatalok, azoknál megálltam, és akkor a Somogyi Margit jön ki, kiabálva, hogy Ángyó, jöjjön ki, vendége van. Azt mondja, nem mehetek, a rádiót hallgatom. Mert egy olyan ki, Méri Margit van itt. Azt mondja, amma nem lehet, a most van a rádió. Azt hallgatom. Szinte várták, hogy amikor előtte ment nekem a viseletek sorozata 7 hátsó lapján, talán még maga fiatal, vagy nem is élt akkor, és akkor is mondták, hogy már a kapuba várják a hetet, hogy mikor Ozsvald Árpádék, meg a felesége nagyon jó barátnőm volt, és Ozsvald Árpád kérte, hogy a hátsó oldalra hozzunk. Mondom, jó, hát csinálok 4, 5, vagy 6 sorozatot, de másfél évig ment a viseletek, és azt is nagyon szerették, és arra is mindig nagyon pozitív visszhangja volt a falusiak körében. Hát ezért örült annak, hogy amit csinálok, az annak lesz talán valamilyen eredménye.
4: Továbbra is Méri Margit néprajzkutatóval beszélgetünk. A népviselet az egyik legfontosabb kutatási területe volt. Mit tudott régen elmondani egy emberről a ruhája, mit lehetett leolvasni egy viseletről, amit mi ma talán már észre sem vennénk?
5: Hát arról mindent lehetett olvasni. Ugye volt a alsó ruha, hát a régen az mind kendervászomból készült, a pendei, régen a lányok bugyit nem hordtak, csak pendei volt rajtuk. És a szoknyák, meg a kötények, de aztán a fejviselet volt az, ami leginkább meghatározta, hogy kiről van szó. Elég volt ránézni, és tudták, hogy ez fiatal lány, vagy idősebb lány, mert akkor már a főkötő, vagy a párta is díszesebb volt, mint a fiatalabbnak. Az asszonyoknál pedig azt is jelezte, hogy egy gyereke van, vagy 2 gyereke, vagy 3 gyereke, özvegy, vagy nem özvegy, a viseletben az, ha egy fiatal asszony mondjuk 20-valahány vagy 30 évesen is megözvegyült, már a fekete ruhát vette magára. Na most a másik az, hogy ugye minden falunak a viseletében megvoltak a saját törvényei, ami szerint öltöztek, hát szinte nem is tűrték azt, aki azt elhagyja. Az nagyon sokáig meghatározó volt, hogy az öltözetről mindent le lehet olvasni. Milyen gazdag, hány alsó szoknyája van. Ha nagyon szélesen öltöz, az a leggazdagabb volt. Kötény milyen volt. Nagyon-nagyon sok jele volt ennek, és ezt nagyon betartották mindenhol. Úgyhogy azért nem volt nehéz velük dolgozni, mert ezt megőrizték még a fiatalabbak is.
4: Akik így őrizték ezeket a régi hagyományokat, és látták, hogy közben a világ egy teljesen más irányba indul meg, hogyan gondolkodtak erről az új világról?
5: Nem nagyon fogadták el, és el is ítélték azt, aki változtat rajta. Hát abban az időben persze én azt, ez a 60-as évekről beszélek, 60-as, 70-es évekről, hogy akkor még az volt a szinte törvényszerű, hogy a régihez ragaszkodtak, hogy az újat nem engedték, főleg a viseletbe. Nekik az szinte kötelező volt, hogy ő úgy jelenjen meg, nagy gazda volt, vagy közép gazda, vagy szegény lány, és a ruhája mindent elárult, meg hát a viselkedésük, meg hát a szokásaik.
4: Mi az abból a régi világból, amit igazán sajnál, hogy elveszett, és van-e olyan, amit viszont nem kívánna, hogy visszajöjjön?
5: A végével kezdeném. Én nem kívánnám, hogy az elmaradjon, vagy elítélném azt, ami volt, mert az nagyon építő volt, nagyon erkölcsös volt, és nagyon összetartotta a közösséget. Most nem tudja az ember, hogy a szomszédba kilakik, mert ugye beköltöztek, főleg nálunk az a kitelepítés, ugye Kisucéről hozták a szlovákokat, Magyarországról, több vármegyéből hozták a magyarságokat. Megszűnt az a rendje annak a falusi életmódnak, ami meghatározta az akkori életüket. Hát akkor már én nem is voltam abban a közösségben, úgyhogy én velük együtt érzek azokkal, akik úgy sajnálják, hogy nem. De sok helyen még megvan Gömörbe például, nem is egyszer mentem úgy napközbe, ők összejönnek, mondják a rózsafűzért valamelyik faluban, tehát azok a régiek összetartanak. De például, amikor a rádióba mentem dolgozni, én nem akartam oda menni, akkor voltak ezek a népdalversenyek, és zsűrizni jártunk. És a pap Sándor azt mondja nekem egyszer, hogy elém tesz egy papírt, hogy ezt töltsem ki. Hát ez jelentkezési lap, akadémián dolgoztam. Hogy töltsem ki, mondom, hát én nem akarok idejönni dolgozni, de csak töltsem ki. Hát gondoltam, hogy valakit fel akar venni, hát jó, odaérjem a nevemet. És akkor, mikor visszajöttünk, 3 napig voltunk kint zsűrizni, és a Rozsnyón Kassán meg Terebesen, azt mondja, jöjjek be majd kedden a rádióba. És akkor azt mondja, hogy de ezt komolyan gondolta, hogy akar néprajzi sorozatot indítani, és hogy rám gondolt. Mondom, de hát nekem jó munkahelyem van, én nem hagyom ott. Hát csak addig győzködött, hogy legalább egy műsort csináljak meg. December volt. Na most Magnóval tudtam dolgozni, de hát a rádiós felkészítésem semmilyen nem volt. Én kimentem akkor Gömörbe, ahol még úgy élt a szokás, pedig hát a férfiaknál hamarabb elmaradt, mint a nőknél. Ott az volt a szokás, hogy a férfiaknak annyira jó közössége volt, hogy választottak minden éven elnököt, mindenféle funkcióban nevelőt, meg belügyminisztert, külügyminisztert, pénztáros, tehát ebbe éltek. És én amikor ott voltam gyűjteni, akkor a Debreceni Egyetemről volt Újvári professzor úr, meg egy pár tanár velünk, azok is megvoltak ezen döbbenve, hogy ez még ennyire él, mert akik egyetemisták Prágából is hazajöttek, mert választás lesz, mert a legény bírót meg a funkciósokat meg kell választani. Na most ők ezt annyira hően csinálták még akkor is, hogy ez mindig szilveszterkor volt ez a megválasztása a legénységnek. Na most erre vigyáztak egész évben. A belügyminiszter arra vigyázott, hogy a legények a falun belül hogy viselkednek. Felírta, hogyha valamelyik vétett. A külügyminiszter, mert ott a faluk közel vannak egymáshoz, és jártak lakzikra, ő így bámészkodni. Hát a külügyminiszter mindig azt mondja, hogy hogyan viselkednek a falun kívül. Na most akkor, mikor szilveszterkor összejött, akkor mindenki beszámolt arról, hogy a legények mit vétettek, vagy hogyan viselkedtek, és ezt szerint választották meg a következőt. Na most húsvétkor pedig törvény volt az is, hogy együtt mennek locsolni a lányokat az egész faluba. Elől megy a legénybíró, a végén megy a kosaras, aki gyűjti a tojásokat, meg a ajándékokat, énekelve, de úgy énekelve, mint azok a férfiak tudtak, bejárták a falut, minden lányhoz elmentek, utána mindenki mehetett a szeretőjéhez, de addig nem. Ez a szokás abban az időben annyira élő volt, most ebből csináltam én az első műsoromat, és rengeteg visszhangja volt, akkor mutogatja nekem a pap Sándor, hogy nézzem meg, 16 levél jött, meg mennyi telefon, hogy ezt tovább akarják vinni. Meggyőzködött, hogy csináljak még, úgyhogy félállásba aztán a rádióba, de akkor talán nem hetente, hanem nem tudom milyen két hetente, vagy hogy ma az akadémia, akkor már nagyon nagyba mentek az elbocsájtások abban az években. Mondtam az igazgatónak, hogy látom, hogy elbocsájtoknak, hogy elmennék. Azt mondja, hogy de önre ez nem vonatkozik, önre szükségünk van. Egyedül voltam magyar az akadémián köztük. És mondom neki, hogy de lenne helyem. Kérdi, hogy hol? Hát mondom, a rádióba néprajzi műsort szerkeszteni. Mondja, hogy na abba beleegyezne, de még fél évig maradjak, úgyhogy én tulajdonképpen egy évig két állást kellett ellátnom, hát alig aludtam pár órát, mert a rádióban, hát azt azért ugye nem kell különösen hangsúlyozni, hogy amikor még nem volt számítógép, hogy mennyit kellett vágni az anyagokat, és én néha még 10 órakor a vágóasztal mellett ültem, jöttem haza, és reggel már hajnalba keltem, hogy visszamenjek dolgozni.
4: 18 évig volt aztán a rádiónál. Akkor sikerült meggyőzni a pap Sándornak önt végül is.
5: Igen. Igen. És aztán rám bízta. Na, mert aztán jött az, hogy hát ugye abban az időben, kommunista rezsimben nem volt szabad az egyházi témát érinteni. És én mondom a pap Sándornak, hogy azt nem lehet a néprajzi műsorban megkerülni, mert ők együtt éltek a szokásaikban a hitükkel is. Hát gondolkozott, akkor azt mondja, hogy na jó, hát rám bízza. Na és akkor kezdtem én aztán az egyházi vonatkozású, főleg ezeket a Mária énekeket, meg a karácsonykor is, mert egyszerűen azt ki kellett hagyni, kihúzták belőle. Na és aztán elfogadták a vezetőség, nem volt ellene semmi kifogás, úgyhogy aztán tulajdonképpen akkor került még elő az a másik része az ő életüknek, amiben éltek a hitükről és a vallásukról, meg hát a egyházi szokásaikról. És sok volt olyan.
4: Hogyha így végignéz csak a saját életén, azon a 9 évtizeden, amelyet megélt, mit gondol, hogy mi változott meg a leginkább abban, ahogyan az emberek élnek, ahogyan egymáshoz és a közösségükhöz viszonyulnak?
5: Hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok minden megváltozott, és nem pozitív irányba. Egy az, hogy talán sok volt az, aki tanult volt, és már nem volt hajlandó azt az életmódot folytatni. Elkerültek a szülőhelyükről, és nagyon sok idős meghalt. Tehát nem volt már, ugye jöttek ezek a szövetkezeti lakások, meg elegáns házak felépülve, hogy a családok nem éltek olyan közösségbe, mint valamikor, hogy úgy elzárkózott mindenki. Még ugyan vannak falvak, ahol ez nem változott meg, ahol még nagyon ragaszkodnak hozzá, de hát most már nagyon sok városban élnek a fiatalabbak, akiknek egyáltalán nem számít. Na de olyan faluba sem, mint Tardoskedd, ott már nincs. Az fáj az embernek a legjobban, hogy az, ami pozitív volt, az mind elmaradt. Hogy nem lett volna szabad ennek ilyen gyorsan eltűnni. De hát azt hiszem, hogy ez az életrendje.
4: Hogyha a saját pályájára visszagondol a rengeteg sok műsorra, ami a rádióban készült, könyvei jelentek meg, különféle kutatásokat végzett. Szóval, hogy mi az, amire talán így a legbüszkébb, ha visszatekint?
5: Nagyon nehéz megmondani. Minden nagyon pozitív volt az én életemben, még akkor is, hogyha nagyon fárasztó és nagyon nehéz volt, de minden kintlétem után szinte feltöltődve, felfrissülve jöttem vissza. Na most az, hogy Királyhelmec igazi hosszú az út, és oda is el kellett menni azokba a falvakba, Bodrog közbe, akkor az 3 napot is igénybe vett. Na most közben 54 évesen a férjem agyvérzést kapott, olyan nagy mértékűt, hogy se járni, se beszélni nem tudott. Hosszú kórházi, meg gyógykezelések után is itthon volt, és nekem nagyon sok gondot jelentett az, hogy ugye reggel korán kellett kelnem felöltöztetni, meg a reggeliét, 10 alját, és délbe haza kellett jönnöm neki az ebédet megmelegíteni. Aztán

0: Elsegítettem. 2 évig még itt laktak nálam. Sok volt.
1: És mesélje, mostanában mivel telnek a napjai? Mi foglalkoztatja önt a leginkább?
0: Hát sajnos nagyon bánt az, hogy lelassultam, és hogy hát szóval előszedem most még a régi dolgaimat. Most már nem foglalkozom, nem írok, de úgy eszembe jutna, hogy azért annyi minden van, amit még meg lehetne írni, de nem hiszem, hogy sokáig lenne erőm. Nem akarok már belevágni olyan nagy dolgokba. Inkább kezdem rendezni a régi dolgaimat, és hát amennyit bírok, annyit csinálok. Hát most már nem igénylik a gyerekek a segítségemet, már inkább ők segítenek nekem. Nyáron 2 hónapig Prágában voltam a másik lányomnál, és már nem foglalkozok ezzel. Sajnálom nagyon, mert nagyon szerettem, és nagyon sok minden van még, amit még megtudnák. Most, hogy így rendezgettem, látom, hogy azért, hát lehet, hogyha a tollat a kezembe venném, nem tudom, lesz-e még hozzá erőm.
1: Hát én kívánom kollégáim nevében is, hogy legyen, és hogy még nagyon hosszú évekig legyen ilyen jó egészségben, és ilyen jó karban, mint ahogy most látom én önt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Még egy kérdést, hogyha megengedne, hogy mit üzenne így a héteren keresztül a mai tardoskeddi, galántai, kassai, vagy épp ipoly, szakállasi, vagy koloni lányoknak és fiúknak. Mit mondana nekik, miért fontos tudniuk, hogy honnan jöttek, miért érdemes ismerni a régi szokásainkat, történeteinket, azt a világot, amelyben a nagyszüleik és dédszüleik éltek.
0: Nagyon szépen köszönöm. És hát azt üzenném minden fiatalnak, hogy ne ítéljék el, mert divat lett az, hogy az a régi már, azt már őket ellasonyítja. Hogy az nem igaz. Tulajdonképpen azok a gyökereink, hogy azt nem szabad elengedni, elhagyni, hanem ahhoz ragaszkodni, és azt szerint élni az életünket. Olyan erkölcsös életet, mint az idősek éltek, azt kívánnám mindenkinek.
1: Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és Isten éltesse sokáig.
0: Én meg üdvözlöm a kedves hallgatókat, akik nagyon sokszor felkerestek, és további jó egészséget kívánok mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink! A mai Nyugaton a helyzetben rádiónk egykori munkatársával, Méri Margit néprajzkutatóval hallhattak beszélgetést, aki a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Zárásként Méri Margit gyűjtéséből hallunk egy felvételt. A Mária énekek gyöngyszemei Csalló köztől Bodrog közig című lemez a Felvidék különböző vidékein gyűjtött Mária énekekből ad válogatást. Most az Édesanyám néz rám kegyelmesen című ének következik Kmety Ilona Ipoly hídvégi adatközlő előadásában. Munkatársam Vasies Olivia hangmérnök nevében is Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes rádióhallgatást kívánok. Viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. A HLASZ szerint a jövő héten elfogadják a 2026-os költségvetést. Huszi lázadók támadták a riadi repülőteret. Hideg front érkezik, holnap az eső is eleredhet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Idén először a szlovák számvevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását. A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol. A HLASZ szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a szlovákiai jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLASZ arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Kritizálta a jövő évi szlovák állami költségvetés tervezetét az exportőrök és a vállalkozók szövetsége is. Az exportőrök szerint hiányoznak a gazdasági növekedést és a vállalatok versenyképességét ösztönző konkrét intézkedések. A vállalkozói szövetség egyebek mellett az egyeztetés hiányát, egyes adók fenntartását és a költségvetési konszolidáció elhalasztását kifogásolja. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a személyvonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizetőutast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek. Sikeresnek értékelte Tomás Drucker oktatási miniszter a tavaly bevezetett elektronikus iskolai jelentkezési rendszert. Az e-prihlás ki segítségével mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba, közülük csaknem 14 ezeren fellebezés nélkül jutottak férőhelyhez az új rendszernek köszönhetően. A minisztérium idén hosszabb időt biztosítana a diákoknak a kiválasztott iskolák sorrendjének módosítására. Drucker szerint a tavaly tapasztalt technikai problémákat is igyekeznek kiküszöbölni. Szlovákia elítéli a terrorizmus minden formáját és a nemzetközi jog megsértését, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Hamas Izrael elleni támadásának harmadik évfordulóján. Blanár hangsúlyozta Izrael önvédelemhez való jogát, ugyanakkor a nemzetközi humanitárius jog és a civil lakosság védelmének betartását is sürgette. Felhívta a figyelmet a gázai humanitárius válságra és diplomáciai megoldást szorgalmazott. Szlovákia továbbra is a két állami rendezést tartja szükségesnek az izraeli-palesztin konfliktus lezárásához. Balisztikus rakétával támadták a jemeni huszi lázadók Riád nemzetközi repülőterét. Az Irán által támogatott fegyveres csoport azt állítja, hogy a rakéta eltalálta a létesítményt és megzavarta annak működését. A Szaúd-Arábia vezette koalíció ugyanakkor korábban közölte, hogy Riádtól északra elfogtak egy huszik által indított balisztikus rakétát. A lázadók egy ádeni katonai létesítmény ellen is támadást jelentettek, a felek állításait azonban egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni. Mintegy 1000 második világháborúból származó lőszert találtak a tengerfenéken a görögországi Thesszaloniki kikötőjében. A leletre egy tervezett kikötőbővítés előkészítése során bukkantak, és mintegy 80 darab 50 kilogrammnál nehezebb bomba is lehet közöttük. Feltételezések szerint a lőszereket a visszavonuló német csapatok dobták a tengerbe 1944. októberében. A területet a munkálatok folytatása előtt át kell vizsgálni, és biztonságosan meg kell tisztítani.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, a délután folyamán 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Párkányi Simon Júda vásár miatt lezárták a Komenszki és a Nánai utat. A teherforgalomnak Köbölkúton át kell kerülnie a várost. Javítják az útburkolatot a D2-esen Horváth járfalú előtt. A bal sávot lezárták. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Patria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Nagy Nelli, a Kassa Itália színház színművésze.
2: A messzi vágyó, tűzhegyjáró, felhőszálló, tengerecki pál.
3: Én azt szoktam mondani, hogy én Bodrog közben nőttem fel, mert ugye ott mindenki Helmecen született annak idején. Helmecen laktunk egy ideig, aztán édesapám kapott a vasúttól egy lakást Csernőbe, akkor elköltöztünk Csernőbe, aztán Csernőből úgy döntöttek, hogy elmegyünk Helmecre, akkor ott is laktunk egy kicsit, és 16 éves voltam, amikor leköltöztünk Perbenyikbe. És édesanyám még egy olyan majd 10 évvel ezelőtt költöztek vissza Csernőbe, úgyhogy egy ilyen kör bezárult, úgyhogy nekem inkább, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Bodrog közi vagyok.
1: Tehát az országon keleti fele.
3: Igen, közel a Tisza, közel a Bodrog, közel a Latorca, mind a három folyót jól ismerem, mert hát mondjuk a Bodroghoz annyira nem jártunk ide, hogy a Latorca partján és a Tisza partján azért töltöttem egy-két nyarat.
1: Hogy visszagondolsz a gyermekkorodra, hogy tudsz-e mondani olyan helyszíneket, ahol nagyon jól érzted magad?
3: Hát elsősorban a Tisza part, mert az egy olyan meghatározó hely volt minden nyáron, mi kiköltöztünk 2-3 hétre, fogtuk a sátrainkat, felépítettük, és akkor ott úgy el voltunk magunknak, mint befőtt. Ugye abban az időben még a tiszai napok azok fénykorszakát élték, és általában úgy időzítettük az ott létünket, hogy ez beleessen, ugye az volt egy hosszú hétvégés programsorozat, Eszenmiszom Dínom Dánom, színházi előadástól kezdve koncertekig, szépségversenyig minden volt annak idején. A másik ilyen hely pedig nagypapám még szőlője, ahova lejártam minden évszakban, mert ha ott töltöttem hétvégét, akkor nagypapám februárban fogta a kezecskémet, és akkor lesétáltunk szépen gyalog végig a városon, lementünk a szőlőbe, és akkor ő csinálta a kis maga dolgait, én meg ott a kismacskákat etettem, meg néztem a kibúvó hóvirágokat, és ugyanez volt nyáron is, tavasszal, tehát minden évszakban volt nem kevés idő, amit ott töltöttünk. Családostól. Tehát ott voltak ilyen nagy családi összejövetelek, ahol persze dolgozni kellett, azért mentek oda, meg azért mentük oda, és mi gyerekek is be voltunk fogva, de azért ez egy nagyon szép emlék.
1: Konkrétan akkor hol volt ez a szőlő?
3: Ez Királyhelmecen, úgy ott nem egy, nem két, nem három, több száz szőlő telek van, és nagypapáméké volt az egyik.
1: És hogyha a kettő közül kellene választanod egyet, ami mégiscsak így a leginkább a szívedhez közel áll, és hogyha találnál egy érdekes, megható vagy vicces történetet ezzel kapcsolatban?
3: Ha választanom kéne, akkor nem tudok. Nem tudok, mert mind a kettőnek megvolt a maga varázsa, és a maga miértje, hogy miért az lenne az. De így röviden egy-egy pillanatot mind a két helyről. Ugye a Tisza part az egy... Hát ott nőttünk fel, ott lettünk nők, ott fürdőruhába mutogattuk magunkat, úgy tetszensen a fiúknak, és akkor nem volt szégyellős, hogy azért mentünk végig a parton, hogy hát, ott van valaki, és azok a szalonasütések és partik, amik kint voltak, és visszaemlékezve, hogy édesanyám még olyan életet éltek, és közösségi életet éltek fiatalon relatíve, ami most már nem igazán, tehát kevés olyan, hogy most kimenjünk sátorozni, és akkor ott, mert hát ugye tévéfény minden nélkül, tehát ma már ez elég nehezen elképzelhető, tehát nekem ez a felnőtté válás egy része volt, illetve a szőlő és a nagyszülők, az pedig igazából a nagypapámnak a sztoriai, az, ahogy ő főzött, ahogy annak a Laci pecsenyének, amit ő ott a nyílt tűzön csinált, annak egészen más íze volt és illata, azóta se ettem olyat, mert sok helyen, de az mégsem ugyanaz. Tehát ez a két olyan, a nagypapa és a felnőtté válás a Tisza parton.
1: És akkor a záró kérdés az, hogyha valaki a hallgatóink közül nem járt a Bodrog közben, mit mondanál el, hogy miért érdemes oda elmenni, vagy hogyha valaki közelben jár, akkor miért érdemes ott megállni szerinted?
3: Hát a természet, mint olyan, az mindig egy megnyugvásra, tehát akár egy séta a Királyhelmeci Nagyhegyen, mert ezt úgy hívják, hogy Nagyhegy, és a szőlők között az mindig ad egy ilyen megnyugvást, mert ott ugye csönd van, az ember ott el tud gondolkodni egy picit, de igazából ugyanez érvényes a Tiszapartra is, és bármelyik folyópartjára, tehát ez azért megvolt a Latorcára, és mikor jártunk ki, hogy esténként az a fény nélküliség, ami által tudjuk látni a csillagokat, az idő a gondolkodásra, az most is megvan. És az a homokos Tiszapart, az tényleg egyedülálló, és nagyon sajnálom, hogy nincs megadva, és nem kapja meg azt az odafigyelést, amit megérdemelne.
1: Nagy Nellit, a Kassa Itália Színház színművészét hallottuk.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Kassai Polgári Klub szervezésében valósult meg a Radványi Géza emléknapok, ahol Uszatics Péter filmtörténész a Radványi Géza forgatókönyvéből készült Erdélyi Kastély című filmről tartott előadást. Erről fogunk a következő percekben beszélgetni mi is. Először is üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Jó napot kívánok, köszönöm.
0: Hát Radványi Géza, Márai Sándor bátyja, nemzetközileg elismert filmrendező, legsikeresebb rendezése a valahol Európában, legalábbis szerintem. Nem tudom, érdemes-e még róla egy-két mondatot mondani ezen kívül, hogy így a hallgatóinkat kicsit képbe helyezzük.
1: Hát ugye, ahogy említetted, igen, Márai Sándornak a testvére volt, hogy Kassán született, Grossmittként, ugye ez volt mindkettőiknek az eredeti neve, és egy nagyon érdekes család volt, és maga Radványi Géza is egy nagyon érdekes ember volt, és ráadásul nagyon érdekes volt a kapcsolata a család többi tagjával, hát ugye mindenek előtt Márai Sándorral remek téma, tehát egy nagyon-nagyon jól zékelt ez kassaiságot is, tehát mi az, hogy kassa lenni, meg általában ugye ezt a Trianon előtti, utáni magyar polgári életérzés. Ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon érdekes történet, és tulajdonképpen ugye a Radványi Géza filmjeiben néha közvetlenül, néha közvetve ugye ez jelenik meg. Ő több országban készített filmet, tehát ugye sokfelé dolgozott, ugye nagyon sok időt töltött Párizsban, aztán Berlinben, és akkor ugye 1939-ben jött vissza Magyar Budapestre, hát mondtad vissza, ez ugye már önmagában érdekesen hangzik, hiszen ugye Kassai lévén, ugye akár Kassára is visszamehetett volna, de hát ugye mégis ugye Budapestre ért vissza, és nagyon rövid idő alatt ő egy jelentős filmessé vált. Először forgatókönyvíró lett, a említett Erdélyi Kastély című filmforgatókönyvét, és ugye 1939-40 folyamán írtam. És aztán ugye maga is elkezdett rendezni ugyanebben az évben, tehát 1940-ben a Zárt Tárgyalás című filmje volt az első saját rendezés, aminek ugye forgatókönyvét is maga írta, és akkor tulajdonképpen 45-ig, tehát néhány év leforgása alatt ugye nagyon termékeny volt, számos filmet készített, csak egyet emelnék ki, mint a Beszélő köntöst, ami az első részben színes magyar film. De megemlíthetjük például az Európa nem válasz című filmjét, és ahol ugye egy egész óceánjáró hajót épített föl a budapesti stúdióban. Tehát egy nagyon érdekes, nagyon bátran nyúlt olyan témákhoz, amik grandiózusak voltak, bátran kísérletezett a filmnek a kis kifejező eszközeivel, így gondoljunk a díszletekre, színes nyersanyagra és a többire. És ahogy ugye említetted, ugye a háború után készített el a Valahol Európában című filmet, amit egyébként ugye nagy részt a diákjaival, tehát Máriás Félix, Illés György, a fiatal Bacsó Péter, Makkároly és a többiek mind részt vettek. Ugyanis ugye ő kollégáival együtt részt vett ugye a magyar filmes felsőfokú képzésnek az elindításával, de ugye az akkori filmművészeti főiskola, színház és filmművészeti főiskola, vagy filmtanszak, ugye ezek ugye nagyon-nagyon embrionális állapotban voltak akkor még ugye 1945 után, de lényegében ő indította el Balázs Bélával együtt ugye a magyar felsőfokú filmes képzést. Viszont ugye hát látta, hogy mi történik majd itt Magyarországon, volt annyira okos, hogy rájött, hogy itt túl sok babér nem fog teremni neki a nagyon is polgári szemléletű alkotónak, úgyhogy elhagyta Magyarországot. És Rómában, Párizsban, Münchenben élt, alkotott olasz, francia, német nyelven készített filmeket, ugye a kor legnagyobb sztárjainak a főszereplésével. Romy Schneider, O.W. Fischer, Mária Schell, Lili Palmer, Michel Simon, a fiatal Jean-Paul Belmondo, és többiek, és a többiek. Tehát nagyon ősidesnek mondható az ő pályafutása, tehát nagyon jól tudott alkalmazkodni, adaptálódni ugye a korabeli francia-német filmgyártás viszonyaihoz. Úgyhogy hát talán ennyit röviden Radványi Gézáról ugye általában.
0: De hát most még vissza 1940-ben.
1: Így van a gyökerekhez, tehát a zero pont, az tulajdonképpen így van.
0: Az Erdély Kastély című filmet te hogyan mutatnád be, szerelni háromszög vagy négyszögről szól, de te magad hogyan értékeled a filmet, csak a forgatókönyvét írt? írta Radványi Géza, az írója Hunyadi Sándor, a rendezője pedig Podmanicki Félix.
1: Pontosan. Hát ugye ő forgatókönyvíróként kezdte, és ugye megírta a Szarajevó című filmnek a forgatókönyvét, Rátonyi Ákos ezt a filmet 1939-ben, és ugye a fáma szerint, vagy a legenda szerint, de hát valószínűleg valóban így volt, ugye amikor meglát egy ilyen filmet rendezett Rátonyi Ákos az ő forgatókönyvéből, akkor olyan dühös lett, mérges lett, és azt mondta, hogy akkor inkább ő maga rendezi a következő filmjét, hogy remekül megírt dolgokat így le satnyit, vagy ilyen rosszul rendez meg ez a Rátonyi Ákos, akkor inkább ő maga fog filmet rendezni. Na most, hogy ez így is lett, tehát egy évvel később, hogy említettem, az Ártárgyalás már maga rendezte, de pontosan a kettő között, tehát a Szarajevó és az Ártárgyalás között készült el a forgatókönyve az Erdélyi Kastélynek, és rendezte meg Podmanicki Félix, aki egyébként valószínűleg sokkal jobb rendező volt, mint a Rátonyi Ákos, tehát egy nívós film készült. Podmanicki magában egy nagyon érdekes ember volt, ugye egy báró volt, ugye a híres Podmanicki családnak a képviselője, egy könnyűkezű, biztos kezű rendező volt, aki jól mozgatta a színészeket. Mert tulajdonképpen egy korrekt módon elkészült filmről van szó. És ugye ez nem utolsó sorban az írónak, ugye Hunyadi Sándornak köszönhető. Hunyadi Sándor ugye a két világháború közti magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Nem esik annyi szó róla, mint ugye a nagy, igazi nagy alkotókról, tehát mint mondjuk a Kosztolányi Dezsőről, vagy a Móricz Zsigmondról, vagy a Babits Mihályról és a többiekről, de ez részben ugye betudható ugye az 1945 és 90 közötti magyar kultúrpolitikának, irodalompolitikának, hiszen ugye Hunyadi Sándor ugye polgár íróként nehezen volt illeszthető ugye ebben a kádályi irodalmi narratívába. Minden esetre ma egyre többet veszik elő, újra és újra megjelennek a novellái is, színdarabja is, műsoron vannak, nem véletlenül, hiszen bizonyos értelemben is egy könnyed író volt, tehát könnyen írt, átélhető jellemeket mutatott be, de ugyanakkor nagyon mély a jellem ábrázolása, nagyon, nagyon szép, nagyon pontos, és néha nagyon illúziótlan, nagyon kegyetlen az a világ, amit bemutat, ugye ez a 1918-20 utáni tág értelembe vett magyar közeg, ugye ő maga is Kolozsváron született, de több művében ábrázol ugye erdélyi, délvidéki, vajdasági történetek, szereplőket, szituációkat, ilyen például a Fekete Szárú Cseresznye, ami ugye 1930-ban készült, Víg Színház mutatta be, óriási siker volt, több százszor adták. Ugye ez a darab, aminek alapján ugye az Erdélyi Kastély készült, az 1932-ben, tehát két évvel később premierként szerepelt a Víg Színház műsorán, szintén óriási sikerrel. Egyáltalán ő mondhatni, hogy mondjuk Molnár Ferenc mellett talán a legsikeresebb ilyen házi szerzője volt a Víg Színháznak, ami ez nem kis dolog, ha megnézzük, voltak ott még jó páran. Nagyon sok tehetséges a színpadot, a színpadtechnikát, a történetmesélést, jól ismerő szerző alkotott ekkoriban Magyarországon, ugye Molnár Ferenc volt talán az egyik királya, és Hunyadi Sándor bizonyos értelemben a másik, Sándorka, hogy ugye hívták nagyon sokan a szakmában, de a budapesti közegben is, bizonyos értelemben a maga nagyon sajátos módján tényleg így uralta ezt a területet. Egy csodálatos életművész volt, ugye Illés Endre író társ, egy gyönyörű esszét írt róla, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy gyönyörű portré, egy csodálatos emberről és egy csodálatos íróról. Ugye tehát, ahogy említettem, a Víg Színház 1932-ben mutatta be ezt a darabot, és ugye a film, amit a Radványi Géza írt, az meg 1940-ben készült, és akkor mutatták be. Teljesen más volt a politikai történelmi szituáció. Tehát ugye a 30-as évek elején ugye még szó nem volt revízióról, tehát határoknak a megváltoztatásáról. Ugye Trianon ugye végérvényesnek tűnt, tehát a Trianonban kialakult határok. 1932-ben teljesen másképp viszonyult ugye a hazai közönség is Trianon. Az ugye miért említem ezt? Azért, mert ez a darab, tehát az Erdélyi Kastély ugye Erdélyben játszódik, ahogy a címe is mondja, ez egy magyar gróf, illetve a felesége, illetve egy másik arisztokrata, illetve más arisztokrata hölgyek. Ez az egész közeg áll a történet középpontjában, és igazából egy ilyen házassági, házastársi dráma egyrészt, másfelől meg ugye a modern kor, illetve a tradicionális értékeknek az összeszikrázása, összeomlása, harca áll a történetnek a középpontjában. És ezt azt hiszem nagyon szépen viszi ezt a párhuzamosan ezt előre a Hunyadi Sándor, és egyébként Radványi Géza is a forgatókönyvében. Teljesen más volt ugye 1940-ben ennek a fogadtatása, hiszen akkor már ugye a sajtóban, széltében arról írtak, hogy igenis lehetséges ugye a határrevízió, és néhány hónappal később sor került ugye a második bécsi döntésre, amelyek értelmében ugye Erdélynek egy jelentős része ismét Magyarországhoz került. Tehát ez ugye azért említem, mert ugye fontos, hogy lássuk, hogy milyen társadalmi politikai közegben kerül a közönség elé egy film. Ez igenis nagyon fontos dolog. Úgyhogy ez az erdélyiség egyáltalán, ez ugye már akkoriban nagyon is téma volt. Tehát az újságok, sok film foglalkozott ezzel, tehát ez egy fontos téma volt akkoriban a magyar közbeszédben.
0: De ahogyan említetted, és szerintem ez a hallgatóinknak érdekes tény, hogy alapvetően a filmnek van egy ilyen szála, amely arról szól, hogy a román hatóságok hogyan próbálják meg ellehetetleníteni a gazdagabb magyar arisztokratákat.
1: Így van.
0: De hogy... Szóval egyszerre sok minden van ebben a filmben. Van, én érzek benne szociális érzékenységet is, a munkás-paraszt kérdést is ott feszegetik ugye a bútorgyár kapcsán. Van benne egy kis ilyen nacionalizmus is, de vannak benne szóviccek is, ilyen elég olcsó poénoknak tűnő dolgok is. Ennek a bárói világnak a bemutatása, amit tulajdonképpen hasonló, vagy én elnézést, én laikus módon én párhuzamot tudok vonni az ilyen angol regényekhez, ahhoz nagyon gyakran tematizálják ezt az arisztokráciának az életét, szóval olyan sok minden van ebben a filmben. Te hogyan értékeled, hogy mi az erősség ennek a filmnek?
1: Hát, amiket te is elmondtál, ugye ez nagyon sok minden van ebben. És ugye valóban ott van a háttérben az, hogy ugye nyilván a román államnak az a célja, hogy ezeket a óriási magyar földbirtokokat minél inkább kisajátítsa, átalakítsa. Egyrészt ugye nyilván modernizálja. Másrészt meg, hogy ugye a magyar voltát elvegye, és ugye ott a magyar vezető rétegeknek a vezető pozícióit gyengítse. Tehát tulajdonképpen ez ugye nyilván nagyon markánsan megjelenik a filmben. Ahogy az előbb említettem, ugye 1932-ben ezt még ugye nagyon a cenzúra miatt, meg ugye diplomáciai lehetséges bonyodalmak miatt is ugye nagyon kis kézzel finoman, áttételesen kellett ábrázolni. 1940-ben ezt még azért valamivel markánsabban egyértelműen meg lehetett fogalmazni. Aztán ugye nyilván egy-két évvel később, amikor már ugye a háború is zajlott, akkor meg még nyíltabban lehetett erről beszélni. Tehát ez mindig, ahogy említettem, az mindig az adott történelmi politikai közeget kell nézni, hogy egy film mit mond, vagy mit nem mond, vagy mit hallgat el, vagy mit hangsúlyoz. Ezek mind-mind kapcsolódnak ugye az aktuális társadalmi helyzethez.
0: És nem tudom, azzal egyetértesz-e, hogy legalábbis ha mondhatom, itt többes számban mi generációnknak ez teljesen kimaradt, ez a magyar arisztokráciának az életvitele.
1: Igen, hát az egy végtelenül érdekes történet, és ugye hát ott van még, ha már Erdélyről van szó, akkor ugye ott van Bánfi Miklós, aki az erdélyi trilógiája, ugye ez egy regény trilógia, hogy ő is egy gróf volt, ugye gróf Bánfi, egy híres Bánfi családnak a sarja magában is egy kiemelkedő személy, és hogy érdekes, hogy az utóbbi 10-15 évben egy óriási nemzetközi sikert aratott ez az erdélyi trilógia, és ugye miért említem, mert ugye nagyon-nagyon aprólékosan, részletesen mutatja be ugye a korabeli erdélyi arisztokrácia mindennapjait, de hát az nem csak Erdélyt jelenti, hiszen ők ugye Budapesten, Bécsben, Karlsbadban, de még Svájcban is, vagy Velencében épp olyan otthonosan mozogtak, mint mondjuk az erdélyi kastélyukban. És hát azért van még néhány mű, ami ami nagyon szépen ábrázolja ezt a világot, és hát természetesen ugye 1945 után erről ugye szót nem lehetett ejteni, vagy ha szót lehetett ejteni, akkor ilyen kigúnyoló, degradáló értelemben, mint mondjuk ugye Tizedes meg a többiek című filmben ábrázolták ugye a magyar arisztokratát, vagy éppen a magyar arisztokrata lakáját, tehát ez egyáltalán nem volt pozitív, és nem lehetett pozitívan ábrázolni 1945 után se filmen, se irodalomban, és ennek azért ugye nyilván megvan a hatása, tehát ugye több generáció úgy nőtt föl, hogy ugye azt súlykolták nekik, hogy ez egy negatív dolog. Persze, hát nyilván voltak ebben negatív dolgok, de legalább annyi pozitív dolog is volt. Nyilván finoman kell ezzel a témával bánni, de remélem értelemben már most egy 21. század elején talán egy rehabilitálhatunk néhány dolgot ennek a társadalmi osztálynak a életformájából, tartásából, egyáltalán emberi példájából, mert nagyon érdekes dolgokról van. Szóval pontosan ugye Mánfi Miklós könyvének ugye az óriási nemzetközi azt hiszem például ezt is igazolja. Vagy például gondoljunk Márai Sándorra, ugye ott is egy gróf a főszereplő a Gyertyák Csonki Jégnek című regényben, éppen most készül filmváltozat Szabó István rendezésében, Ralph Fiennes, a világhírű brit színész játssza Henriket, a grófot. Ugye Márai Sándor regénye is 1999-ben bukkant föl, és aratott ugye óriási világsikert, tehát egy végtelen érdekes és összetett történetekről van szó.
0: De magam én úgy érzékeltem, hogy az Erdélyi Kastély című filmben sem idealizálják ezt a közeget, mármint az arisztokráciát.
1: Nem, egyáltalán nem. Nem, de azért ugye felmutatják az értékeit is.
0: Radványi Géza munkája, hogy hol lelhető föl ebben, nem tudom, ilyen elemzések készültek-e, egy forgatókönyvíró, hogy a forgatókönyvíró mennyire nyúlt hozzá az eredeti műhöz?
1: Hát ez egy jó kérdés, ugye mindig, ez ugye mindig fölmerül, ugye inkább nyilván sűríteni kell, illetve átalakítani bizonyos elemeket, ugye, hogy a film számára, hogy mert ugye a filmnek más a dramaturgiája, más a jelenetezése, mint a színdarabnak, vagy akár egy novellának, tehát ugye ez a forgatókönyvíró fő feladata, már amennyiben ugye egy tiszta adaptációról beszélünk, ugye nagyon sok esetben ugye csak alapul veszik a művet, és akkor jelentősen átalakítják. Itt azért úgy többé-kevésbé, tehát egy nagyobb részt ugye a Radványi Géza hű volt a Hunyadi Sándor eredeti színdarabjához.
0: A hallgatóinknak még azt így jelezném, hogy a második legnépszerűbb videó megosztó megtekinthető ez a film. Mindenkinek ajánlom. Igen. És kicsit a szereplőkre, hát Páger Antal az egyik főszereplő, aki az én, illetve a mi generációnkban is abszolút ismert. Nekem, ha ilyen személyes vallomással előjöhetek, előrukkolhatok, nekem a Kemény Kalap és Krumpli Orban, Orból ismerős Páger Antal, és itt ugye ő egy arisztokratát játszik, és mellette ott van Tasnádi Fekete Mária, aki Radványi Gézának, nem tudom, akkor már a párja volt?
1: A felesége volt, hogyne, persze, így van.
0: Szóval róla...
1: Így van, hát Berlin óta egy pár, igen.
0: Róla pár szót, de különben játszott ebben a filmben Mezei Mária is, Tímár József, Gózor Gyula.
1: Igen, Gregor Zoltán, és igen.
0: Ezek rettenetesen nagy nevek lettek aztán a második világháború után, és viszont Tasnádi Fekete Mária nem.
1: Hogy ennek... Hát igen, ez is egy összetett. Ugye, amikor az előadást tartottam a Kassán, a Polgári Klubban, akkor így sorba vettem a szereplőket, mert így azt tűnt föl nekem, amikor ugye utána néztem ennek a filmnek, hogy ugye nagyon sok alkotójuk emigrált. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Radványi Gézát, ugye elmondtuk, tudjuk, ő emigrált. Ugye Podmanicki Félix 1956-ban Münchenbe ment, és egészen 1990-es haláig ott élt. Akkor ugye Páger Antal, és válaszol közben a kérdésedre. Páger Antal nyilas volt, hát ne szépítsük, ő nagyon is benne volt, ugye a 40-es években a magyarországi nyilas párban súlyosan kompromittálódott, tehát ugye ő elhagyta Magyarország 1940 után ugye Ausztriában élt meg, nem tudom, és akkor utána letelepedett Argentínában. Végtelenül érdekes történet, hogy hogyan jutott, vagy miért, és hogyan jött vissza Magyarországra 1956 augusztusában, tehát néhány hónappal a forradalom előtt. Ez egy ilyen paktumot kötött ugye a kommunista hatóságokkal, és aztán 1956 után számos magyar filmnek a főszerepét szerint eljátszott egészen olyan szinten, hogy a Pacs írt a főszerepért, 1964 vagy 5-ben, ugye Cannes-ban megkapta a legjobb férfi főszereplés díját, tehát ugye ő óriási színész volt, és igazából ugye 40-es években is, ugye 30-as évek végén, a 40-es években is az egyik legnépszerűbb férfi sztár volt Magyarországon, pontosan ezért hívták vissza 1956-ban, de ugye 1956 után egy ilyen másodvirágzás volt, ha lehet így fogalmazni, és ugye óriási sikereket aratt mind a kritika, mind a közönség körében. Akkor most egy kicsit most nem a színészekről fogok beszélni, de ugye visszatérek erre is. Ugye az operatőr, tehát ugye Icsei Rudolf, ugye, vagy Rezső, ő ugye később Brazíliába emigrált, ott jelentős szerepet vitt a brazil filmben. Hát tulajdonképpen, hogy most nem sorolom tovább, nagyon sok alkotója, szereplője a filmnek, ugye 1945 után elhagyta ilyen-olyan okok miatt Magyarországot, mindenfelé emigráltak, mint ahogy itt hallhatták, hogy ki hova emigrált. És még egy valakit megemlítenek, egy színésznőt, Hírvégi Valériát, aki ugye egy mellékszerepet játszik a filmben, de nem jelentéktelen mellékszerepet. Ő aztán ugye Londonban nem sokkal később, ugye az 40-es évek végén ugye megismerkedett Gabriel Pascallal, a filmproducerrel. Szabolcs, neked mond valamit ez a név, Gabriel Pascal?
0: Nem.
1: Nem, akkor mondom, tehát ugye ő volt az, aki Aradon született egyébként, ugye az igazi nevét nem is nagyon tudjuk, ugye van mindenféle név, verziók, ilyen rekonstruált, de igazán nem tudjuk, hogy pontosan ki ő és mi a családja, tehát egy nagyon rejtélyes figyúra. Minden esetre 1930-as évek végén ő George Bernard Shawtól, ugye a világhírű Nobel-díjas írótól megszerezte a színdarabjainak a megfilmesítési jogát. És ugye elsőként a Leslie Howard főszereplésével a Pygmalion-t filmesítették meg. Egy óriási nemzetközi sikert aratott. És aztán ugye sorban még néhány Bernard Shaw darabot vitt film, mert az ő ötlete volt az, hogy ugye musical készüljön a Pygmalionból, ugye tudjuk, hogy ez lett a My Fair Lady, ugye minden idők egyik legsikeresebb musicalja, de akkor ugye már Gabriel Pascal nem élt, viszont ugye folyamatosan mondta feleségének, akkor a Valérie Pascal néven ugye szerepelt, ez a Hírvégi Valériának, hogy meglátod, hogy örök életedre gazdag lesz. És igaza lett, ugye már nem él, de a felesége megélt a My Fair Lady, ugye eszméletlen óriási nemzetközi sikerét, és még ugye a belőle készült Oscar-díjas filmet is Audrey Hepburn főszereplésével, amit mellesleg ugye George Cukor rendezett, aki szintén magyar származású volt. Úgyhogy azt hiszem, hogyha végignézzük ezeket az alkotókat, szereplőket, egyfelől ugye ezek nagyon érdekes történetek, hogy ki hol milyen sikereket aratott később, de valójában már szomorú is ez az egész, mert majdnem minden második alkotó emigrált valahova, tehát el kellett hagyni a Magyarországot.
0: Még ha a zeneszerzőre kitérhetnénk, hogy Fényes Szabolcs.
1: Ugye,
0: neki viszont sikerült a karrierjét így.
1: Ő viszont ugye Magyarországon, itt maradt tulajdonképpen a szabályt erősítő kivételként mondhatni, mert ugye ő is egy végtelenül tehetséges, könnyűkezű zeneszerző volt, és szerintem könnyűszerrel, nem tudom, egy négyszeres Oscar-díjas hollywoodi zeneszerző is lehetett volna belőle, de nem. Ő ugye Budapesten maradt, és ugye Budapesten lett ennek a nagyon sajátos, komoly, könnyű zene határán mozgó területnek, ugye operettek, filmzenék, dalok, ennek lett végül is egy koronázatlan királya Budapesten, ugye 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as években, ugye Fényes Szabolcs, ez egy fogalom lett, és méltán hiszem, hogy egy végtelenül tehetséges zeneszerzőről van szó. Gondolom, a hallgatók is, vagy 4-5 dalt fel tudnak idézni, hogy Fényes Szabolcs miket írt. Fantasztikus életmű van mögötte.
0: Nagyon gyakran ragozott téma volt, főleg az elmúlt években, hogy egy magyar alkotás tud-e önjáró lenni, vagy önfinanszírozó, nem tudom mi a helyes kifejezés. A 40-es években ezek a filmek, ezek behozták a saját költségüket, és még nyereséget is tudtak
1: tenni. Persze, hát egyáltalán nem volt semmiféle állami finanszírozás a filmipar, mert egy ilyen vegyes rendszer volt, mert a stúdiók egy része állami tulajdonban volt, az is működött, vagy bizonyos stúdióbérlés, kamera, meg nem tudom, mindenféle ilyen eszközbérlés kedvezményes áron történjen. Tehát most nem megyünk bele ennek a részleteibe, az a lényeg, hogy volt bizonyos állami részvétel a filmiparban, de döntő, alapvető döntő részben, ugye ezek a film producerek által készültek magánpénzekből, azzal a kockázattal, hogy be kell hozniuk az árunkat, mert különben anyagi bukások lesznek. De hát nem ez történt, mert ugye nagyon sok film óriási sikert aratott, és hát óriási kasszasikert is aratott. Érdekes, hogy a színházak zöme is, ugye néhány, tehát a nemzeti színházat leszámítva, de a színház mondjuk 80-90%-a szintén magán színház volt, és remekül működtek, behozták a színházjegyek is, akár csak a mozijegyek is a pénzt, és remek gázsikat tudtak sztárszínészeknek adni, színigazgatóknak, színházi menedzsereknek óriási hasznuk volt. Igazából aztán ugye 45 után egy teljesen más dolog kezdődött, és most ugye még 35-6 évvel a rendszerváltás után is ugye a filmipart és a színházi szakmát ugye az állam finanszírozza nagy részt. Igazából ezt én nem tudom pontosan, hogy ennek a dinamikája, hogy működik, hogy az utóbbi években ugye a politikai okok miatt is ugye a MFI furcsa működése miatt, hogy így fogalmazzunk. Nagyon sok alkotó ugye arra kényszerült, hogy független filmeket készítsen, de még olyan sikergyáros alkotó, mint mondjuk a Herendi Gábor is ugye független filmet készített, ugye gondoljunk például a Futni mentem címűre, ami ugye több mint 700 ezer mozinézőt vonzott be, és így módon ugye a producerek és a rendező számára lényegében ugye hasznot termelt, de hát természetesen úgy, hogy tettem a 45 előtti filmről, hogy kőkeményen vállalták a kockázatot, tehát ugye saját pénzüket beletették a filmbe, és vállalták, hogy akár el is veszíthetik ezt a pénzt. Viszont ugye, hogyha siker van, akkor van jövedelem, és akkor van haszon is. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, és nagyon érdemes lenne ezt egy ilyen tágabb keretekben, akár történelmileg is elemezni, hogy hogyan működött mondjuk 1945 a filmes és a színházi finanszírozás Magyarországon, tehát egyáltalán hogyan finanszíroztak egy színdarabnak a színpadra kerülését, vagy egy filmnek az elkészültét. Aztán ugye hogy történt mindez a 45 utáni kommunista időszak, és hogyan alakult ez át ugye 1990-ben a szabad világban, kapitalista világban, ez mégiscsak megmaradt ugye az állami támogatás, és hogy miért nem lehetséges ma mondjuk egy színházat, vagy a színházak nagy részét piaci alapon működtetni, miért nem lehetséges a film piaci alapon működtetni. Nyilván ennek megvannak a nagyon pontos okai, amit ugye közgazdások, filmproducerek, filmes szakemberek nagyon pontosan el tudnak mondani. Tehát ugyanakkor ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye látjuk ugye néhány ilyen független filmnek a nagy sikerét, de ismétlem, ez ugye nem piaci okok miatt történt ugye az utóbbi 4-5 évben Magyarországon, hanem főleg politikai, kultúrpolitikai okok miatt ugye az NFI, tehát a Nemzeti Filmintézet nagyon sajátos, eltorzult, rossz döntési gyakorlata miatt inkább.
0: Hát akkor így most már a beszélgetésünk végén mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg az Erdély Kastély című filmet.
1: És más Radványi Géza filmeket is.
0: Így van. Más Radványi Géza filmeket is. És talán így rákötve a legutolsó gondolataidra, hogy nézze meg abból a szemszögből, hogy hogyan lehet vegyíteni az ilyen komolyabb és könnyedebb témákat úgy, hogy a film egyszerre legyen szórakoztató is, de azért legyen valamilyen mélysége is, hogy mindenki döntse el, hogy ez sikerült-e az alkotóknak. Mondjuk egy mondat, ami ilyen szlovákiai magyar közökben biztosan másképpen rezonál, mint mondjuk Magyarországon, hogy remélem jól idézem, hogy az egyik szereplő egyszer azt mondja, hogy parasztnak, nemesnek egy kötelessége van maradni. De ezen kívül vannak benne poénok is, könnyedség, láthatjuk a mulatók világát is, szóval mindenki.
1: Igen, de ez egész korabeli Magyarország, illetve Erdély nagyon szépen megjelenik benne, és hogyha már itt ajánlunk a hallgatóknak, akkor én nagyon ajánlom Hunyadi Sándort is, tehát érdemes elővenni, megvenni egy kötetét, egy antikváriumokba fillérekért, vagy ilyen online rendszereken fillérekért meg lehet rendelni, és hát novellái vannak neki főleg, vagy ilyen egészen rövid kis regényei, de zömében ugye novellái, fantasztikus olvasmányok. Egyfelől, ahogy te is említetted, ugye szórakoztatóak, ugye jól vannak megírva, másrészt nagyon-nagyon finom, nagyon pontos, nagyon mély a jellemábrázolás, egy nagyon-nagyon minőségi irodalomról van szó, ami ugyanakkor könnyen olvasható, tehát ez egyik titka a Hunyadi Sándornak, nagyon ajánlom mindenkinek.
0: Az előző percekben Muszatics Péter filmtörténésszel beszélgettünk, alapvetően az Erdély Kastély című film apropóján, amelynek a forgatókönyvírója Radványi Géza, rendezője Podmanicki Félix volt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy ezt így
1: köszönöm szépen.
0: Kivesészettük.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a vonatokon. Több halálos áldozata is volt a legutóbbi Ukrajna elleni orosz támadásnak. Hideg front érkezik, holnap az eső is eleredhet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a személyvonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizetőutast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek. Idén először a szlovák számvevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását. A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol. A HLAS szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a Szlovákia jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLASZ arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Kritizálta a jövő évi szlovák állami költségvetés tervezetét az exportőrök és a vállalkozók szövetsége is. Az exportőrök szerint hiányoznak a gazdasági növekedést és a vállalatok versenyképességét ösztönző konkrét intézkedések. A vállalkozói szövetség egyebek mellett az egyeztetés hiányát, egyes adók fenntartását és a költségvetési konszolidáció elhalasztását kifogásolja. A Progresszív Szlovákia a vasúti beruházások közbeszerzéseinek kivizsgálását kéri a hatóságoktól. Az ellenzéki párt szerint a szlovák vasutak egyes felújításokat több kisebb megrendelésre oszthattak fel, hogy elkerüljék a nyílt közbeszerzést. Példaként a Tardos-Kedd és Tótmegyer közötti mintegy 14 millió eurós beruházást említették, amelyet három részre bontottak. A PS szerint egyes közvetlenül odaítélt munkák jelentősen drágábbak lehettek, ezért a közbeszerzési hivatalhoz és a számvevőszékhez fordulnak. A barna medvék védelmére vonatkozó uniós szabályok módosítását sürgeti a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A szervezet szerint több régióban, különösen Túrózban és Liptóban egyre súlyosabb problémát jelent a medvék jelenléte. Az önkormányzatok olyan szabályozást szeretnének, amely lehetővé teszi az állomány hatékonyabb kezelését, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem a medvék válogatás nélküli kilövését támogatják. A pontos egyedszám meghatározásához további adatgyűjtést is szükségesnek tartanak. Legalább 11 ember meghalt az Ukrajna elleni szerdai orosz légitámadásban. Prilukiban egy rakéta 5 emeletes lakóházat talált el, ahol 5-en életüket vesztették, 26-an pedig megsérültek, köztük 5 gyermek. Volodymyr Zelenszkij szerint Oroszország mintegy 70 rakétát és számos drónt vetett be, elsősorban az energetikai infrastruktúrát támadva. Kijevben és több más ukrajnai régióban további 6 ember vesztette életét. Uniós eljárás indult Magyarország ellen az állampapírok adózási szabályai miatt. Az Európai Bizottság szerint sértheti az uniós jogot, hogy egyes magyar állampapírok hozama adómentes, miközben a magyar befektetőknek más uniós országok hasonló értékpapírjai után adót kell fizetniük. Brüsszel szerint ez visszatarthatja a befektetőket a külföldi állampapírok vásárlásától, és korlátozhatja a tőke szabad mozgását. Egyelőre nem világos, hogy az eljárás milyen változásokat hozhat a magyar szabályozásban.
2: Időjárás.
1: Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A Párkányi Simon Júda vásár miatt lezárták a Komenszki és a Nánai utat. A teherforgalomnak Köbölkúton át kell kerülnie a várost. Aszfaltoznak Dunaszerdahelyen, a Vajanszki és a Bősi úton, figyeljék az ideiglenes táblákat. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikkő, FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A CED, Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat és Magyarország Kassai Főkonzulátusa által szervezett CEDUKÁCIÓ Roadshow elnevezésű rendezvény keretében a közelmúltban Kassára látogatott Kemény Dénes vízilabda mesteredző, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Az ő irányítása alatt a válogatott 3 egymást követő olimpiai bajnoki címet, valamint világbajnoki győzelmet szerzett. A rendezvény előtt lehetőséget kaptunk egy rövid interjú elkészítésére. Kemény Dénesnek van-e bármilyen élménye Csehszlovákiával, Szlovákiával, vagy esetleg Kassával kapcsolatban? Elsősorban a sportra gondolok, akár mint játékos, akár mint szövetségi kapitány.
2: Legelőször, amikor én átléptem a határt ebbe az irányba, kisrác voltam, egy ilyen családi kirándulás volt édesapámmal és a második feleségével, és akkor Prágába mentünk, és arra emlékszem, hogy fantasztikus, finom eper, vagy megylekváros palacsintát ettem. Ez az összes, tehát más emlékképpen Prágáról nincsen. Vonattal mentünk, mert apám MÁV főmérnök volt, ennél fölhoz nem került pénzbe, gondolom a szállás igen, és akkor léptem át ebbe az irányba, Csehszlovákiába a határt, aztán később már jó néhány vízilabdás élményem is volt.
1: Itt elnézést, de kihallgattam, hogy már Kassán sem először járt, mert itt elárult, hogy már magyarul is értekezett Kassán évekkel ezelőtt az üzletben.
2: Igen, nem voltam sokkal idősebb, lehetettem olyan 12-13 éves. BVSC játékosa voltam, és a BVSC az is vasutas klub. Volt egy olyan előnyünk, akár Magyarországon belül, akár külföldre, hogy voltak ezek a lakókocsik, és akkor kaptunk a MÁV-tól a csapat egy lakókocsit, és akkor abban laktunk egy hétig 10 napig, és tudtunk menni, akár Magyarországon belül edzőtáborozni, akár volt egy felvidéki körútunk, ami Pozsonyban kezdődött, és Kassán végződött, és az az első ilyen nemzeti érzelmű jellegű élményem 12-13 évesen erről a túráról, hogy itt Kassán a strandon körbesétálva, edzés után, edzés előtt nem hallottam csak magyar szót, és akkor kezdett bennem az megerősödni, hogy azért itt nincsen minden rendben, hogyha ehhez én átjöttem a határon, és ennek ellenére itt mindenki magyarul beszél.
1: Elnézést, egy ilyen kicsit lehet, hogy nem ideillő kérdés, de hogy egy verekedésben megsebesült kutyát el tudna még látni?
2: Hát, hogyha a kollega segít abba, hogy én használjam az ő kisállat klinikáján az eszközét, akkor igen, de odahaza a garázsba nem vállalnám. Itt azért ugye alapvetően a sérüléseket, azokat le kell tisztelni, le kell borotválni, utána el kell altatni a kutyát. Ezt mondjuk minden továbbinak megcsinálnám otthon is, de egyéb felszerelésem nincs, de simán össze tudnám varni. Én alapvetően, amikor Olaszországba kerültem az első években, annak ellenére, hogy elég hamar megtanultam a nyelvet, inkább operatőrként dolgoztam a rendelőbe, mint a páciensek tulajdonosaival, mert a páciensek ugye a kutyamacska volt, mert hát azhoz nyilván készségszinten kellett tudni az olaszt, de egy 2 éven belül aztán már minden szinten dolgoztam, de jó darabig kifejezetten csak a műtőben tevékenykedtem, és az nagyon ment.
1: Közben vízilabdázott, jól ért?
2: Hát én nekem úgy volt, hogy 9-re mentem a klinikára dolgozni, délig voltunk nyitva, mentem Mudzsóba a klinikáról, föl Komó belvárosába, a Fedetuszadába, edzés 2-ig, ebéd 3-ra vissza a klinikára, és 7-ig dolgoztam, 8-tól meg volt újra edzés 10-ig, és akkor másnap kezdődött előről. Szombaton bajnoki, sokszor idegenbe, például Nápoly-Szicília repülős utakkal, vasárnap volt a pihenőnap, ameddig nem kérték meg, hogy kezdjek foglalkozni gyerekekkel, akkor a vasárnap sem volt pihenőnap, mert az utánpótlás meccsek meg vasárnap voltak, úgyhogy gyakorlatilag minden nap volt valamilyen, vagy mind a két tevékenység, állatorvosi és vízilabda is, vagy csak vízilabda.
1: És ez mikor dőlt el, hogy a játékos karrierje után nem állatorvos lesz, hanem elindul a szövetségi kapitányi úton? Láttam, hogy 1990-ben végezte el az ehhez szükséges képesítést.
2: Igen, hát két részletben, először a TFM végeztem, utána Rómában az olasz szakedzőit, majd ezt követően én 96-ban megpályáztam, nulla eséllyel, hozzáteszem, a szövetségkapitányi állást, de miután végül is egy eléggé szoros szavazás eredményeképpen én lettem a magyar válogatott szövetségkapitánya, ott abban a pillanatban tudtam, hogy nem tudok tovább dolgozni, mint állatorvos, mert ez a kettő már nem fér össze, tehát ez nem egy olasz bajnokságban a középmezőnyben tanyázó kis csapat edzősködése és az állatorvosi munka, ez a világ egyik legjobb csapatának az edzősködése. Így aztán 97-től nagy bánatomra kikerültem a mindennapi állatorvosi munkából, ami azért úgy frissen tart, van egy 10 éves cicám, egy 8 éves, meg egy 5 éves kutyám, és egy feleségem, aki állandóan csesztett, hogy ezt vagy azt vagyom, azt oldjam már meg az állatkertünkkel, meg a szomszédok, az egész utca rendszeresen engem kérdez meg, mert ott vagyok közel, de ez még mindig jobb volt olyan játékos koromban, hogy a játékos társaim tőlem kértek receptet, amikor náthásak voltak, vagy ez vagy az. Itt annyi volt a különbség, hogy nem csapott lapáttal írtam föl a kalmapirint, hanem háromszor egyet.
1: Becserélné a háromszori, ugye háromszor lett olimpiai bajnok a magyar válogatottal, mint szövetségi kapitány, becserélné egyért, amikor ön mint játékos lehetett volna olimpiai bajnok?
2: Azt gondolom, hogy azért nem, így utólag, azért nem, mert én mind a háromszor úgy éltem át a döntő utolsó sípsz szóját, tehát az utolsó duda szót, amikor végre a döntőnek, mint hogyha én is nyertem volna. Holott nemrég kérdezték meg, hogy látható-e a lakásunkban, a vitrínben az olimpia aranyére, mondtam, hogy nem látható, mert én nem kapok, az edzőknek nem adnak. Úgyhogy, ha én meg akarom nézni, akkor kölcsön kell kérjem valamelyik játékosomtól egy-két napra, lehelem, vattázom, törülgetem, és akkor visszaadom nagy szomorúan.
1: Tényleg van ilyen?
2: Ilyen van, most éppen nálam van a Biros Petinek a pekingi érme, de péntekre kérte vissza, úgyhogy pénteken nem szabad reggel elfelejtsem, hogy betegyem az autóba. Azt gondolom, hogy van még egy másik is, ezt meg ők nem tudják, hogy milyen szövetségkapitányként átélni ezt a pillanatot, mert az még ugye nekik hiányzik. Nagyon érdekes, hogy a 9 olimpiai aranyból, amit a magyar vízilabda nyert, azért csapatsportban nem kevés, abból 8-nál a szövetségkapitány játékosként nem volt olimpiai bajnok. Tehát lehetséges, hogy az olimpiai bajnok szövetségi kapitány az olimpiai aranyér játszó csapat esetében egy extra feszültség a játékosok számára, hogy a főnöknek már ez megvan. Minket meg leküldött a trafikba, hogy vigyünk egy doboz gyufát haza. Hát azért ennél az nehezebb. Úgyhogy nem tudom. Nyilván nem véletlen, tehát nem 5-4 az arány, hanem 8-1 az arány, hogy nem olimpiai bajnok szövetségi kapitányok vezetik a csapatot olimpiai aranyéremre.
1: Hát mivel a szlovákiai magyar Aldó vagyunk, a Gergely Istvánra rákérdeztetek, hogy rá hogy figyelt föl?
2: Nem volt olyan nehéz, mert 94-ben Pozsonyban volt a junior EB elődöntő és döntő, és akkor én még bőven Komóban voltam edző, és miután az édesapám volt a magyar junior válogatott edzője, hát családi alapon én elmentem szurkolni elsősorban édesapámnak, rajta keresztül a játékosainak, és az elődöntőt a szlovákokkal játszottuk, és hát ott nem csak a Gergely Pistót, jó néhány magyar nemzetiségű játékos játszott, és hát észrevettem, hogy egy nagy darab jó kapus, nem is volt sima meccs, de végül sikerült nyerjünk, utána viszonylag könnyebben megvertük a horvátokat a döntőbe, és ugye apám fürdött ruhástól, és én ott ismertem meg, de nem is váltottunk egy szót, csak láttam a lelátóról. Aztán amikor már kapitány lettem, és ugye ő pont annyi idős, mint a Kásás Tamás, vagy a Fodor Rajmi, és a csapatban a szlovák meccseken, amikor nehézségeink voltak, akkor általában Pista jól védett. Úgyhogy kénytelen voltam elmenni Révkomáromba 2001-ben ősszel Gajdács Andrisnak, aki akkor szövetségi kapitány volt, Botlik Laci után, hogy Andriskám, régóta ismerjük egymást, sokat játszottunk egymásra, ütöttük, vertük egymást, de most egy szép mondatot mondok neked, el fogom vinni a kapusodat. Azt mondja, hogy? Hát mondom, te nevelted, itt Komáromba, és válogatott lett, de miután Athénra el fog telni az a három év, hogy nem kell a hozzájárulásod ahhoz, hogy ő magyar válogatott lehessen, vele meg megállapodtunk, Athénban már a magyar válogatott kapusa lesz. Azt mondta, egyik szemem sír, másik nevet, mert egyfelől én neveltem, másfelől nekünk meg hiányzik. Hát, így járt, a Lapista járt igazából jól, világbajnok lett, és kétszeres olimpiai bajnok.
1: Hát az időnk elfogyott, egy motivációs tréninget fog tartani a következő percekben itt Kassán, hát sok sikert kívánok ehhez, és köszönöm az interjút.
2: Én is köszönöm.
1: Az előző percekben Kemény Dénes vízilabda mesteredzőt, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallott.

2.

0: A Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk mai részében arra keressük a választ, alakulhatott volna másként a szabadságharc története, ha 1849-ben nem kerül sor az orosz intervencióra. A kérdés végig gondolásában Herman Robert, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár lesz a segítségünkre. Az önírásában találtam egy olyan mondatot, amely ennek a műsornak is nyugodtan lehetne a mottója, amely így hangzik: hiszen csak akkor beszélhetünk történeti vagy politikai értelembe vett felelősségről, ha eleve feltételezzük, hogy az illetők mást is tehettek volna, mint amit tettek. Ezt nagyon röviden kibontaná, hogy akkor egyetért az ilyen gondolatkísérletekkel?
1: Természetesen igen, hát ugye a Marc Bloch nevű híres francia történész írta azt valahol, hogy mi lett volna, ha az a kérdés, amit történész nem tehet fel, holott voltak éppen ez az egyetlen igazán érdekes kérdés a történelemben, ami persze erős túlzás, de mutatja azt, hogy az emberek alapvetően alternatívákban, vagy alternatívában gondolkodnak. Tehát minden egyes nagy történeti sorsfordulónál azt is vizsgálják, hogy alakulhatott volna másként a dolog, és hogy mi a magyarázata annak, hogy az az eredmény alakult ki, ami hát ténylegesen kialakult. Most éppen a Mohács 500 kapcsán láthatjuk a meglehetősen élénk történészi, illetve publicisztikai diskurzusból, hogy hát a magyar közvélemény máig nem hajlandó elengedni azt a dolgot, hogy esetleg meg lehetett volna nyerni, ki lehetett volna bekkelni, vissza lehetett volna verni, alakulhatott volna másként, és ezek egyébként mind jogos kérdésfeltevések. Úgyhogy hogy más nem mondjunk, hogy ha második Lajos nem hal meg a Mohácsi csatát követően, akkor nyilván, ha nem is alapvetően más módon fejlődik Magyarország, de mondjuk legalábbis a belpolitikai élet másként alakul, nincs kettős királyválasztás, és így tovább, és így tovább.
0: De hogy akkor most rátérjünk a szűken vett témánkra, nehéz eldöntenem, hogy hol kezdjük, ugye az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc adja a keretét a beszélgetésüknek, de én azt javaslom, hogy kezdjük ott, hogy 1849 márciusában a magyar szabadságharc hosszú hónapok után végre kedvező fordulatot vett. Hogy ezt így érzékeltetni tudná, hogy ez egy ilyen sorsfordító eseménysorozatnak tűnt ott márciusban?
1: Hát ugye a téli hadjárat idején voltak olyan pillanatok, amikor erősen bizonytalan volt, hogy egyáltalán lehet-e folytatni a dolgot. Ebben a tekintetben kimondottan sokszerű volt például a fővárosnak a feladása 49. januárjában, és hát utána a magyar hadsereg, meg a magyar államapparátus az nagyobb részt a Tiszántúra, illetve hát Észak-Erdély területére korlátozódott. Jó esetben mondjuk az ország területének a 30, de lehet, hogy csak 25%-át ellenőrizte, és innen történt egy alapvető fordulat 49 márciusában, amikor először bennek sikerült felszabadítani a Erdély csak nem teljes területét, ugye beszámítva Gyulafehérvárt, illetve a román felkelők által megszállt ércegységet. Nagyjából akkor, amikor Benn befejezte a hadjáratnak az érdemi részét, akkor kezdődött meg a délvidék visszafoglalása Percelmolt tábornok által. Ez egy elhúzódó folyamat volt, ugye kitartott egészen nagyjából 49 május közepéig, május végéig. Ez sem volt persze teljes. A titeli fennség a szerfelkelők kezén maradt, ugye Temesvár és Arad az továbbra is a császáriak kezén, de azért a területek nagy részét a magyarok ellenőrizték, és márciusban ugyan a főhadszintéren még nincs fordulat, tehát ugye a február 26-27-i kápolnai csata az utolsó igazán jelentős harci cselekmény, de azért már jelzi a fordulatot az, hogy a visszavonuló magyar csapatokat mindig részt nem meri üldözni. Február 28-án Mezőkövesdnél van egy sikeres magyar utóvédi ütközet, és március 5-én Szolnoknál pedig hát rongyávernek egy császári királyi dandát, és aztán 49 április elején pedig megindul a dicsőséges tavaszi hadjárat, aminek a következtében kevesebb mint egy hónap leforgása alatt a Rába, illetve a Vágon aláig sikerül visszaszorítani a császári királyi fősereget, majd pedig májusban visszafoglalni a budai várat az ellenségtől, és hát a Dunántúl nagy része is leszámítva mondjuk a nyugati határszélt, illetve a Baranya megye területének a jelentősebb részét, ez szintén a magyar csapatok ellenőrzése alá kerül.
0: De hát ha már a Pátria Rádióban beszélgetünk, akkor ha jól gondolom, ebbe az eseménysorozatba tartozott a Nagysallói csata is, és a Komáromi várnak a felmentése, ha fogalmazhatok így.
1: Így van, ugye a nagysallói ütközet az azért érdekes, mert a szabadsághoz az egyik legjelentősebb katonai diadala, amikor ugye frissen érkezett, kiképzett első vonalbeli császári királyi csapatokat vernek meg, és a legnagyobb személyi állomány veszteséget szenvedik el gyakorlatilag nyílt csatában addig a császári csapatok. Ugye az ozorai diadalnál többen kerültek kézre, de hát azok ilyen nagyjából mozgósított határőri népfelkelők voltak többségében, meg ott nem volt ténylegesen összeütközés. Nagyhallónál viszont hát egy nagyon jelentős összecsapás folyik, a komáromi erődnek a felmentése, majd pedig április 26-án a tavaszi hadjáratot lezáró komáromi csata, az pedig hát azt mutatta, hogy itt a császári fősereggel szemben is legalább egy kedvező döntetlent el lehet érni, ami mondjuk az adott erőviszonyok mellett egy nagyon komoly teljesítmény volt, és hát ugye a magyarok maradtak a csatamező urai, és a császáriak kénytelenek voltak visszavonulni először Győrig, aztán pedig Mosonig és Magyaróvárig.
0: Most egy kicsit visszaugorva az erdélyi hadszíntérre, az ön egyik írásában azt olvastam, vagy remélem jól értettem, hogy az ott már kisebb számban voltak orosz csapatok, akik jöttek segíteni.
1: Így van, ugye 1848. december végén a Bemészak-erdélyi hadjáratának a sikerei azok eléggé kétségbe ejtették egyrészt Puchner Antalt, az erdélyi császári királyi csapatok parancsnokát, másrészt pedig a szászvárosok is nagyon aggódtak a saját biztonságuk miatt, és ezért következett be az, hogy már december végén kezdeményezték, hogy a szomszédos Havasalföldön lévő orosz megszálló erőkből vonuljon be valamekkora kontingens Nagyszeben, illetve Brassó megszállására, és ez 49. január február fordulóján meg is történt. Ennek ugye az volt az értelme, hogy így az ottani császári királyi helyőrségek ezek felszabadultak, és be lehetett őket vetni Bem csapatai ellen, és hát voltak éppen ott 49. februárjában egészen a Piski ütközetig eléggé úgy néz ki a dolog, hogy egy sikeres beavatkozás lesz. Ugye az nagyon érdekes volt, hogy az oroszok kikötötték, hogyha támadás éri őket, akkor ők azt visszaverik, de támadó hadműveletben ők maguk nem hajlandók részt venni. Tehát amikor márciusban Bem megtámadja Nagyszebent, és ugye elfoglalja az orosz megszállóktól, illetve Brassóból is kivűzi őket, akkor az oroszok felszólítják a császári csapatokat, hogy hát akkor gondoskodjanak az ő biztonságos visszavonulásukról, de eszük ágában nincs egy támadó hadműveletben részt venni.
0: És akkor ezek még sokkal kisebb számú csapat volt, gondolom néhány ezres?
1: Hát ez egy ilyen 8-9 ezer fő lehetett, tehát mondjuk a Havasalföldön lévő megszálló csapatokhoz képest sem volt igazán jelentős. Annyiból azért elég sokszerű lehetett, mert ugye azt mutatta, hogy itt adott esetben elképzelhető egy orosz katonai beavatkozás, és a magyar kormányzat is ezt így értelmezte. Tehát ugye mindig föl szokták vetni, hogy hát nem számoltak azzal, hogy az oroszok jöhetnek, de hogy nem számoltak, sőt, hát ugye látták is, hogy ez bekövetkezhet, és azt gondolták, hogy miután ez egyszer már bekövetkezett, ezért ugye semmifajta kockázata nincs mondjuk radikálisabb belpolitikai lépések megtételének, például ugye a függetlenség és a tromfosztás kimondásának, hiszen az oroszok, ha akarnak, akkor úgy is jönni fognak.
0: És ha már a tromfosztásnál tartunk, ugye ez 1849. április 14-én mondatott ki, szóval hogy elemelkedve a belpolitikai helyzettől a nemzetközi helyzetre így ránézve, Magyarország kire számíthatott, milyen szövetségese volt, és Ausztriát mi kötötte össze Oroszországgal? Szóval ez a két kérdése, tisztázandó két kérdésem volna, és kezdjük azzal, hogy Magyarországnak volt-e bármilyen európai szövetségese, vagy akár ázsiai?
1: Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nem. Ugye 49. februárjában volt egy ilyen előzetes megállapodás a Piemonti Szász királysággal, szövetségi viszonynak a létrehozásáról, ugye küldtek is ide egy követet Alessandro Monti ezredesnek a személyében, de hát nagyjából mire a Monti elérte a magyar határt, addigra a Piemonti Szász királyság hadseregét Radetzky a novarai csatában rongyá verte, és fegyverszünetre kényszerítette, tehát mondjuk az egyetlen olyan európai hatalom, amely még úgy, ahogy számíthatott volna, az éppen a saját sebeit nyalogatta. A nagyhatalmak közül a nyugati nagyhatalmakra, tehát mondjuk a francia köztársaságra vagy az Egyesült Királyságra nem nagyon lehetett számítani. Az Egyesült Királyság, vagy ugye Nagy-Britannia, hogyha úgy tetszik, az osztrák császárságnak az európai nagyhatalmi állását azt prioritásnak tekintette, egyébként éppen az oroszok miatt, tehát hogy legyen, aki föltartóztatja őket a Balkánon. A német egység nem jött létre, tehát itt ugye volt egy komoly számítás azzal kapcsolatban, hogyha létrejön az egységes Németország, akkor ez potenciális szövetséges lehet, de hát éppen ekkor derült ki, hogy a különböző német fejedelemségek és királyságok és egyebek ezek képtelenek megállapodni abban, hogy hogyan is nézzen ki a dolog, illetve hiába választották meg német császárra negyedik Frigyes Vilmos porosz királyt, ezt nem volt hajlandó elfogadni április elején. Azaz ezzel a potenciális német szövetség is kiesett. És hát volt még egy olyan, ha akarom ország, ha akarom nem, ugye a Velencei Köztársaság, amely elszakadt Ausztriától, amelyen aztán majd júniusban kötnek szövetségi viszony, de hát ez maga is segítségre szorult. Egyetlen egy olyan hatalom volt egyébként, ami hajlandó lett volna elismerni Magyarországot, még követet is küldtek ide, vagy hát egy ilyen diplomáciai ügynököt tájékozódás végett a függetlenség kimondásának a hírét követően, ez ugye az Amerikai Egyesült Államok, de hát mire ez a követ ideért, addigra véget ért a szabadságharc, tehát ugye ebben a tekintetben ez olyan sokat nem számított, és hát a magyar kormány törekedett arra, hogy az Oszmán Birodalmat valamilyen módon beugrassa a konfliktusba az oroszokkal szemben, mert ebben az esetben számítani lehetett arra, hogy mondjuk az angolok és a franciák is föllépnek, nem annyira a magyar függetlenség védelmében, hanem a törökök oldalán az oroszokkal szemben, de sajnálatos módon ez se jött be. Na most ugye a kérdés második fele az, hogy Ausztria és Oroszország között milyen viszony volt. Hát egyrészt ugye ott volt még 1814-15-ben a fennszövetségi kapcsolat, ugye a konzervatív európai nagyhatalmaknak az európai status quo fenntartása érdekében kötött egyezményei, de volt egy szorosabb egyezmény is, ezt 1833-ban Berlinben kötötték, ugye Ausztria, illetve Oroszország között, aminek az volt a lényege, hogy bármelyiküknek a területén törnének ki forradalmi mozgalmak, a másik hajlandó a segítségükre sietni, sőt, ha úgy ítéli meg, hogy ennek valamilyen diplomáciai akadálya van, akkor a saját kezdeményezéséből is megteheti ezt az intervenciót. Ezt ugye nem, hogy is mondjam, az alapvetően Oroszországra vonatkozott, mert abban senki sem bízott, vagy arra senki sem gondolt, hogy mondjuk Oroszországban olyan felfordulás következik be, ami Ausztriának a beavatkozását igényelni. Arra már sokkal inkább, hogy az osztrák császárság területén lesznek olyan forradalmi mozgalmak, amelyeket mondjuk külső segítség nélkül nem fognak tudni levelni. Tehát mondjuk itt megvolt az a jogi szövetségi alap, aminek felhasználásával az oroszok minden további nélkül beavatkozhattak a monarchia ügyeibe.
0: És hogyan született meg a döntés az osztrák oldalon, hogy végül is segítséget kérnek az oroszoktól?
1: Mindig Vécelszeg volt az, aki elkezdte kezdeményezni az oroszok behívását. Nagyon érdekes módon, ugye Schwarzenberg miniszterelnök, illetve a Windisch Vécet követő Velden tábornagy voltak azok, akik nagyon óckodtak ettől a dologtól, részint a diplomáciai, részint pedig a katonai presztízsveszteség miatt. Ugye Windisch Véc már 49 márciusában felveti, hogy itt egy ilyen pár tízezer fős orosz kontingens be kéne írni, annak érdekében, hogy döntő erőfölényre tegyenek szert, tehát egy ilyen 60-80 ezer emberre gondolt, természetesen császári vezetés alatt, és hát ugye azért is érdekes a dolog, mert ez még a tavaszi nagy magyar sikersorozat előtt van, tehát akkor kezdi el ezeket a javaslatokat tenni, amikor benne még nem szabadította fel Erdélyt, persze még nem szabadította fel a délvidéket, és a tavaszi nagy magyar ellentámadásnak annak pedig még nyoma sincs. És hát aztán a döntőlökést nagy valószínűséggel a Váci ütközet, illetve a már említett nagyfalugi ütközet fogja megadni, mert ugye azt követően április 21-én megy el Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek a segítségkérő levele, amit még nem a cárnak írnak, hanem ugye Paszkevics tábornagynak, a lengyel királyságban állomásozó orosz hadsereg parancsnokának, illetve hát Nesselrode orosz külügyminiszternek, de meglehetősen hamar kiderül, hogy hát az oroszok csak úgy hajlandók beavatkozni, hogyha személyesen a cárhoz fordulnak, meg hát ez egy abszolutisztikus állam, tehát ott a cár akarata nélkül gyakorlatilag semmi nem történhet. És hát ugye ekkor még nem tudnak egyébként a függetlenség kimondásáról, aminek a híre majd csak valamikor április 30-án érkezik meg az osztrák főhadiszállásra, és május 1-én lesz nyilvánossá Bécsben. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem Kossuth provokálta ki az orosz intervenciót, sokkal inkább Görgei mondjuk a maga tavaszi hadjáratával, illetve annak a sikereivel, hogy az osztrák katonai és politikai vezetés egyaránt úgy látta, hogy rövid távon belül nincs a saját eszközeikkel katonai megoldás a magyar kérdésnek a rendezésére, és ezért van szükség arra, hogy az oroszokat felhívják a nyílt beavatkozásra.
0: És egy ilyen gyors kérdés, hogy végül is hány főből állt az orosz sereg, amely beérkezett Magyarországra?
1: Hát ugye több ütemben jönnek. Az első nagyobb mozgósításnál akkor egy olyan 191 ezer fő vonul be, de aztán a később érkező kiegészítésekkel együtt ez fölmegy 200 ezer fő fölé. Ez ugye az orosz szárazföldi hadseregnek hát durván mondjuk a 20%-a lehetett, de hát tegyük hozzá ugye, hogy az orosz szárazföldi hadsereg Szibériától Európáig állomásozott, és hogyha mondjuk az európai erőket nézzük, hát ott már ez szerintem egy ilyen, azon belül lehetett egy olyan nagyjából 40%, és további 80 ezer főt pedig Havasalföld és Moldva területén még készültségbe helyeztek, ami hát ugye valami egészen elementáris erejű mozgósítást jelent, és hát a magyar hadsereg legnagyobb létszámával összevetve, ami valahol olyan 160 és 170 ezer fő között lehet, és itt csak a létszámról beszélünk, ugye nem a felszereltségről, meg a kiképzésről. Önmagában az orosz hadsereg olyan erőfölényben volt a magyarokkal szemben, hogy egyedül el tudta dönteni ennek a küzdelemnek a sorsát.
0: Tudjuk, hogy ennek a történetnek mi volt a végkifejlete, de ugye ennek a műsornak az a lényege, hogy megvizsgáljuk, hogy mi lehetett volna, ha nem kerül sor az orosz intervencióra, és itt hagyj említse meg, hogy Herman Robertnek van egy írása ebben a témában, amelynek az a címe, hogy nem jön az orosz. Tehát ezt elég alaposan megvizsgálta, ezért kérem, hogy akkor nekünk is mondja el, hogy hogyan nézhetett volna ki ez a történet, hogyha az oroszok nem jönnek be, nem avatkoznak be.
1: Ugye az ilyen kontrafaktuális megközelítésnél az ember, a légvárnak az első szintjét, azt még viszonylag biztos alapra építheti, mert alatta még ott vannak a tények, de a következő emeleteknél ott már egy ilyen feltételezés halmazon alapul minden, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz, amit elmondok, az egy elméleti konstrukció, és lehet, hogy egészen másként is alakulhattak volna a dolgok. Én abból indulok ki, hogy miután az osztrák katonai, politikai és katonai vezetés és maga az uralkodó is úgy ítélte meg, hogy egyedül nem tudnak végezni a magyarokkal, hogy emögött ott volt az a felismerés, hogy rövid időn belül nem tudnak akkora erőket átcsoportosítani a magyar hadszíntére, amelynek révén le tudják győzni a honvédsereget. Tehát a nyári hadjárat előtt ugyan jönnek bizonyos erősítések Itáliából, a későbbi időszakban is Tájérországból, Galíciából vezényelnek be alakulatokat. Potenciálisan lehetett számukra is modellezni, hogy nagyjából mikor, mekkora erők fognak bejönni, de úgy gondolták, hogy ez kevés lesz. Na most ugye minden egyes hét, ami eltelik az osztrákok újabb támadása nélkül, és amíg a magyarok vannak a hadszíntér, illetve hát a hátország nagy részének a birtokában, az a magyarok számára annyiból előnyös, hogy azokat a gócokat ki tudják iktatni, amelyek mondjuk akadályozzák az erőknek a teljes mozgósítását. Mire gondolok? Ugye van három olyan erődítmény, Gyulafehérvár, Temesvár és Aral, amely körül magyar ostromzár van, de a magyarok egyelőre nem tudják őket elfoglalni. Ha ezeket sikerül elfoglalni, az ugye egyrészt kikapcsolja az ott lévő császári királyi helyőrséget, másrészt pedig felszabadítja az ott lévő magyar ostrom seregeket, ami hát azért összességében egy ilyen 10 000 fős pluszt jelentetett volna. Ha Gyulafehérvár magyar kézre kerül, akkor az azt jelenti, hogy meg lehet kezdeni a román felkelésnek a felszámolását az erdélyi egységben. Ha Temesvár is arad magyar kézen van, akkor pedig mondjuk a titeli szerbek, illetve a horvát szlavon hadsereg által megszállt a titeli fensíkot is a sikerreményében lehet megpróbálni ostromolni. És ez újabb erőket szabadít fel, amelyeket aztán a főhadszintéren lehet alkalmazni. Tehát ez az egyik. Én úgy gondolom, hogy ha a későbbi események tükrében nézzük, ugye Aradot sikerült július 1-ére elfoglalni. Temesvárnál augusztusban napok kérdése volt, hogy a várőrség kénytelen lesz kapitulálni. Nem azért, mert a magyarok olyan közel jutottak a várfalakhoz, hanem azért, mert elfogyott az élelem és járvány dúlt. Gyulafehérvárnál nyilván ez egy hosszabb dolog lett volna, ott azért nem tudjuk a kifutást, mert ott az orosz intervenció miatt hát viszonylag csekély erőkkel lehetett csak felnírozni magát az erődítményt, de szerintem ott is egy ilyen augusztus közepére, végére nagy valószínűséggel bekövetkezhetett volna a megadás. Ugye a felvidéki hadszíntéren a császáriaknak nem voltak olyan erőik, most érte a klasszikus észak-magyarországi területeket, amelyekkel a siker reményében tudtak volna operálni. 49. április májusában Galíciából ugyan bejön egy három dandárból álló hadtest Anton Fogel tábornok vezetése alatt, de hát aztán némi tapogatózás után úgy eltakarodnak nyugati irányba, hogy őröm nézni, és ők a császári fősereget fogják majd erősíteni. Ugye a délvidéken még 1849. július-augusztusában is a magyarok vannak előre nyomulásban, tehát ott július 14-én megverik Jelasicsnak a seregét Kishegyesnél, és utána a Titeli fennsíkra szorítják vissza, és Jelasics majd csak a görgei fegyverletétele után mozdul ki onnan, tehát ez azt mutatja, hogy ott volt egy egyértelmű magyar erőfölény, és hát egy Erdélyben is ugye magyar erőfölény volt egészen az orosz intervenció bekövetkezéséig. A főhadszíntéren nyilván egy döntő sikert nagyon nehéz lett volna kivívni, mert ott azért a császári fősereg is megerősödött, de amíg Komárom környékén vannak a magyar csapatok, addig ugye a császári főerők sem hagyhatják el. Tehát ott szerintem ilyen hosszú távon lehetett számítani arra, hogy folyamatosan kóstolgatja az egyik a másikat, de egyik fél sem fog döntő eredményre jutni. És ezek alapján én azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindkét félben megérett volna az a készség, hogy mondjuk valamilyen kompromisszumos megoldásra jussanak. Ugye a magyarok visszalépnek a függetlenség és a trónfosztás kimondását, de a császáriak meg talán hajlandók feladni azt a programot, hogy egységes és erős Ausztriát hozzanak létre ugye a magyar önállóságnak a lecsiszolásával. Tehát a legoptimálisabb forgatókönyv az én véleményem szerint az lett volna, hogy hát valamikor ott 49. augusztus szeptemberében esetleg megérik a kompromisszumra mindkét oldalon a politikai elit, és mondjuk előrehozhattuk volna 18 évvel a kiegyezést, de ez mondjuk azért már nagyon, nagyon messze vezet ugye a tényekkel ténylegesen alátámasztható dolgoktól. Azért azt tegyük hozzá, hogy például az angol politikában is 49 nyarán van egy nagyon komoly váltás, egészen addig nem csak, hogy érezhető módon drukkolnak az osztrákoknak, de semmilyen módon nem hajlandók a magyar féllel érintkezésbe lépni, és 49 júliusában Palmerston már olyan az angol külügyminiszter olyan üzeneteket küld Bécsbe, hogy Anglia szívesen közvetítene mondjuk a magyarok és az osztrákok között. Tehát én azt gondolom, hogy lett volna olyan nemzetközi nyomás is, ami talán Ausztriát ráveszi arra, hogy ne próbálja meg egy teljes győzelmet aratni, hanem inkább próbálja meg egy békés megoldást. De mondom, ez egy nagyon, nagyon optimista forgatókönyv, és hát nyilván tudjuk, hogy azért az európai politikai viszonyok még százfajta más fordulatot is hozhattak volna.
0: Még egy érdekes ilyen momentum, hogy ön megemlíti, hogy ebben az esetben ugye Batthyány Lajos is életben maradt volna, és valószínűleg egy fontos szerepe lett volna, akár Kossuth helyébe is léphetett volna, de hát én tudom, hogy ezek már megint ingoványos talajon vagyunk, de igen, így elfeledkezünk róla, hogy Batthyány egy mennyire meghatározó szereplő lehetett volna, ha nem végzik ki az osztrákok.
1: Hát ugye alapvetően ő azért ezt a békés megoldást vártolta, mint a 48. december végén vállalt békekövetségi megbízása is mutatta, és azt gondolom, hogy Kossuth nyilván egy vállalhatatlan figura lett volna mondjuk a Ferenc József számára. Viszont ugye egy Batthyányival vagy egy Deákkal minden további nélkül együtt lehetett volna működni, hiszen ugye egyikük sem kompromittálta magát olyan mértékben, mint mondjuk Kossuth vagy a hozzá köthető szűkebb kör, és szerintem a magyar politikai elitben, és azon belül Kossuthban is meg lett volna az a józan lemondás, hogy a nagyobb bajok elkerülése véget ezt a lépést megteszi, de hát ugye ahogy ön is említette, ez alapvetően már csak a feltételezésekből fakadó feltételezéseknek a birodalma.
0: És a záró kérdésem az legyen egy idézet az ön által írt cikkből, hogy igazából nem csupán Magyarország járt rosszul, hanem hosszú távon Ausztria is, de nem járt jól az intervencióval Oroszország sem. Hogy miért volt tulajdonképpen mindenki vesztes ebben a történetben?
1: Ugye van egy olyan mondás, amit az Oxenstierna nevezetű svéd kancellárnak tulajdonítanak, hogy kevés bölcsességgel kormányoztatik a világ. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy egy adott politikai logikán belül nagyon okos emberek képesek olyan döntéseket hozni, amelyek hosszú távon károsak az általuk vezetett államszervezetre. És szerintem itt is valami ilyesmi történt, ugye Ausztria alapvetően elmérte a saját lehetőségeit, először 48. szeptember októberében, amikor nyílt fegyveres konfliktust provokált Magyarországgal. Másodjára pedig úgy gondolom, hogy magával az orosz intervencióval is, mert azt gondolták, hogy na jó, itt majd jó, megmentenek bennünket az oroszok, utána megerősödünk, bemegyünk a német egységbe, és mi leszünk a vezető erő, és hát ugye európai szintű, első szintű európai nagyhatalom lesz belülünk. Ugye azt senki nem tette fel azt a kérdést, hogyha ahhoz, hogy az osztrák császárság egyik alkotó elemével, amely egyébként iparilag a legkevésbé fejlett területek közé tartozott, tehát mondjuk nem egy Svájcról vagy egy Csehországról van szó, ezzel képtelenek voltunk a saját erőnkből leszámolni, akkor milyen módon fogjuk rákényszeríteni a saját politikai akaratunkat. A Német Szövetség nálunk egyébként ipari gazdasági szempontból sokkal fejlettebb, és sok esetben katonailag potenciálisan erősebb szereplőire. Tehát volt egy ilyen sajátos ellentmondás. És hát 18 évig tartott, amíg Ausztria levonta ebből a megfelelő következtetéseket. Ugye kellett hozzá az Észak-Itáliában elszenvedett kudarcsorozat 1859-től kezdve, és kellett hozzá a poroszoktól elszenvedett 66-os nagyvereség Külnig résznél. Az oroszok abban reménykedtek, hogy ők most jó kisegítik az osztrákokat, akkor az osztrákok támogatni fogják őket a balkáni előrenyomulás és az Oszmán Birodalommal szembeni fellépés során. És hát 1853-56 között a krími háborúban kiderült, hogy az osztrákok nemhogy nem adnak támogatást, de a kimondottan rossz indulatú semlegességükkel még nehezítették is az oroszoknak a dolgát. Ugye megszállták Moldvát és Havasalföldet, rákényszerítették az oroszokat ezeknek a területeknek a kiürítésére, és hát effektív olyan erőket kötöttek le, amelyeket az oroszok máshol használhattak volna. Oroszország számára többek között ezért lesz a krími háború egy olyan súlyos kudarc, de Ausztria sem jár ezzel jól, mert a nyugati nagyhatalmak jó indulatát nem szerzi meg, az oroszokét viszont elveszíti. Tehát nem csak Magyarország volt az, amely rövid távon nagyon rosszul járt, ugye a függetlenség, sőt az önállóság elveszítésével, hanem hosszú távon ez a két nagyhatalom sem, vagy ennél a két nagyhatalomnál sem jöttek be azok a várakozások, vagy azok a remények, amelyeket a Magyarország elleni fegyveres fellépés kapcsán tápláltak.
0: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Herman Róbert, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: divár halálbőrzje. Híres magyar hősöknek a temetője, viruljanak környékeden sírvirágok, felejthetetlen legyen az ő haláluk. Ez áradallamra, amit tudtok.
1: Akkor...

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei. A vasúti közbeszerzések kivizsgálását indítványozza a PS. Uniós eljárás indult Magyarország ellen az állampapírok adózási szabályai miatt. Hidegfront érkezik, holnap az eső is eleredhet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A Progresszív Szlovákia a vasúti beruházások közbeszerzéseinek kivizsgálását kéri a hatóságoktól. Az ellenzéki párt szerint a szlovák vasutak egyes felújításokat több kisebb megrendelésre oszthattak fel, hogy elkerüljék a nyílt közbeszerzést. Példaként a Tardos-Kedd és Tótmegyer közötti mintegy 14 millió eurós beruházást említették, amelyet három részre bontottak. A PS szerint egyes közvetlenül odaítélt munkák jelentősen drágábbak lehettek, ezért a közbeszerzési hivatalhoz és a számvevőszékhez fordulnak. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a személyvonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizető utast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek. A HLAS szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a Szlovákia jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLAS arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Szlovákia elítéli a terrorizmus minden formáját és a nemzetközi jog megsértését, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Hamász Izrael elleni támadásának harmadik évfordulóján. Blanár hangsúlyozta Izrael önvédelemhez való jogát, ugyanakkor a nemzetközi humanitárius jog és a civil lakosság védelmének betartását is sürgette. Felhívta a figyelmet a gázai humanitárius válságra és diplomáciai megoldást szorgalmazott. Szlovákia továbbra is a kétállami rendezést tartja szükségesnek az izraeli-palesztin konfliktus lezárásához. Uniós eljárás indult Magyarország ellen az állampapírok adózási szabályai miatt. Az Európai Bizottság szerint sértheti az uniós jogot, hogy egyes magyar állampapírok hozama adómentes, miközben a magyar befektetőknek más uniós országok hasonló értékpapírjai után adót kell fizetniük. Brüsszel szerint ez visszatarthatja a befektetőket a külföldi állampapírok vásárlásától, és korlátozhatja a tőke szabad mozgását. Egyelőre nem világos, hogy az eljárás milyen változásokat hozhat a magyar szabályozásban. Nem találtak túlélőket a bolgár partok közelében dróntámadás után elsüllyedt kereskedelmi hajón. A Fekete-tengeren kedden két hajót ért támadás, az egyik kigyulladt, a másik elsüllyedt. A kigyulladt hajóról 18 török és indiai tengerészt sikerült kimenteni, az elsüllyedt hajó legénysége azonban eltűnt, sajtóértesülések szerint 10 lehettek a fedélzeten. A bolgár hatóságok lezárták a kutatást, és egyelőre azt sem tudták megállapítani, honnan származtak a támadó drónok. Szigorú korlátozásokat vezettek be az amerikai katonák számára a japán Okinawa szigetén egy nő meggyilkolása után. A katonák 48 órán keresztül nem fogyaszthatnak alkoholt, emellett 30 napos kijárási korlátozást is elrendeltek. A japán rendőrség egy amerikai tengerészgyalogost gyanúsít egy 39 éves nő megölésével és pénztárcájának ellopásával. A katona tagadja a vádakat, az eset pedig komoly felháborodást váltott ki Japánban. Mintegy 1000 második világháborúból származó lőszert találtak a tengerfenéken a görögországi Thesszaloniki kikötőjében. A leletre egy tervezett kikötőbővítés előkészítése során bukkantak, és mintegy 80 darab 50 kg-nál nehezebb bomba is lehet közöttük. Feltételezések szerint a lőszereket a visszavonuló német csapatok dobták a tengerbe 1944. októberében. A területet a munkálatok folytatása előtt át kell vizsgálni, és biztonságosan meg kell tisztítani.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Csécs után Szepsi felé, ahol 4 gépkocsi ütközött. A szakaszt lezárták, kerülni Makrancon át lehet. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Csatári Bence történész, kutató, újságíró, több zenei könyv, például az Ész a fontos nem a haj, a Jan Pecek a pagodában, vagy a Nekem írod a dalt szerzője. Könnyű zenei műsorunkban ezúttal vele beszélgetünk arról, hogyan működött a magyarországi zeneipar az átkosban, a Kádár korszakban. Szó lesz egyebek mellett a Tánzdal és Sanzon Bizottság munkájáról, az egyenlő és egyenlőbb zenészekről, meg arról is, miért nem lett Magyarországnak zenei világsztárja abban a rendszerben. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, kellemes napot, jó rádióhallgatást kívánunk. A Pentatonban tehát Csatári Bencét kérdezzük.

0: hogy egyből a közepébe vágjunk, hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy az ön eddigi pályafutása, amelyet maga mögött tudhat, az mennyire egy tudatosan felépített pályafutás, vagy mennyire alakultak így a dolgok?
1: Nagyon jó a kérdés, mert mindenki azt hiszi, hogy én ezt úgy, mint egy self-made man, magamnak fölépítettem azt, hogy na akkor én most rocktörténettel fogok foglalkozni, hú, ezt nagyon sokan fogják majd megvenni ezeket a könyveket, az ilyen típusú kutatásokat mindenki nagyon szereti, biztos, hogy van értelme ennek, hogy az ember ezt csinálja, de alapvetően nem. Tehát igazából a saját érdeklődésem találkozott a közönség igényével, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nagyobb, szélesebb közönség igényeivel. Azért itt egy félmondatot meg kell jegyezni, hogy a történettudománynak, általában a történetírásnak akkor látom értelmét, hogyha az, mind a 15 millió magyarhoz, hogyha itt a magyar közösségeknek a történetéről beszélünk, eljut. Valamilyen módon ez tudatosul bennük. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi téveszme kering, akár csak a 20. századi magyar történelemmel kapcsolatban is a köztudatban, akkor nekünk történészeknek tényleg az az első számú feladatunk, hogy ezeket a téveszméket felszámoljuk, illetve kicsit megpróbáljuk másféle alternatívában is megvilágítani a múltat, mint ahogy azt egyébként 1945 és 90 között tették eleink, akikre egyébként nem vagyunk annyira büszkék.
0: Magyarán, amikor az általános iskolában megkérdezték öntől, hogy mi szeretne lenni, akkor nem azt válaszolta, hogy zenei újságíró.
1: Egy kis apró anekdotát a családi legendáriumból hadd idézzek fel. Amikor 72-ben megszülettem, a Bence keresztnevet kaptam, akkor a kereszt anyám azt mondta, hogy milyen jó lesz ez a Bence név, akkor egyébként senkit nem kereszteltek Bencének. Tényleg előttem, utánam 10 évvel senki nem volt a faluban Bence, és utána kezdődött ez a nagy mizéria, nem tudom Szlovákiában, hogy működik ez, de Magyarországon minden második gyereket jelenleg Bencének keresztelnek. És a Szabolcsi Bence milyen jól hangzik, hogy A-O-I-E-E, akkor, mint zenetörténész, legyek én akkor csatári A-A-I-E-E, az is milyen jól hangzik. Szabolcsi Bence egyébként talán pont abban az évben halt meg, amikor én születtem, úgyhogy nem akarok persze ebből humort űzni, de akár a mostani jelenkori reinkarnáció is lehetni, természetesen nem vagyok az. De a lényeg az, hogy én inkább ugye társadalomtörténésznek tartom magam, és azon belül is a zenével foglalkozó társadalomtörténésznek. És természetesen újságíró is vagyok. Dolgoztam 7 évig a Magyar Távirati Irodában, én is egy közszolgálati újságíró voltam, és ott is azért volt némi kapcsolatom a zenével.
0: És hogyan kezdődött ez az egész a zene felé orientálódás?
1: Van egy 10 éve idősebb bátyám, aki rengeteg Illés, Metro, Omega, és ezen kívül LGT, Scorpio, Piramis, P-Mobil, Beatrice, Hubo Blues, most nem akarom végigsorolni az összeset, hallgatott, és ő aktívan járt koncertekre is. Óhatatlanul, mivel nem túl halka hallgatta a zenét, én is hallgattam a saját akaratomon kívül a saját szobában ezeket a zenéket. Megismerkedtem egyébként által olyan zenékkel is, mint például az East-nek a progresszív rock muzsikája, vagy a Kex együttes, tehát nagyon széles spektrumon ment, és a szüleim meg egyébként anyukámnak az orgona muzsika kedvence, apukám meg, amikor Párizsban volt 1980-ban, Oscar Peterson lemezeket hozott haza, meg Sylvie Vartant, ugye, akinek ugye van köze Máté Péterhez is, tehát nagyon sokrétű volt az én zenei, hogy így mondjam, indítatásom, és egyébként volt egy, megint csak egy gyerekkori élményt tudok ideidézni, amikor már Beatrice a betiltás szélén elcsőt, ugye hol betiltották, hol nem, honnan kitiltották, hol nem, akkor volt egy koncertje előszálláson, ez Sárbogád melletti kis község, valamikor karácsonyunk a téli szünetben, és apám ugye nagyon vigyázott a gyerekének az épségére, erkölcseire, stb., és elvittük kocsival a bátyámat a koncertre, belekeveredtünk egy akkora tömegben, honnan nem tudtunk kikeveredni. Azt kell elképzelni, hogy megyünk a téli sötét éjszakában két falu között, és a Trabant, amivel mentünk, megállt. Se ki sebe. Én amerre csak elnéztem, embereket láttam. Babos kendőben, Ricse-Ricse, Beatrice, hóru, krigusokat skandálva, és el lehet képzelni, hogy én 6 éves fejjel, hogy milyen érzésekkel voltam az üvegfalon belülről, a Trabant üvegfalán belülről, a kinti zenekari rajongókkal kapcsolatban, és a bátyám gyorsan kiugrott, ment csápolni a koncertre, mi megvártuk, félrevonultunk, de hát azok a percek súlyos óráknak számítottak ott az emlékezetem, vagy az érzésem szerint. Egy iszonyú nagy társadalmi mobilitás és egy társadalmi aktivitást láttam ott. És ezt én már akkor 6 éves koromban összetudtam a fejemben kapcsolni, hogy ez a zenének a hatása, a zenének egy közösség formáló hatása, a közönségből közösség lesz, hogy egy kis szójáték játszik a lélek. Ezen kívül pedig ez nem csak arra a másfél-két órára korlátozódik, amikor a koncerteket tartják, a két koncert közötti időszakban is összejárnak ezek a ricsések, összejárnak ezek a mobilosok vagy a piramisosok, és közösségek alakultak, közösség formáló erővé váltak, és ez pedig az akkori pártalmi rendszernek természetesen jó sokáig szemet szúrt.
0: Még erről fogunk beszélni rövidesen, viszont hadd kérdezzem meg azt, hogy aki ennyire behatóan foglalkozik a zenével, annak van kedvenc korszaka, amit ki tud emelni, amellyel szívesen foglalkozott a múltban, vagy foglalkozik mind a mai napig?
1: Természetesen lehetne kedvenc korok. Én egyébként, amikor történelem földrajzi szakra mentem a Szegedi Egyetemre, akkor még azt gondoltam, hogy vagy Árpád-kori történelemmel fogok foglalkozni, vagy a középkor másik ágával, bogával. De aztán végül úgy hozta az élet, és egyébként ebben megint a szüleimnek köszönhetek nagyon sokat, hogy abba az irányba terelgettek, hogy a 20. századdal foglalkozom. Főleg az 1945 utáni időszakkal, mert amikor én végeztem az egyetemen 96-ban, akkor még ez gyakorlatilag feldolgozatlan volt. Az iratoknak csak egy kis része került a levéltárakba, gyakorlatilag még a jelent jelentette, még csak nem is a félmúlt. Tehát jelenleg beszélhetünk arról, hogy a Kádár rendszer a félmúlt, hiszen rengeteg ember még megélte a jelenlegi társadalomban is azt a korszakot, és jól vagy rosszul emlékszik az eseményekre, történésekre, viszont már felnőtt több olyan generációs, akik a rendszerváltás után születtek, vagy éppen 85 után születtek, amikor már gyakorlatilag igazi benyomás nem volt az akkori elmúlt rendszerről. Ilyen módon teljesen egyértelmű volt, hogy a Kádár rendszerrel fogok foglalkozni, és rengeteg örömet is lel az ember ebben, hiszen szinte óráról órára talál újabb és újabb adatokat a maga kis kutatásaihoz. Hogy csak egyet mondjak, most akadtam egy 90 éves bácsira, aki az Országos Rendező Irodának a gazdasági osztályvezető volt, nem is mertem remélni, hogy még él, de le is beszéltünk egy interjút, és vele is fogok meg beszélgetni hosszú-hosszú órákon át, tapasztalataim szerint majd ez lesz belőle, mert ő is majd ki tudja egészíteni azt a tudáshalmazt, amit egyébként a levéltárból gyűjtögettem össze. Ez a két fontos oszlopa van egyébként jelenleg is a kutatásomnak, a levéltári források, és az úgynevezett oral history, az életút interjú készítése, azoknak a narratíváknak a felépítése, amelyek egyébként egy picit cizellálják azt, hogy a dokumentumok éppen miről szólnak. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, amikor én arra jutottam, hogy a hanglemezgyártó vállalat monopól szervezet volt, és mennyire cenzúrázta a különböző lemezeket. Lásd ugye Szörényi Levente Utazás című lemezének a borítóját, ugye vissza kellett vonni, vagy például a Kozsuzsa-féle jelbeszédlemez 73-ban ugye egy idő után a boltokból visszakerült a raktárakba, és aztán bezúzásra került, de ezeket az adatokat, ezeket a tényeket a hanglemezgyártó vállalatnak a könyvzeni osztályvezetője, aki 72 és 80 között volt, picit más megvilágításba helyezte. Én nem azt mondtam, hogy neki van igaza, bár ő nagyon szerette volna, ha én ezt elhiszem, de ettől függetlenül adott egy másfajta aspektust ennek a kérdésnek. Én azt mondtam, hogy pártállam, diktatúra, betiltották a lemezt. Ő meg azt mondja, hogy igen, csak nem a hanglemezgyártó vállalat tiltotta be, ők csak végrehajtották, hanem ez jött a Művelődésügyi Minisztériumnak az irányítási, tehát a zenés táncművészeti osztálya, főosztályáról, illetve a pártállami nyomásra. Tehát itt most zajlik egy kicsit a nemzeti emlékezetnek a felépítésében is egy olyan hocin-esze játék, hogy vajon kik a felelősek azért, amik egyébként köztudottan is elismertek most már megkérdőjelezhetetlenül a cenzúra részét képezték. Tehát azok, akik cenzúráztak, vajon kicsit a felelősség elhárításnak a folyamatát látom ebben, és ilyenkor ezért nagyon következetesnek kell lennie a kutatónak, hogy azt mondja, hogy nem, én ezt tudom, hogy ilyen is ilyen iratok alapján, hogy ezt a hanglemezgyártó vállalat követte el. Vagy van egy ilyen vélemény is, hogy ezt felsőbb utasításra tették, de azért mégis végrehajtották. Jó, persze el lehet játszani, gondolta, hogy mi lett volna, hogyha szembe mentek volna felsőbb akaratot, de azt hiszem, hogy ez akkor egyáltalán nem volt reális alternatíva.
0: Amikor kiderült az, hogy ön a zenét szeretné kutatni, akkor a volt osztálytársak vagy a tanárok hogyan fogadták ezt? Nem mondták, hogy ez kicsit olyan lekezelő?
1: Nagyon jó, és megint a felvetés, úgy látszik, minden olyan kérdést feltesz, ami egyébként az életemben előfordult, és elevenébe vág a kutatónak. Mert csak az édesanyám főnökét idézzem, ő azt mondta, hogy lehet könnyű zenéből doktorálni. És akkor én meg erre azt mondtam, hogy igen, mindenből lehet doktorálni, hogyha megvannak hozzá megfelelő kutatási anyagok, és megfelelő módszerrel áll hozzá a szakértő. Nem titok egyébként, hogy én egyház történettel kezdtem el foglalkozni, nem voltak hozzá. Akkoriban, még a 90-es években nem voltak meg még hozzá a megfelelő tárgyi és objektív körülmények ahhoz, hogy kifejezetten annak az adott püspökségnek a történetét a Kádár rendszerben egyébként feldolgozzam. Ezért is mondom, hogy egy kicsit meghatározó az, hogy milyen tudáshalmazból tud az ember kutatni. Hogy a kérdésre konkrétan visszatérjek, gyakorlatilag valóban volt ilyen hozzáállás is, hogy ez mégiscsak hogy lehet könyvzenéből doktori címet szerezni, könyvzenet történetből, ugyanakkor azt mondom, hogy a könyvzenet történet ugyanúgy szerves része a magyar kultúra egészének, mint Kodály Zoltán, Bartók Béla, vagy a Kertinúdi Lantos Sebestyén. Ugyanezek a motivációk megvoltak minden zeneszerzőnek az agyában, azt kell, hogy mondjam, ismerve Szörényi Leventét és Bródi Jánost, ugyanazokat a lelki és egyébként szellemi folyamatokat mesélik el nekem, mint amit valószínűleg elmondani nekem Tinúdi Lantos Sebestyén is 500 évvel korábban.
0: Sőt, elmondhatjuk talán azt is, hogy a könnyű zenében úgy minden lecsapódik, tehát mindenhonnan érkeznek bizonyos dolgok, és akkor ott összpontosulnak.
1: Igen, mert ugye a könnyű zene nagyon éresen rezonál a közéletre is. Akarva akaratlanul is, még azok az zenészek is, akik azt mondják, hogy ők nem politizálnak, óvatatlanul közérzeti, nem közéleti, de közérzeti dalokat írnak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy jelenleg egy Brainst vagy egy Blaha Louisiana zenekar milyen számokat ír, az is egy lenyomata lesz majd 50 év múlva a mostani jelenkorunknak, a 2012-es esztendőnek. Ugyanígy a lenyomata egyébként, ezt azt hiszem nagyon nem kell magyarázni, az 1966-os meg 68-as tánzal fesztiválok szempontjából a Illés zenekarok számai. Csak akkor még, ezt mai szemben már 50 év távlatából már azt azért jobban látjuk azt, hogy ők tényleg kicsit érzékenyebbek voltak, ha lehet ilyet mondani, nem megsértve a jelenlegi zenészeket az akkori környezetükre. Ezt persze kérte Bródi János is, hogyha Bródi János nem Magyarországra születik, hanem Romániában, lehet, hogy egy perc alatt megszüntetik az ő tevékenységét. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarország a legvidáman barak volt, mert erre számtalan plusz egy ellenpéldát tudnék hozni. Esetleg erről is beszéltünk, viszont kellett hozzá az a közeg, az a félig meddig megengedő közeg, és a zsákutcákból való kivezető utaknak a megtalálása és a kiskapuknak a szintén felfedezése ahhoz, hogy ezek a zenekarok egyébként karriert tudjanak csinálni és közismerté tudjanak válni, de még egyszer mondom, ehhez kellett az a befogadó közeg is, a közönségen túlmenően, ami a hatalom bástyáit jelentette. Tehát, hogy nincs egy Bánki Laci bácsi, aki a Tánzda Fesztivált a Sanremói Tánzda Fesztiváloknak a mintájára megszervezi Magyarországon, akkor lehetséges, hogy Magyarország egy nagy élménnyel lesz szegényebb. Így viszont van egy Illés Metró meg a szemtáromságunk, és egyébként még számtalan tehetséges énekesünk is, akik bizony egy kicsit a jelen pillanatban azt mondom, hogy méltánytalanul lettek elfelejtve.
0: Most gondolom elsősorban a beat korszakra céloz. Hát igen, rengeteg olyan zenekar van, mit tudom én, Atlas, Atlantis, Dox, ZG, amelyek már teljesen elfelejtődtek.
1: Abszolút, és amikor például beszélgetek azok az zenészek, akik ezeknek a zenekaroknak a tagjai voltak, akkor már szinte rám csodálkoznak, hogy egy fiatal kutató történész még ismeri ezeket a zenekarokat. És persze azért, mielőtt piedesztára emelnénk mondjuk az égi zenekart, ezt hozzá kell tenni, hogy az is egy átmeneti zenekar volt, ugye a generálnak kvázi egy előd zenekara volt. Ugyanez igaz egyébként a táncdal énekesekre is. Tehát nyilvánvalóan a táncdal énekesi széna ellenében fogalmazódtak meg a beat mozgalom nagy jelszavai és a maga a zenei stílus is, de ettől függetlenül azért a táncdal énekesek is, ezt most, hogy egy kicsit jobban foglalkoztam velük is egyébként, egyre jobban látom, hogy olyan típusú hangszerelés, ami akkoriban a Magyar Rádió akár szimfonikus vagy filharmonikus zenekarában volt, vagy akár a Stúdió 11 zenekarnak a munkásságát, hogyha említjük, ezek bizony a világszínvonalú teljesítményt jelentik, és ha azt veszük, hogy gyakorlatilag majdnem minden nap született új stúdió felvétel a tánczenészekkel, vagy általában a könnyűzenészekkel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Kádár rendszerben körülbelül 10 000 új dal született. Manapság ilyennel nem büszkélkedhet a rádió, de talán mivel átstruktúrálódott egy kicsit a média, nem is lehet rajtuk számon kérni, nyilván a modern stúdió felvétel, illetve az internet adta lehetőségek és a számítás technikai fejlődés adta további vívmányok. Lehetővé teszik azt, hogy most már zenekar úgy rakja össze számokat, hogy nem is találkoznak egymással, csak elküldik egymásnak tömörített fájlba zenét. Én ezt nem tartom jónak, de ez csak az én véleményem. Hiszen a közösségi élmény elmarad. Tehát nincsenek zenekari próbák, nincsenek eszmecserék, nincsenek érvek, ellenérvek ütköztetése. Valahogy az emberi oldala veszik ki annak, ahogy jelenleg a zenék születtek. És ez egyébként megint csak nem megbántva a jelenlegi zenészeket, rányomja kicsit a bélyegét a jelenlegi zenei stílusokra is.
0: Tehát elmondhatjuk azt a furcsa megállapítást, hogy a Kádár korszak az a zene aranykora volt?
1: Bizonyos szempontból igen, de ez nem csak a politikai rendszernek köszönhető. Ők az egyik fejét hozzátették, és ezért rögtön még mielőtt piedesztára elmennénk Kádár János meg Acél Györgyöt, azért ezt hozzuk rögtön szóba, hogy azért a könyvzenei ipar, ha lehet most így a mai szóval élve, ezzel élni, ezzel a kifejezéssel, azért nagyon gúzsba volt kötve. Tehát ugye Acél György azt mondta, hogy nem disznó az ember, hogy mindent megegyen. Tehát és ezt ugye a könyvzenére értette, és ő a magas művészetek nagy pártfogója volt, viszont kirakott oda a különböző intézmények élére olyan embereket, akik meg az ő bizalmasai voltak, tehát abszolút 100%-ig megbízott bennünk, ugyanakkor az ő zenei, hogy így mondjam, ízlésük azért kívánivalót hagyott maga után, nem meggyőződésem az, hogy ezt aranykornak kéne nevezni. Ez amiatt is volt, mert ilyen volt akkor a világ, tehát rengeteg klub szerveződött, szerveződhetett, ne felejtsük ez megint a KISZ központi bizottsága, vagy éppen a KISZ helyi bizottságai, vagy akár a Hazafias Népfront helyi bizottságai, vagy a pártbizottságoknak a fenntartásában voltak. Tehát nagyon szoros ellenőrzés alatt voltak, és akkor még az állambiztonsági besúgókról nem is beszéltünk, meg az egész szervezetrendszerről. De mindamellett, hogy nagyon tehetséges zenekaraink és zenészeink és zeneszerzőink is voltak, mindamellett bizonyos szempontból hagyták érvényesülni valóban a Kádár rendszer politikai rendszerében ezeket a zenekarokat. De hogyha csak egy ellenpéldát szeretnék hozni, hogy még mielőtt tényleg azt mondanánk, hogy a Kádár rendszer a legvidámabb barak volt, azért ezt hozzá kell tenni, hogy például ha már a Táncdal Fesztiválról beszéltünk, nemzetközi Táncdal Fesztivált majdnem minden országban rendeztek az akkori kelgesti országokban. Két ország volt ez alól kivétel, Albánia és Magyarország. Tehát nemzetközi Táncdal Fesztiválunk nem volt. Volt Lipcsében, volt Brnóban, volt Brassóban, majdnem minden országban, ugye még Romániában is voltak, ugye Split, Jugoszláviában, Szopotban, ugye Lengyelországban, szocialista országban voltak nemzetközi Táncdal Fesztiválok. Magyarország erre szintre nem jutott el. Tehát mi a magunk is berkei belül rendeztük a Táncdal Fesztiválainkat, mindig csak magyarok versenyeztek. Az igaz, hogy néha meghívtak külföldi előadókat is, illetve zsűriben mindig ott volt egy szovjet elvtárs. Volt a Táncdal Fesztivál azért a teljesség igényéhez, ezt is hozzá kell tenni, hogy meghívtak francia és olasz előadókat. Nem véletlenül nem németeket, meg angolokat hívtak. Ez azért volt, ez a két ország ennyire kiemelt, mert ott erős volt a kommunista párt. Még akkor is, hogy ott nem egy pártrendszer volt.
0: Egyébként Szlovákiában is volt a Szlovák Líra nevezetű fesztivál. Hogyha nem lett volna Kádár, nem lett volna Kádár rendszer, és nem lettünk volna a vasfüggöny mögé bezárva, akkor elképzelhető, hogy már a 60-as évek adott volna, tehát adtunk volna mi magyarok zenei világsztárt?
1: Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, és erre nem lehet egyértelmű nemmel vagy igennel válaszolni. A világsztársághoz nagyon sok minden kell. Nem elég a tehetség. Ugye, ha azt tesszük, hogy Kodály Zoltánnak a munkássága eljutott Japánig, meg Amerikáig, és most a Kodály módszerrel tanítanak az iskolában, akkor ez egy a magyar nemzettudatot megint csak erősítő, és majd, hogy nem az elérzékenyülésig is felemelő érzés. Ugyanakkor, ha nincsen egy állandó jelenléte az adott pop-rock zenekarnak a nyugati szcénában, vagy nincs egy olyan menedzsment, nem áll mögött olyan menedzsment, aki tényleg az elején még kannával önti bele a pénzt, hogy utána majd egyébként terautóval hordja ki belőle. Ha ez nincs, akkor nincs meghatározó lehetősége annak, hogy a magyar zenekar külföldön karriert fusson be. A legközelebb ehhez egyébként teljesen egyértelműen az Omega együttes állt. Éppen most írom az ő történetüket egyébként, úgyhogy egy Omega Testamentum című kötet fog napvilágot látni, ha a jó Isten meg az Omega együttes is úgy akarja, de hát az Omega az úgy akarja persze. Az ő történetüket nézve is az a tapasztalatom, hogy tényleg a küszöbén álltak ennek, tehát 1975-ben még nagyobb gázsért játszottak, mint a Scorpions vagy a Krókus együttes. Ugyanakkor valahogy volt egy lélekteni pont, amit nem tudtak átlépni. Az akkori Bellafon zeneműkiadó, vagy zenekiadó, tehát ugye lemezkiadó, kötött velük először három, majd utána még két lemezre szerződést, exkluzív szerződést, hogy ezt náluk adják ki. A Bellafon cég azonban nem volt egy világmárka, tehát nem olyan volt, mint az EMI, vagy a Warner, vagy a Polygram, vagy a BMG, vagy a Sony, most felszóltam mind az ötöt, igen. Tehát ők ugye a másodvonalban voltak, ugyanakkor mégiscsak tudtak olyan nyilvánosságra szert tenni az Omega együttes tagjai ezáltal, hogy azért Észak-Franciaországban, a Benelux államokban, vagy az emberül is leginkább Hollandiában, vagy az akkori NSZK-ban tudtak nagyon nagy sikerrel ugye koncertezni. Ez egyébként oda-vissza előnyös volt. Magyarországnak ők voltak a kirakat együttese. Magyarország elmutatta azt, hogy lám-lám, mégiscsak van egy olyan zenekarunk, akik külföldre mennek, és mármint a nyugatra, és ott sikereket érnek el. Ezért aztán mégiscsak mi vagyunk a legvidában barak, mondták ezt Kádárék. Ugyanakkor az Omegásokkal kötöttek egy, persze nyilvánvalóan nem írásba foglalt megállapodást, hogy egy ilyen kimondva, inkább csak kimondva, kimondatlanul is ez volt a levegőben, hogy ez azért nem kell nagyon reklámozni itt Magyar Magyarországon. Tehát valahogy eltűnt a zenekar a 70-es évek elejétől, majdnem a 80-as évek elejéig Magyarországról, többet koncerteztek külföldön, mint belföldön. Még azt sem kellett nekik megtenniük, hogy a Szovjetunióban egy kötelező túrát csináljanak, ezt is még megúzták. Ugyanakkor nem csaptak nekik hú de nagy reklámot. Tehát a Magyar Ifjúsági Magazin nem igazán írhatott arról hosszú kolumnás anyagokat, hogy az Omega együttes külföldön micsoda nagy parádékat csap. Egyébként persze mindenki tudta, hogy nyíltitok volt, meg egyszer-egyszer rövidebb cikkekben ezt méltathatták is, de egyébként, amikor most nézem a sajtó visszhangot, tényleg azt látom, hogy ilyen kis tenyérnyi cikkek, vagy egy ilyen kis sarokba berakott kis majd, hogy nem apró hirdetésnyi cikkek vannak az Omegáról. Ebből is látszik az, hogy tulajdonképpen a pártállami agitációs és propaganda osztály, illetve rendszer az mint egy ezt kipipálandónak tartotta, hogy megjelentették ezt a cikket, ugyanakkor hú, de nagyon ténylegesen nem segítették őket. Tehát minden, amit ők ott elértek, azt saját maguk erejéből érték el. Nagyon nem köszönhettek semmit a pártállami rendszernek. Az Interkoncert volt, amelynek kellett volna menedzselni ezeket a zenekarokat. Hát messze állunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy ez egy menedzseri intézmény lett volna. Sokszor nem törődömségből, ellenérdekeltségből, vagy akár rossz indulatból is le tudták folytani ezeket a meghívásokat. Tehát volt olyan, amikor meghívták Korda Gyulit Svédországba, is nem mehetett ki. Volt olyan, hogy amikor Kósani elkezdett énekelni angolul Szovjetunióban, amikor visszajött Magyarországra, akkor számon kérték rajta, hogy hogy mer angolul énekelni. Tehát számtalan esetben kerékkötőivé váltak a koncertszervezésnek, ami a külföldieket illeti. Ebben az esetben egyébként az Omega esetében még itt is arról beszélhetünk, hogy egy Szász Gábor nevű fiatal ember az Interkoncert részéről még akár segíthette is őket, de ez nem azt jelentett, hogy az egész Interkoncert intézményileg kiállt az Omega együttes mellett, hanem az Omegának is volt annyi gúgyja, hogy valakit megnyerjen ebből az apparátusból magának, és persze a szimpátia kölcsönös volt, kvázi barátság alakult ki Szász Gábor is az Omega együttes között, és így tudtak egyről a kettőre lépni, és így volt az, hogy az ő meghívó leveleiket nem dobták ki a szemétkosárba, hanem eljutott a címzethez is.
0: Mivel magyarázzuk azt, hogy az elmúlt rendszer, az átkos rendszer nem engedte, nem támogatta azt, hogy legyen Magyarországnak világsztárja, hiszen ha jobban belegondolunk, hogyha összejött volna egy nagy áttörés, akkor az akár az ő számlájukra írható lett volna pozitív értelemben természetesen, hogy lám, Magyarországnak is van világsztárja, és mi ehhez hozzájárultunk.
1: Persze, ez mind nagyon szép és nagyon jó ilyen távlatokban, tehát 40 év távlatában ezt mondani, és ugye, ha azt veszük, Erdős Péter ezt 1972-ben ki is jelentett, hogy 3 éven belül világsztárunk lesz. Ez persze egyértelműen a Neotonnak a favorizálását jelentette, őket kivitték a Japán Fesztivál, és 83-ban valóban megnyerték a nagy díjat a Japán Fesztiválon, de hát ne felejtsük el az Omega meg az LGT, úgyhogy megtette ezt a 70-es évek elején. Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy világsztár lett valaki, csak gondoljuk bele a jelen pillanatban, egy Eurovíziós Dalfesztivál megnyerése, néhány kivételtől eltekintve, például Celine Dion vagy az Abba együttestől eltekintve, nem jelenti azt, hogy világsztár lesz valaki. Tehát ezzel egy kicsit óvatosabban kell bánni, másrészt pedig azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy bár igaz lett volna, hogy ez egy nagyon jó reklám lehetett volna a korabeli Kádár profilnak a megszépítéséhez, ugye főleg 1956 árnyékában ez azért mégiscsak hasznos lett volna a politikai rendszernek, ugyanakkor ők azt nem látták, hát én ebben biztos vagyok, a politikai vezetés nem látta azt, tehát, hogy ez mennyire sok pénzbe kerül a kezdetén az első 1-2-3 esztendőben. Tehát olyan nincs, hogy én bedobok egy fillét, és utána majd megpróbálok ebből egy óriási vállalkozást kihozni, mert a többit majd úgyis ki fogja pótolni a siker, meg a siker majd viszi tovább a zenekart, ez nem így működik. Ennek egy nagyon konkrét példája voltak, ugye Miden Fesztivál, amit ugye 68 óta rendeznek meg, és amikor a Magyarországon nagysztár Haki Tamást, a fütyművészt kivitték, és hogy énekelje el, vagy fütyülj el a török indulót Mozarttól, meg nagyon sok minden más egyebet, és ez majd fűde nagy poén lesz, és ezt majd biztos fel fogják futtatni a külföldi menedzsmentek is, akkor egy óriási nagy pofárás is volt, amikor látták azt, hogy igazából senki nem érdeklődik, mert nem volt meg a megfelelő reklám. Írd és mond, egyetlen egy fotónak a kifizetésére volt devizakerete az Interkoncertek és a hanglemezjátó vállalatnak együttvéve, ahhoz, hogy Haki Tamást reklámozzák. Hát most egy fotóval el lehet képzelni, mert ezekhez az 68-ban sem lehetett túlságosan sok mindent kezdeni, úgyhogy ez csepp volt a tengerben. Vagy ha úgy vesszük, akkor a sivatagba akartunk homokot vinni, mert rengeteg olyan nagyon jó nevű és nagyon tehetséges muzsikus volt nyugaton, akik meg tulajdonképpen saját kenyerüket féltették a kelet-európaiaktól. És még egy dolgot hadd említsek meg, Barta Tamás esete, az LGT szólógitárosa, aki ugye 74-ben akkor így mondták, hogy disszidált, úgy mondanánk, hogy emigrált Amerikába, ő nagyon szeretett volna mindig is ott lakni, unta azt, hogy a harmadik emeletre az Izabella utcába szenes vödröket kelljen hurcibálni, és állandóan fázott télen. Ő Kaliforniába vágyott, 74-ben megcsukolta a földet, amikor megérkezett a repülőgép, landolt Amerikában, és ott is maradt. Oda nősült. A lényeg az, hogy amikor ő nyilatkozatot adott, hogy nem bánta meg, hogy az LGT-ből kivált, és az LGT-ből nem ment utána, és nem próbálkoztak, akkor azt mondta, hogy itt Los Angelesben még az utcazenész, az utcasarkon álló zenész is jobban gitározik nálam. Tehát nem feltétlenül kell nekünk olyan illúziókban ringatunk magunkat, hogy mennyire tehetségesek voltak az akkori muzsikusaink, mert tulajdonképpen valószínűleg igaz az, amit a Bartha Tamás is látott, és ez nem volt egy ilyen félszeg kisítőség a részéről, ő ezt reálisan látta, neki az volt a benyomás, hogy a magyar zenekarok nem voltak megfelelő zenéileg képzettek, és persze nyugodtan mondhatjuk, hogy az érem másik oldala pedig az, hogy ezeket a zenész tehetségeket, akár egy Szörényi Leventét, akár egy Presser Gábort, hogyha oda dobtunk volna, nyilvánvalóan ott is meg tudták volna írni a Ringasd el magadat, meg az István a királyt is, meg a képzelt riportot is, de amit már az előbb is mondtam, a menedzsment nélkül ez nincs mögötte semmi, akkor az is egy produkció lett volna a sok Broadway produkció között, és ez megint csak mehetett volna süvesztőbe. Magyarországon meg mind a két darab, ugye egy országos siker lett, és a mai napig is nem csak generációs, hanem tulajdonképpen egy kulturális tényezővé vált. Mondhatjuk, hogy Hungarikum az István a király jelenleg Magyarországon, és a 20. század bánkbányának szokták emlegetni, egyébként szerintem teljes joggal. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ugyanezt a zeneművet Amerikában ahhoz, hogy promotálják, ahhoz százszor ennyi befektetés kellett volna, mind pénzben egyébként, mind szakértelemben, mind nyelvtudásban, mind pedig összességében véve a menedzsment kérdésében.
0: Ugye írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Jan Pecok a pagodában, amely egyebek mellett arról szól, hogy hogyan kerülhettek be az adott zeneszámok, az akkor készült zeneszámok a rádió kínálatába.
1: Nagyon érdekes egyébként, még miért válaszolnék, az elszólása. Fenyő Miklóssal voltunk egy közös televízió szereplésen, és ő is Jan Pecokat mondott, és azt mondja, miért nem Jan Pecok a pagodában? Egyébként Jan Pecek a pagodában a hivatalos címe a könyvnek, de azt mondja, hogy szerinte helyesebb lenne, úgyhogy ezek szerint ön Fenyő Miklóssal ért egyet, és lehet, hogy át kell írni a harmadik kiadást már Jan Pecokra kell majd írnia.
0: Pedig én egyébként beleolvastam ebbe a könyvbe, és még így sem tűnt fel, hogy rosszul mondom a címet. Tehát Jan Pecek. Jan Pecek a pagodában. Most már akkor beszélhetünk erről a hírhedt bizottságról.
1: Táncdal és Sanzó bizottságot 59 és 85 között létezett. Ez a furcsa intézmény. Közben hozzá kell tenni, hogy Magyarországon ez a cenzúra az kicsit másként működött, mint mondjuk a Szovjetunióban vagy Lengyelországban. Ami jót is jelentett, meg rosszat is, ugyanis nem volt egy központi cenzurális hivatal, mint Moszkvában vagy Varsóban, ahova besételt a képzőművésztől elkezdve a szobrászon, hát az építészig és az elemművészig bezavarlag mindenki, és ott volt egy központi akarat, és aztán eldöntötték, hogy azt a szobrot ki lehet állítani, vagy azt a filmet le lehet forgatni. Magyarországon ez elaprózott volt. Ami azt is jelentette persze, hogy a cenzúrában jobban meg lehetett találni a kiskapukat egyrésztről, másrésztről viszont azt is meg lehetett állapítani ebből, hogy az adott szakterületen, filmipar, zeneipar, képzőművészetiparban sokkal koncentráltabban lehetett ellenőrizni valakit. Tehát, hogyha egy központi cenzúra hivatal lett volna, akkor elsikolhatott volna egyik-másik mű, és talán több zenekari mű is kikerülhetett volna széles nyilvánosság elé. Magyarországon volt erre specializálódott Táncdal és Sanzon bizottság, amit egyébként Bródi János csak Sánzdal bizottságnak nevezett, pontosan amiatt, mert sáncolták magukat a Schlager C, tehát a régi és egyébként kommunista befolyás alatt álló zeneszerzők a következő generációktól. A létrejövetele is nagyon izgalmas, egyébként szinte krimibe illő a Sanzon bizottságnak, mert nincs róla jogszabály. A hanglemezgyártó alapításáról van, az országos rendezőröd alapításáról van. A Sanzon bizottság egy olyan összfér testület volt, ami egyébként tényleg a cenzúrát vitte, és erről egyébként külön írtam egy könyvet, a Nekem írod a dal címűt, ez a Jan Pecek a pagodában után jelent meg, hogy gyakorlatilag egy belső utasítással hozták létre. Volt egy zenei és színházi főigazgatósága az akkori művöldésügyi minisztériumnak, és egy belső utasítással létrehozták a szervezetet, mondván, hogy trombitáljátok össze a fontos zeneintézmények delegáltjait, és ebből legyen egy Táncdal és Sanzon bizottság. Két hetente üléseztek, hogy kik voltak benne, ezt is érdemes nagyon megnézni. Ott volt hanglemezgyártóvált éléről Bors Jenő, vagy valakit delegált maga helyett. Néha Bolbaló és néha meg Szent Kutipál jött a Magyar Rádió éléről, tehát ugye ők a szórakoztató zenei osztály, illetve a gyártási zenei osztálynak voltak a vezetői. Természetesen ott volt a televíziótól is egy delegált, az elemű kiadó részéről is egy delegált, az előbb említett országos rendezőiroda, amelyik ugye a belföldi koncerteket szervezte, ők is delegáltak egy tagot, akkor ugye az Interkoncert, akikről az előbb beszélt, beszéltünk, ők is delegáltak egy tagot, és még volt egy Magyar Zeneművészek Szövetsége, szintén képviseltetik magát. Ugye Borsenő közgazdász volt. Bár tudott partitúrát olvasni, értett a zenéhez, mondjuk így, hogy zenei rajongói szinten, de nem volt zeneszerző. Az országos rendezőirodában volt AVH-sok ültek, tehát ott is nyugodtan mondhatjuk, hogy a belügyi kapcsolataik révén nagyon jól kipróbált emberek, politikailag kipróbált és harcedzett emberek voltak azok, akik ott voltak. Az Interkoncertben szintén nagyon sokan a belügyhöz voltak bekötve, ez egy megdöbbentő adat, egyetlen emberek nem volt zenei végzettsége. 19-en dolgoztak a megalapításakor a Nemzetközi Koncertigazgatóságnál, mindenhol az volt az elsőleges szempont, hogy tudja beszélni nyelveket. Ez is nagyon fontos, én ezt belátom, mindenki angol vagy német vagy orosz szakos tanári diplomával került oda, de zenei végzettsége nulla, azaz nulla emberek volt. Elsősorban nem szakértők ültek ott ebben a plénumban, de ez egyébként a Kádár rendszerben egyáltalán nem volt meglepő. Csak egy fél mondat elég, azért említsük meg, hogy ebben az időszakban ez tulajdonképpen a bunkóságnak volt, ez a korszak a bunkóságnak a piedesztára emelését jelentette. Oklokrácia, hogy ezt a görögök szokták mondani, a Periklész utáni korszakot a csücseli uralmának nevezték, amikor egy felső cipőrész készítőből igazságügyi miniszter lehet, vagy egy hatelemit végzett tajtparasztból, elnézést a kifejezésért, lehet művelődési tárca, nem vezetője, hanem mondjuk ki háttérembere, aki aztán mindenbe beleszólhat. Szóval onnantól kezdve ne várjunk szakértelmet az adott plénumoktól sem. De ne felejtsük, hogy volt ott ezért egy zongorista, Balasapé Tamásnak hívták, ő zongorázgatott ott, később meg Körmendi Vilmos, ő nekik már volt zené végzettségük, és ők természetesen kimagaslóak voltak a maguk korszakában. De azért ne felejtsük el, sok klub disztinkciós győz alapon, azért több volt a párt delegált, mint a zenei szakértő. És még egy fontos dolog a Sanzon bizottsággal kapcsolatban, elsősorban nem a zenét nézték, hanem a szöveget. Tehát az, hogy egy zenekari mű hogy van megírva, azt lehetett parodizálni, meg is tették ezt a Sanzon bizottságban, kipellengérezték, nem feltétlenül értettek vele egyet, sőt visszadobták, hogy ez zenéleg érdektelen. Így történt ez például az Illés együttesnek a Rohan az idő című száma, valami egyébként egy óriási nóta, Kozsuzsa vitte sikerre, egy művégpályán elénekelt dal erejéig, és utána bekerült valahogy, ez is a Schlendrián diktatúra része, bekerült valahogy a televízióba, és miután nem engedte meg a Sanzon bizottság, hogy ezt játsszák, de a tévé mégis leadta, hogy ezt utólag megadták le az engedélyt, azt hiszem talán valami harmadik nekifutásra. De ugyanez történt egyébként több más zeneszámmal is, ahol a zenei motivációkat mondjuk így kérdőjelezte meg ez a plénum. A legszélsőségesebb példa erre Lech Istvánnak az esete. Nagyon sok zenekari művét visszadobták. És aztán egyszer csak feldődött, és lekottázta az egyik Elton John slágert, és beadta a Sanzon bizottságnak ezt a zeneszámot, és ezt is visszadobták. Tehát ennyit a szakértelmről, és ennyit arról, hogy mennyire éltettek az elvtársak a dolgukhoz, de ezt nem megkérdőjelezve azért azt hozzá kell tenni, hogy mégiscsak a zene számoknak a szövegei voltak elsősorban a kérdésesek, és egyébként ezt ne is felejtsük el, Romhányi József vezette ezt a testületet. A Romhányi József ugye az Írószövetség részéről volt delegálva, és ő volt ugye a Rimhányó Romhányi, aki a Dr. Bubó és más rajzfilmnek is a szövegét megírta, és egyébként is szóviccekben utolérhetetlen volt, talán most Geszti Péter az utódja jelenkorunkban, és ő volt az, aki a zene számokat nagyon, mármint a szövegeket nagyon megrostálta. Csak hogy egy konkrét adatot mondjak, 1971-ben 1925 dalt adtak be az év folyamán a Sanzon bizottsághoz, ebből emlékeim szerint 331-et engedélyeztek. Ez borzasztóan kevés szám megítélésem szerint, és még további 150-et még módosításra dobtak vissza, a többi megment a levesbe. Tehát azért nyugodtan mondhatjuk, hogy azért ez minden volt, csak szabadság, nem? Ez a kőkemény cenzúra időszaka volt, és innentől kezdve azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az elvtársak nagyon-nagyon védték ideológiailag is a saját mundérjük becsületét, illetve azt, hogy nehogy véletlenül a könnyűzenés színába olyanok is bekerüljenek, akik egyébként jó szövegeket írnak, csak nekik nem felelnek meg. Tehát az 50-es, 60-as években leginkább azt várták volna a Sanzon bizottság részéről, hogy a traktoros lányoknak az életéről, a szántóvető parasztoknak az életéről, vagy a kohászoknak a jókedvéről írnak dalokat. Ez egyik-másik dokumentumban egyébként elő is jön. Aztán ez a rendszer egy kicsit enyhült a 70-es évekkel, valószínűleg az új gazdasági mechanizmusnak is van ugye köze, és utána pedig azért az 70-es évek és a 80-as évek folyamán még tovább is folytatódott, ekkor már jobban törekedtek arra, hogy esztétikailag hogyan felel meg a zeneművészeti elvárásoknak egy-egy dal, meg természetesen prózódiailag hogyan felel meg egy szöveg az adott zenekari műhöz, és ilyetén módon azért már több esetben volt az, hogy színvonalvédelem is volt a Sanzon bizottságnak a szerepe, és nem csak az ideológiai cenzúra, de szerintem mind a kettő egymás mellett fontos érv volt, illetve szempont volt, csak hogy ez a szempontrendszer hogyan, a hangsúlya hogyan tolódott el az idő folyamán a 60-as évektől a 80-as évekig, az megint egy másik kérdés. És hogy hogyan bomlott föl a Sanson Bizottság, ez is egy, megint csak, ha krimivel kezdtem, akkor krimivel is fejezem be. 85-ben megint nem született róla jogszabály, nem született róla semmiféle intézkedés, sőt, mi több, még ez a Színházi Főigazgatóság se nagyon szólt ebben már bele, nem is vagyok benne biztos, hogy ez a főigazgatóság ebben a formában létezette úgy, mint 58-ban, és 85-ben az akkori főtitkára bizonyos Zongor Árpád volt az, aki körbeküldte egy körlevélben, úgy mondanánk, hogy körímélben azt, hogy most már mindenki a saját háza előtt, saját portája előtt söprögessen, a hangnemzetgyártóvállalat is, meg az Országos Rendezőiroda is, és akkor majd a Sanson Bizottság munkáját ők a saját intézményeiken belül átveszik. Egyébként azért ezt hozzá kell tenni, hogy a Sanson Bizottság működése mellett azért minden egyes intézményben még így is volt, amikor még működött a Sanson Bizottság, akkor is volt saját cenzurális hatalma az adott intézménynek. Tehát a rádiónak volt egy úgynevezett zésítési bizottsága. Ugye akkor zenei műsorban szerkesztésre alkalmassá nyilvánítottak egy zeneszámot akkor, hogyha ez a zésítési bizottság ezt engedélyezte. Hetente egyszer összeültek, meghallgatták azokat a zeneszámokat, amiket egyébként már megnéztek, amit meg már felvettek. Ez ugye egy kétélű fegyver volt, és egy kicsit hebehúrgya volt ez a rendszer, hozzátesszük, hiszen valahol már a kottát beadták, valahol már a zeneszámok a szövegét is beadták a rádióba, és már elkészült róla a mesterszallag, miközben mondjuk a 8-as stúdióban, tehát már rengeteg energiát, pénzt és figyelmet és időt beleöltek abba, hogy ebből egy zeneszám legyen az adott zeneszerzeményből, és akkor még utána kezdtek el rajta tanakodni, be lehet-e rakni vajon a rádióba. Egyszerű lett volna, hogyha úgy működik ez, mint a Sanson Bizottság, hogy a kottára ránézve megállapítják, hogy ez zenéleg alkalmas vagy sem, és ugyanezt elmondva a szövegekre, de nem így történt. És volt még egy lehallgatási bizottsága is, ez egy nagyon érdekes dolog a rádiónak. Ők is, tehát miután elkészült a zenemű, eldöntötték, hogy zésítik vagy nem, és utána a lehallgatási bizottságban pedig még egyébként itt nem csak a zeneszövegeket, hanem a műsorok összekötő szövegeit is cenzúrázták. Itt is eldöntötték azt, hogy lehet egy zeneszámot berakni a rádió műsorban vagy sem. És egyébként ez azért az idők folyamán is változhatott. Hiába került mondjuk be egy zeneszám az zésített kategóriába, hogyha például disszidálta a zeneszerző, mint például Lovas Róbert, vagy később 1970-ben Dobos Attila, akkor az ő zeneszámait nem lehetett előadni. Tehát ezért ez ilyen szempontból is egy nagyon érzékeny terület volt. Ha meg az adott esetben az illető előadó művész volt, és nem szerző, mint például Németh Lell, aki ugye 63-ban szintén disszidált, és Kanadában egy habszívacs gyárat alapított, és nagyon menő üzletember lett, de 90 után hazajött Magyarországra, hála Istennek. Szóval abban az esetben pedig más énekesekkel vették fel ugyanazokat a számokat, amiket egyébként Németh Lell énekelt.
0: Most eszembe jutott egy történet, ugye ilyen bizottságok a Szlovák Rádióban is működtek, a tagok meghallgatták a zeneszámokat és eldöntötték róluk, hogy bekerülhetnek-e adásba. Ráadásul ebben az bizottságban nálunk szlovák nemzetiségű tagok ültek. Valamikor a 2000-es évek elején találtunk egy szalagot, amelyen a Zizi Labor Hanky Tank Woman című dala, áldolgozás dala szerepelt. Ugye ez a Rolling Stones zeneszámának, slágerének az áldolgozása, és oda volt írva, hogy nem közvetíthető, és indoklás az szerepelt, hogy Chore Pochopenie Pesnyicski, ami magyarul azt jelenti, hogy a dal beteges értelmezése. Mutatja, hogy milyen nagy szakemberek ültek ezekben a bizottságokban, mennyire értették a dolgukat.
1: Igen, a bizottságoknak a szakértelme az, amit az előbb is mondtam, az már teljesen megkérdőjelezhető, de hát nagyon örülök, hogy akkor ezek szerint vannak nemzetközi példák, és a KGST országok egyikéből a másikából ugyanezeket a példákat fel lehet hozni. Persze, egyébként az akkori Csehszlovákiából az a hír járja, most ezt egy amerikai dokumentumfilmből tudtam meg, mert Csehszlovákiában az akkori csehszlovák iratokat még nem láttam sajnos, de majd egyszer egy csehül, illetve szlovákul tudó ember segítségével talán erre is sort kerítek. Szóval, hogy ott is ebben a dokumentumfilmben az derült ki, hogy annak érdekében, hogy megfelelő zenei felszereltségük legyen, akár erősítőket, keverőpultot illetően, akár pedig a magukat, a hangszereket illetően, ahhoz le kellett adni közvetlenül a minisztériumnak, tehát a művészeti az akkori ottani minisztériumnak a zeneszámokat, szöveges tükrotest együtt, és hogyha ők engedélyezték, akkor lehetett ezeket felvételre tenni. Tehát egyébként nyugodtan mondhatom, hogy Magyarországon is ez volt, hogy a Sanson Bizottságnak az engedélye az csak egy szükséges, de nem elégséges feltétele volt annak, hogy valaki erről ugye felvételt készítsen. De még azt is külön vizsgához kötötték, hogy színpadon előadhassa. Tehát, hogyha én most el akarok menni egy istát a mögötti kisfalukban, és a saját számot elő akarom adni, nem volt elég a Sanson Bizottsági engedély, hogy mondjuk elég színvonalasnak és a kommunista ideológiának megfelelőnek tartották ezt a szeneszámot, hanem mi lehet Ori vizsgázni is. Nem az egyes számokat, persze itt már nem volt ennyire szigorú a rendszer, hanem magukat a zenészeket kellett levizsgáztatni, és ebben a szempontból is kicsit következetlen volt a Kádár rendszer kultúrpolitikája, mert volt olyan zenekar, ahol egy dobos csere miatt már újabb Ori vizsgát kellett tenni az egész zenekarnak, és volt olyan, ahol pedig elfogadták a Ori vizsgát mondjuk egy turné részvételnél is. Úgyhogy hát az előzőre például Radics Béla, a Tűzkerék zenekara, utóbbira pedig a P-Mobil 73-as Ori vizsgája, ami ugye nem történt meg.
0: Tehát elmondhatjuk, hogy a Jan Pecek a Pagodában című könyve után, most már remélhetőleg jól mondtam a címet is, megjelent a Nekem Íroda Dalt című könyve, és ennek valóban egy találó címe van, hiszen az első körben a rendszernek írták a dalt a zeneszerzők, és főleg a szövegírók.
1: Pontosan, és pont ezzel kapcsolatban szerettem volna megjegyezni, hogy Bródi Jánosnak egyébként kötelezettsége is volt. Nem volt elég a Sanzon Bizottsággal úgymond egyeztetni, illetve elfogadtatni a dalokat, hanem a, ugye akkoriban a legfontosabb hangkordozó az LP volt, a long player, tehát a nagy csillogó lemezek, ahogy ezt a Szörényi Levente is, fekete csillogó lemezek énekelte, a Little Richard című szememben, így van. Bródi Jánosnak egy olyan kötelezettsége volt, hogy minden egyes számot külön-külön egyesével egyeztetnie kellett, kivel mással, mint az MHV akkor igazgatójával, Bors Jenővel. Tehát Bors Jenő behívatta mindig az adott évben a lemezhez készült daloknak a szövegét, és utána pedig együttesen elemezték őket. Tehát ebben volt persze már egyfajta gesztusgyakorlás is. Kell látni, lehet is kell látni azt is, hogy ez egy cenzúrális intézkedés volt, hiszen kihúzattak, igenis kihúzattak akár egész számokat az adott lemezről, vagy az adott számoknak a soraibonnak a végződését mondjuk átíratták a szövegíróval, Bródi Jánossal. Ugyanakkor azért volt ebben egy, ahogy a nagy politikában a Kádár részéről is megtörtént ez, azért itt kisebb, alacsonyabb szinten azért megtörtént ez a titkos összekacsintás a Bródi és a Bors között is. Na nem volt ez olyan hú de nagy baráti gesztus, de ezért mégiscsak azt kell mondani, hogy a monopol szervezetként működő és egyeduralomra törekvő, illetve hát egyeduralomban egzisztáló hangrendezgető vállalat megmondhatta azt, hogy az egyes Bródi szövegek miket tartalmaznak, illetve hogyan fogalmazza meg Bródi azt, amit egyébként ő egyébként esetleg előtte másként szeretett volna megfogalmazni. De ami miatt mondom, hogy volt benne egy kis kvázi kollegiális összekacsítás, az az, hogy azért adok-veszek volt ez, és ha én adok neked egy, mondjuk egy gesztust, mondjuk Bródi részéről, hogy ő beleegyezett abba, hogy ezt a szöveget átírják, akkor esetleg egy következő számnál már engedékeny volt vele szemben Bors Jenő, és innentől kezdve meg, hogyha már Bors Jenő leláttamoztatta ezeket a szövegeket, akkor onnantól kezdve már ebben nem szólt bele senki. Sőt, egyébként, hogy mást is mondjak, ebben az időszakban, tehát most a 70-es évek elejéről beszélünk, már az is előfordult, hogy hanglemezgyártó vállalat kipipálta az adott számokat, elfogadta az adott számokat, és azt mondta, hogy ez hanglemezgyártásra alkalmas, csak azok a számok, amikben végül is megállapodtak, de ezek után már a Sanzon Bizottság külön akadályt nem támasztott. Elvileg támaszthatott volna, de amikor a hón alatt Bors Jenő vagy Erdős Péter beslatyogott azzal a 8-10 számmal, amit az azévi fonográf lemeznek szántak, és azt mondták, hogy ők ezért tűzbe teszik a kezüket, és azt mondták, hogy ezek ideológiai is és művészileg is megfelelnek, akkor a Sanzon Bizottság már nem támasztotta akadályt ezeknek a számoknak a felvételére, és sorban láttamozták, illetve írták alá ezeknek a zeneszámoknak az engedélyét.
0: Bence, mennyire könnyű a könnyű zenét kutatni?
1: Sokféle összetetője van ennek, mert ugye, amit az előbb is mondtam, a levéltár iratok szépen lassan csordogálnak befelé a levéltárakba. Most is vannak még olyan állambiztonsági iratok, amik jelenleg mennek be. Nem titok, hogy ezek ugye ügynöki jelentések a könyvzenei szcénából. Tehát még ott is van reményem, hogy esetleg kiteljesedik, vagy teljesebbé válik. Ugye tökéletesen teljes sose lesz, hiszen a Dunagét botrány óta tudjuk, hogy ezeket a papírokat felébe harmadába azért általában azt mondják, hogy egy 30-35%-ban megsemmisítették a csepeli papírgyárban és egyéb helyeken, ahol nagyon gyorsan tudtak őrülni a papírmalmok. Még a közelmúltban is került vissza, pont az előbb említett Sanzon Bizottságnak is az iratai, meg az országos rendező iratai is nem olyan rég kerültek be a levéltárba. Egyébként az irat keletkeztető cégtől, az akkori korábbi minisztériumtól. Tehát a jogutód az most a minisztérium nem olyan rég küldte vissza ezeket az iratokat. És persze nehéz kutatni azért is, mert nagyon sokan emlékeznek erre az időszakra. Nem mondhatom azt, hogy én sokkal jobban tájékozott vagyok egy 68-as Atlasz klub tekintetében a Gerlóci utcában, mint az az ember, aki egyébként minden vasárnap ott volt, és ott tapsolt a kedvenc zenekarának. Ugyanakkor azért, és ez is érdekes kérdés, hogy a zenészek, akik meg megélték, meg kvázi aktív részesei voltak ennek a korszak, magyaroknak, amikor olvassák a Jampecek apakodában, vagy a Nekem irodadalt, vagy akár a legelsőt, az Észre fontos nem hagy címkönyvemet, akkor is azt mondják, hogy úristen, ilyen közegben éltünk, tehát ők ezt nem látták, ők akkor 20 éves gyerekként, kvázi gyerekként, fiatal hívvel megírtak olyan zenekari darabokat, amiket egyébként a mai napig is vállalhatónak tarthatunk. Ugyanakkor az, hogy mi zajlott a szivulak mögött, azt nagyon sokszor nem látták. És csak időnként tapasztalták azt, hogy hoppá, hát meghívták őket Stockholmba, de nem tudtak elmenni, hogy úristen, ez a zenekari darab, ez megállna a helyét, mondjuk egy másik zenekar LP-n szereplő száma volt, nekik miért nem lehetett lemezük, a másiknak meg miért lehetett. Tehát azért ezeknek a húz meg erez meg taktikáknak a lejátszása azért a szivulak mögött nagyon aktív volt, miközben ők meg a színpadon erről sokszor mit sem sejtettek. Azt nem akarom mondani, hogy tudatlanok voltak, mert nyilván ők szervezték a saját maguk koncertjeit, ők álltak a Rivalda fényben, ők tárgyaltak időnként az intézményeknek a vezetőivel, ugye ezt Fenyő Miklósék úgy mondták, hogy mennek békát nyelni, mert ők tehetséges zenészként tehetségtelen bürokratákkal kellett, hogy tárgyaljanak, és ezt elhiszem, hogy ez egy óriási nagy önmarcangolásba is átcsapolhatott, hogy Micike néni ott az íróasztal másik oldalán egy tolvonással megakadályozhatta azt, hogy ők most kimenjenek Lengyelországba turnézni, most mondtam egy konkrét példát. És azért ez borzasztó zavaró lehetett. Manapság már nincs ilyenről szó. Manapság egy együttes el akar menni Lengyelországba turnézni, akkor a menedzserét megkérjük, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, és hogyha van erre lehetőség, akkor kimennek. Ez akkoriban még az útlevél problémák miatt sem, amiről most nem is beszéltünk, sem volt annyira egyszerű.
0: Tehát mindent nem lehet feltárni, viszont még gondolom rengeteg mindent lehet felkutatni, feltárni ezen a területen, még azért van munka.
1: Hogyne, ez egy számtalan kihívást jelent ez a téma számomra. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a következő 6 évben, a következő 6 könyvnek az elképzelése bennem van. Azt, hogy most ezek meg fognak jelenni, nyilvánvalóan ez nem csak rajta múlik, de a lényeg az az, hogy a hanglemezgyártó vállalat történetét még monográfiaszerűen fel kéne dolgozni intézmény történeti szempontból. Ugyanúgy az országos rendezőröd, aminek ugye az iratai még feldolgozásra várnak javarészt, bár már egy-két tanulmányt írtam témában is, az is még feldolgozásra vár, és nem beszélve arról az utolsó nagy mohikánokról, akik már csak korukból fakadóan is versenyt futunk az idővel, ők is meg én is, még az ő karrierjük történetét is meg kell írni, de amit az előbb mondtam, az igaz itt is, tehát hogyha mondjuk egy Kovács Kati nem tudta azt, hogy mi történik a háttérben, akkor az ő karrierjének elmesélése közben a narratíva részévé kell tenni azt, hogy az Ori, az Interkoncert, az MHV, a rádió hogyan és miként

0: Ugyanakkor az tény is való, hogy én nem vagyok egy olyan ember, aki szakmányban írja könyveket, mert ez nem az én asztalom. Tehát vannak olyan zenei szakíró kollégáim, akik egy-két beszélgetésből ragyogó könyveket tudnak írni. Mikor azt mondtam egy alkalommal, hogy írtam 60 ezer karaktert a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat csak a rendszerváltáskori két év történetéről, akkor azt mondta az egyik kollégám, hát az már egy fél könyv. És rálam, hogy 60 ezer karakter az nem egy fél könyv, az csak maximum egy fejezete egy könyvnek, és annak mondjuk kb. 20-asát szokták megírni. Csak azért mondom ezt, hogy még mielőtt itt az olvasó táborom évről évre egy-egy újabb csatári kötetet kérne rajtam számon, azért hozzá kell tenni, hogy én ezeket nem így írom, hanem tényleg a levélteli kutatásokat kell eszközölni, és lehet, hogy bántó az, amit most mondok, de hát a zenei szakírók kollégáim közül egy se látott belőről levéltárat. Nekem meg ez a feladatom, nekem ez a munkám, ők nekik meg az a munkájuk, hogy állást foglaljanak bizonyos, mert az újságírók részéről állást foglaljanak bizonyos kérdésekben is, véleményt mondjanak az XY zenekar YZ című lemezéről. Én egyáltalán nem ebben utazom.
1: Mondta, hogy jelenleg az Omega könyvön dolgozik. Ez mikorra várható ennek a megjelenése?
0: 1960-ban adták az első koncertet, mind ugye a Proféta, mondjuk így, hogy formáció részéről Benkő Lászlók, mind pedig ugye a Ciklon formációja Kóbor Jánosék részéről. Szép lenne ezt megírni. Már egy éve dolgozom rajta egyébként, és még legalább ennyi van vissza. Szép lenne ezt megjelentetni mondjuk karácsonyra, mi ezen vagyunk, a zenekar tagjai is nagyon konstruktívan közreműködnek ebben, és hála Istennek rengeteg olyan irat is található, amivel alá tudjuk támasztani az ő véleményüket és az ő elmondásukat. Természetesen itt az írónak a felelőssége és a feladata is egyben, hogy kitalálja azt, hogy pontosan mi is történt, lehetőség szerint a lehető legjobban, mert azért itt 60 meg 50 év távlatából már lehet, hogy a dobos másként emlékszik, mint az énekes, a billentyűs, mint a gitáros, de nekem ebben is igazságot kell tennem. Valószínűleg pont az Omega együttes története az a legnehezebb falat, amiben nem lehet, nincs 100%-os tökéletes igazság. Biztos vagyok benne, hogyha megjelenik egy könyv, akkor az átlag olvasó természetesen ezzel elégedett lesz, de hogyha mondjuk valaki a fanklubnak a tagja is esetleg még X meg Y községben adott koncertjüket hiányolna, hát előre elnézést kérek, mert talán ilyen szinten már mégsem fogjuk tudni ezt rekonstruálni. De nyilvánvalóan nem is ez a cél. Az Omega Testamentum tulajdonképpen egy összefoglalása lesz a zenekar karrierjének, annak, hogy ők milyen útvesztőkbe kellett, hogy bocsátkozzanak, akár a magyar zenei életben, akár pedig ugye ők az egyetlenek, akik a leghosszabb ideig hosszú távon külföldön tartózkodtak, tehát akár a nyugat-európai könyvzenei szcénában. Tehát ez lesz az elsődleges üzenete és mondani valója a kötetnek, és az ő egyéni sorsuk is egy picit bele lesz szőve, tehát hogy kinek milyen sors adatot meg, miközben zenélt, azért ezt is közelről fogjuk látni. De például azt, hogy Benkő László a Hungarotonnak a popmenedzsere 1990-ben, azt nem fogom részletesen taglalni, hiszen az nem maga az Omega együttes története, mint ahogy mondjuk az Omega zenészek szólólemezeit sem feltétlenül fogom részletességgel ugye górcső elevenni, hiszen az sem Omega produkció. Persze, hogyha az volt, akkor ezzel még foglalkozni fogok.
1: Ebben a könyvben is lesz olyan, amelyet olvasva majd leesik az állunk?
0: Hát remélem egyébként, igen. Ez a cél, hogy azért ez egy összefoglaló munka lesz azért természetesen, és ugye egy újszülöttek minden vicc új, tehát hogyha valaki 20-30 évesen veszi kezébe az Omega kötetet, akkor nyilván minden új lesz neki. Sokan pedig mondjuk a homlokukra fognak csapni, hogy tényleg ez úgy volt. Sokan meg a kortársak közül, a mostani 60-70 évesek közül meg azért fognak a homlokukra csapni, mert azt fogják mondani, hogy tényleg ez ott voltam, és ez úgy történt, csak már nem emlékeztem rá. Tehát lesz egy csomó ilyesmi is persze benne.
1: Hát sok mindenről beszélgettünk az elmúlt közel egy órában, viszont amit én elterveztem, annak a 10%-át sem nagyon érintettük, úgyhogy üljünk le legközelebb, és folytassuk ezt a beszélgetést.
0: Én nagyon szívesen várom Önt ugyanúgy Budapesten, vagy ha megyek Pozsonyba, akkor persze ott is tudunk találkozni. De nagyon szívesen. Egyébként ebből látszik az, hogy jó ez a beszélgetés, mert a fordított helyzetben én is ezt szoktam érezni, amikor egy zenésszel beszélgetek, hogy kb. 10-20%-át kérdeztem meg annak, amit egyébként meg akartam kérdezni.
1: A Pentatonban Csatári Bence történésszel, kutatóval, több zenei könyv szerzőjével beszélgettünk arról, hogyan működött a magyarországi zeneipar az 1989 előtti politikai rendszerben. Köszönöm szépen a figyelmüket, Kubányi Péter hangmester nevében is. További szép napot kívánva búcsúzzik Puha József.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a vonatokon. Több halálos áldozata is volt a legutóbbi Ukrajna elleni orosz támadásnak. Hideg front érkezik, holnap az eső is eleredhet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a személyvonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizetőutast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek. Idén először a szlovák számvevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását. A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol. A HLAS szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a Szlovákia jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLASZ arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Kritizálta a jövő évi szlovák állami költségvetés tervezetét az exportőrök és a vállalkozók szövetsége is. Az exportőrök szerint hiányoznak a gazdasági növekedést és a vállalatok versenyképességét ösztönző konkrét intézkedések. A vállalkozói szövetség egyebek mellett az egyeztetés hiányát, egyes adók fenntartását és a költségvetési konszolidáció elhalasztását kifogásolja. A Progresszív Szlovákia a vasúti beruházások közbeszerzéseinek kivizsgálását kéri a hatóságoktól. Az ellenzéki párt szerint a szlovák vasutak egyes felújításokat több kisebb megrendelésre oszthattak fel, hogy elkerüljék a nyílt közbeszerzést. Példaként a Tardos-Kedd és Tótmegyer közötti mintegy 14 millió eurós beruházást említették, amelyet három részre bontottak. A PS szerint egyes közvetlenül odaítélt munkák jelentősen drágábbak lehettek, ezért a közbeszerzési hivatalhoz és a számvevőszékhez fordulnak. A barna medvék védelmére vonatkozó uniós szabályok módosítását sürgeti a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A szervezet szerint több régióban, különösen Túrózban és Liptóban egyre súlyosabb problémát jelent a medvék jelenléte. Az önkormányzatok olyan szabályozást szeretnének, amely lehetővé teszi az állomány hatékonyabb kezelését, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem a medvék válogatás nélküli kilövését támogatják. A pontos egyedszám meghatározásához további adatgyűjtést is szükségesnek tartanak. Legalább 11 ember meghalt az Ukrajna elleni szerdai orosz légitámadásban. Prilukiban egy rakéta 5 emeletes lakóházat talált el, ahol 5-en életüket vesztették, 26-an pedig megsérültek, köztük 5 gyermek. Vladimir Zelenszkij szerint Oroszország mintegy 70 rakétát és számos drónt vetett be, elsősorban az energetikai infrastruktúrát támadva. Kijevben és több más ukrajnai régióban további 6 ember vesztette életét. Uniós eljárás indult Magyarország ellen az állampapírok adózási szabályai miatt. Az Európai Bizottság szerint sértheti az uniós jogot, hogy egyes magyar állampapírok hozama adómentes, miközben a magyar befektetőknek más uniós országok hasonló értékpapírjai után adót kell fizetniük. Brüsszel szerint ez visszatarthatja a befektetőket a külföldi állampapírok vásárlásától, és korlátozhatja a tőke szabad mozgását. Egyelőre nem világos, hogy az eljárás milyen változásokat hozhat a magyar szabályozásban.
2: Időjárás.
1: Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Komáromban a Szent János és az Ötvös utca kereszteződésében. 4 gépkocsi ütközött Csécs után Szepsi felé, a szakaszt lezárták, kerülni Makrancon át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Magyarországon szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatának szabályait. A miniszterek közül a jövőben csak a belügyminiszter közlekedhet rendőrségi személyvédelemmel biztosított járművel, a korábban kiadott engedélyeket pedig felülvizsgálják. Szlovákiában is egyre gyakrabban felmerül a kérdés, vajon nem túl sokan használhatnak már most is kék villogót? Kinek jár ez a jogosultság, mikor valóban indokolt a megkülönböztető jelzés használata, és mi lehet a következménye annak, ha az autósok egy idő után már nem tudják, mikor kell valóban azonnal utat adniuk. Erről is kérdezem Major József közlekedésbiztonsági szakértőt. Magyarország most szigorított a kék villogó használatán. Közlekedésbiztonsági szempontból indokolt volt ez a lépés?
3: Közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt, de nem az a lényeg. Tehát közlekedésbiztonsági szempontból, mivel hogy a kéklámpás autóknak nem minden esetben kell betartani az összes közlekedési szabályt, bizonyos szabályokat megszeghetnek, ezért ugye ez egy fokozott veszélyforrás az utakon. Tehát hogyha egy kéklámpás autó közlekedik, az mindig veszélyesebb, mint a normál forgalom, ahol ugye világosak a szabályok, és mindenkinek be kellene tartani. Magyarországon most a lényeg viszont inkább politikai indítatású, tehát ott elindult egy folyamat, most azt hiszem a politikában mélyebben nem menjünk bele, de elindult egy folyamat, hogy megpróbálja kiszűrni a közéletből és az állam működéséből azokat az elemeket, amik egy demokratikus társadalomban nem egészen illenek bele.
2: Térjünk is át Szlovákiára. Nálunk pontosan kik jogosultak ma a kék villogó és megkülönböztető hangjelzés használatára a gépkocsikon?
3: Ha most ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy inkább soroljuk fel azokat, akik nem jogosultak, mert hogy abból van kevesebb. Megpróbálom elsorolni röviden és egyszerűsítve, de azért arra kérem, hogyha közben letelne a műsoridő, hogy akkor figyelmeztessen erre. Tehát Szlovákiában jogosultak a fegyveres erők, a katonai rendőrség, a csendőrség, a katonai hírszerzés, az adóhatóság, a polgári védelem, a tűzoltóság és az önkéntes tűzoltók, ipari tűzoltók, bányamentők, mentőszolgálat, titkos szolgálat, államelnöki hivatal, nemzeti tanácshivatala, alkotmánybíróság, legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb ellenőrző hivatal, a nemzetbiztonsági hivatal, a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese, a kerületi ügyészek, a miniszter, államtitkár, nemzeti bank, városi rendőrség, betegszállítók, rendezvénybiztosító, egészségügyi szolgálat, munkafelügyelőség, rádióaktív anyagot szállító cégek, városi közlekedési vállalat és az autópálya kezelőség.
2: Ez eléggé döbbenetes ez a lista, azt kell mondanom. Közülük valójában kinek lehet ténylegesen szüksége a kék villogóra?
3: Hát ami mindenképpen egyértelmű, az a rendőrség, mentők, tűzoltók. Aztán bizonyos esetekben tehát előfordulhat, hogy a betegszállítók, városi rendőrség nyilvánvalóan a utakon való helyzetre való tekintettel, tehát még az, hogy az autópálya kezelőség is bizonyos esetekben használja. Azt, hogy egy kerületi ügyésznek mondjuk miért van szükség kék lámpára, hát az egyértelmű, hogy nincs. Ha esetleg előfordulhat olyan eset néhány évente egyszer, hogy szüksége lenne rá valamilyen bünténnyel kapcsolatban, vagy valami okból, akkor nyugodtan elég ez rendelkezés a törvényben, hogy a rendőrség ilyenkor el tudja szállítani a saját autójával, az egyszerűen megoldható. Tehát ez egyértelműen politikai indok, az, hogy ennyien használhatják a kék lámpát. Erre a szlovák nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, azt úgy hívják, hogy papalásizmus.
2: Hát ez akik mondjuk kiskirálykodnak, fordíthatjuk
3: hát talán. Hát talán magyarra igen, így fordíthatnánk. Tehát itt ilyen bizonyos fajta státusz szimbólum lett az, hogy megmutassák, hogy neki is van kék lámpája.
2: nálunk a jogosultság személyekhez, funkciókhoz kötődik, vagy pedig egy olyan járműhöz, ami konkrét feladatot lát el?
3: Hát is, és tehát mondjuk a mentőszolgálat esetében, tehát minden mentőautóra, teljesen független attól, hogy ki vezeti, bizonyos esetekben pedig úgy fogalmaz a törvény, hogy például a legfelsőbb bíróság elnökét szállító autó. Tehát az az autó, amelyik ha a legfőbb bíróságnak lenne 10 ilyen autója, akkor éppen az az autó, amelyik őt szállítja, akkor éppen akkor jogosult.
2: Akkor jól értem, hogy nem csak ilyen sürgős, vagy életet, egészséget, biztonságot érintő esetekben használják ezeket a jelzéseket Szlovákiában?
3: Sajnos nem.
2: És van arra valamilyen adat, vagy akár tapasztalat, hogy politikusok, egyes hivatalok, hivatalnokok, vagy más szervezetek visszaélnek a kék villogóval? Mert hát feltételezem, hogy csak bizonyos helyzetben használhatnák ők is.
3: Bizonyos helyzetben, tehát hogy azért, hogy egyáltalán a politikusok kék villogót kezdtek el használni, annak nem az volt az oka, hogy valahova sietnek. Egy politikus, ha saját idejét nem tudja irányítani, akkor az országot végképp nem tudja. Tehát nem az volt az oka, hanem biztonsági ok. Tehát, hogyha egy forgalomban araszoló autót, ha esetleg merényletet akarnak megkísérelni, akkor ugye sokkal könnyebb helyzete menne a merénylőnek, mint hogyha az autó folyamatosan halad. Tehát a biztonság volt a fő ok. Viszont Szlovákiában nagyon kicsi annak a veszélyeztetettsége, hogy tehát ilyen merényletet kíséreljenek meg. Szlovákia történetében nem is történt olyan, hogy autóban kíséreltek, vagy autóban tartózkodó, vagy haladó politikus ellen kíséreltek meg merényletet, autón kívül is csak egy esetről tudunk. Tehát az, hogy siet például az államelnök siet a Borbélyhoz, ugye erről megjelentek hírek az interneten, ezt láthattuk is képen, tehát ez egyáltalán nem indok. Szerintem az állampolgárok szerint sem.
2: Egyébként milyen veszélyhelyzetet okozhat a közúti közlekedésben, hogyha túl sok ilyen kék szirénával vagy villogóval ellátott autó jelenik meg az utakon?
3: Egyik, hogyha azt nézzük, a konkrét helyzeteket nézzük, az, hogy ahogy már elmondtuk az elején, tehát egy mindig veszélyforrás, mert bizonyos szabályokat megfeghet, és akkor ezáltal tulajdonképpen arra kényszeríti a többi autóst, hogy ők is egy nem standard helyzetbe kerüljenek, nem standard módon reagáljanak, esetleg nem tudom, felhajtson a járdára, hogy elengedje a kék lámpás autót, ez mindig veszélyforrás, ez az egyik. A másik az, hogy túl van telítve, már most Szlovákiában túl van telítve a forgalom szirénázó és kéken vagy pirosan villogó autókkal. Én még emlékszem azokra az időkre, amikor, hogyha végigment egy mentő a városon, akkor egy hétig mindenki arról beszélt, hogy Jézus Mária, mi történt, ment egy mentőautó. Már egy közepes városban 10-20 mentőautó halad át, és egyszerűen a gépjárművezetők már nem győznek rá reagálni, és sokan nem is veszik komolyan.
2: Egyébként ezt már egy fél mondattal az előbb említette, de mit kell pontosan tennie egy sofőrnek, ha kék villogóval és szirénával érkező járművet lát maga mögött, vagy hall maga mögött? Mit tegyek én, mint sofőr ilyenkor?
3: Hát ha részletesen el akarnak magyarázni, ez most több időt venne igénybe.
2: Mi a legfontosabb dolog?
3: Hogy igyekezzen félreállni, tehát ne azt mondja, hogy ez majd talál magának utat. A másik az, hogy figyelje, hogy hova szeretne menni. Tehát mondjuk egy kék lámpás autó megteheti azt, hogy a kereszteződésben a bal sávból kanyarodik jobbra, például, tehát figyelje az irányjelzőjét, és maga az autós is próbáljon kommunikálni, tehát hogyha jobbra húzódik le, akkor ezt jelezze irányjelzővel, ha mit bal oldalon áll meg, akkor ezt is próbálja jelezni, és hogy egy olvasható legyen, úgymond olvasható legyen, előrelátható legyen a viselkedése, és ami fontos a legtöbb esetben, nem minden esetben, a legtöbb esetben meg kell állni. Tehát az, hogyha ha halad egy tűzoltó autó előtt, halad százzal egy úton, és csak lehúzódik úgy, hogy az útpatkáról az összes kavicsot a tűzoltó autónak a szélvédőjébe vágja, azzal nem sokat segített, miközben ő úgy gondolta, hogy segítettem, mert félrehúzottam.
2: Ön szigorítaná, vagy inkább pontosítaná a kék villogóra, illetve a megkülönböztető jelzésekre vonatkozó szlovákiai szabályokat?
3: Hát rajta múlna, akkor egyértelműen szigorítanám, tehát ez ismétlem, ez politikai kérdés is. Tehát hogy áll a kormány az állampolgárokhoz, mennyire becsüli meg, mennyire akarja nekik megmutatni, hogy ők többek, mert kéklámpás autóval közlekedhetnek, de egyébként közlekedés biztonsági szempontból is minél kevesebb a kéklámpás autó, annál biztonságosabb, tehát ha nekem módonban állna, mindenképpen szigorítanám.
2: A kékvilogó csak addig működik valódi megkülönböztető jelzésként, amíg az autósok elhiszik, hogy használata indokolt. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
2: Hétfőn közel 3 órán át hallgatta meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter volt magyar külügyminisztert. A kérdések középpontjában az állt, jelent-e összeférhetetlenségi vagy nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a korábbi miniszter ma annál a kínai autógyártónál dolgozik vezetőként, amelynek magyarországi terjeszkedését kormánytagként éveken át segítette. Közben egy friss felmérés szerint a magyarok többsége bízik az elszámoltatás sikerében, bár a Tisza szavazói között is vannak, akik gyorsabb eredményeket várnának. Mit jelent politikai szempontból a Szijjártó ügy, és meddig tartható fenn az elszámoltatással kapcsolatos magas társadalmi várakozás? Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével beszélgetek. Miért lett egyáltalán nemzetbiztonsági ügy abból, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártónál vállalt munkát? Politikai értelemben mennyire súlyos lépés ez?
5: Hát alapvetően politikailag és morálisan megkérdőjelezhető ez az ügy, tekintve, hogy Szijjártó Péter ugye előtte külügyminiszterként a másik fél volt a tárgyalóasztalnál, és ezekben az alkudozásokban is kifejezetten sok előnyben részesítette a kínai vállalatot, illetve hát természetesen olyan információk is lehetnek a birtokában, ami nem kényelmes Magyarország számára, hogyha ennél a cégnél dolgozik. Viszont itt van az a probléma, hogy jogilag semmi nem szabályozza Magyarországon azt, hogy egy politikus, akár egy ilyen magas tisztséget betöltő politikus egyből a piacon tudjon elhelyezkedni, úgyhogy ilyen szempontból ez egyelőre inkább aggályokat és kérdéseket vet fel, tényszerűen annyit tudunk, hogy még a szakszolgálatokat is meg fogja hallgatni, ugyanez a bizottság, illetve azt feltételezhetjük, hogy a Tiszának szándékában áll ezt a fajta, mondjuk úgy, joghézagot kiigazítani, és egy olyan törvényjavaslatot benyújtani, amely a későbbiekre meg tudja akadályozni a hasonló eseteknek az előfordulását.
2: Szijjártó azt mondja, tiszta a lelki ismerete, és a BYD támogatása beleillett a korábbi kormány beruházás ösztönzési gyakorlatába. Ez politikailag elégséges válasz lehet?
5: Itt alapvetően ugye, mivel egy zárt ülésről beszélünk, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon kevés tény tudunk róla, és nem is fog a jegyzőkönyv kikerülni. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen kérdések voltak. Ezt tudjuk, hogy Szijjártó Péter így válaszolt ezekre a kérdésekre, és ez beleilleszkedik abba a narratívába, amit ugye eddig is a volt kormánypártok részéről ebben az ügyben megfogalmaztak. Nyilvánvalóan itt egy narratíva alkotás van mind a két oldalról. A Szijjártó Péterről a volt kormánypártokhoz tartozó politikusok is úgy nyilatkoztak, hogy ő rendelkezésre állt, annak ellenére állt rendelkezésre, hogy nem kötelező megjelennie, mindenre válaszolt és tiszta a lelkiismerete. Nyilvánvalóan ez a saját narratívájuk. Míg a másik oldalon, természetesen a Tisza pedig kifejezetten nyugtalanítónak tartja Szijjártó Péternek a válaszait, és ezt hangosítja ki az adott nyilatkozataikban.
2: Igen, a Tisza képviselői a meghallgatás után azt mondták, hogy őket nem győzték meg Szijjártó válaszai. A Fidesz szerint azonban nem derült ki nemzetbiztonsági veszély. Most a választó ebből mit tud leszűrni? Tehát, hogy mennyire tudhatjuk megítélni, hogy valóban fennállt a nemzetbiztonsági kockázat akár?
5: Itt alapvetően nehéz a tájékozódás, és én attól tartok, hogy inkább megint hitvitában fogunk bonyolódni, mivel tényszerű adataink nincsenek, hogy mi történt, vagy mi volt a válasz, illetve jogilag nem szabályozott a helyzet, ez nagyon aggályos. És ennek megfelelően azt gondolom, hogy a választók a már meglévő párt preferenciáik, vagy már a meglévő politikai preferenciáik szemüvegén keresztül tudják vizsgálni ezt az ügyet. Nyilvánvalóan azok, akik jobban támogatják a Tiszát, vagy támogatták azt, hogy itt kormányváltás legyen, és ebben kifejezetten nagy ügy volt az, hogy Magyarország nem a nyugati szövetségesei felé húz, sőt, sokszor inkább úgy tűnt, hogy őket gáncsolja az Európai Uniót például, és ehelyett inkább keletnek nyit. Nyilvánvalóan számukra az, hogy Szijjártót kihallgatták, és arról a tiszások azt mondták, hogy őket nem győzte meg, inkább az lesz a véleménye ezeknek az embereknek, hogy itt egy súlyos probléma van. És morálisan és politikailag én azt gondolom, hogy ez fedi is a valóságot. De azok az emberek, akik még mindig kitartanak a volt kormánypártok mellett, számukra pedig kielégítő válaszok tudnak ezek lenni.
2: Felmerült Orbán Viktor neve is a meghallgatáson. Mennyire szélesedhet még ez az ügy a volt kormány más vezetőire is esetleg?
5: Igen, itt alapvetően én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nevének a felmerülése az majd, hogy nem egy ilyen kulcskérdés, de egyelőre talán inkább egy politikai mozzanatnak tűnik. Az elszámoltatás iránti igény az nagyon magas Magyarországon. Ez természetesen inkább azokat az ügyeket és azokat a szereplőket érinti, akik a leginkább a szemünk előtt voltak. Így a volt miniszterelnök felé is megfogalmazódik az az elvárás, hogy őt felelőssé tudják tenni különböző ügyekben, és én azt gondolom, hogy azért is hangozhatott el a neve, mert ennek az elvárásnak egyrészt a tisztások sem szeretnének ellenállni, hiszen a politikai üzenetük volt az elszámoltatás. Az, hogy ebbe hogyan tud bekapcsolódni, vagy konkrétan ebbe az ügybe hogyan tudják bekapcsolni Orbán Viktor szerepét, az még egyelőre nem világos.
2: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió műsorában továbbra is Galgóczi Eszter politológussal beszélgetek. Egy friss kutatás szerint a teljes népesség 61%-a arra számít, hogy sikeres lesz ez az elszámoltatás. Ez magas társadalmi elvárásnak számít?
5: Én azt gondolom, hogy igen, egyrészt magas társadalmi elvárásnak számít, másrészt pedig azt jelenti, hogy kifejezetten nagy még mindig a politikai érdeklődés, és még a kormánypártoknak a bizalmi szintje az kitart, tehát a választók egyrészt egyre nagyobb támogatásokat látunk, nagyon magas a kormánypártoknak a támogatási száma, másrészt pedig ugye ez az egyik legfontosabb üzenetük volt, amire felhívta mindenki a figyelmet, hogy ha ezt nem tudják teljesíteni, vagy csak részben tudják teljesíteni, akkor az akár problémákba is ütközhet. Ehelyett most azt látjuk, és ez szerintem kifejezetten fontos megjegyezni, hogy az NK körüli botrányban most születtek ugye előállítások, letartóztatások, ami talán még inkább abba az irányba mutat, hogy itt valódi elszámoltatással fogunk szembenézni. Engem azért lepnek meg az adatok valamilyen szinten, mert azért azt lehetett látni, hogy itt van egy nagyon erős kiábrándulás, mind a politikából, ez inkább Magyar Péter megjelenése előtt volt megfigyelhető, illetve hát az elszámoltatással kapcsolatban azért kommunikációsan is mindig nagyon óvatosan beszélt a miniszterelnök, nem véletlenül, hiszen ez már gyakran előtérbe került a magyar politikában. A 89-es elszámoltatások is elmaradtak, 2010-ben egyébként a Fidesz is elszámoltatásokat ígért a kétharmados győzelme előtt és után is, és ezek is mondjuk úgy, hogy korlátozott sikereket tudtak elérni, inkább nem tudtak sikereket elérni. Úgyhogy ilyen szempontból van egy történelmi hagyománya annak, hogy ebben nem feltétlenül tudunk bízni. Mégis úgy tűnik, hogy a Tisza egyszerre kommunikációsan másfelől azzal, hogy felállítja mondjuk a vagyonvisszaszerzési hivatalt, azt, hogy látunk ügyeket valóban elindulni, és valóban látványos, egyelőre inkább a látvány részét tudnám kiemelni, mert még döntés nem született, de látványos cselekvéseket látunk, az mégis az irányba tolja a társadalom nagy részét, hogy elmerje hinni, hogy ebben az esetben valóban lesz elszámoltatás Magyarországon.
2: Azért úgy tűnik, hogy elég nagy az optimizmus, mert hát a Tisza szavazóinak a 87%-a bízik a folyamat sikerében. Tehát ez viszont ugye a tiszások kisebbsége maradéktalanul elégedett csak ezzel a az elszámoltatás. Ez azt mutatja, hogy már megjelent a kormánypártok szimpatizánsai körében is a türelmetlenség?
5: Én azért azt gondolom, hogy ezek a számok, itt inkább tényleg a kiugró adatra érdemes figyelni, 80% fölötti adatra. Természetes az, hogy még a saját szavazóbázison belül is vannak olyanok, akik mondjuk kételkednek, vagy nem hiszik el, hogy ezek a folyamatok le tudnak zajlani. A már említett okok miatt azért itt van egy történelmi hagyománya annak, hogy ezek nem történnek meg. Másrészt pedig nagyon nehéz ezt a várakozást menedzselni. Mert nyilvánvalóan itt az emberek egy része arra gondolhatott elszámoltatás témakörében, meg az Út a börtönbe program, ez egyszer elhangzott a kampány során, amit végül átneveztek a programban, de azért elő-elő kerül, hogy itt nagyon gyors letartóztatások, nagyon gyors kivizsgálások és nagyon gyors büntetések várhatóak, majd legalábbis ez így csapódott le a választók fejében. De nyilvánvalóan jogállamban élünk, nyilvánvalóan itt nyomozások zajlanak, és jogszerűen kell minden ilyen ügyet megoldani, ami ezt az időt kitolja, meghosszabbítja. Vannak nyilván azok, akik ezt is akár már egy nagyon hosszú időszaknak élik meg, vagy vannak azok, akiknek egész egyszerűen más ügyekben lett volna elvárás az, hogy kivizsgálják, és akár mondjuk Orbán Viktort jobban szeretnék már tényleg a bűnösök padján, vagy vezetőszáron elvezetve látni. Nagyon nehéz lenne mindenkinek az igényeit jogszerűen kielégíteni, én ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni, és én azt gondolom, hogy ez a 10% ez nem egy kiugró adat, és nem a kormánytól való elfordulást jelentheti már a meglévő bizalmatlanságot is akár, hogy persze ez egy nagyon jó ígéret, de azért meglátom majd a végét, hogy kivárom majd a végét, jelentheti azt, hogy ők másfajta ügyekben számítottak volna már most elszámoltatásra. Nem feltétlenül kell itt azt látni, hogy akkor ők azonnal a TISZ ellen fognak fordulni.
2: Nem fenyeget az a veszély, hogy az elszámoltatás idővel politikai leszámolásnak tűnhet azok szemében, akik mondjuk eleve bizalmatlanok az új kormánnyal szemben?
5: Ez a veszély, ez nem csak idővel jelentkezhet, ez alapvetően már jelentkezett. Nyilván itt nem feltétlenül a TISZ szavazókat értem, mert hogyha választói szempontból vizsgáljuk, akkor az nagyon erősen látszik, hogy a Fidesznek a legerősebb politikai üzenete jelenleg az, hogy önkény van Magyarországon, és a TISZ politikai leszámoltatást végez. A már említett NKÖ ügyben is egyébként nagyon erősen kihangosították, és mindenféle vizuális és képi megoldásokkal, videókkal próbáltak arra az érzetre ráerősíteni, hogy Hankó Balázs egyébként egy mártír, aki csak egy politikai leszámoltatásnak az egyik szereplője. Itt azt érdemes látni, hogy a Fidesz még a saját szavazói felé azt kommunikálja, hogy ez bárkivel megtörténhet. Alapvetően a választókkal is, tehát a saját politikai közösség felé intézett támadásként élik meg, amely alapvetően félelmet tud kelteni az emberekben. Nyilván kommunikálnak úgy a vagyonvisszaszerzési hivatalról, mintha az az ábó lenne, tehát ezzel a képpel élnek, és ezt a képet akarják még inkább súlykolni választópolgárokba. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt ki tudják ezzel a fajta kommunikációval szélesíteni a választókörüket, sőt, minden egyes felmérés inkább arra utal, hogy a Fidesz szavazói egyre kevesebben vannak, de a MAG szavazóknak az érzéseire kifejezetten erősen tudnak még akár hatni, és ők még inkább abban a narratívában tudnak gondolkodni, hogy ez egy politikai leszámolás.
2: És mit tehetne, vagy mit kellene tenni a TISZ kormánynak ahhoz, hogy ezek az eljárások a politikai akarattól függetlennek is tűnjenek, tehát hogy ne tűnjenek politikai leszámolásnak?
5: Hát egyrészt az, hogyha jogszerűen viszik végig ezeket a nyomozásokat, ez független szervezetek, mind az ügyészség, mind a vagyon visszaszerzési hivatal függetlenül járnak el az ügyekben, az én azt gondolom, hogy a bizalmat tudja növelni. Itt ugye van az a probléma, hogy jelenleg az ügyészségbe vetett bizalom az kifejezetten alacsony, nem véletlen, hogy egy új szervezetet is létrehoznak. Mellette egyébként csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ami szintén tud egy megerősítő és bizalmat építő szervezetként fellépni Magyarországon. Talán egyetlen egy kételj, ami inkább a fideszesek szemét szokta megragadni, és ők szokták kihangosítani, hogyha Magyar Péter nagyon erősen nyilatkozik folyó ügyekben, vagy szoktak olyat kihangosítani, hogy egy órával hamarabb nyilatkozott, ami nem feltétlenül így van, vagy lehet tudomása azokról a dolgokról, amik történnek. Nyilván ez a fajta kommunikáció, ez abszolút és teljes mértékben kerülendő, de közben meg az is látható, hogy mondjuk a parlamenti kommunikáció is kifejezetten nagy érdeklődésre ad számot, és azon belül is az, amikor Magyar Péter vagy más egyéb kormánytagok felkérdezik a parlamentben ülő fideszeseket, és akár vádlóan is beszélnek hozzájuk azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amik felmerültek. Ezek ugye időben lehet, hogy összetolják azt, hogy ez egy politikai leszámolás, de a független intézmények szerepe az nagyon fontos, és hogy a független intézmények szereplői ellen tudnak állni a politikai nyomásnak, akkor azért ez a valóságban nem tud összecsúszni. Az, hogy kommunikációsan milyen narratívák fognak még következni, és ezt ki fogja elhinni, az egy egészen más kérdés.
2: Befejezésül Orbánéknak milyen lehetőségei maradtak? Tehát, hogy a Fidesz hogyan tud ebben a helyzetben még politikailag védekezni, hogyha egyszerre több korábbi kormánytag kerül vizsgálat alá?
5: Igen, hát itt valóban csak azt látjuk, hogy eddig hogyan tették ezt, és ez alapvetően egy olyan kommunikáció, amiben azt állítják, hogy itt egy politikai leszámolás van, bárkiért eljöhetnek, akár a szavazókért is, és ez egy ilyen félelem és ellenállás érzését egyszerre tudja kiváltani a szavazóban, ami a közösséghez tartozását erősítheti.
2: Szijjártó Péter meghallgatása egyetlen ügy, az elszámoltatás politikai sikere vagy kudarca viszont hosszabb folyamatban dől el. Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm, és szép napot kívánok.
4: Pátria Rádió. Őket erebes. FM 106,7.
2: Harmadik hete tart a francia középiskolások tiltakozás sorozata. A hét elején már csaknem 600 iskola működését érintették a blokkádok és demonstrációk. A diákok több tanárt, jobb körülményeket és az egyetemi felvételi rendszer átalakítását követelik. Közben azonban egyre több az összecsapás is. Több ezer embert vettek őrizetbe, sokan megsérültek, és már a rendőri fellépés miatt is vizsgálatok indultak. Miért nőtt ilyen gyorsan országos mozgalommá a tiltakozás, és mennyire fenyeget az a veszély, hogy radikális csoportok is hasznot húznak belőle? Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com szerkesztőjével beszélgetünk. Tulajdonképpen mi indította el ezt a tiltakozási hullámot?
6: Az elmúlt hetekben érződött Franciaországban, hogy van egy nagyon komoly társadalmi feszültség, valami fortyog, bugyog a mélyben, és valójában az volt a kérdés, hogy ez hol jön ki. És hát végül a középiskoláknál jött ki, egy intézményből indult, ahol az volt a nagyon konkrét panasz, hogy voltak betöltetlen tanári álláshelyek. És egyébként ezeket a betöltetlen tanári álláshelyeket az Oktatási Minisztérium rendezte. Tehát abban a konkrét, egyébként Párizstól északra lévő intézményben, ahol kezdődött ez a dolog, ez rendeződött, onnantól tovább terjedt más intézményekbe. Saint-Saint-Denis megye volt egyébként a bölcső, ha szabad így fogalmazni. Ez Franciaország egyik, sőt, hanem a legszegényebb megyéje, és onnan terjedt tovább más külvárosokra, de itt gondolok például az olyan úgymond burzsoának, tehát jól szituáltnak tartott településekre, mint mondjuk Versailles, és onnan ment tovább országosan ez a mozgalom. Tehát a szikra az valóban az oktatás kérdése, de nagyon fontos az a kontextus, hogy nagyon sok területen érződik, hogy valami van a levegőben, hogy más nem mondja, két héttel ezelőtt olyan beszélgetések voltak a médiában, hogy van-e olyan feszültség, van-e akkora feszültség, hogy abból például olyan valami történjen, mint a sárga mellényesek mozgalma. Tehát számomra az volt a kérdés, hogy hol fog kitörni, hát az oktatás lett.
2: Én még mindig értetlenül ingatom a fejemet, hiszen hát tanárhiány magyarországi vagy szlovákiai középiskolákban is előfordul, és mégsem válik országos mozgalommá, vagy tiltakozási hullámmá. Miért vált ennyire központi kérdéssé a tanárhiány és az iskolák állapota?
6: Ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy itt több faktor járulhatott ahhoz hozzá, hogy ez ilyen mértékben tört ki, vagy ilyen formában tört ki. Mert egyébként, hogyha statisztikákat nézegetünk, hogy mondjuk a PISA felmérésekben, és ezt a francia sajtó is megtette, nagyon jól teljesítő országok tanárállománya és a franciaországi tanárállomány és a konkrétan említett körzetek tanárállománya milyen, akkor azért nem találunk olyan rettenetes nagy eltéréseket. Országon belül fogunk találni eltéréseket. Mondom, hogy szerintem mik azok a szempontok, amik szóba jöhetnek. Az egyik az az, hogy a nyilvános vitában, tehát a nagy politikai vitában érdekes módon a fiatalok kérdése nem nagyon jelenik meg. Tehát beszélünk nyugdíjreformról, nagyon sok mindenről, költségvetési stabilitásról, de a fiatalok kérdése alig-alig jelenik meg. A fiatalok között, és ezt most úgy mondom, hogy nyilván ez egy valószínűségi dolog, vannak speciális témák, amelyek érdekesek. Ilyen például a palesztin kérdés 2023 óta, az oktatás, a klímakérdés. Ezek így úgy megjelennek a nagypolitikában, de nem feltétlenül azt az álláspontot képviselve, amit a fiatalság képvisel. Ugye itt ez különösen az északi megyékben érdekes lehet. És egyébként is Franciaországban a fiatalok nagyon aktívak. Tehát ezt fontosan tudjuk, hogy a középiskolás fiatalság politizál. Az egyetemista fiatalság politizál. Teljesen függetlenül attól, hogy nekik van-e adott esetben szavazati joguk, elmúltak-e 18 vagy nem. Talán az a mondat nagyon árulkodó, amikor egy fiataltól megkérdezték, hogy akkor hát miért ez a hatalmas dű és ez a harag és stb. És azt mondta, hogy hát tiltakoztunk, blokkoltuk az iskolát, senki nem figyelt ránk, de most, hogy ennyire túlpörgött ez a dolog, most bezzeg mindenki figyel, és hát az oktatási miniszter erre reagált. Tehát van valami ilyen meg nem hallgatottság, meg nem értettség ez, és ezt nagyon nehéz politológiai eszközökkel megragadni, ez valószínűleg szociálpszichológus más szakma kellene, de az, hogy Franciaországban nagyon könnyen megy az, hogy a fiatalok aktívan tiltakozzanak és politizáljanak, ez valószínűleg kenegeti a dolgokat. Kenegetheti a közösségi média, tehát ez egy ilyen, úgy szokták mondani, hogy horizontálisan szerveződő mozgalom, ugye nincs kiemelt vezetője, nincsenek arcai, hanem TikTokon, Snapchatten, nem tudom én hol szerveződik. Ugye ez önmagában egy külön kérdés, hogy ott valaki fűti-e, mert itt fölmerül a radikális baloldali csoportok, a lázadó Franciaország mint párt, ugye a kormány is szívesen mutat rájuk, meg adott esetben külföldi szereplők, hát ilyen fűtőaktivitása, tehát egy hibrid beavatkozás lehetősége. Na most ezt most itt pár nappal a kezdet után nem tudjuk szétszálazni, hogy mi az, ami adott esetben még hozzájárul. Itt azt szoktam mondani, hogy ezeknek a vádaknak, vagy fölmerült magyarázatoknak a kapcsán várjunk, lesznek jelentések, lesznek értelmezések, kutatásokkal megalapozva, ez 4-6 hónap barátok közt is, de akkor fogunk biztosan látni, ezeket most kezeljük hipotézisként, de hát itt most már legalább a 6.-8. lehetséges értelmezés és magyarázat környékén járok, tehát valószínűleg az lesz a vége, hogy mindegyik szerepet játszott, csak még nem tudjuk, hogy milyen arányban.
2: A hatóságok közben attól tartanak, hogy radikális csoportok is rátelepednek a diák tüntetésekre. Mennyire valós ez a veszély?
6: Minden egyes alkalommal, amikor utcai tüntetésre kerül sor, és az a vége, hogy oszlatni kell, zavargás lesz a vége, valamilyen rongálás a vége, és ez most is megtörtént, tehát hogyha az ember fölcsapja a francia sajtót, akkor bőven lát ezzel kapcsolatos képanyagot. Fönnáll a gyanú, vagy fönnáll az az állítás, inkább így mondom, hogy vannak olyan opportunista, anarchista, radikális, baloldali csoportok, amelyek rátelepednek ezekre a mozgalmakra, és csak a balhé kedvéért vesznek benne részt. Nyilván ezzel részben diszkreditálják az eredeti mozgalmat, az eredeti követeléseket, de hogy ez egy teljesen reális veszély, ez Franciaországban elő szokott fordulni, tehát ezzel valóban számolni kell.
2: A rendőri fellépés miatt már külön vizsgálatok is indultak. Nem növeli tovább a tiltakozók dühét, ha azt érzik, hogy túl keményen lépnek fel velük szemben?
6: Ez is benne lehet, ugye éppen a tegnapi napon egy ilyen könygránát letépte egy fiatalnak a kezét, tehát hogy most már súlyos sérült is van, de hát már pár nappal ezelőtt is az volt a mondás, hogyha ebben a tempóban megy tovább az erőszak, és hát ugye a másik oldalon meg benzinnel locsoltak le tanárt, meg nem tudom én, ilyen égősprével támadtak meg embert és hasonlók, tehát hogy nagyon komoly erőszak van a másik oldalon is, akkor nagyon könnyen lehet, hogy hát akár emberéletet is követelhet ez a történet. Tehát van egy nagyon komoly aggodalom az erőszak minősége, kegyetlensége, mélysége, stb. Miatt. Na most a rendőri fellépésnek a keménysége önmagában is vita téma. Ugyanis a közéleménykutatások szerint a francia polgárok egyszerre ítélik el a mozgalom erőszakosságát, de egyszerre támogatják a követeléseit, tehát a fiatalok oktatással kapcsolatos követeléseit. És a kormány erre próbál, hogy mondjam, egy ilyen kiegyensúlyozó politikával rájátszani. Egyik oldalról rendpárti üzeneteket küld, hogy az erőszak tűrhetetlen, a másik oldalról viszont érdemben próbál majd reagálni a követelésekre, ugye a miniszterelnök októberre feladatot osztott a kormány tagjainak. És az, hogy a rendőrség hogy lép föl, az vita téma lett. A kormány egyik oldalról demonstrálja azt, hogy rendet akar, a másik oldalról többek között a lázadó Franciaország, a radikális baloldali párt túlságosan erőszakos, elnyomó fellépéssel vádolja a kormányoldalt, hogy ő brutalizálja és hát elnyomja a fiatalok mozgalmát. Tehát önmagában az, hogy a rendőrség hogyan lép föl, az már most politikai vita téma, tehát zajlik az a tovagyűrűző jelenség, amelyet a kérdésében említett.
2: Végezetül nagyon röviden, van esély gyors politikai megoldásra, vagy ez a tiltakozás sorozat még hetekig eltarthat Franciaországban?
6: Két kérdés van, két dolgot kell figyelni. Az egyik az, hogy a fiatalok hogyan reagálnak majd a konkrét javaslatokra, és hogy hát mondjuk úgy, hogy milyen ilyen külső támogatásokat kap a mozgalom, ugye, amiket említettem, hogy van-e, aki ezt táplálja. Tehát, hogy de mobilizálhatók-e a fiatalok konkrét megoldásokkal. A másik dolog, amit figyelni kell, az a másik irány. Ugye nagyon sokaknak 1968 jut az eszébe, de 1968 az azért volt olyan nagy dolog, mert más társadalmi csoportok is rákapcsolódtak, nevezetesen a munkásosztály, a munkásmozgalom. Tehát egy össztársadalmi problémája lett de Gaulle tábornoknak. Itt azt kell figyelni, hogy más csoportok konvergencia szerűen jelentkeznek-e. Lesznek szakszervezeti tüntetések, akciónapok novemberben, de ez még nem konvergencia. Tehát, hogyha elkezd összekapcsolódni a konfliktusok, hát tömege, mindegy, legalább kettő, de inkább három, akkor azt mondhatjuk, hogy ez már társadalmi válság. Két irányba is mehet ez a dolog, szerintem ebben a pillanatban ez még nem dölt el.
2: Ami egyetlen iskola tiltakozásaként indult, már a Franciaország egyik legsúlyosabb társadalmi konfliktusává nőtte ki magát. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
6: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
4: Pátria Rádió. Párkány, FM 106,2. 90 másodperc tudomány. Részbetyár Gáborral.
7: Alkalmas-e a DNS számítógépek, illetve adattárolásra? A modern biotechnológia és a számítástechnika határterületén az utóbbi időben elképesztő áttörések születtek, amelyek újraértelmezik a hagyományos hardverek korlátait. A biológiai számítástechnikában a digitális információt a négy fő genetikai bázis, az adenin, a citozin, a guanin és a timin meghatározott elrendezéseire alakítják át a szilícium alapú tranzisztorok helyett. Egy nemrégiben megjelent kutatás szerint az ír tudósok által megépített új molekuláris rendszer képes áram nélkül tisztán biokémiai úton működni, és olyan egyszerű matematikai feladatokat, mint egy összeadás, 30 másodperc alatt megoldani. A komplexebb, milliós nagyságrendű problémákkal pedig 14 óra alatt végzett, ráadásul a rendszer 25 számítás után sem veszített a teljesítményéből. Ugyanakkor felmerül a kérdés, leválthatják-e ezek a megoldások a mindennapi eszközeinket? Bár a DNS adatsűrűsége elméletileg lenyűgöző, egyetlen gramban petabájtnyi adat férne el, a technológia jelenleg nem arra hivatott, hogy a következő okostelefonunkban vagy laptopunkban dolgozzon. A lassabb feldolgozási sebesség és a biológiai közeg sajátosságai miatt a DNS alapú rendszerek inkább a hatalmas tömegű passzív archívumok, a hosszú távú adattárolás és a speciális energiatakarékos számítások területén nyithatnak teljesen új fejezetet a jövőben.
1: A számvevőszék szakmai véleménye nélkül tárgyal a parlament a jövő évi költségvetésről. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a vonatokon. Több halálos áldozata is volt a legutóbbi Ukrajna elleni orosz támadásnak. Hideg front érkezik, holnap az eső is eleredhet.
4: Napzárta. Csenger Ferenccel.
1: Részletes híreink következnek. Idén először a szlovák számvevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását. A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol. A HLASZ szerint valamennyi prioritását sikerült beépíteni a szlovákiai jövő évi költségvetésének tervezetébe. A párt közölte, hogy megmarad a 13. havi nyugdíj és az energiaárakhoz nyújtott támogatás, emellett új szociális intézkedésekkel is számolnak. Januártól emelkedik a rendőrök veszélyességi pótléka, az oktatásban pedig 8,4%-os béremelést terveznek. Az egészségügyben 700 millió eurót különítettek el kórházépítésekre és felújításokra. A HLASZ arra számít, hogy a parlament a jövő héten elfogadja a költségvetést. Kritizálta a jövő évi szlovák állami költségvetés tervezetét az exportőrök és a vállalkozók szövetsége is. Az exportőrök szerint hiányoznak a gazdasági növekedést és a vállalatok versenyképességét ösztönző konkrét intézkedések. A vállalkozói szövetség egyebek mellett az egyeztetés hiányát, egyes adók fenntartását és a költségvetési konszolidáció elhalasztását kifogásolja. Szlovákiában novemberben is féláron lehet utazni a vonatokon, és a kormány szükség esetén decemberben, sőt 2027-ben is fenntarthatja a kedvezményt, amelyet a helyközi buszokra és a városi tömegközlekedésre is kiterjesztenek, Mezőszállási Márk összefoglalója.
8: A program havi mintegy 6 millió euróba kerül az államnak. A miniszterelnök szerint a szeptember végén bejelentett, október 1-én életbe lépett 50%-os kedvezmény már most érezteti hatását. Október 5-én csak nem 25%-kal nőtt a fizető utasok száma az előző év azonos napjához képest. Több korábbi napon pedig 35-38%-os emelkedést mértek. A kedvezményes utazást kiterjesztik a helyközi autóbuszokra és a megyei jogú városok tömegközlekedésére is. Az intézkedés teljes állami költsége csak nem 13 millió euró.
9: Dnes som telefonoval s dvoma županmi, s dvoma predsedami samosprávnych krajov.
8: Ma két megye elnökkel, két önkormányzati kerület vezetőjével telefonáltam, mert ha jól tudom, 6 önkormányzati kerület csak október 12-től szeretné bevezetni ezt a csökkentett menetdíjat. Van azonban két megye, a Nagyszombat és a Trencséni, amelyek ezt az intézkedést már 2026. október 1-i hatállyal bevezették, és szintén a helyközi autóbuszok menetdíjának felére csökkentését választották. Konkrét adataik még nincsenek, de legalább elmondhatom, hogy megítélésük szerint növekedett a helyközi autóbuszokon utazók száma, nyilatkozta a kormányfő, hozzátéve továbbá, hogyha az adatok igazolják, hogy az intézkedés a tömegközlekedés más területén is jelentősen növeli az utasok számát, a kormány a jövőben is kész lehet pénzt biztosítani a támogatásra.
1: Gázpisztolyt vitt az iskolába egy 13 éves fiú Magyarbődön. A Kassa környéki járásban található település alapiskolájában hétfőn a nagyszünetben vették észre, hogy a tanulónál fegyver van. Nyitrai Nóra információi.
10: A fiú a gázpisztolyt a kabátjába rejtette, az ügyeletes tanárok azonban észrevették, majd a diák átadta nekik. A tanulót az igazgatói irodába kísérték, az iskola pedig azonnal értesítette a rendőrséget. Jana Illésová, a kassai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője szerint egy részben megrongálódott, töltény nélküli gázpisztolyról volt szó. Senki sem sérült meg, és azt sem erősítették meg, hogy a fiú a fegyverrel bárkit megfenyegetett volna. A rendőrség az esetet fegyverrel és lőszerrel kapcsolatos szabálysértésként vizsgálja. Ladislav Vangor iskolaigazgató elmondta, a rendőrök megérkezésük után lefoglalták a pisztolyt, és átvették a tanulót is. A fiú törvényes képviselője később megjelent az iskolában, és bocsánatot kért gyermeke viselkedéséért. Az igazgató szerint azonban ő sem tudta megmagyarázni, hogyan jutott a fiú a fegyverhez. Az esetről tájékoztatták az iskola fenntartóját, és a kassai munkaszociális és családügyi hivatalt is. A rendőrség folytatja az ügy kivizsgálását.
1: A Progresszív Szlovákia a vasúti beruházások közbeszerzéseinek kivizsgálását kéri a hatóságoktól. Az ellenzéki párt szerint a szlovák vasutak egyes felújításokat több kisebb megrendelésre oszthattak fel, hogy elkerüljék a nyílt közbeszerzést. Példaként a Tardos-Kedd és Tótmegyer közötti mintegy 14 millió eurós beruházást említették, amelyet három részre bontottak. A PS szerint egyes közvetlenül odaítélt munkák jelentősen drágábbak lehettek, ezért a közbeszerzési hivatalhoz és a számvevőszékhez fordulnak. Egy 2018-ban írt levélről hallgattak meg tanút ma a Kuciak gyilkosság perében a bazini specializált büntetőbíróságon. A levelet állítólag Andruskó Zoltán, a gyilkosság közvetítője írta még őrizetbevétele előtt, és abban Marian K-val, valamint Alena Zsével kapcsolatos félelmeiről is beszámol. A tanú szerint Andruskó attól tartott, hogy a börtönben megölik, ezért a dokumentumot egyfajta biztosítéknak szánta. A tárgyaláson egy rendőrségi szakértőt és egy másik tanút is meghallgattak. Ján Kuciák újságírót és menyasszonyát Martina Kusnyírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K-t és Alena Zsét vádolják, az ügyben hozott két korábbi ítéletet azonban a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A bíróság egyúttal három ügyész ellen tervezett, de végre nem hajtott merényletek ügyét is tárgyalja. Sikeresnek értékelte Tomás Drucker oktatási miniszter a tavaly bevezetett elektronikus iskolai jelentkezési rendszert. Az e-prihláski segítségével mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba, közülük csaknem 14 ezeren fellebezés nélkül jutottak férőhelyhez az új rendszernek köszönhetően. A minisztérium idén hosszabb időt biztosítana a diákoknak a kiválasztott iskolák sorrendjének módosítására. Drucker szerint a tavaly tapasztalt technikai problémákat is igyekeznek kiküszöbölni. Szlovákia elítéli a terrorizmus minden formáját és a nemzetközi jog megsértését, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Hamász Izrael elleni támadásának harmadik évfordulóján. Blanár hangsúlyozta Izrael önvédelemhez való jogát, ugyanakkor a nemzetközi humanitárius jog és a civil lakosság védelmének betartását is sürgette. Felhívta a figyelmet a gázai humanitárius válságra és diplomáciai megoldást szorgalmazott. Szlovákia továbbra is a kétállami rendezést tartja szükségesnek az izraeli-palesztin konfliktus lezárásához. A barna medvék védelmére vonatkozó uniós szabályok módosítását sürgeti a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A szervezet szerint több régióban, különösen Túrózban és Liptóban egyre súlyosabb problémát jelent a medvék jelenléte. Az önkormányzatok olyan szabályozást szeretnének, amely lehetővé teszi az állomány hatékonyabb kezelését, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem a medvék válogatás nélküli kilövését támogatják. A pontos egyedszám meghatározásához további adatgyűjtést is szükségesnek tartanak. Uniós eljárás indult Magyarország ellen az állampapírok adózási szabályai miatt. Az Európai Bizottság szerint sértheti az uniós jogot, hogy egyes magyar állampapírok hozama adómentes, miközben a magyar befektetőknek más uniós országok hasonló értékpapírjai után adót kell fizetniük.

0: Riad nemzetközi repülőterét. Az Irán által támogatott fegyveres csoport azt állítja, hogy a rakéta eltalálta a létesítményt és megzavarta annak működését. A Szaúd-Arábia vezette koalíció ugyanakkor korábban közölte, hogy Riadtól északra elfogtak egy Huszik által indított ballisztikus rakétát. A lázadók egy ádeni katonai létesítmény ellen is támadást jelentettek, a felek állításait azonban egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni. Nem találtak túlélőket a bolgárpartok közelében dróntámadás után elsüllyedt kereskedelmi hajón. A Fekete-tengeren kedden két hajót ért támadás, az egyik kigyulladt, a másik elsüllyedt. A kigyulladt hajóról 18 török és indiai tengerészt sikerült kimenteni, az elsüllyedt hajó legénysége azonban eltűnt, sajtóértesülések szerint 10 lehettek a fedélzeten. A bolgár hatóságok lezárták a kutatást, és egyelőre azt sem tudták megállapítani, honnan származtak a támadó drónok. Szigorú korlátozásokat vezettek be az amerikai katonák számára a Japán Okinawa szigetén egy nő meggyilkolása után. A katonák 48 órán keresztül nem fogyaszthatnak alkoholt, emellett 30 napos kijárási korlátozást is elrendeltek. A japán rendőrség egy amerikai tengerész gyalogost gyanúsít egy 39 éves nő megölésével és pénztárcájának ellopásával. A katona tagadja a vádakat, az eset pedig komoly felháborodást váltott ki Japánban. Mintegy 1000 második világháborúból származó lőszert találtak a tengerfenéken a görögországi Thesszaloniki kikötőjében. A leletre egy tervezett kikötőbővítés előkészítése során bukkantak, és mintegy 80 darab 50 kg-nál nehezebb bomba is lehet közöttük. Feltételezések szerint a lőszereket a visszavonuló német csapatok dobták a tengerbe 1944. októberében. A területet a munkálatok folytatása előtt át kell vizsgálni, és biztonságosan meg kell tisztítani.
1: Sport. Zsigárdi László.
2: Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott vezetőedzője nagyon elégedett volt csapata tegnap esti teljesítményével. Tanítványai Kisinyovban 4-0-ra legyőzték Moldovát a Nemzetek Ligája C divíziójának negyedik fordulójában, és a hátralévő két körben már csak egy pontot kell szerezniük, hogy kiharcolják a második vonalba jutást. Rosszul kezdtünk, védelmi hibát követően majdnem gólt kaptunk a 6. percben. Nem sokkal ezután vezetést szereztünk, és aztán minden megváltozott. A második félidőben már az elképzeléseim szerint játszottak a fiúk. Nagyon örülök az idegenbeli 4 gólos sikernek, értékelt a 62 éves szakember. A magyar válogatott egy helyet javítva a 38., a szlovák együttes maradt a 45., a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján. Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő 3 helyen sem. 2. Argentina, 3. Franciaország, 4. Anglia, viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az 5. helyre. Az argentin labdarúgó válogatott a ma hajnali felkészülési mérkőzésen 3-0-ra legyőzte Benint. Lionel Messi Buenos Aires-i válogatott beli búcsú meccsén teltház 85 ezer néző előtt 1 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, majd hosszú beszédben mondott köszönetet. 39 évesen 208 mérkőzés után vonult vissza. Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban, a szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Griza Anna 4. mérkőzésén hatalmas bravúrral legyőzte az olimpiai és 6-szoros világbajnok francia Clarisse Agbegnénut, ezzel elődöntőbe jutott a nők 63 kg-os súlycsoportjának versenyében, a bakui Cselgáncs világbajnokságon, így tatamira léphetett az esti programban is. A 4 között és a bronzmeccsen is kikapott, így VB újoncként az 5. helyen végzett.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 14 és 7 fok közé hűl le a levegő, de holnap a maihoz hasonló idő várható. Délután azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és az eső is elered. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A napzártát hallották. Hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatjuk.

0: Látják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.